0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
0: Trend Night.
1: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Portissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra Egportájt. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

Csuk be is, az út, hogy elromlott a zár. Ne engedj még el, amíg fontos vagy.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban. Bum.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Trend FM 94.2. Gazdaság

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első LP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: A klasszikus rockzene rajongóit várja szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportaréna, ahol koncertet ad a Hollywood Vampires. A világsztárokból alakult formáció 2026-os európai turnéjának részeként érkezik a magyar fővárosba. A zenekart Alice Cooper alapította Johnny Depp és Joe Perry társaságában. A Hollywood Vampires nevét arról a legendás baráti körről kapta, amely az 1970-es években Hollywood egyik legismertebb művész közössége volt, és amelyhez olyan zenetörténeti ikonok is kapcsolódtak, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon. A Hollywood Vampires koncertjein a rockzene legnagyobb alakjai előtt tiszteleg. Repertoárjukban a klasszikus rock korszakának emblematikus dalai mellett saját szerzemények is helyet kapnak, így az előadások egyszerre idézik meg a műfaj aranykorát, és mutatják be a zenekar egyedi hangzásvilágát. A közönség egy különleges zenei találkozás részese lehet, hiszen a színpadon egyszerre láthatja a látványos koncertjeiről ismert Alice Coopert, az Aerosmith legendás gitárosát, Joe Perryt, valamint Johnny Deppet, aki a filmes sikerek mellett zenészként is rendszeresen fellép nemzetközi színpadokon. A budapesti koncert a szeptemberi koncertszezon egyik kiemelt eseményének ígérkezik, amelyen a rock történet előtt tisztelgő, ugyanakkor lendületes és modern hangzású produkció várja a közönséget.
2: Zene. Új fejezet kezdődhet a magyar zenei életben. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén meghirdette a Magyar Zenei Minimum mozgalmat, amelynek célja, hogy Magyarországon a zene ne kiváltság, hanem mindenki számára elérhető, természetes része legyen az emberi és társadalmi kapcsolatoknak, fejlődésnek. A kezdeményezés alapgondolata, hogy minden gyermeknek joga van találkozni a zenével. Minden tehetségnek szüksége van lehetőségre a kibontakozás, és minden közösségnek meghatározó értéke a minőségi élő zene. A mozgalom egy olyan hosszú távú nemzeti zenei ökoszisztéma kialakítását kívánja elősegíteni, amely az első hangszeres élménytől egészen a nemzetközi színpadokig támogatja a muzsika szerelmeseit. Olá Zsanettet, a mozgalom elindítóját, ötletgazdáját hallják.
3: A Magyar Zenei Minimum mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a zenei oktatás az általános iskolai oktatás keretei között. Megerősítésre kerüljön a zeneoktatás, illetve egy olyan tehetségút és életpálya modell kerüljön kialakításra Magyarországon, amely biztosítja azt, hogy minden tehetség számára elérhetővé válik a zenei pálya. És ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon fontos az a cél is, hogy a minőségi élőzenét a társadalom egészen számára biztosítsuk. Ehhez számos teendő szükséges, minden érdekképviseleti szervezetek helyébe szeretnénk lépni, sokkal inkább egy olyan mozgalmat, egy olyan alulról jövő kezdeményezést indítani, amely meghallja minden szereplő szavát, megtalálja a közös pontokat, és ennek mentén mind a kormányzati, mind a szakpolitikai, mind az oktatási és a társadalom számára tud olyan megoldásokat nyújtani, amelyek ezt a változást érdemben el tudják indítani. Ahhoz, hogy egy társadalom értse az élőzenét, fontosnak tartsa azt, ahhoz nyilvánvalóan fontos az, hogy ő maga is közel kerüljön ehhez. Ennek mindenféle szakértők és egyébként nemzetközi példák is mutatják, hogyha egy gyermek tanul egy hangszert, akkor az nem csak az ő mentális képességeit, kognitív képességeit fejleszti, hanem nyilvánvalóan közelebb kerül magához az élőzenéhez. Hiszen rengeteg tehetséges fiatal van Magyarországon, ők nem látják stabilnak és kiszámíthatónak ezt a pályát, nem beszélve arról, hogyha a minőségi oktatásról beszélünk, ez is egy művészet életpályának a része, hogy ezek a fiatalok később akár oktatóként viszont vissza tudják adni mindazt, amit ők megtanultak. A bölcsekkövet természetesen nem csak nálunk van, nem nálunk van, ez ott van valamennyi szervezetben, valamennyi zenészben, oktatóban, aki ma ebben a világban él. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az a fajta párbeszéd, amit szeretnénk elindítani. Azt gondolom, hogy a zeneipar, a zenei világ legalább olyan stratégiai ágazat, mind gazdaságilag, mind kulturálisan ennek az országnak, és azt hiszem, hogy ez a fajta szemlélettel kell kellene hozzáállni ehhez, hiszen nem lesz minden sportolóból olimpiai bajnok, ahogy nem lesz minden fiatalból, aki megtanul zenélni, világsztár, de úgy, ahogy a sport, úgy a zene is legalább olyan fontos része az életünknek. Nem beszélve azokról a kapcsolódó iparágakról, amelyeknek a fejlődését nyilván szolgálja az is, hogyha ezekben a lépésekben, ezekben a témákban tudunk előrelépni.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. A szőlőbubis arca, avagy Isten hozott a pezsgő italok világában. Sok minden meghatározza, hogy milyen szénsavas, alkoholos italt kapunk a szőlő erjesztésének végeredményeként. De mégis hogy kerül bele a buborék? A szüret után a szőlőből előbb-utóbb must keletkezik, amely úgy alakul borrá, hogy a szőlő cukortartalmából erjedés útján alkohol képződik. A speciális élesztőknek köszönhetően, ahogy egyre növekszik az alkoholtartalom az italban, úgy csökken a cukortartalom. Ahogy az erjedés kezdetét veszi, két melléktermék is keletkezik, hő és szénsav. Amikor csendes bort készítünk, akkor a szénsavat a folyamat közben elengedjük, amikor pedig buborékos végeredményt szeretnénk elérni, akkor az erjedés során megtartjuk a szénsavat, a borász a fent említett módon elkészíti az alapbort, a melléktermékként keletkező szénsavat azonban az erjedés során elengedi, ahogyan azt a csendes bornál tenni. Palackozás előtt az alapbort lehűti, ugyanis 2-3 Celsius fokon szaturálódik a legjobban a széndioxid, majd külső forrásból egy diffúzor segítségével visszavezeti, vagyis elnyeleti a széndioxidot. A folyamat során ellenőrzött mennyiségben, ellenőrzött nyomás alatt újra buborékossá válik az ital. Csak ezt követően egy zárt rendszeren keresztül palackozza a bort a borász. Azok az italok, amelyeknél természetes széndioxidról beszélünk, metód tradicionál vagy metód ancestrál módszerrel készülnek. Amikor a mustban elkezdődik az erjedés, egy meghatározott sűrűségnél vagy maradék cukortartalomnál a borász nyomásálló üvegbe lepalackozza a bort, hogy az erjedés befejező szakasza a palackban menjen végbe. Így a melléktermék, a szénsav a palackban marad. Magyarországon 2021-ben lépett hatályba a legújabb, szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló rendelet, amely meghatározza, hogy mit lehet pétnapnak, naturbornak, vagy éppen termelői pezsgőnek hívni. A Prosecco a világ legnagyobb mennyiségében előállított buborékos borfajtája. Az ital neve egyben földrajzi megjelölést is jelent, ugyanis Prosecco-t csak is Olaszországban, a Prosecco borvidéken egy meghatározott szőlőfajtából, a glérából lehet készíteni. A végeredmény egy könnyű, illatos, alacsony alkoholtartalmú, jellemzően édesített üzemi termék. A spanyolok pezsgője a káva is érdemel pár sort, ha a szénsavas alkoholos italokról beszélünk. Ahogy a Prosecco-nál, a káva esetében is jellemzően saját helyi szőlőfajtából, metód tradicionál módszerrel, palackos erjesztéssel, hosszabb éleléssel készül az ital. Végül, de nem utolsó sorban a pezsgőkészítés élén járó franciákat sem szabad kihagynunk. A champagne-t hosszas éleléssel, hatalmas pezsgőházakban több száz éves hagyománnyal készítik három szőlőfajtából. Chardonnay, Pinot Noir és Pinot Meunier. Nem véletlen, hogy a világ egyik legikonikusabb alkoholos itala a franciáké. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: gazdaság és kultúra a 94.2. Trendefem műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 23-a van, kedd reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok! Németh Lászlót hallják a Trend FM legfrissebb híreivel. 9 órakor kezdődik a parlament eheti kétnapos ülésének második napja napi rendelőtti felszólalásokkal. Az országgyűlés dönt az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. A törvényjavaslat az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A képviselők szavaznak az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényről, illetve más kapcsolódó jogszabályok módosításáról. Az országgyűlés a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni a nap folyamán, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló jogszabály módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szintén kivételes eljárásban döntenek az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról hétfő este, illetve tegnap este a kormány közzétette az erről szóló javaslatát. Az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, illetve a jogellenes vagyongyarapodások feltárása. A javaslatról szóló összegzésben a kabinet arról ír, hogy a demokratikus jövőépítés során szükséges feltárni a korábbi vagyonvesztések és a közvagyont érintő visszaélések teljes rendszerét, hogy az újonnan létrejövő demokratikus jogállam megalapozott védelmet tudjon nyújtani a közvagyont veszélyeztető veszélyekkel szemben. A norvég válogatott Erling Haaland 2 góljának köszönhetően 3-2-re legyőzte a szintén duplázó Ismail Assart soraiban tudó Szenegált az amerikai-kanadai-mexikai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság I csoportjában New Yorkban. Az első helyről várhatják a norvégok a pénteki franciák elleni rangadót. A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot az I csoport philadelphiai mérkőzésén. Egyébként a meccs vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os erősödéssel 139.495 ponton zárt tegnap. 15 milliárd forint volt a részvénypiac forgalma, a vezető papírok erősödtek a pénteki záráshoz képest. A MOL 7%-kal 3.818 forintig, az OTP részvények ára 2,1%-kal nőtt 44.920 forintra. A Telekom 2.784 forintra emelkedett 1%-kal, a Richter 1,1%-kal erősödött 11.860 forintig. Vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött, Párizs 3%, Milánó 1%-ot csökkent. A madridi IBEX 1%-os pluszban zárt. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq Composite 1,3%-kal korrigált lefelé a nap végén. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,4%-os mínuszban áll jelenleg, a hongkongi Hang Seng 1,3%, a Shanghai Composite 4%-kal csökken, India 2%-kal került lejjebb. A dél-koreai Kospi 6%-kal áll a negatív tartományban, Szingapur 2%-kal erősödik.
0: Időjárás jelentés.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, záporzivatar kevés helyen alakulhat ki. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére többnyire 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, a mai hírszerkesztő kollégám Németh László, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket az igencsak sűrű ülésről, amit az országgyűlés bonyolított tegnap, sok bejelentés volt, meg hát ma is várhatóak egyébként akár új törvények. Például egyébként az egyik legfontosabb a védett üzemanyaggár kivezetése. Csak nagyon röviden, amit te tegnap láttál, hallottál új törvényekkel, akár alkotmányozással kapcsolatban, az neked kicsit sok, vagy még átmegy? Úgy értem, hogy például a köztársasági elnök elmozdítása az mennyire... Mennyire tűnik jogszerűnek?
2: Hát ez jogszerűnek nyilván. Meg fogják hozni rá a jogszabályt, rákerül a pecsét, és akkor rendben lesz. Tehát alapvetően a mondhatnék jó példákat, vagy rosszabbakat, nem akarok, tehát igazából inkább csak annyit mondom, hogy jogászt mindenre lehet találni, mint ahogy ítélet végrehajtót is, meg bármi egyebet. Nyilván itt van egy olyan szándék, hogy ugye bizonyos erők bizonyos dolgokra kaptak felhatalmazást, ők ezt így értelmezik, és hát nyilván az is benne van, hogy ha tényleg az a cél, hogy akarunk kezdeni egy tiszta lapot, akkor sajnos nincs mit tenni, akkor ennek a tiszta lapnak az eléréséhez meg kell hozni bizonyos rendelkezéseket, és zárójelbe kell tenni bizonyos korszakokat, aztán hát, hogy ezt milyen eszközökkel sikerül, és leginkább...
1: Ezzel van a probléma egyébként, a milyen eszközökkel.
2: Meg hogy mennyire lesz tartós. Tehát, hogy ne az legyen, hogy most akkor legközelebb megint jön valami, és most megint szándékosan kerülöm a jelzőket, már udvarias vagyok, meg reggel van, megint jön valaki, aki azt mondja, hogy új itt, akkor ő ott akkor fel van hatalmazva, és akkor megtesz olyan dolgokat, ami nem tudjuk, hogy mennyire etikus, vagy normális, vagy egyébek. Szóval, hogy én úgy vágyom rá, és tudom, hogy ehhez kell még, nem tudom, 500 év, hogy ilyenek itt legyenek, hogy például a Fugger család, akik a 16. században működtek, és az öreg Fugger, Jakob Fugger létrehozott egy vagyonkezelő alapítványt, az ma is működik Németországban, pedig azért ott is voltak politikai rendszerek, és hogy itt olyanok vannak. Vagy ha valaki megvesz Olaszországban egy házat, az 200 év múlva is az övé, és nem az van, hogy beköltözik a szomszéd, meg elvette a nagyvállalkozó, meg kellett a városnak, meg olyat lebontották, elnézést. Tehát, hogy jogbiztonság, meg na ez a jogállam, ami állítólag nincs meghatározva, és ez hiányzik, nagyon hiányzik, és a mindennapokból is hiányzik.
1: Egyébként az alkotmányról meg annyit, hogy van egy-két ország, főleg emlékeim szerint angol szászok, ahol igazából nem is írott alkotmány van, hanem egyfajta megállapodásos alkotmány, és hát ennek vannak különböző kiegészítései, tehát az alkotmány is annyit ér, amennyit abból betartanak.
2: Mint minden jogszabály és szerződés.
1: Úgyhogy, na mindegy, kíváncsian várjuk, hogy egyébként akár a köztársasági elnökkel kapcsolatos jogi cunami, fogalmazunk így, hogy záródik, vagy akár a különböző más vezetőkkel szembeni. Mi beszámolunk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeiről.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 9 órakor kezdi a munkát e heti rendkívüli ülésének a második napján az országgyűlés.
2: A képviselők döntenek a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról, és az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló jogszabály, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.
1: Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban.
2: A kormány közleménye szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a korrupció, a közvagyonvesztés, a jogellenes vagyongyarapodás feltárása és a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A kabinet honlapján arról írnak, hogy az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 000 milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból. Ez a pénz hiányzik a vasúti rendszerekből, a kórházakból, az iskolákból, illetve a magyar emberek széles tömegeinek fizetéséből. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, amelynek egyik legfontosabb eleme ezen hivatal létrehozása.
1: A miniszterelnök a parlamentben az ehhez kapcsolódó törvénycsomag beterjesztésekor beszélt egyébként. A kormányfő emellett kezdeményezi és Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is. Magyar Pétert hallják.
3: Ez egy összehangolt feladat lesz. Ezen intézmény és a hozzátartozó változtatások megalapozása, jogi megalapozása csak egy dolog. Az alaptörvénynek a módosítása, gyors módosítása csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz, ezt teljesen komolyan mondtam. A többi meglévő hatóság koordinált együttműködésére, a magyar emberek politikai és egyéb támogatására is szükség lesz ahhoz, hogy tényleg eredményt érjünk el. Nagyon fontos lenne, hogy a magyar Cosa Nostra felszámolása mielőbb megtörténjen, minél jobb hatásfokkal. Ahogy elmondtam, 7-8%-a is eltűnik a GDP-nek Magyarországon a korrupció miatt. Ennek egy jelentős részét jó lenne azért megsporolni, és az emberekre költeni, egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára, gazdaságfejlesztésre.
1: Kamat csökkentéssel készülhet mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a javuló inflációs és pénzpiaci környezet miatt.
2: Az ING vezető elemzője szerint az idei infláció akár 1,5 százalékponttal is alacsonyabb lehet a jegybank korábbi várakozásainál, miközben a forint erősödése és a hozamok csökkenése is támogatja a lazítást. Virovácz Pétert hallják.
4: Én úgy gondolom, hogy minden jel abban az irányba mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank csökkenti majd az alapkamatot a júniusi ülésén. Az inflációs kilátások látványosan javultak, és hát a jegybanki márciusi előrejelzéshez képest akár 1,5 százalékponttal is lejjebb kerülhetett már az idei inflációs pálya, és ez önmagában is indokolja a lazítást. De nem csak az infláció számít, a forint is jelentősen erősödött, a hozamok is csökkentek, és ennek a tartóságára volt kíváncsi az MNB. Hát ez bebizonyosodott, hogy úgy tűnik, hogy ez a folyamat tartós. És a piaci árazások is bizony a kamatvágás felé mutatnak. Szerintem az ING Bank alapforgatókönyve szerint a legvalószínűbb az továbbra is egy 25 bázispontos, tehát normál méretű kamatcsökkentés, és ezzel továbbra is egy fokozatos lépésről lépésre típusú lazítást indíthat el a Magyar Nemzeti Bank.
1: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt.
2: Az egészségügyi miniszter tegnap késő este közölte, hogy ma megérkeznek a szükséges alkatrészek, és a beépítésük is megkezdődhet. Az intézet közösségi oldalán arról írtak, hogy a műtők egy részében nem biztosíthatók folyamatosan a szükséges hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtőti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.
0: Futballra figyel a világ! Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról!
1: A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójában az amerikai labdarúgó világbajnokságon.
2: Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást. A norvég válogatott Erling Haaland 2 góljának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte a szintén dublázó Ismaila Sart a soraiban tudó Szenegált az I-csoport New York-i mérkőzésén. A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra győzte le Irakot szintén az I-csoportban, Philadelphiában. Egyébként a meccs vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott.
1: Jelenleg a 74. percben jár a Jordánia-Algéria találkozó a J-csoportban, itt egyelőre 1-1-es döntetlenre állnak a felek.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt.
2: A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek a pénteki záráshoz képest, a MOL 7%-kal 3.818 forintra, az OTP 2,1%-kal 44.920 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal tudott emelkedni 2.784 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 11.860 forintig.
1: Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: London 7%, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött, a párizsi CAC 40 3%-os, Milánó enyhe 1%-os mínuszban, a madridi IBEX 1%-os pluszban zárt.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal került lejjebb.
0: Időjárás jelentés.
2: Isten éltesse nagyon sokáig Zinedine Yazid Zidane-t, becenevén Zizut, algériai származású francia labdarúgót és edzőt, aki világ és Európa bajnok, 108-szoros francia válogatott, UEFA bajnokok ligája győztes, kétszeres európai szuperkupa győztes, kétszeres olasz és egyszeres spanyol bajnok. A FIFA háromszor választotta az év labdarúgójává, és 1998-ban aranylabdát is nyert. Azért ez egy nagyon komoly és kivételes karrier. Pont most hallottam, hogy a fia is játszik már, és állítólag valamelyik mérkőzésen nagyon büszke apukaként részt vett, és megnézte, hogy hogy játszik a gyerek. Hát reméljük, hogy mindenki legnagyobb megelégedésére. Aki esetleg ma a szabadban szeretne sportolni vagy futballozni, hidratáljon kőkeményen, ez nem csak a VB-n néz ki jól, hanem egyébként szükséges is. 30 és 35 fok között alakul majd a hőmérséklet, a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés és kevés eső várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Jó reggelt kívánok! A Velencei tó és a Balaton vízszintje is rendkívül alacsony, a probléma azonban túlmutat a vízhiányon. Dr. Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense szerint a Velencei tónál a jelenlegi helyzet nem csak a természeti rendszer válságát, hanem a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátait is megmutatja. Az okleveles tájépítészmérnök szerint újra kellene gondolni, hogyan viszonyulunk a tóhoz, ami nem egy feszített víztükrű medence, ahogy fogalmazott. A megoldás nem kizárólag a vízpótláson múlik, hanem azon is képesek vagyunk-e mi magunk is változtatni az igényeinken. M. Szűcs Péter interjúja.
2: Ez rendkívüli helyzet, ami most van, vagy az egy tó természetes folyamatához tartozik, hogy néha sok a víz benne, néha meg kevés?
3: Talán úgy fogalmaznék, hogy nem meglepő helyzet. És kétségkívül a tó adottságai, meg a rendelkezésre álló történeti információk is azt mondják, hogy hasonló helyzetek azok már mindenképpen voltak, és ilyenekre a jövőben is lehet számítani. Kétségkívül ezeknek a kisvizes, mostanihoz hasonló helyzeteknek a gyakorisága szemmel láthatóan elkezdett sűrűsödni, és egyre gyakrabban tapasztalhatjuk.
2: Na most, amikor legutóbb ilyen nagyon alacsonyak voltak a vízszintek, ha jól emlékszem, 2012 környékén volt egy nagyon komoly dolog, ahol az északi parton, a Balatonnál is száraz területen lehetett bemenni a vízbe és úgy elérni a vizet, azért az már jelent valamit, mert nem a déli oldal, hanem az északi, és akkor a Velencei tó is nagyon alacsony vízszinten mozgott. Lehet ezzel valamit kezdenünk?
3: Az elmúlt években több ilyen időszak volt. Amióta a vízállást ilyen szisztematikusan rögzítik, a legalacsonyabb vízszint az 2022 szeptemberében volt. Most már ezt megközelítettük, szinte folyamatosan azon a peremen mozog a vízszint. Az egyik, amit lehet tenni, az, ami elhangzott, hogy vannak különböző műszaki lehetőségek eltérő hatásokkal, beruházási igénnyel, tartósággal a vízpótlására. Itt most lehetett már hallani az elmúlt hónapokban is, hogy fölmerült egy dunai vízpótlás, fölmerült, hogy helyreállítják, felújítják azokat a víztározókat, amelyeket hát eredetileg a Velencei tó vízpótlására alakítottak ki a 60-as, 70-es években, ez Pátka és Zámoly településeken található, illetve szintén fölmerült, hogy az agárdi szennyvíztisztító tisztított vizét is megkaphatná a Velencei tó. Ezek kétségkívül válaszok arra, hogy mit lehet csinálni. Amit én mindenképpen megfontolásra érdemesnek tartok, ez egy fájdalmas és kicsit másféle gondolkozás, hogy kezdjünk el az alkalmazkodás irányába gondolkozni.
2: És pedig ez mit jelent?
3: Én azt gondolom, hogy a tó természeti adottságai, egyáltalán Magyarország természeti adottságai azt sugallják, hogy egyre gyakrabban és abszolút nem meglepő módon ilyen kisvizes időszakokkal fogunk találkozni. Magyarul ezt a tavat az alapadottságai és az elmúlt évszázadban végrehajtott emberi beavatkozások is egy olyan átalakított irányba vitték el, amitől ehhez a természetes adottságtól jelentősen eltértünk. Azt szoktuk meg normálisnak, hogy magasan van tartva a vízszint, és ehhez kiépítettük a turizmus jelenlegi rendszerét. Lehet, hogy felülvizsgálandó, hogy egy állandóan és magas szinten állandóan tartott vízszint az bármennyire reális-e, és nem kellene esetleg más használati, akár a turisztikai szektoron belül más használati formákba gondolkozni, amelyeknél nem kell, hogy mindig magas víz legyen, sokkal rugalmasabban tudnak alkalmazkodni ehhez a néha kevés víz van, néha több víz van, de mindenképpen változékony adottsághoz és helyzethez.
2: Ezt hogy képzeljük el? Mit jelent az alkalmazkodás? Hogyan tudjuk máshogy kihasználni a Velencei tavat? Az a nagy hajók nem nagyon járkálnak rajta, vitorlások vannak, de azok általában kismerülésűek, pont azért, mert ugye jóval alacsonyabb a vízszint, mint a Balatonnál. Akkor pancsolókat képzeljünk el inkább, sem mint rendes fürdőzést?
3: Igen, valószínű, hogy ez a hajózás, hagyományos fürdőzés, tavi turizmus, ez az, ami a legérzékenyebb erre a változékony ingadozó vízjárásra. Amikor mi szeretnénk úszni, esetleg nagyobb merülésű hajókról van szó, talán még ez a jelenlegi hagyományos horgászati tevékenység is végig gondolandó, vagy legalábbis érzékeny ebből a szempontból. Ez megint önmagában egy nagyon összetett téma itt a halak és kis vízszint kérdése. Viszont lehet gondolkozni akár egy olyan irányba, hogy a tavat egy elsődlegesen látványelemnek tekintjük, és ugyanúgy ennek az értékét, értéknevelő hatását használjuk ki a turizmusban. Nem feltétlenül azt akarjuk elérni az embereknél, hogy menjenek be a tóba, hanem a tóparton más egyéb szolgáltatások, vonzástényezők kell, hogy megjelenjenek. Jelenleg is nagyon-nagyon népszerű, tehát csak a kerékpározásra gondolunk, nagyon sok ember önmagában, hogy körbetekerhesse és láthassa, ezzel is nagyon lelkes és nagyon vonzónak tartja a tavat. Illetve én abszolút látok benne potenciált, adottságok, illetve a társadalmi trendek, igények miatt is az ökoturizmusba. Picit itt a Tisza-tó előképét hoznám föl, ahol akár a természetnek figyelés, sokkal inkább egy ilyen kajakkenu, ami egy kis vízben a madárvilágra építve, jelenleg még azért eléggé kihasználatlan ennél a tónál.
2: Jó, csak úgy az ember úgy van ez egy önmagában, hogy ott egy tó, tök jól néz ki, és nem mehetek be, hát az meg olyan hervasztó, nem?
3: Lehet, hogy így is szoktuk meg, és azért is tiltakozik ellene az agyunk, azért nyilván vannak külföldi példák is, ahol éttermek és különböző szolgáltatások vesznek körbe egy tavat, és addig van lehetőségünk, hogy a vízpartig oda menjünk, és szemléljük, és ennek a látványát élvezzük, és ennek a mikroklimáját élvezzük. Szerintem Nyugat-Európában is vannak, akár Németországban hasonló karakterű térségek, vonzástényezők, ahol ez így adott. Kétségkívül nagyon sok mindent át kell állítani az agyunkon, mert tiltakozunk ellene, mert így szoktuk meg, mert így szeretjük. Nagyon sokaknak, nekem is ilyen személyes emlékeim és élményeim vannak, hogy hát azért nagyon sokat horgáztam, strandoltam a Velencei tóba, de én egész egyszerűen a csalódástól próbálom megvédeni azokat, akikkel erről diskurzust folytatok, mert félek, hogy folyamatosan erőlködni fogunk, hogy próbáljuk meg ezt a korábbi használatot, próbáljuk meg a vízpótlást, és egyre elérhetetlenebbé, vagy legalábbis nehezebbé válik. Lehetnek még persze csapadékos időszakok, meg évek, de aztán lehet, hogy újra ilyennel találkozunk, és ennek nyilván a gazdasági költsége, tehát egyre nagyobb attrakciót és erőfeszítést kell majd tennünk, hogy ide vizet varázsoljunk.
2: Igen, viszont

0: elmúlt egy-két évtizedben. Szóval önmagában is kellene egy olyan víztározó, ami ha nem is feltétlenül velencei tavat oldja meg, de a mezőgazdaságnak segít. Az ott a környéken megoldható lenne, nem?
1: Igen, nagyon fontos ez a víz megtartás, viszont, és hát ezt most már nagyon széles körben szerencsére felismerték, hozzátéve, hogy azért az optimális az nem felszíni vízben tartani meg vizet, tehát a víztározó formájában, mert azzal azért hatalmas vízmennyiség párolgás során a légkörbe elszökni és távozni fog, de ezzel együtt, ahogy elhangzott, az egész vízgyűjtőn kell gondolkozni vízmegtartásban valóban. Ezt nagyon leegyszerűsítve ugye úgy szokták megfogalmazni, lehetőleg a talajban kell tározni, tehát akár a mezőgazdasági területekről, akár a települések zöld felületeiről nem megszabadulni, elvezetni kell csatornákban a vizet, hanem hagyni, hogy akár a mélyebb fekvésű területeken, gyepeken, erre alkalmas egyéb zöldfeletti elemeken megmaradjon abba az időszakba, mondjuk télen, tavasz elején, amikor egy pici lenne, és hát ezzel valóban akkor jobban tudnánk gazdálkodni. Ez nagyon fontos lenne, és ez megint azért egy nem feltétlenül gyors szemléletváltás, hiszen nagyon sok vonzata van ennek, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, hol lehet erre alkalmas helyek, mi van akkor, hogyha kiesik a termelésből mondjuk egy terület, mezőgazdasági termelésből, mert az év egy részében mondjuk ott magasabban van a talajvíz, tehát ez egy összetett kérdés, és valóban nem csak egy vízgazdálkodási kérdés, hanem itt akkor mezőgazdaságról és turisztikai dolgokról, és legalább annyira a társadalmi dolgokról beszélünk, hiszen itt azért az embereknek a megítélése, a kommunikáció, a diskurzus, ami erről folyik, az egy nagyon izgalmas kérdés.
2: Boromisza Zsombort, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docensét hallották. Egy érdekességgel megyünk tovább, aztán zenével, 7 órakor pedig a legfrissebb hírekkel.
3: Reggeli Monitor.
4: A tájföldi hatóságok június 1 és 18-a között mintegy 14 ezer illegális fogadási weboldalt zártak be, miután a labdarúgó világbajnokság idején jelentősen megugrott az online szerencsejáték forgalom. Az internetes fogadó oldalak felkutatásán és blokkolásán több állami szerv dolgozik együtt, a munkát pedig mesterséges intelligencia is segíti. A rendszerek folyamatosan elemzik a gyanús weboldalak URL címeit, majd szükség esetén intézkednek azok elérhetetlenné tételéről. A hatóságok közölték, hogy a július 19-i világbajnoki döntőig kiemelt figyelemmel követik az illegális fogadási tevékenységeket, mivel a torna hagyományosan megemeli az online sportfogadást iránt érdeklődést. Tájföldön rendkívül szigorú szerencsejáték szabályozás van érvényben, jelenleg kizárólag a nemzeti lottón, valamint a hivatalos versenypályákon történő fogadás számít legálisnak. Minden egyéb szerencsejáték tevékenység törvénybe ütközik, és akár börtönbüntetést is vonhat maga után. A tájkormány szerint az illegális fogadási oldalak elleni fellépés nem csak a törvények betartására, hanem a pénzügyi csalások és a szervezett bűnözés visszaszorítása miatt is kiemelt fontosságú a világbajnokság idején.
3: Ez a Reggeli Monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés.

0: Érzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható gázvezetékjavítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Az amerikai kontinensen zajló labdarúgó világbajnokság szépsége, hogy az időzónák váltakozása miatt ugye most is játszanak még találkozót. A 90 plusz 5. percben tart a Jordánia-Algéria meccs a J-csoportban. Az első félidőben még Jordánia vezetett 1-0-ra, és úgy néz ki, hogy Algéria megfordítja. 2-1-re vezetnek a lefújás pillanataiban. Ha van végeredmény, akkor természetesen mondjuk majd, de a hír összefoglaló végén a többi találkozót is elmondjuk, hogy hogyan zártak a csapatok. Most mindenekelőtt az elmúlt órák politikai és gazdasági hírei a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 9 órakor kezdi a munkát eheti rendkívüli ülésének második napján az országgyűlés.
4: A képviselők döntenek a vézett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról és az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló jogszabály, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.
3: Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának. Erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben.
4: Magyar Péter elmondta, hogy a hivatal körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési forrásból működhet, a kormányfőt hallják.
5: Az országgyűlés hozza létre, tehát nem a kormány alá lesz rendelve ez a szerv. Az országgyűlésnek tartozik beszámolással. Az országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága fogja kiírni a pályázatokat az elnökre és az elnök helyettesekre. Ahogy említettem, egy elnök, 4 elnök helyettes, ők alkotják az 5 tagú vezetését a szervezetnek. Nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, hanem a meglévő ügyészséget, a meglévő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni. Részben be lesznek rendelve a hivatalban a legjobb korrupciómentes ügyészek, rendőrök, navosok, részben át lesznek helyezve, és részben segítséget fog kérni és igénybe venni, főleg a büntetőjárási szakaszban nyomoztatni tudja, tulajdonképpen utasítási joga lesz a rendőrség felé.
3: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, erről is beszélte a kormányfő az országgyűlésben.
4: Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk a bírák válasszák meg, a miniszterelnököt hallják.
5: Ez érint azt hiszem 4 alkotmánybírót, vagy 5-öt, köztük Bolt Pétert, úgyhogy várhatóan szeptemberre már új, biztosan új elnöke lesz az alkotmánybíróságnak, és Bolt Péter pedig elveszíti a mentelmi jogát. Bővítjük az alkotmánybíróságnak a jogköreit, jelentősen csökkentjük a sarkalatos törvények számát, arányát. Két fontos változás van még, a kúria elnökének és az OB elnökének az esetleges visszahívása, illetőleg az új elnökök megválasztása. Ezen szabályok részben változnak, részben bekerülnek az alaptörvénybe, mert nem minden volt benne a visszahívás kapcsán, és megváltozik. Nagyobb beleszólása lesz a bíróknak. Dönthetnek egyrészt a visszahívás kezdeményezéséről, és dönthetnek utána az új kúriai elnök vagy OBH elnök megválasztásáról is, vagyis javaslatot tehetnek.
3: Kamadöntő ülés tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot vág majd a Nemzeti Bank.
4: A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját, szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágást valószínűsítenek, ezt 2027-ben további 1-2 hasonló lépés követheti, ugyanakkor erős befolyásoló tényező az októberre ígért középtávú költségvetési pálya, ami igazolhatja vagy megingathatja a megelőlegezett befektetői bizalmat a gyors euró bevezetéssel kapcsolatban.
3: Pillantás a forint árfolyamára, jelenleg az eurót 352 forint 70 fillére jegyzik, a dollár árfolyama 308 forint 80, a svájci franké 381 forint 70 fillére jár. A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójában az amerikai labdarúgó VB-n.
4: Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást. A norvég válogatott Erling Haaland 2 góljának is köszönhetően 3-2-re győzte le a szintén duplázó Ismaila Sarr a soraiban tudó Szenegált az I csoport New York-i mérkőzésén. Az első helyről várják a pénteki franciák elleni rangadót, mármint a norvégok. A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra győzedelmeskedett Irak felett az I csoport philadelphiai mérkőzésén, amely egyébként a vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott.
3: És akkor a J csoport találkozója már, amely véget ért, Algéria végül 2-1-re győzte le Jordánia együttesét. A J csoportban így már van Algériának is 3 pontja, az osztrákok is 3 pontosak, Argentina ugye tovább jutott 6 ponttal, Jordánia egyelőre pont nélküli.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt.
4: A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek a pénteki záráshoz képest, így a MOL 7%-kal 3.818 forintra, és az OTP is 2,1%-kal 41.920 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal emelkedett 2.784 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 11.860 forintig.
3: Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
4: London 7%, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött, a párizsi CAC 40 3%-os, a milánói börze enyhe 1%-os mínuszban zárt, Madrid 1%-kal csökkent a nap végére.
3: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq Composite 1,3%-kal került lejjebb.
3: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben Hongkong 1,1%-kal gyengül, Japán 1,8%-os mínuszban, Shanghai 4%-kal csökken, India egy enyhe 1%-os pluszban, a dél-koreai tőzsde viszont hatalmas 6,1%-os mínuszban. Megnézzük majd, hogy ennek mi a háttere, mert eléggé kilóg a kereskedési sorból. 1,1425 jelenleg az euró-dollárral szembeni árfolyama. 10 évvel ezelőtt szavazott Nagy-Britannia Brexitről. A referendumon szűk 51,89%-os többségbe kerültek a kilépésre voksolók, és az ország 2020-ban 47 évi tagság után lépett ki az Európai Unióból.
4: David Cameron akkori konzervatív párti miniszterelnök 2013-ban hirdette meg, hogy a brit kormány 2017 végéig népszavazást tart az EU tagságról, és ez bekerült a konzervatívok 2015-ös választási programjába is. A népszavazás népszavazási kampány keményvonalas kilépéspárti táborának zászlóvivője Boris Johnson, London korábbi polgármestere, a későbbi brit miniszterelnök volt. Johnson leghíresebb kampányeszköze egy piros busz volt, oldalán hatalmas betűkkel a felirat, amely szerint Nagy-Britanniának hetente 350 millió fontjába kerül az EU-tagság, és ezt a pénzt inkább az országos egészségügyi ellátórendszerre kellene költeni.
3: Vissza az Unióhoz, nem lesz könnyű, de idővel mindenki megszokja, és sokat segít majd az átláthatóságban, valamint a munkakeresésben, kezdetben a nagyvállalatoknál. Ez a sokat emlegetett bértranszparencia, amelyről az Európai Unió határozott.
4: Nem arról van szó, hogy mindenki bére forintra pontosan nyilvánossá válik egy adott cégnél, az viszont igaz, hogy az egyes munkakörök esetében tudható lesz egy sáv, amelyen belül mozog a munkavállaló bére. Kamarás Zsuzsát, az Unika biztosító HR igazgatóját hallják.
6: Hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az az, hogy én nagyon támogatom és nagyon hiszek abban, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek.
3: A Velencei tó és a Balaton vízszintje is rendkívül alacsony, a probléma ugyanakkor már túlmutat a vízhiányon.
4: Dr. Boromiszas Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense szerint a Velencei tónál a jelenlegi helyzet nem csak a természeti rendszer válságát, hanem a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátait is megmutatja. Úgy látja, a vízpótlás bár mindig felmerült, nem lehet megoldás.
7: Nagyon sokaknak, nekem is, ilyen személyes emlékeim és élményeim vannak, hogy hát azért nagyon sokat horgáztam, strandoltam a Velencei tóba, de én egész egyszerűen a csalódástól próbálom megvédeni azokat, akikkel erről diskurzust folytatok, mert félek, hogy folyamatosan erőlködni fogunk, hogy próbáljuk meg ezt a korábbi használatot, próbáljuk meg a vízpótlást, és egyre elérhetetlenebbé, vagy legalábbis nehezebbé válik. Lehetnek még persze csapadékos időszakok, meg évek, de aztán lehet, hogy újra ilyennel találkozunk, és ennek nyilván a gazdasági költsége, tehát egyre nagyobb attrakciót és erőfeszítést kell majd tennünk, hogy ide vizet varázsoljunk.
0: Időjárás jelentés.
4: 1940-ben Hitler, akkori német birodalmi vezető látogatást tett ezen a napon a német csapatok által megszállt Párizsban. Ezekben a napokban történt az, hogy kitüntette a saját tábornokait, akiknek egy gyakorlatilag nagyon sokat köszönhetett, mert néhány hét alatt a komplett Nyugat-Európát elfoglalták, Spanyolország és Portugália kivételével, akik mindketten semlegesek voltak, a többiek meg szövetségesek. Szóval azért nyilván a haditett az haditett marad. Érdekesség, hogy ezen a bizonyos párizsi operaházi ünnepségen a Führer egy külön marsalbotot csináltatott Göringnek, aki Reichmarschall lett ekkor, tehát birodalmi marschall, és hát annyi tábornokot kellett kitüntetni, meg előléptetni, hogy igazából már maguk a vezetők sem tudták nyomon követni. Na mindegy, hát nekik ez volt a problémájuk, nekünk meg az, hogy hát kicsit meleg lesz, 30 és 35 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk, sok napsütéssel, eső nem nagyon várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
8: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
9: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
8: A bitcoin piacát figyeljük ma, egészen pontosan abból indulunk ki, hogy a hosszú távú bitcoin tartók rekordot döntöttek, ugye legalább 155 napig tartották a bitcoint, és ennek a halmaznak, halmaz a jelenlegi forgalomban lévő kínálat mintegy 83%-át teszi ki. Mit jelent ez pontosan, hogyha megnézzük, hogy medvepiacról beszélgettünk az elmúlt hónapokban, és azt is, hogy mi következik?
9: Igen, tehát ugye a medvepiacnak azért meg szokott lenni az a sajátossága, hogy az emberek megijednek, és akkor elkezdik eladni, hiszen esik az árfolyam, ami további zuhanást generál. Ugye minden ciklusra azt láttuk, hogy egyre kisebb az ijegység, és a profibb befektetők, vagy inkább nem is a profi a jó szó, hanem a tapasztaltabb befektetők tudják, hogy ilyenkor várni érdemes. Ez számomra azt jelenti, hogy a bizalom az megvan a bitcoin jövőjében, tehát nagyon sokan tartják, és egész egyszerűen nem adják el. Ezzel együtt ugye az árfolyam nem erősödik, mert hogyha csökken a kínálat, azzal kéne, hogy az emelkedés jöjjön, tehát azért a negatív hangulat az a piacon jelen van. A hit és a bizalom az továbbra is erős a bitcoinban. Ilyenkor talán inkább vásárolni érdemes, ugye, hogyha jók az árak, akkor érdemes venni.
8: Még mielőtt a vásárlásra térnénk rá, azt mondtad, hogy sokan tartják. Sokan tartják, vagy a legnagyobbak, a bálnák tartanak óriási összeget?
9: Igaziból is, tehát a bálnák azok ülnek rajta. Ugye a Michael Saylor a nagyon híres tartó, aki azt mondja, hogy soha nem ad el. Ott volt egy picike eladás, ami egyébként egy kis zavart is okozott a piacon, de ugye azt osztalékfizetésre adták ki. Egyébként ezzel szemben meg most van egy friss hír, hogy a Franklin Templeton az pedig osztalékból vásároltak. A Franklin Templetonos osztalékból bitcoint vásároltak azok, akik kifizetést kaptak. Úgyhogy ezek csak ilyen érdekes történetek, a nagyok általában tartják.
8: És akkor azt mondod, hogy jön a vásárlás időszaka?
9: Azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes vásárolni, persze ésszel kell neki mennie. Inkább azt mondanám, hogy aki gondolkozik bitcoin vásárláson, az most figyelje a piacot, és most álljon készen.
8: Azért az elmúlt hónapokban volt bőven kockázat, voltak bőven olyan események, amik hatottak, vagy hathattak volna a kriptopiacra is. Ez is azt mutatja, hogy nő a bizalom a kriptók iránt?
9: Ugye nagyon sok a kérdés, és vannak pillanatok, amikor határozottan az egyik dolgot lehet gondolni, majd egy héttel később pedig a másik dolgot, úgyhogy nehéz erre okosat mondani. Az biztos, hogy azok, akikhez most nagy mennyiségű bitcoin kapcsolódik, ők vigyáznak rá és nem adják. Sőt, azért látjuk, hogy ezekbe a tárcákba általában csak gyűlnek a bitcoinok, és nem fogynak.
8: Szóval vélhetően nőni fog a kereslet, és ez párosul akkor egy olyan képpel, hogy az aktív kínálat viszont kisebb a nagyon sok tartó miatt. Ez miket okozhat?
9: Ugye rövid távon nem tudjuk megmondani, azért a hangulat az most is negatív, tehát ugye 60-65 ezer között mozog a bitcoin árfolyam. Ugye nem csak a kínálat szűkebb, hanem a kereslet is szűkebb, és egy ilyen helyzetben minden piacon könnyebb mozgatni az árfolyamot, tehát ugye kis változások bármelyik oldalon, azok nagyobb hatást gyakorolnak az árfolyamra, ezért rövid távon ez nagyon nehezen kiszámolható. Ez viszont hozhat jó beszállási pontokat, tehát azoknak a figyelmébe érdemes ajánlani most ezt az eszközt, akik amúgy is készülnek bitcoint vásárolni, vagy bitcoint felhalmozni, mert nagy valószínűséggel jönnek olyan időszakok, amikor egész jó áron lehet, habár most is ugye körülbelül a felénél van a mindenkori csúcsának, úgyhogy ugyan ésszel, de most lehet gyűjtögetni.
8: Azt mondtad, hogy a kereslet szűkebb, de ezelőtt viszont azt is mondtad, hogy a kereslet növekedésére számítasz.
9: A kereslet növekedése, ugye ott van egy folyamatos kereslet azoktól, akik felhalmoznak és vásárolnak, de ez nem az az őrület, ami szokott lenni a nagy hype-oknál, tehát ahhoz képest kicsi mind a két oldal. Ugye a keresletnek a növekedése az inkább hosszú távon értendő, hiszen azok, akik hosszú távon tartják, nem adnak el, egyre több olyan lesz, aki elkezdi vásárolni, és nyilván azzal majd vége is lesz majd valamikor, megint csak nem szeretnék jósolgatni, ugye avval vége is lesz a medvepiacnak, és akkor megindulnak majd megint fölfele az árak, és hát ez a ciklus, ez valószínűleg ugyanúgy fog lezajlani, mint ahogy szokott, habár most már nem hiszem, hogy találkozunk ilyen 80%-os zuhanásokkal, ugye eddig az volt a jellemző, hogy a csúcsok után körülbelül 80%-ot esett.
8: Mit lehet mondani, kik vásárolnak most? Tehát megjelennek a portfóliókban a kriptók, teret kapnak? Hogyan diverzifikálnak a befektetők?
9: Egyre inkább, tehát ugye régebben azt el lehetett mondani, hogy főleg az Z és az alfa generáció vásárolnak, vásárolja a kriptókat és a bitcoint. Ez azért megváltozott 24-ben, amikor elkezdtek megjelenni az ETF-ek. Ugye ETF-eken keresztül egyre többen használják a kriptókat, elsősorban a bitcoint, akár diverzifikálási céllal is.
8: Azt már sokszor elmondtuk, hogy már nem annyira független a kriptopiac a hagyományos piactól, mint sok-sok évvel ezelőtt. Egyre inkább például összefügg a mozgásukat nagy tech részvényekkel, mindenféle geopolitikai események is hatással vannak a kriptopiacra. Hogy vannak itt a kockázatok? Tehát a kriptodevizák piacáról tudjuk, hogy kockázatos piac, de mintha rájönnének még plusz kockázatok is az eddigieken felül.
9: Igen, tehát azért azt látni kell, hogy ha likviditási válság van, akkor menekülnek a kockázatosabb eszközökből, úgyhogy ilyenkor együtt mozog, illetve van sok egyéb helyzet, amikor együtt mozog, de érdemes megnézni 25 utolsó negyedévét, amikor akár az S&P 500-at, akár a Nasdaqot nézzük, mindegyik olyan 15-20%-os pluszba volt. Ugyanebben az időtávban több mint 30%-os mínuszban volt a bitcoin, úgyhogy ott leszakadt az általános mozgásról, habár nem abba az irányba, amerre a kriptósok szerették volna. De hát azt lehet mondani, hogy azért a vállalati részvényeknek az árát hosszú távon mégiscsak a cégnek az értéke, a profit, meg a piac határozza meg. Ugye a bitcoin az pedig egy olyan monetáris eszköz, amire nem gyakorol hatást a politika. Tehát ez kötelező érvény olyan hosszú távon különbséget fog produkálni. Még hogyha rövid távon vannak olyan gazdasági helyzetek, meg van olyan piaci hangulat, ami egy irányba viszi. Úgyhogy rövid távon nem érdemes gondolkodni semmiképpen sem a bitcoinba, ugye a spekuláció és szerencsejáték hosszú távon egészen más tényezők befolyásolják.
8: És magába a vásárlás-eladás módjába is beleszólt, egyre inkább beleszól a hagyományos piac. Gondolok itt arra, hogy pár évvel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy legyen mindenkinek saját tárcája, decentralizált felületeken lehet kereskedni a kriptókkal. Ehhez képest ugye nagyon sok a centralizált szereplő, ami sokaknak biztonságot jelent, megjelentek az ETF-ek, tehát egyre jobban ide is beférkőzik a hagyományos piac. Itt mit látsz?
9: Ugye azt mindig elmondtuk, hogy a saját tárca az abban az esetben lehet jobb megoldás, hogyha az ember képzi magát. Tehát időt kell ráfordítani, hogy értsük meg, hogy hogyan kell kezelni. Aki ezt meg akarja spórolni, annak inkább az ETF-eket kell javasolni, hiszen ott azért mégiscsak van egy olyan szolgáltató, akinek felelőssége van abba, hogy azokat a terheket levegye az ügyfeleknek a válláról, amiket csak úgy lehet felelősséggel vállalni, hogyha az ember utána jár tanul. Én azt gondolom, hogy néhány hét tanulást azt feltétlenül bele kell vinni. Egyébként azt látjuk, hogy azért ezeken a szolgáltatókon keresztül nagyobb ütemben nő a kereslet a bitcoin és az egyéb kriptók iránt.
8: Szóval tehát bitcoin mozgások, kereslet, kínálat, vásárlás, eladás, ezeket foglaltuk össze Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
9: Köszönöm szépen, sziasztok!
8: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, csak lépésben halad a forgalom. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti feljárótól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, továbbá az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. Kovács Batont, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Az J csoportban a második forduló most ért véget, és Algéria Jordániát 2-1-re múlta felül. A második félidőben fordította az afrikai csapat, és az NB1-nek is van már egy gólszerzője a világbajnokságon. Ben Buali ugyanis a 69. percben betalált. Az algériai válogatott csatára a magyar bajnok Eto FC-nek a játékosa. Egyébként a Győriek 26 éves támadója 5. válogatott mérkőzésén lépett pályára, és másodszor volt eredményes. Jordánia az utolsó 3. fordulóban a már tovább jutott címvédő argentinok ellen lép pályára, míg Algéria az osztrákokkal találkozik majd. Argentina egyébként már tovább jutott, Jordánia pedig mindenképpen kiesett már a végén. VB-ről az utolsó meccsek eredményeitől függetlenül. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban.
6: A testület egyik legfontosabb új jogköre a miniszterelnök szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne. Ez még azelőtt indulhatna, hogy egy ügy büntető eljárássá válna. A hivatal minden adóévben adatot kapna a Nemzeti Adó és Vámhivataltól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket a hivatal automatikusan vizsgálná, és ha azt látná, hogy a közvagyon eltűnésének vagy rossz felhasználásának a veszélye áll fenn, állami kontroll alá vonhatná őket. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ez nem a magántulajdon elvonását jelenti, hanem állami felügyelő kirendelését. A cél szerinte az lenne, hogy egy büntetőeljárás előtt ne lehessen kimenteni a közbeszerzésekből meggazdagodott cégekből a pénzt. A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem pedig a NAV nyomozóhatóságának. A testületnél nyomozók, ügyészek, rendőrök, adóhatósági szakemberek, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők is dolgoznának.
5: Még parlamenti beszédében a kormányfő bejelentette, hogy kezdeményezik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését is.
7: Ez egy összehangolt feladat lesz. Ezen intézmény és a hozzátartozó változtatások megalapozása, jogi megalapozása csak egy dolog. Az alaptörvénynek a módosítása, gyors módosítása csak egy dolog. Itt mindenkire szükség lesz, ezt teljesen komolyan mondtam. A többi meglévő hatóság koordinált együttműködésére, a magyar emberek politikai és egyéb támogatására is szükség lesz ahhoz, hogy tényleg eredményt érjünk el. Nagyon fontos lenne, hogy a magyar Cosa Nostra felszámolása mielőbb megtörténjen, minél jobb hatásfokkal. Ahogy elmondtam, 7-8%-a is eltűnik a GDP-nek Magyarországon a korrupció miatt. Ennek egy jelentős részét jó lenne azért megsporolni és az emberekre költeni, egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára, gazdaságfejlesztésre.
5: Kamatcsökkentéssel készülhet mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a javuló inflációs és pénzpiaci környezet miatt.
6: Az ING vezető elemzője szerint az idei infláció akár 1,5 százalékponttal is alacsonyabb lehet a jegybank korábbi várakozásainál, miközben a forint erősödése és a hozamok csökkenése is támogatja a lazítást. Virovácz Pétert hallják.
8: Én úgy gondolom, hogy minden jel abban az irányba mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank csökkenti majd az alapkamatot a júniusi ülésén. Az inflációs kilátások látványosan javultak, és hát a jegybanki márciusi előrejelzéshez képest akár 1,5 százalékponttal is lejjebb kerülhetett már az idei inflációs pálya, és ez önmagában is indokolja a lazítást. De nem csak az infláció számít, a forint is jelentősen erősödött, a hozamok is csökkentek, és ennek a tartóságára volt kíváncsi az MNB. Hát ez bebizonyosodott, hogy úgy tűnik, hogy ez a folyamat tartós. És a piaci árazások is bizony a kamatvágás felé mutatnak. Szerintem az ING Bank alapforgatókönyve szerint a legvalószínűbb, az továbbra is egy 25 bázispontos, tehát normál méretű kamatcsökkentés, és ezzel továbbra is egy fokozatos lépésről lépésre típusú lazítást indíthat el a Magyar Nemzeti Bank.
5: Már a bankkártyás vásárlások harmada mobillal vagy okosórával történik Magyarországon.
6: A biztosdöntés.hu vezető elemzője szerint a technológia gyors terjedését főként a kényelmes használat és a biztonság magyarázza, hiszen a telefon vagy az óra sok esetben védettebb fizetést tesz lehetővé, mint a plastikkártya. Tóth Leventét hallják.
9: Most először történt meg az első negyed évben, hogy az összbankkártyás vásárlásoknak az egyharmada már ilyen mobilos volt. Tehát ez egy bődületes növekedés, hiszen valójában néhány évvel ezelőtt kezdett el elterjedni ez a vásárlási forma, hogy digitalizáltuk a mobilunkba a kártyát, és most már minden harmadik tranzakció az mobillal vagy okosórával történik. Tehát hogyha ez így folytatódik, már pedig a növekedés üteme egyértelműen kiemelkedő, akkor egy-két éven belül akár azt is elérhetjük már, hogy a fele a kártyás vásárlásoknak ilyen lehet.
0: Tőzsdehírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt.
6: A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki zárónaphoz képest. A MOL 7,1%-kal tette ezt, 3818 forintra került feljebb, az OTP 2,1%-kal nőtt 44.920 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal emelkedett 2784 forintra, a Richter 1,1%-kal erősödött 11.860 forintig.
10: Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 6%-kal erősödött, Párizsban a CAC 3-tized, a milánói börze 1%-os mínuszban zárt, a madridi IBEX 1%-kal csökkent a nap végére.
10: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq kompozit 1,3%-kal került lejjebb.
10: Nézzük még a devizapiacot, az euróért jelenleg 352 forint 90 fillért kell adni, az angol font 409 forinton jár, a dollár 308 forint 90 fillér.
0: Időjárás jelentés.
6: 1894-ben Franciaországban ezen a napon alapult meg Párizsban a Sorbonne-on a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Magyarország tagságával, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a NOB-nak. Hát a fényvárosában is küzdenek francia barátaink a meleggel, mert ott is nagyjából olyasmi idő van, mint nálunk. 30 és 35 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk ma, sok napsütéssel eső nélkül.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Ó, Iú, Ciú, Áciú, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Megjelent a Global Startup Ecosystems Report, ami a világ legnagyobb startup ökoszisztéma összehasonlítása. A több száz oldalas dokumentum mintegy 5,5 millió induló cég adatára épül, 6 szempont alapján vizsgálva tevékenységüket. Az idei jelentés egyik fókusza a mesterséges intelligencia használata. Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs és vállalkozásépítési szolgáltatások igazgatója azt mondta, érdekes fejlemény, hogy Kína kicsit hátrébb került a rangsorban, Izrael viszont stabilan tartja magát a 4. helyen. Emszőcs Péter interjúja.
2: Mi ez a jelentés? Ugye ez nem az első. Mi ennek a célja? Mit vizsgál leginkább?
3: A report maga, az a Startup Genome-nak és a Global Entrepreneurship Networknek egy évente megjelenő jelentése, tulajdonképpen a világ legnagyobb privát startup ökoszisztéma összehasonlítása. Minden miatt is érdekes, de a fő dolog, ami mindenképpen mellette szól, az az, hogy a 4 legnagyobb startup adatbázisnak az adatait vetik össze. Nagyjából 5,5 millió startupnak az adataira épül, és ezek a típusú minőségbiztosított adatbázisok, ezek tényleg nagyon sok tekintetben kincset érnek. És ami még egyébként a Startup Genome-ról, meg a Networkről fontos elmondani, hogy majdnem 80 országban vannak ők ott, és több mint 200 gazdasági és innovációs minisztériumnak adnak szakpolitikai tanácsokat. Tehát, hogy tényleg a világ egyik legkiterjedtebb ilyen típusú startup ecosystem networkje.
2: Hát akkor mondhatjuk, hogy 5,5 millió startup vizsgálata reprezentatív adatot egy pár szor meghaladja.
3: Tehát igen, az már ugye egy szabad szemmel is jól látható mennyiség, igen.
2: Milyen szempontok alapján vizsgálja ezeket a startupokat és ezek működését, mert szerintem nyilván ez is egy fontos dolog.
3: Alapvetően nincsen túl sok új a nap alatt, ez alatt azt értem, hogy úgy bármilyen report, ami a startupokra meg a scale-upokra próbál fókuszálni, az úgy nagyjából 6 területet fed le. Az egyik ebből a teljesítmény, ezek a gazdasági mutatók forrásoldal, tehát ezek a tőke és állami források, amik a startup és scale-up ökoszisztémába mennek. A piaci elérés, ez így a nemzetközi dimenziókban összehasonlított GDP és lakosságarányos mutatókat kell ez alatt érteni, a talent, a humán erőforrásnak a mennyisége és a minősége, és akkor miért egy dolgot külön a GSR 2026-os riportja, ez egy újdonság, hogy mennyi olyan startup és olyan fejlesztés van, ami már alapjaiban egy mesterséges intelligenciára, vagy egy azzal kapcsolatos technológiára épül. És akkor a hatodik pedig, ami talán a legtéleskörűbb dimenzió, az meg maga a K+F teljesítmény. Ez eddig a szabadalmi adatokat jelentette főleg, de tehát idén már ez sokkal jobban kibővült, és például már beleértjük a szakpolitikai környezetet, szabályozási környezetet, vagy például a kutatási infrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
2: Kettőt mindenképpen kérdeznék a két szempontra. Az egyik az nagyon érdekes, ugye ez a tőke kérdése. Egyrészt vannak az angelök, ugye, akik befektetnek ezekbe a startupokba, mondván minél több befektet be valaki, annál nagyobb az esélye, hogy lesz olyan közöttük, ami jó exittel végződik, és így gyakorlatilag a befektetett pénz visszatérül. Van a másik modell, ami persze természetesen ezt is alkalmazza, de ezen túl ugye állami eszközökkel, pályázatok révén így úgy, tehát más jellegű helyekről is próbálnak pénzt szerezni maguknak. Lehet erről tudni, hogy arányaiban ez hogy van globálisan?
3: Ha 5-6 évvel ezelőtt kérdezte volna tőlem ugyanezt, akkor erre azt válaszoltam volna, hogy alapvetően 2 darab best practice van, jó gyakorlat, amit így lehet. Vagy nem is feltétlenül jó gyakorlat, nem biztos, hogy jobb az egyik, mint a másik. 2 véglete van ennek, inkább úgy mondom, a kutatás finanszírozásnak úgy globálisan állami oldalról. Az egyik volt mondjuk az amerikai, tehát az észak-amerikai példa, ahol az állam nagyon-nagyon pici szerepet vállalt az ilyen típusú finanszírozásban, és úgy volt vele, hogy a pénz az majd úgy is tudja, hogy hova akar menni. És akkor a másik véglet volt pedig Kína, vagy a spektrumnak a másik oldala, ahol pedig az állam nagyon-nagyon hangsúlyosan beleszól abba, hogy akkor mi az, amire ezeket a forrásokat el kell és el lehet költeni. És aztán a Covid, az energiaválság, a háború, illetve az azóta is tartó mesterséges intelligenciával kapcsolatos ipari folyamatok, azok azért abba az irányba vitték a világot, hogy ez most már egy picit elmosódott. Tehát nincsen most már egy ilyen éles határa kettő típus között, és olyan gazdaságok, olyan ökoszisztémák, olyan országok, amik addig nem annyira szóltak bele a piaci folyamatok alakulásába, most már ez rájuk is sokkal inkább jellemző. Ezt inkább úgy tudom megfogalmazni, hogy vannak most már olyan területek, most itt mondtam pár példát az előbb, de vegyük az energiabiztonságot, ahol egész egyszerűen, vagy mondjuk a zöld átállás, ahol egész egyszerűen olyan gyorsan zajlanak a folyamatok, és olyan szintű igény van, így a nép, meg a nép jólét részéről ezeknek a problémáknak a megoldására, hogy egész egyszerűen nem lehet azt várni, hogy majd a piaci folyamatok organikusan előbb-utóbb eljuttatják oda a kutatásfejlesztési részét a dolognak, vagy a technológiai részét a dolognak, hogy akkor majd egyszer csak jó lesz. És ezek azok a területek, tehát ez az úgynevezett mission-based research, tehát ez a misszióvezérelt kutatás, amit itt talán érdemes elvinni, hogy igenis ma már vannak olyan területek, amik igenis fontosak annyira egy adott országnak, hogy azokat ne csak piaci, hanem állami oldalról is finanszírozzák és segítsék.
2: A másik kérdés, hogy a mesterséges intelligenciához kötődik, azért 5,5 millió startup, ezek nyilván nem mind digitális vállalkozások, sőt, szerintem lehet, hogy csak kismértékben vagy jó, hát egy jelen szemmel látható részük az. De ebben nagyon sok mindenféle iparág, szolgáltatás, bármi lehet. Mennyire kötelező technológia, és mennyire inkább csak opcionális, mert ugye mindent nem lehet a mesterséges intelligenciára bízni, meg nem is ez a dolga a világnak.
3: Egyelőre ami látszik, hogy ez inkább egy hatékonysági kérdés egyelőre, ez az én meglátásom a kérdésről. Tehát hogy senki nem mondja azt, hogy bizonyos folyamatokat nem lehet mesterséges intelligencia nélkül, vagy akár annak a segítsége nélkül működtetni. Elsődlegesen én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása az most már egy versenyelőnyt tud jelenteni. Még annak is, akinek maga a vállalkozása nem feltétlenül egy MI termékre, vagy egy mesterséges intelligencia algoritmusra épít. Tehát hogy szerintem ez a legfontosabb ebben a kérdésben, hogy egész egyszerűen hatékony. Tehát ugyanúgy, mint egy pár évvel ezelőtt, bocsánat, hogy egy ilyen picit bugyuta példát mondok, csak szerintem jó szemléletes, hogy ahogy pár évvel ezelőtt mondjuk ott is egy hatékonyságnövelés volt megfigyelhető, hogyha valaki a könyvelését a kockás fizetből átvitte valamilyen ügyviteli szoftverre. Ugyanúgy igaz ez most is, hogy ez elsődlegesen egy versenyképességi és hatékonysági kérdés most.
2: Ez egy globális jelentés. Lehet azt tudni, hogy mondjuk nagy kontinenseket nézzük, ki az, aki nagyon elől van ebben, ki az, aki kissé hátrébb kullog?
3: Én mindenféleképpen látszik, hogy ugye ebből a témából is következően, amiről most beszélgettünk, így a mesterséges intelligencia, tehát azoknak a területeknek a koncentrációja, ahol ez a leghangsúlyosabban jelen van, biztos, hogy mindenkinek a szilíciumból jut eszébe, meg Észak-Amerika. Tehát ott nőtt gyakorlatilag azért a pénzeknek és a cégeknek a koncentrációja. A vezető országok között nincsen változás, tehát Silicium Valley, New York és London az első három. A kínaiak...
2: Azt akartam kérdezni, Ázsia nincs benne az első háromban?
3: Elkezdtek egy picit visszacsúszni most ebben az évben, nem? Ők most ugye a 7., 8., 9. hely környékén vannak, és a negyedik pedig, aki pedig nagyon-nagyon régóta stagnál, és egyébként ország, meg lakosság arányosan, hogyha nézzük, akkor neki nagyon figyelemre méltó a teljesítménye Izrael.
2: Évek óta ő volt startup, meg innovációnak egy nagyon komoly bázisa, 5-6
3: hát
2: éve
3: igen,
2: biztos.
3: Meg így élen járnak, igen, mindenben, ami jó, mert ott náluk nagyon sok, ugye ők elsődlegesen a hadiiparba ügyesek, meg erősek, tehát és onnan nagyon sok minden megjelenik nekik a köznapi használatban is, tehát ezek a dual use, kettős felhasználású technológiák, ezek azért kifejtik a hatásukat.
2: Magyarország hol helyezkedik el ezen a térképen?
3: Ami mindenféleképpen pozitív, és ez nem csak ebben a riportban vagy jelentésben, bocsánat, van így, hanem például szintén egy pár hete jött ki egy EU-s startup és scale-up index, tehát mindenhol az látszik, hogy sikerült így a Covid és a háború alatt tartó stagnálást vagy negatív folyamatokat 25 elején nagyon jól megfordítani. Úgyhogy minden egyes rangsorban így ebben a GSR 2020 2026-os riportban is Magyarország egy 10 helyet tudott javítani tavalyról idénre, ami összességében is egy nagyon szép teljesítmény. Talán kettő dolog, amit érdemes elmondani, hogy miért van ez így. Az exitek azok élénkülnek, tehát a sikeres cégeladások száma azok mindenféleképpen élénkülnek. A számuk is nő, és az értékük is másfélszereződött, mind a kettő majdnem. És a mesterséges intelligencia natív, tehát hogy ezeket azok a cégek, amik valamilyen EMI területen motoroznak, az ő számuk is nagyjából 73%-kal nő, ez jóval a globális piac lendülete fölött van. És ahogy említettem, a szempontok között ez egy olyan indikátor volt, amit most kiemelten néztek. Ami változatlan, azok a különböző erős iparágaink, tehát ez továbbra is a mesterséges intelligencia, a big data és analitika, a fintech és az élettudományok, tehát ezek tavaly előtt, meg idén is ezekben volt, és ezekben a legerősebb Magyarország. És talán még érdekes, hogy mikor nyisunk, az sajnos továbbra sincsen, de ami viszont mindenféleképpen nagyon jó hír, hogy több cég is van, ami remek pályán van ahhoz, hogyha tudják folytatni a növekedést, akkor hamarosan azzá válnak.
1: Kutni Mátyást, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs és vállalkozásépítési szolgáltatások igazgatóját hallották.
0: Ó, IO, CIO, ÁCIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100 leggazdagabb magyar.hu oldalon.

0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk majd természetesen a labdarúgó világbajnokság eredményeit is, nem feledkeztünk el róla, mint ahogy egyébként nyomon követjük a legfrissebb parlamenti határozatokat is, mert azokból is van bőven. Előtte azonban még vissza a jó öreg piachoz, kamatcsökkentés lesz ma minden bizonnyal a Magyar Nemzeti Bank részéről. Általános várakozás, hogy 25 bázisponttal 6,25-ről 6%-ra csökkenthetik majd az alapkamatot. Egyébként már korábban is volt erre javaslat az előző ülésen, de hát akkor kisebbségben maradt az illető, aki ezt javasolta. Most viszont valószínű a többség, és hát aztán, hogy milyen lesz az inflációs helyzet, nyilván annak függvénye, hogy mi lesz a kamattal, meg persze például az, ami az inflációt most befolyásolja, hogy egy a Közel-Keleten mi van, és ezzel áttételesen a kőolajárakkal, no, az is sokat fog majd nyomni a latban. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 órakor kezdi meg a munkát a rendkívüli ülésének a második napján az országgyűlés.
3: A képviselők döntenek a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról és az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes jogszabályok módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényről, valamint más kapcsolódó jogszabályok módosításáról.
2: Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. A testület egyik legfontosabb új jogköre a miniszterelnök szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne. Ez még azelőtt indulhatna meg, hogy egy ügy büntető eljárássá válna.
3: A hivatal minden adóévben adatokat kapna a Nemzeti Adó és Vámhivataltól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezeket a társaságunkat a hivatal automatikusan vizsgálná, és ha azt látná, hogy a közvagyon eltűnésének vagy rossz felhasználásának a veszélye áll fenn, állami kontroll alá vonhatná őket. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ez nem a magántulajdon elvonását jelentené, hanem állami felügyelő kirendelését. A cél szerinte az lenne, hogy egy esetleges büntetőeljárás előtt ne lehessen kimenteni a közbeszerzésekből meggazdagodott cégekből a pénzt. A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem a NAV nyomozó hatóságának. A testületnél nyomozók, ügyészek, rendőrök, adóhivatali szakemberek, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők dolgoznának.
2: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, erről is beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben.
3: Magyar Péter közölte, hogy ismét lehetővé teszik az alkotmánybíróság, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk a bírák válasszák meg, a kormányfőt hallják.
4: Ez érint azt hiszem 4 alkotmánybírót vagy 5-öt, köztük Bolt Pétert, úgyhogy várhatóan szeptemberre már új, biztosan új elnöke lesz az alkotmánybíróságnak, és Bolt Péter pedig elveszíti a mentelmi jogát. Bővítjük az alkotmánybíróságnak a jogköreit, jelentősen csökkentjük a sarkalatos törvények számát, arányát. Két fontos változás van még, a kúria elnökének és az OB elnökének az esetleges visszahívása, illetőleg az új elnökök megválasztása. Ezen szabályok részben változnak, részben bekerülnek az alaptörvénybe, mert nem minden volt benne a visszahívás kapcsán, és megváltozik. Nagyobb beleszólása lesz a bíróknak. Dönthetnek egyrészt a visszahívás kezdeményezéséről, és dönthetnek utána az új kúriai elnök vagy OBH elnök megválasztásáról is, vagyis javaslatot tehetnek.
2: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt.
3: Az egészségügyi miniszter tegnap késő este közölte, hogy ma megérkeznek a szükséges alkatrészek és a beépítésük is megkezdődhet. Az intézet közösségi oldalán arról írtak, hogy a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szükséges hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.
2: A Covid utáni hajópiaci lendület mára jelentősen visszaesett, de a Balatonon a szezon elején egyre több vízijármű jelenik meg.
3: A Balatonkenesei és Balatonföldvári kikötők üzemeltetője szerint a kedvterési célú hajózás továbbra is magasabb árkategóriás szabadidős forma, ugyanakkor a bérlés már sokkal szélesebb kör számára elérhető lehetőség, Viszkei Andrást hallják.
5: Nyilvánvalóan így a nyári szezon elején azok a hajótulajdonosok, azok a csónaktulajdonosok lejönnek végre a Balatonra, elkezdik használni a hajóikat, a vízijárműveiket, a csónakjaikat. Kint a vízen, hál' Istennek, egyre többeket lehet látni. Ha mondjuk összehasonlítani akarunk a jóval korábbi, vagy néhány évvel korábbi állapotokhoz képest, akkor azért egy kicsit mondjuk azt, hogy meggyengült a lendület a Covid éveihez képest, amikor szárnyalt Magyarországon a hajóeladás, sőt nem csak Magyarország, hanem egész Európában. Ahhoz képest azért mostanában jelentős visszaesés tapasztalható, hogy ez minek tudható be az európai helyzetnek, a magyarországi helyzetnek, ezt nehéz lenne megmondani, de igazándiból most azért sokkal gyengébben muzsikál a piac, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
2: Friss információk az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban: 143 drón lelövéséről számoltak be az oroszok. Az ukrán pilóta nélküli repülőgépek a Fekete és az Azovi tenger környékét támadták, arról nincs információ, hogy mennyire hatékonyan. Az ukránok azt közölték, hogy ők 135 drónt lőttek le Ukrajna fölött, illetve annyi támadt, 118-at tudtak semlegesíteni, ott már nyilván vannak károk minden bizonnyal, de hát valószínűleg vannak Oroszországban is, mert már a viradóra a támadások után lezárták a megszállt Krím-félszigetet, az orosz szárazfölddel összekötő Kercsi hidat, a térségben pedig több helyről robbanásokat és tüzet jelentettek. A Kercsi hidat az elmúlt 4 évben a háború során már többször eltalálták az ukránok, volt olyan, hogy vonatszerelvény is felrobbant rajta, és hát valamennyire ki lehetett javítani, de állítólag nem 100%-osan. Ha van információ az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, akkor ahogy megszokhatták az elmúlt években, majd mondjuk majd a Reggeli Monitor hátralévő részében. Átmegyünk a startup témára. Megjelent a Global Startup Ecosystems Report, ami a világ legnagyobb startup ökoszisztéma összehasonlítása. A több száz oldalas dokumentum 5,5 millió induló cég adatára épül, 6 szempont alapján vizsgálva a tevékenységüket.
3: Az idei jelentés egyik fókusza a mesterséges intelligencia használata. Kutni Mátyás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség edukációs és vállalkozásépítési szolgáltatások igazgatója azt mondta, Magyarország jobb pozícióba került a korábbi évekhez képest.
6: Azok a cégek, amik valamilyen EMI területen motoroznak, az ő számuk is nagyjából 73%-kal nőtt, ez jóval a globális piac lendülete fölött van. És ahogy említettem, a szempontok között ez egy olyan indikátor volt, amit most kiemelten néztek. Ami változatlan, azok a különböző erős iparágaink, tehát ez továbbra is a mesterséges intelligencia, a big data és analitika, a fintech és az élettudományok, tehát ezek tavaly előtt meg idén is ezekben volt, és ezekben a legerősebb Magyarország. És talán még érdekes, hogy unicornisunk az sajnos továbbra sincsen, de ami viszont mindenféleképpen nagyon jó hír, hogy több cég is van, ami remek pályán van ahhoz, hogyha tudják folytatni a növekedést, hamarosan azzá válnak.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt.
3: A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest, a MOL 7%-kal tette mindezt 3.818 forintig jutva, az OTP 2,1%-kal került feljebb és 44.920 forinton zárt. A Magyar Telekom 1%-kal emelkedett 2.784 forintra, a Richter pedig 1,1%-kal erősödött 11.860 forintig.
2: Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
3: A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 6%-ot erősödött, a párizsi CAC40 3%-os, a milánói börze enyhe 1%-os mínuszban zárt, a madridi IBEX 1%-kal erősödött.
2: Vegyesen zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 3%-kal nőtt, az S&P 500-as ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq Composite 1,3%-kal került lejjebb.
2: Több mint 30 akkumulátorcsere állomást építene Európában 2035-ig. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója a kínai CATL, az Octopus Energyvel közösen.
3: A két cég szerint az új modell csökkentheti az elektromos kamionok üzemeltetési költségeit, és akár a dízeljárművek költségeinél is olcsóbbá teheti a fuvarozást. A tervezett állomások összesen több mint 300 ezer elektromos teherautó kiszolgálására lehetnek alkalmasak. A projekt költsége 30 milliárd angol font, ez persze becslés. A koncepció lényege, hogy a teherautónak ne kelljen hosszú ideig töltenie az akkumulátorokat, ehelyett a lemerült akkumulátorcsomagot néhány perc alatt egy feltöltött egységre cserélhetik. A másik fontos előny, hogy a fuvarozóknak nem kell megvenniük az akkumulátort, amely a legdrágább alkatrész a járműveknél. A CATL idén 900 akkumulátorcsereállomás telepítését tervezi Kínában. A vállalat célja, hogy 2030-ra az ország fő logisztikai útvonalának 80%-át lefedje ezzel a szolgáltatással.
2: 100 000 fő befogadására alkalmas új stadiont épít a Manchester United.
3: A klub már megszerezte a szükséges 10 hektáros földterület jelentős részét, jelenlegi arénája az Old Trafford közvetlen szomszédságában. Az új stadion felépítésének becsült költsége eléri a 2 milliárd fontot. Az Old Trafford 1910 óta a 13-szoros angol bajnok csapat otthona. A több mint 74 ezer férőhelyes létesítményben legalább 20 éve végeztek nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, így az elmúlt években már számos infrastrukturális problémával, például beázó tetővel, elégtelen vízelvezetéssel és a rágcsálók elszaporodásával küszködött.
0: Időjárás jelentés.
3: Lettország az egy nagyon vicces állam lehet, többek között van ott egy Ogre nevű város, ami egy Ogre nevű folyó partján fekszik, és egyébként ez a város mindenféle ilyen téli díszeiről, meg fenyőiről, meg egyebeiről híres, és mindez azért jutott eszembe, mert hogy Lettországban ma van a Ligo Diena, azaz a Szent Iváné előtti nap, a nyári napforduló legfőbb ünnepe, és ez náluk munkaszüneti nap, hogy nyugodtan tudjanak ünnepelni. Úgyhogy drága lett barátaink, nagyon-nagyon boldog Ligo Dienát kívánunk nektek innen Budapestről. Egyébként megnéztem Ogréban és környékén az időjárás 18 fok, már a hőmérséklet 18 fok körül van, és ilyen 22 körüli csúcsokat várnak, hát ez olyan erős tavasz. Nálunk 30 és 35 fok között fog tombolni a nyár, sok napsütéssel, eső nélkül.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A címvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. és 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J-csoport második fordulójában. Lionel Messi így a labdarúgó VB-k legtöbb gólt szerző játékosa lett ezzel. A norvég válogatott Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3-2-re győzte le a szintén duplázó Ismaila Sarr-t, a soraiban túró Szenegált az I-csoportban. A franciák simán 3-0-ra múlták felül Irak együttesét az I-csoportban Kylian Mbappé dupájának is köszönhetően, és nemrég zárult az Algéria-Jordánia találkozó, amit Algéria nyert meg 2-1-re, az NB1 bajnok csapatában a Győrben játszó Ben Wally is gólt szerzett egyébként a találkozón.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem egy nyugdíjas állás brit miniszterelnöknek lenni, mert hogy Keir Starmer mindössze 2 év után bejelentette lemondását. Érett ez már, legalábbis a lapok nagyon arról cikkeztek, de mennyire volt, fogalmazunk úgy, hogy sakmat helyzetben politikai szempontból? Kérdezem Harbjad Marcelt, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Hát igen, valóban egyfajta sakmat helyzetben volt Starmer. Már hónapok óta rebesgették a lemondását. Voltak újabb botrányok, például a volt washingtoni nagykövetével kapcsolatban, és úgy tűnt, hogy párton belül az idén május elejé angliai önkormányzati választásokig, illetve Wales és Scott parlamenti választásokig adtak neki időt. Ezeken a párt nagyon leszerepelt, és ezt követően volt várható, hogy valaki kezdeményezi a kihívását, és hát ez meg is történt tulajdonképpen a párt bal és jobb oldalán is.
1: Ilyenkor egyébként, most ugye a Labour Party, tehát a munkáspárt van hatalmon, ilyenkor azért szoktak egyébként miniszterelnököt váltani, mert már tartanak attól, hogy a most regnáló vagy távozó kormányfővel mindenképpen elveszítették volna a választást, vagy egyszerűen van egy olyan politikai kultúra, ami egy bizonyos szint fölött, vagy alatt inkább nem engedi meg azt, hogy valaki miniszterelnök maradjon?
2: Nem mondanám, hogy ez a brit politikai kultúra része, bár ugye az elmúlt 10 évben 6-odjára cserélnek miniszterelnököt a britek, szóval lehet, hogy ez ami újdonság, de egyébként, hogy hosszú távra nézve nem igazán volt hagyomány a brit politikában. Inkább az első lehet az ok az, hogy úgy érzik, hogy Starmerrel nem lehet választást nyerni, ami hát abból a szempontból mindenképpen igaznak tűnik, hogy a pártja borzasztóan visszaesett a közvéleménykutatásokban, és ő maga is a valaha volt legnépszerűtlenebb miniszterelnökök közé tartozik, és Starmer egyébként maga a tegnapi lemondási beszédében is ezt jegyezte meg okként, hogy lemondásának okaként, hogy pártja úgy érzi, hogy vele nem lehet választást nyerni.
1: Nem csak botrányai voltak azért a kormányfőnek, a távozó kormányfőnek, hanem hát legalábbis ő maga úgy emlékszik, hogy gazdasági eredménye is. Ez tetten érhető, tehát tényleg kezdett jó pályára állni a brit gazdaság, vagy ebben is van olyan hiátus, ami miatt népszerűtlenné vált?
2: Igen, itt ehhez érdemes visszamenni 2024-be a választásokig, amikor is Starmer és kormánya igyekezett felépíteni a munkáspárt mellé, vagy a munkáspárthoz társítva egyfajta gazdasági kompetenciát, ugyanis a brit gazdaság igen rossz állapotba került, az eladósodottság az a GDP nagyjából 100%-át közelíti, és a kamatok, szóval az adósságszolgálat is borzasztó drága. Jelenleg az adósságszolgálatra több pénzt költenek el, mint a védelemre és az oktatásra együttesen, és félő, hogy bármikor, bármilyen botrány van, akkor a kamatok hirtelen még feljebb mennek. És Starmer, illetve a pénzügyminiszterét érdemes megjegyezni, Rachel Reeves, ők egy nagyon szigorú, már konzervatív fiskális politikát folytattak, és ennek következményeképp kénytelenek voltak meglépni olyan gazdaságilag indokolható, de borzasztó népszerűtlen intézkedéseket, mint például a nyugdíjasok téli tüzelő támogatásának a megvágása, és a munkáspárti szavazók nem igazán ezt várták egy munkáspárti, mégiscsak szociáldemokrata, hogy szocialista miniszterelnöktől, és borzasztóan gyorsan emiatt elveszítették a népszerűségüket. Egyébként a brit gazdaság hát változóan teljesít. A most idén év első felében a G7-ek közül az egyik legerősebb gazdasági növekedés tekintetében, de az elmúlt években volt, tehát egy-két éven belül volt olyan is, hogy ők voltak a leglassabban növekvő gazdaság. És összességében még a kormánynak a gazdasági intézkedései úgy nem értek be, hogy ez valamiféle szemmel látható gazdasági fellendülést hozzon, amit mondjuk az emberek is éreznének.
1: Most 10 éve a Brexit népszavazásnak, és hogy kilépett az Európai Unióból utána a Nagy-Britannia, ugye 16-ban volt a népszavazás, és végül a Covid közepén gyakorlatilag, vagy legalább 2020-ban tudtak kilépni. Nagyon-nagyon megbánták ezt a britek, vagy azért még mindig nagyon erős a kilépés pártiak tábora, és igazából egy új népszavazást erről kiírni szinte lehetetlen lenne?
2: Hát ez érdekes kettőség van a brit politikában, ugyanis, igen, ahogy említette, pont napra pontosan ma 10 évvel ezelőtt volt a Brexit népszavazás. És egyébként, hogyha megkérdezik az embereket, akkor már a döntő többség az úgy látja, hogy ez rossz döntés volt, és nem érte meg kilépni, amit egyébként mindenféle számok, illetve becslések is, gazdasági becslések is alátámasztanak, vagyis hogy ez a brit gazdaságnak súlyos GDP százalékokba került. Szóval, hogyha most lenne egy új, most már belépési népszavazás, akkor valószínűleg elég nagy arányban a visszalépést támogatók győznének. Ugyanakkor ezt nem nagyon szeretnék forszírozni a fő politikai erők, mert 2016 után valóban majdnem 4 évig tartott, mire sikerült kilépni, és itt folyamatos pszichodrámák voltak ezzel kapcsolatban, miniszterelnökök buktak meg, és ez egy olyan érzékeny témává tette ezt a dolgot, amit emiatt nem akarnak a miniszterelnökök nagyon piszkálni, mert félő, hogy újra ugyanez meg fog ismétlődni. A mostani munkáspárti kormány, illetve most a leköszönő Starmer sem jelezte, illetve jelezte, hogy nem szeretne egy újabb Európai Unióval kapcsolatos népszavazást, annak ellenére, hogy bizonyos kisebb ügyekben az EU-hoz közeledni szeretne, és a most feltehetőleg új miniszterelnökké váló Andy Burnham, aki szintén ellenezte a Brexitet, sőt, még idén év elején is a Brexitet az egyik legnagyobb bajnak, vagy gondjának nevezte meg az Egyesült Királyságnak, és jelezte, hogy még az ő életében szeretné, hogyha visszalépnének. Az utóbbi napokban, hetekben azt mondta, hogy ha miniszterelnök lesz, nem szeretné ezt a témát forszírozni, és elfogadja a 2016-os referendum eredményét.
1: 2016-ban ráadásul egy érdekesség így utólag politika történeti szempontból is az egyik leghevesebb kilépéspárti Boris Johnson volt, aki aztán miniszterelnök lett, úgyhogy kénytelen volt egy kicsit megenni, amit maga főzött. Ettől függetlenül, hogy Andy Burnham úgy tűnik, hogy ebből az uniós népszavazásból visszakozik, biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök, tehát nem nagyon van más kihívója, és hogyha igen, akkor mikor léphet majd hivatalba?
2: Igen, a Starmer a tegnapi lemondási beszédében meg is nevezte, hogy hogy lesz az új vezetőválasztási folyamat. Ez július 9-én fog megnyílni, és 16-án fog lezárulni. Ennek során a parlamenti képviselők, ugye csak parlamenti képviselők lehetnek pártvezetők, és egyben most miniszterelnökök is, úgyhogy a párt van kormányon. Nekik a munkáspárti képviselők 20%-ának támogatását kell begyűjteni, ez most 81 képviselőt jelent. Ez Andy Burnham számára, aki egyébként csak tegnap vette föl a parlamenti mandátumát, az ő számára ez nem lesz probléma. És igazából még a párt Blairista jobbszárnyából volt várható, hogy Les Streetingnek volt egészségügyi miniszternek, aki egy hónapja mondott le az egészségügyi miniszterségről pont azért, hogy Starmer ellen kiállhasson. Még neki lett volna esélye összegyűjteni ezt a 81 támogatást, de tegnap ő is jelezte, hogy beáll Burnham mögé. Többször beszéltek az elmúlt napokban, és nem csodálkoznék, hogyha Streeting azért állt volna be most Burnham mögé, mert egyrészt azt látta, hogy 81-et vagy nem sikerül összegyűjtenie, és feltehetőleg valamilyen fontos pozíciót kaphat Burnham kormányában, így nem igazán maradt olyan jelölt, aki reálisan össze tudná szedni ezt a 81 képviselői ajánlást. Egyébként, hogyha ez július 16-án lezárul ez a folyamat, és ha csak Burnham szedte össze ezt a 81-es támogatást, akkor ő lesz a miniszterelnök, hogyha valaki más is megtette ezt, akkor pedig a munkáspárt tagsága fog szavazni, és ez egy több hetes folyamat, amíg szavazhatnak, itt rendszerint szoktak vitákat is rendezni a jelöltek között, mert ez akár augusztus végéig is elhúzódhat. A cél az ebben az esetben, hogy szeptember 1-ig, amikor a parlament visszatér a nyári szünetből, akkor már az új miniszterelnök lehessen hivatalban.
1: Hogyha Andy Burnham lesz az új miniszterelnök, akkor mennyi ideig lehet kormányfő? Úgy értem, hogy mikor lesz a következő választás Nagy-Britanniában?
2: A következő választás az legkésőbb 2029-ben lesz, tehát még így lesz nagyjából 3 éve a miniszterelnökségre. Abban az esetben, hogyha nem tart előrehozott választást, amit a miniszterelnök bármikor megtehet. Egyébként ezt is tagadta, illetve azt mondta, hogy nem gondolkozik ezen, hogy előrehozott választásokat írjon ki, mert voltak korábban pletykák erről, hogy nyilván így szeretne legitimációt szerezni, de a munkáspárt most annyira gyenge, hogy valószínűleg elvesztené simán ezt a választást, ezért egyelőre nem valószínűleg nem látunk ilyet.
1: Harp Jad Marcelt, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP, vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 3. kerületben a Czeci János közben a Czeci János utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8:09, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A jövőben Irán fogja kezelni a Hormuzi szorost a nemzetközi joggal összhangban. Erről a Svájcban folytatott tárgyalásokat követően beszélt az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló.
6: Mohammad Baker Khalipaf hangsúlyozta, a Hormuzi szoros már soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem az iráni iszlám köztársaság fogja igazgatni. A Washington és Teherán által a múlt héten aláírt előzetes keretmegállapodás szerint egyelőre Irán felügyeleti a szorost, de vállalta, hogy tárgyalásokat folytat Ománnal és a Perzsöljből 6 további országával a víziút jövőjéről, és arra is ígéretet tett, hogy 60 napig nem szed átkelési díjat az áthaladó hajóktól.
1: Egyelőre 1,5%-kal csökken a kőolaj, a Brent ára $76.80, az amerikai könnyolaj $72.89 jár. Idehaza 9 órakor kezdi a munkát eheti rendkívüli ülésének második napján az országgyűlés.
6: A képviselők döntenek a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról és az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló jogszabály, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.
1: Létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek vezetői rendőri védelmet kapnának, erről is beszélt a miniszterelnök a parlamentben.
6: Magyar Péter elmondta, hogy a hivatal körülbelül 10 milliárd forintos költségvetési forrásból működhet, a kormányfőt hallják.
7: Az országgyűlés hozza létre, tehát nem a kormány alá lesz rendelve ez a szerv. Az országgyűlésnek tartozik beszámolással. Az országgyűlés alkotmányügyekért felelős bizottsága fogja kiírni a pályázatokat az elnökre és az elnök helyettesekre. Ahogy említettem, egy elnök, 4 elnök helyettes, ők alkotják az 5-tagú vezetését a szervezetnek. Nem lesz ez egy óriási szervezet, azt szeretném mondani, hanem a meglévő ügyészséget, a meglévő rendőrséget, NAV-ot, rendvédelmi állományt tudja majd segítségül hívni. Részben be lesznek rendelve a hivatalba a legjobb korrupciómentes ügyészek, rendőrök, navosok, részben át lesznek helyezve, és részben segítséget fog kérni és igénybe venni, főleg a büntetőjárási szakaszban nyomoztatni tudja, tulajdonképpen utasítási joga lesz a rendőrség felé.
1: Nem lesz könnyű, de idővel mindenki megszokja, és sokat segíthet majd az átláthatóságban, valamint a munkakeresésben kezdetben a nagyvállalatoknál. Ezt ígéri a sokat emlegetett bértranszparencia.
6: Nem arról van szó, hogy mindenki bére forintra pontosan nyilvánossá válik egy adott cégnél, az viszont igaz, hogy az egyes munkakörök esetében tudható lesz egy sáv, amin belül mozoghat a munkavállaló bére. Kamarás Zsuzsát, az Unika biztosító HR igazgatóját hallják.
8: Hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az az, hogy én nagyon támogatom és nagyon hiszek abban, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek.
1: Kamatcsökkentésre készülhet mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a javuló inflációs és pénzpiaci környezet miatt.
6: Az ING vezető elemzője szerint az idei infláció akár 1,5%-ponttal is alacsonyabb lehet a jegybank korábbi várakozásainál, miközben a forint erősödése és a hozamok csökkenése is támogatja a lazítást. Virovácz Pétert hallják.
9: Én úgy gondolom, hogy minden jel abban az irányba mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank csökkenti majd az alapkamatot a júniusi ülésén. Az inflációs kilátások látványosan javultak, és hát a jegybanki márciusi előrejelzéshez képest akár 0,5 százalékponttal is lejjebb kerülhetett már az idei inflációs pálya, és ez önmagában is indokolja a lazítást. De nem csak az infláció számít, a forint is jelentősen erősödött, a hozamok is csökkentek, és ennek a tartóságára volt kíváncsi az MNB. Hát ez bebizonyosodott, hogy úgy tűnik, hogy ez a folyamat tartós, és a piaci árazások is bizony a kamatvágás felé mutatnak. Szerintem az ING Bank alapforgatókönyve szerint a legvalószínűbb az továbbra is egy 25 bázispontos, tehát normál méretű kamatcsökkentés, és ezzel továbbra is egy fokozatos lépésről lépésre típusú lazítást indíthat el a Magyar Nemzeti Bank.
1: Haloványan, de gyengül a forint, az euró most 353 forint 30 fillér, a svájci frank 382 forint 50, a dollár pedig 309 forint 30 filléren jár.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-os emelkedéssel 139.495 ponton zárt.
6: Részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a vezető papírok erősödtek a pénteki zárónaphoz képest. A MOL 0,7%-kal 3.818 forintig jött feljebb, az OTP 2,1%-kal erősödött 44.920 forintra. A Telekom 1%-kal emelkedett 2.784 forintig, a Richter pedig 1,1%-kal zárt magasabban 11.860 forinton.
1: Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 7 tized, a frankfurti DAX 6%-kal emelkedett, a párizsi CAC 3 tized, a milánói börze enyhe 1%-os mínuszban zárt, a madridi IBEX 1%-kal került feljebb.
1: Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500 ugyanennyivel csökkent, a Nasdaq Composite 1,3%-kal esett.
1: A színvédő argentin labdarúgó válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójában az amerikai kontinensen zajló labdarúgó VB-n.
6: Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást. A norvég válogatott Erling Haaland 2 góljának is köszönhetően 3-2-re győzte le a szintén duplázó Ismaïla Sarr soraiban tudó Szenegált az I csoport New York-i mérkőzésén. És az első helyről várhatják a norvégok a pénteki franciák elleni rangadót. A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot, szintén az I csoportban, de Philadelphiában. Egyébként a meccs a vihar miatt az első játékrész után csak nem 2 órával később folytatódott.
1: A magyar idő szerinti reggeli órában Algéria 2-1-re múlta felül Jordánia együttesét. Egyébként Jordánia már nem juthat tovább a labdarúgó világbajnokságon, mint ahogy Irak sem juthat tovább, viszont Franciaország és Norvégia már mindenképpen ott lesz a legjobb 32 között, akár csak Argentína.
0: Időjárás jelentés.
6: Puno, ez egy város Peru délkeleti részén, a Titicaca tó partján, és még valamikor a 17. században alapították a betelepülő konkvisztádorok, hát mondjuk így, és azóta is működik városként, egy ilyen 100 000-es nagyságrendben laknak ott különböző emberek, és ami az érdekesség, hogy a mai napon tartják az úgynevezett napiádók fesztiválját, ennek nagyon szép neve van spanyolul, Adoración del Sol, gyönyörű. A boszorkányok ezen a napon naptáncot járnak, hogy az év leghidegebb hónapjaira összegyűjtsék a nap energiáját. Aztán nem tudom, mi történik, hogy kisugározzák magukból, vagy mi lesz, de mindegy, ami a lényeg, hogy ők most gyűjtik a napsugarat. Hát mi is gyűjtjük, mert jön az áldás az égből, 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk Budapesten és környékén, eső nélkül sok napsütéssel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem lesz könnyű, de mindenki megszokja, és sokat segít majd az átláthatóságban, valamint a munkakeresésben kezdetben a nagyvállalatoknál. Ez a sokat emlegetett bértranszparencia. Sokan egyébként félreértik, mert nem arról van szó, hogy mindenki bére forintra pontosan nyilvánossá válik egy adott cégnél. Az viszont igaz, hogy az egyes munkakörök esetében tudható lesz egy sáv, amin belül mozoghat a munkavállaló bére. Kamarás Zsuzsa, az Unika biztosító HR igazgatója Kutasi Juditnak nyilatkozott Hétfő egy nő című műsorunkban.
2: Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
3: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők egy hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább egy éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ennek két dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörben. Bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az, hogy én nagyon támogatom és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
2: Meg a vállalaton belül is,
3: így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
2: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
3: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
2: Igen.
3: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünkben.
2: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
3: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez visz el majd a valódi transzparencia felé.
2: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
3: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk. Nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul?
3: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
2: És így lesz?
3: Nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
2: És a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk, nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és ugye a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer, te ezt hogyan látod?
3: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok, ez nagyon izgalmas. Ugye nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
2: tehát
3: így
2: inkább
3: tovább.
2: Többet keressünk miközben, évről évre.
3: Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárás befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Az elmúlt percekben a bértranszparenciáról hallhattak Kamarán Zsuzsától, az Unika biztosító HR igazgatójától. 8 óra 52 perc van, egy érdekességgel megyünk tovább, aztán zenével, 9 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, köztük a tőzsdenyitással.
0: Reggeli Monitor.
4: Lezárult az idei kerecsensólyom gyűrűzési és jeladózási szezon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei 5 fészekben összesen 17 fiatal kerecsensólyomra szereltek műholdas nyomkövetőt. A fokozottan védett ragadozó madár állományát a szakemberek már február elejétől figyelemmel kísérik, amikor a madarak megkezdik a területfoglalást. A fiókák gyűrűzésére és adatvételére minden évben május

0: Kutatását, terület használatát és túlélését. Az így gyűjtött adatok nem csak a hazai, hanem a nemzetközi természetvédelmi kutatások számára is kiemelkedő jelentőségűek. A jeladók felszerelésével egy időben állatorvosi és genetikai mintavételezést is végeztek. A DNS vizsgálatok segítségével a szakemberek a fiókák szülőpárjait is azonosítani tudják, ami fontos információkat szolgáltathat a faj állományának vizsgálatához. A program célja, hogy pontosabb képet adjon a kerecsensólymok pusztulásainak okáról, és adatalapú természetvédelmi intézkedéseket tegyen lehetővé. A szakemberek a következő hónapokban a beérkező adatok elemzésére és a madarak folyamatos monitorozására koncentrálnak.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Czeci János közben a Czeci János utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a

0: Garasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton, az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton, a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. június 23-a reggel 9 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például azzal kapcsolatban, hogy mi újság a Hormuzi szorossal. Egy rövid friss információ, ami a kőolaj árfolyamát illeti, ez továbbra is csökkent, több mint 1%-kal, $76.95 a Brent típusára, az amerikai könnyolajé pedig $73.03. Most jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A jövőben Irán fogja kezelni a Hormuzi szorost a nemzetközi joggal összhangban, erről a Svájcban folytatott tárgyalásokat követően beszélt az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló.
3: Mohamed Bakar Kalibaf hangsúlyozta, a Hormuzi szoros már soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem az iráni iszlám köztársaság igazgatja. A Washington és Teherán által a múlt héten aláírt előzetes keretmegállapodás értelmében egyelőre Irán felügyelheti a szorost, de vállalta, hogy tárgyalásokat folytat Ománnal és a Perzsa öböl 6 további országával a vízi út jövőjéről, és arra is ígéretet tett, hogy 60 napig nem szed átkelési díjat az áthaladó hajóktól.
2: Ezekben a percekben kezdi a munkát a heti rendkívüli ülésének második napján az országgyűlés.
3: A képviselők döntenek a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról, és az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló jogszabály, valamint más hasonló törvények kapcsolódó törvények módosításáról.
2: Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. A testület egyik legfontosabb új jogköre a miniszterelnök szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne.
3: A hivatal, ez még azelőtt indulhatna meg, hogy egy büntető eljárássá válna az ügy. A hivatal minden adóévben adatokat kapna a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább 3/4 közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket a hivatal automatikusan vizsgálná, és ha azt látná, hogy a közvagyon rossz felhasználásának veszélye áll fenn, állami kontroll alá vonhatná őket. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem a magántulajdon elvonását jelenteni, hanem állami felügyelő kirendelését. A cél szerinte az lenne, hogy egy esetleges büntető eljárás előtt ne lehessen kimenteni a közbeszerzésekből meggazdagodott cégekből a pénzt. A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem pedig a NAV nyomozóhatóságának. A testületnél nyomozók, ügyészek, rendőrök, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők dolgoznának.
2: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt.
3: Az egészségügyi miniszter tegnap késő este közölte, hogy ma megérkeznek a szükséges alkatrészek, és a beépítésük is megkezdődhet. Az intézet közösségi oldalán arról írtak, hogy a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szükséges hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.
2: Kamatcsökkentésre készülhet mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a javuló inflációs és pénzpiaci környezet miatt.
3: Az ING vezető elemzője szerint az idei infláció akár 1,5 százalékponttal is alacsonyabb lehet a jegybank korábbi várakozásainál, miközben a forint erősödése és a hozamok csökkenése is támogatja a lazítást. Virovácz Pétert hallják.
4: Én úgy gondolom, hogy minden jel abban az irányba mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank csökkenti majd az alapkamatot a júniusi ülésén. Az inflációs kilátások látványosan javultak, és hát a jegybanki márciusi előrejelzéshez képest akár 1,5 százalékponttal is lejjebb kerülhetett már az idei inflációs pálya, és ez önmagában is indokolja a lazítást. De nem csak az infláció számít, a forint is jelentősen erősödött, a hozamok is csökkentek, és ennek a tartóságára volt kíváncsi az MNB. Hát ez bebizonyosodott, hogy úgy tűnik, hogy ez a folyamat tartós. És a piaci árazások és bizony a kamatvágás felé mutatnak. Szerintem az ING Bank alapforgatókönyve szerint a legvalószínűbb az továbbra is egy 25 bázispontos, tehát normál méretű kamatcsökkentés, és ezzel továbbra is egy fokozatos lépésről lépésre típusú lazítást indíthat el a Magyar Nemzeti Bank.
2: Némileg gyengül a forint, most 353 forint 40 filléren az euró, a dollár 309 forint 20 fillér, a svájci frank 382 forint 50 filléren. A rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt 43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MOL-ra a jegybank. A tájékoztatás szerint legkésőbb február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetők felé a MOL-nak a barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedésének előkészítéséről szóló információkat, de ezt csak napokkal később tette meg, ezért tehát a rendkívüli bírság.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: 5 perccel van tőzsdei kereskedés idehaza, a MOL részvényei egyelőre stagnálnak 3820 forinton. Az OTP 1,2%-kal csökken, 44.360 forinttal jár, a Richter 6%-kal gyengül 11.790 forinton, a Magyar Telekom 4%-os mínuszban 2.774, a Forage 1,4%-kal csökken, 1.892 forinttal jár. Forgalmasabb a kereskedése még az Alteónak, amely 1,2%-os mínuszban 3315 forinton jelen pillanatban. Európában mínusszal kezdhetik majd a napot, Ázsiában pedig ez leginkább Dél-Koreában volt így, ahol a Kospi Index 6,2%-ot zuhant. Több mint 30 akkumulátorcsere állomást építene Európában 2035-ig a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL, az Octopus Energyvel közösen.
3: A két cég szerint az új modell jelentősen csökkentheti az elektromos kamionok üzemeltetési költségeit, és akár a dízeljárművek költségeinél is olcsóbbá teheti a fuvarozást. A tervezett állomások összesen több mint 300 ezer elektromos teherautó kiszolgálására lehetnek alkalmasak. A projekt a vállalatok becslése szerint több mint 30 milliárd angol fontba kerülhet. A koncepció lényege, hogy a teherautóknak ne kelljen hosszú ideig tölteniük akkumulátoraikat, ehelyett a lemerült akkumulátorcsomagot néhány perc alatt egy feltöltött egységre cserélhetik. A modell másik fontos előnye, hogy a fuvarozóknak nem kell megvenniük az akkumulátort, amely az elektromos járművek egyik legdrágább alkatrésze. A CATL idén 900 akkumulátorcsereállomás telepítését tervezi Kínában. A vállalat célja, hogy 4 éven belül az ország fő logisztikai útvonalainak 80%-át lefedje ezzel a szolgáltatással.
2: 10 évvel ezelőtt szavazott Nagy-Britannia Brexitről. A referendumon szűk 51,89%-os többségbe kerültek a kilépésre voksolók, és az ország 2020-ban 47 évi tagság után lépett ki az Európai Unióból.
3: A David Cameron akkori konzervatív párti miniszterelnök 2013-ban hirdette meg, hogy a brit kormány 2017 végéi népszavazást tart az EU-tagságról, és ez bekerült a konzervatív párt 2015-ös választási programjába is. A konzervatív népszavazási kampány keményvonalas kilépéspárti táborának zászlóvivője Boris Johnson, London korábbi polgármestere, a későbbi brit miniszterelnök volt. Johnson leghírhettebb kampányeszköze egy piros busz volt, oldalán hatalmas betűkkel a felirat, amely szerint Nagy-Britanniának hetente 350 millió fontjába kerül az EU-tagság, és ezt a pénzt inkább az országos egészségügyi ellátórendszerre kellene költeni.
2: Már a bankkártyás vásárlások harmada mobillal vagy okosórával történik Magyarországon. A biztosdöntés.hu vezető elemzője szerint a technológia gyors terjedését főként a kényelmes használat és a biztonság magyarázza, mert a telefon vagy az óra sok esetben védettebb fizetést tesz lehetővé, mint a plastikkártya. Tóth Leventét hallják.
5: Most először történt meg az első negyed évben, hogy az összbankkártyás vásárlásoknak az egyharmada már ilyen mobilos volt. Tehát ez egy bődületes növekedés, hiszen valójában néhány évvel ezelőtt kezdett el elterjedni ez a vásárlási forma, hogy digitalizáltuk a mobilunkba a kártyát, és most már minden harmadik tranzakció az mobillal vagy okos órával történik. Tehát, hogyha ez így folytatódik, már pedig a növekedés ütem egyértelműen kiemelkedő, akkor egy-két éven belül akár azt is elérhetjük már, hogy a fele a kártyás vásárlásoknak ilyen lehet.
2: 100 000 fő befogadására alkalmas új stadiont épít a Manchester United.
3: A klub már megszerezte a szükséges földterület jelentős részét, jelenlegi arénája az Old Trafford közvetlen szomszédságában. Az új stadion felépítésének becsült költsége eléri a 2 milliárd fontot. Az Old Trafford 1910 óta a 13-szoros angol bajnok csapat otthona. A több mint 74 ezer férőhelyes létesítményben legalább 20 éve végeztek nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, így az elmúlt években már számos infrastrukturális problémával, például beázó tetővel, elégtelen vízelvezetéssel és rágcsálók elszaporodásával is küzdött.
1: Időjárás jelentés.
3: Néhány éve láttam egy tévéfilmet, amely igazából arról szólt, ez egy lengyel produkció, hogy hát gyakorlatilag második János Pál pápa hogyan lett először pap, aztán pedig bíboros, utána Lengyelország első számú érseke, és aztán pedig végül pápa, és hogy végig kíséri az útját egy titkosszolgálati, kommunista titkosszolgálati tiszt, aki folyton azzal zaklatja a főnökeit, hogy ezt az embert meg kell állítani, és mindig leintik. És aztán végül pápa lesz János Pálból, és a titkosszolgálati tisztünk pedig ott van valahol Varsóban, és éppen hülyére issza magát vodkával. Egészen tanulságos. Mindez arra jutott eszembe, hogy 1983-ban ezen a napon második János Pál pápa az első külföldi látogatását, a hol máshol tette volna, mint Lengyelországban, Jaruzelszky elvtárssal, az akkori államfővel találkozott, és Zakopanéban pedig Lech Wałęsa ellenzéki vezetővel is, azért ez nagyon bátor tett volt tőle, annak ellenére, hogy védte a Szent Szék, meg hát nyilván több 10 millió embernek a szeretete. A mai időjárás szerethető lesz, már aki szereti a meleget, 30 és 35 fok közötti hőmérsékleti értékekre számíthatunk sok napsütéssel.
1: Sporthírek a 94.2.
2: A labdarúgó világbajnokságon nemrég ért véget az Algéria-Jordánia találkozó, ahol az algírek megfordították a meccset és 2-1-re győztek, egyebek mellett Bembouali találatával, aki a Győri Eto futballistája, nem mellesleg magyar bajnok. Norvégia 3-2-re verte Szenegál együttesét, itt két duplázó is volt, norvég részről Erik Haaland, szenegáli részről pedig Sarr. A szenegáliak ugyanakkor a csoport utolsó két vereséggel, a norvégok már tovább jutottak, mint ahogy egyébként az argentinok is, akik 2-0-ra verték Ausztria együttesét. A franciák 3-0-ra múlták felül Irakot. Ma Portugália-Üzbegisztán találkozó van emberi időpontban este 7-től, este 10-től pedig Anglia-Gána mérkőzést rendeznek, a hajnali órában pedig hát persze jönnek a szokásos mérkőzések, amelyeknek majd nyilván az eredményeit elmondjuk, azt nem garantáljuk, hogy élőben fogjuk nézni őket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nagyjából 16 perce zajlik a tőzsdei kereskedés idehaza, meg persze Európában is. Milyenek az első percek nyitásban? Kérdezem Író Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok a tisztelt hallgatóknak is. Hát, hogy stílusos legyek, patakokban folyik a vér Ázsiában, hatalmas árfolyam csökkenéseket láthatunk, ugye elsősorban itt annak köszönhetően, hogy Dél-Koreában ugye az elmúlt napokban, hetekben ugye a félvezető, a chipgyártók hatalmasat emelkedtek, és most eljött a korrekció ideje, úgyhogy a Kospi Index az 10%-kal csökkent a mai kereskedésben, úgyhogy ez rányomta a bélyegét amúgy az ázsiai, más ázsiai piacokra is. Például a japán Nikkei az 3,5%-kal csökkent, de például Hongkongban, illetve a Kínában a Hang Seng Index az 1,9%-kal csökkent, úgyhogy pánik nincsen. Ugye nagy volt az emelkedés Dél-Koreában, annak van egy korrekciója, de azért az húzza lefelé az indexeket, és ezt látjuk Európában is. Az Eurostox 1%-kal csökken, a FTSE 100 7%-kal, a francia CAC-on 1%-kal, és a DAX pedig 1,25%-kal értékelődik le, de hát még így is azért, hát éppen most már 25 ezer pont alatt van, de még mindig 25 ezer pont környékén van, tehát továbbra is azért a relatíva a csúcs közelben tartózkodik az index. És hát ilyen szemszögből érdemes nézni a magyar piacot, ahol majdnem 7% a csökkenés, jelen pillanatban 138.592 ponton áll a BUX, ugye ez gyakorlatilag csúcs közelben van. Az index, ez 903 pontos csökkenés. Az OTP 44.500 forinton áll, 9%-kal csökken, a Magyar Telekom 4 forinttal értékelődik le 2780 forintra. A Richter 8,1%-kal csökkent 11.760 forintra, a MOL pedig stagnál 3.818 forinttal, annak ellenére is, hogy ugye a jegybank végül megbüntette a januári olajszállítások leállásával kapcsolatban, hogy ugye azt nem tette időben közzé. Úgyhogy, de hát ez egy 43 millió forintos tétel, tehát hogy ez láthatatlan a MOL eredmény kimutatásában. Tehát ugye ennek csak pszichológiai hatása van, de azért érdekes mégis, hogy a MOL tartja magát, még a többi részvény csökken. Még úgy is, még az is fontos, hogy amúgy különben ugye a kőolajár az csökken, és most már 200 napos mozgó átlag alatt tartózkodik, ugye annak köszönhetően, hogy az USA iráni tárgyalások azokról pozitív hírek érkeznek, és ugye egyre inkább kinyílik a szoros, egyre több kőolaj jöhet ki a szorosból. Irán is megkezdhette a szállításokat, ugye arra hivatkozva USA feloldotta a szankciókat, hogy milyen jól tudnak előre haladni a tárgyalásokon. Hát szerintem ennek még meg lesz a bőtje, de most minden esetre, hogy ez egy pozitív, és hát ugye azért azt látjuk, hogy az egy 200 napos alatta van egy árfolyam, akkor az általában azért nem jelent jót.
1: Nagyon bízik benne mindenki, aki a magyar gazdaságnak szorít, hát és nyilván itt sokan vagyunk így ezzel, akik itt élünk, hogy végre feltámad az autóipar, és az autóipari beruházások esetleg elkezdhetnek jobban termelni. Az Európai Uniós értékesítési adatokból mennyire látszik ennek a támasza, ennek a hitnek?
2: Hát ugye az van, hogy jól alakulnak amúgy az autó gépkocsi értékesítések az Európai Unióban. Ugye ma reggel jelentek meg ezek az adatok, ugye több mint 3%-kal tudtak májusban emelkedni az új autó eladások. Ezen belül különben az elektromos autók eladása volt az, ami brutálisan majdnem 43%-kal emelkedett, de a hibrideké is majdnem 10%-kal. Úgyhogy, és az eladásokon belül már több mint 20%-a az elektromos meghajtású. Tehát, hogy ez tök jó. A probléma az az, hogy ezek azért ezt alapvetően a kínaiak vitték el ezt a növekedést. Tehát ugye például a BMW tudott egy kicsit növekedni, a Mercedes az már nagyon picit csökkent, és a többi európai gyártó azok több százalékponttal estek vissza értékesítésben. Tehát ugye az egyik szemünk sír, a másik nevet, egyrészt ugye fölfutóban van az értékesítés, de hogy Kína, a kínai gyártók azok, akik régebben itt vannak a piacon, például az MG gyártója, vagy a Volvo gyártója, ők azért kisebb mértékben, tehát de akkor is ilyen 10% körüli mértékben vagy a fölött tudtak növekedni, akik pedig nem olyan rég jöttek, például a BYD, hát azok ilyen 100%-ok meg ilyesmi. Ami érdekesség még, hogy magára talált különben a Tesla, nem egy 150%-kal tudta növelni az értékesítéseit, ugye. Különben az látszik, hogy a megújuló autópark azt tud segíteni, tehát mert hogy a Tesla-nál is azt segített, és a BMW-nél is ugye ezek az új elektromos, az új X sorozat, ami ugye nem olyan rég, néhány hónapja jött piacra a BMW-nél, látszik, hogy húzza a piacot, tehát hogyha jó új kocsikat tudnak piacra dobni, ugye hát nincsen csoda, akkor az azért mégiscsak meg tud jelenni az értékesítésekben, és tudja húzni az eladásokat. Ha unalmas régi konstrukciókkal jönnek, akkor az nem segít. Még egy érdekesség van, hogy a 20 ezer euró alatti elektromos autók száma elkezdett növekedni a piacon, és hát nyilván azok húzzák az értékesítést, mert hogy látszik, hogy a magasabb üzemanyag árak, amiket láthattunk, az elektromos autók irányába húzta a piacot, tehát a felé mozdította el a vásárlókat.
1: Még egy rövid kérdés, az, hogy Romániában nem találnak miniszterelnök jelöltet, az mennyire befolyásolja akár a tőzsdei kereskedést, akár a piaci hangulatot?
2: Hát, ugye ez egy jó kérdés, erre fel lehetett készülni, de hogy igazándiból azt kell látni, hogy itt az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy nem sikerült találni, és most sem sikerült találni megfelelő miniszterelnököt, miközben ugye azért új választásokat nem akarnak kiírni, mert félnek, hogy a szélső jobb oldal elviszi a prímet, és ezt se a jelenleg pozícióban levő politikai erők, se a köztársasági elnök nem akarja. Tehát egyelőre még megy egy gyűrközés, és amit én az elmúlt hetekben láttam, igazándiból nem volt nagyon erős eltérés emlékeim szerint a román piacon a többi kelet-európai piachoz képest.
1: Míró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!
1: Még mielőtt kulturális érdekességgel folytatjuk, egy friss információ. Dél-Korea befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreai katonákat, ha hazatérés helyett Dél-Koreát választanák, ezt közölte a szeuli külügyminisztérium. A tárca közleményében hangsúlyozta, hogy Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza. Andrész Sipiha, ukrán külügyminiszter erről a kérdésről és más a két ország kapcsolatait érintőekről is június 30-án tárgyal majd Szélban dél-koreai kollégájával Joe Hyunnal.
0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Pénteken kezdődik, és jövő hét szombatig tart a Magyar Színházak 38. kisvárdai fesztiválja, amelyre a Kárpát-medence magyar nyelvű színházai érkeznek a városba. A 9 napos programsorozat több mint 20 versenyelőadással, szakmai beszélgetésekkel, workshopokkal és szórakoztató programokkal várja a közönséget. A fesztiválon erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi társulatok mutatják be előadásaikat. A programban klasszikus művek újraértelmezései, kortárs történetek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások, valamint vizsgaelőadások is helyet kapnak. Az idei esemény díszvendége a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat, amely fennállásának 80. évfordulóját ünnepli, és több előadással, valamint kísérő programmal is jelen lesz a fesztiválon. Különleges jelentőséget ad az idei rendezvénynek, hogy hosszú felújítás után ismét megnyitja kapuit a megújult várszínpad, amely újra a fesztivál egyik kiemelt helyszíne lesz. A 38. kisvárdai fesztivált június 27-én Dicső Viktória országgyűlési képviselő nyitja meg, ezt követően a Dunajvárosi Bartók Színház mutatja be az Ahogy tetszik című előadását Keresztes Attila rendezésében. A fesztivál ideje alatt minden délelőtt szakmai beszélgetéseket is rendeznek, ahol az alkotók, a kritikusok és a közönség közösen értékelheti az előző napi előadásokat. A szervezők szerint a fesztivál egyben kiváló lehetőség arra is, hogy a látogatók felidézzék Kisvárda és környéke látnivalóit, köztük a megújult várat, a strandfürdőt, valamint a Rétköz és a Bodrog köz természeti és kulturális értékeit.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
6: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Ma kamatdöntőülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és hát vélhetően csökkentik majd 25 bázisponttal a kamatot 6,25-ről 6%-ra. Bármilyen más döntés meglepetés lenne, az is, ha tartanák, az is, hogyha nagyobbal mérsékelnék, hát az emelés pláne, arra azért tényleg nincs tulajdonképpen esély. Az inflációs adatok egyelőre jók, igaz, tegyük hozzá, hogy azért a védett üzemanyagár az most lesz majd kivezetve, a héten hoznak róla országgyűlési döntést. Más kérdés, hogy már a piaci a korábbi védett ár alatt van, de hát egyelőre például nem lezárt a hormozi szoros kérdése, abban az értelemben semmiképpen sem, hogy mennyire lesz nyitott a korábbiakhoz képest, és hogy Irán ebben milyen szerepet kap. Aztán ott van az árrésstopp, amely szintén a kereskedők szerint már nagyon nagy károkat okoz, és ki kéne vezetni. Az első körben az sem biztos, hogy jótékony lesz majd az inflációs adatra. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A jövőben Irán fogja kezelni a hormuzi szorost a nemzetközi joggal összhangban. Erről a Svájcban folytatott tárgyalásokat követően beszélt az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló.
7: Mohamed Bakar Kalibaf hangsúlyozta, a hormuzi szoros már soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem az iráni iszlám köztársaság fogja igazgatni a Washington és Teherán által a múlt héten aláírt előzetes keretmegállapodás szerint. Egyelőre Irán felügyelheti a szoros, de vállalta, hogy tárgyal Ománnal és a Perzsa-öböl 6 további országával a víziút jövőjéről. Arra is ígéretet tett, hogy 60 napig nem szed átkelési díjat az áthaladó hajóktól.
1: Befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreai katonánkat Dél-Korea.
7: A szeuli külügyminisztérium közleménye szerint Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza. A szeuli kormány az észak-koreai katonákat az alkotmány szerint továbbra is dél-koreai állampolgároknak tekinti, és minden Dél-Koreába érkező hadifoglyot befogad.
1: 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank, mint felügyeleti hatóság.
7: Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-éig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsdén a MOL 0,4%-kal gyengül, 3802 forinttal jár, az OTP 1%-kal megy lefelé, 44.490, a Richter stagnál 11.860 forinton, a Magyar Telekom 0,8%-os mínuszban 2762, összességében 0,7%-kal gyengül a tőzsde, 138.561 ponttal a BUX, a forgalom 5.352 millió forint. Nagyobb mértékben 2,4%-kal gyengülnek a 4IG részvényei, 1872 forinttól jegyzik őket. Az Opus 1,9%-os pluszban 374 forinttól jár, 1,8%-kal csökken a Waberers 4840 forinton. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,7%-kal megy felfelé, a német DAX 6,1%-os pluszban jár, a francia CAC-en már gyengül 0,8%-kal, az olasz tőzsde 0,9%, a spanyol 0,2%-os mínuszban. Ázsiában brutális mínuszok jönnek össze zárásra, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy a félvezető gyártással kapcsolatban problémák adódhatnak, és hát ez igencsak rosszul értékelt a piac. A japán tőzsde 3,5%-ot zuhant 69.788 pontra, Hongkong 1,8%-kal került lejjebb, Shanghai 1,4%, India 0,7%-os mínusszal zárt, a koreai tőzsde minden idők egyik legrosszabb szereplését produkálva 10%-ot zuhant. A szingapúri index ugyanakkor 0,2%-os pluszban virgonckodik. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1426-os szinten jár. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. A testület egyik legfontosabb új jogköre a miniszterelnök szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne. Ez még azelőtt indulhatna meg, hogy egy ügy büntető eljárássá válna.
7: A hivatal minden adóévben adatot kapna a Nemzeti Adó és Vámhivataltól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább háromnegyede közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket a hivatal automatikusan vizsgálná, és a közvagyon rossz felhasználása esetén állami kontroll alá vonhatná őket. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ez nem a magántulajdon elvonását jelenteni, hanem állami felügyelő kirendelését. A cél szerinte az lenne, hogy egy esetleges büntetőeljárás előtt ne lehessen kimenteni a pénzt. A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem a NAV nyomozó hatóságának. A testületnél nyomozók, ügyészek, rendőrök, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők is dolgoznának.
1: 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban.
7: A helyi főügyészség tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgató tanácsának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8-ig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján.
1: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt.
7: Az egészségügyi miniszter tegnap késő este közölte, hogy ma megérkeznek a szükséges alkatrészek és a beépítésük is megkezdődhet. Az intézet közösségi oldalán arról írtak, hogy a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szükséges hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték.
1: A Velencei tó és a Balaton vízszintje is rendkívül alacsony, a probléma azonban túlmutat a vízhiányon.
7: Dr. Boromisza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense szerint a Velencei tónál a jelenlegi helyzet nem csak a természeti rendszer válságát, hanem a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátait is megmutatja. Úgy látja, hogy a vízpótlás bár mindig felmerült, nem lehet megoldás.
8: Nagyon sokaknak, nekem is ilyen személyes emlékeim és élményeim vannak, hogy hát azért nagyon sokat horgáztam, strandoltam a Velencei tóba, de én egész egyszerűen a csalódástól próbálom megvédeni azokat, akikkel erről diskurzust folytatok, mert félek, hogy folyamatosan erőlködni fogunk, hogy próbáljuk meg ezt a korábbi használatot, próbáljuk meg a vízpótlást, és egyre elérhetetlenebbé, vagy legalábbis nehezebbé válik. Lehetnek még persze csapadékos időszakok, meg évek, de aztán lehet, hogy újra ilyennel találkozunk, és ennek nyilván a gazdasági költsége, tehát egy nagyobb attrakciót és erőfeszítést kell majd tennünk, hogy ide vizet varázsoljunk.
0: Időjárás jelentés.
7: 1961-ben ezen a napon lépett életbe a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kikötötte a kontinens semlegességét. Ez azt jelenti, hogy nem lehet mindenféle harcászati támaszpontot meg egyebeket elhelyezni a kontinensen. Nyilván, hogyha valakinek ilyen irányú vágya lenne, azért a rendkívül komoly hideg is akadályozná, vagy akadályozhatná ebben, bár hát azt látjuk, hogyha erről van szó, akkor ez nem feltétlenül jelent problémát. De minden esetre nemzetközi egyezmény van róla, hogy nem lehet, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Az Antarktiszon tudjuk, hogy hideg van, hagyományosan és állandóan. Nálunk viszont egészen komoly meleg várható, vagy ha már nem is várható, hanem már van. 30 és 35 fok között alakul a mai hőmérséklet, a szél időnként megélénkül, sok napsütés várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A Covid utáni hajópiaci lendület mára jelentősen visszaesett, de a Balatonon a szezon elején egyre több vízi jármű jelenik meg. A balatonkenesei és balatonföldvári kikötők üzemeltetője szerint a kedvterelési célú hajózás továbbra is magasabb árkategóriás szabadidős forma, ugyanakkor a bérlés már sokkal szélesebb kör számára elérhető. A Balatonon elektromos csónakok és nagyobb charterhajók is bérelhetők, bár a rövid szezon miatt a kínálat jóval szűkebb, mint a tengereken. A hajók és kiegészítők ára az elmúlt évek inflációját követte, miközben a kereslet a korábbi boom után csökkent. A kikötőhelyekből jelenleg inkább kínálati piac van, de Viszkei András szerint néhány éven belül ezek is megtelhetnek. Kecső Richard interjúja.
2: Javában benne vagyunk a nyári szezonban, legalábbis az elejébe biztosan, és hát ilyenkor egy nagy kérdés, hogy mi a helyzet a hajózással, illetőleg a csónakozással. Így a nyári szezon elején mit lehet látni? Több hajót, vagy inkább kevesebbet, több a vízi eszköz? Mi a helyzet most?
3: Hát ugye a nagy kérdés, hogy mihez képest, vagy miről beszélünk. Nyilvánvalóan így a nyári szezon elején azok a hajótulajdonosok, azok a csónaktulajdonosok lejönnek végre a Balatonra, elkezdik használni a hajóikat, a vízijárműveiket, a csónakjaikat. Kint a vízen, hál' Istennek, egyre többeket lehet látni. Ha mondjuk összehasonlítani akarunk a jóval korábbi, vagy néhány évvel korábbi állapotokhoz képest, akkor azért egy kicsit mondjuk azt, hogy meggyengült a lendület. A Covid éveihez képest, amikor szárnyalt Magyarországon a hajó eladás, sőt nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, ahhoz képest azért mostanában jelentős visszaesés tapasztalható, hogy ez minek tudható be az európai helyzetnek, a magyarországi helyzetnek, ezt nehéz lenne megmondani, de igazándiból most azért sokkal gyengébben muzsikál a piac, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
2: Mennyire számít egyébként luxus terméknek ma egy hajó vagy egy motorcsónak?
3: Én azt gondolom, hogy a ma szó használata nem indokolt. Egy hajó vagy egy motorcsónak az eltekintve azoktól a halászoktól, akik ebből élnek, és az Adria partján vagy a világ bármely pontján munkaeszközként használják, a kedvtelési célú hajó az mindig is munkaeszköz, vagy mindig is luxuscikknek számított, mindig is olyasmi volt, ami a szabadidőnek egy különleges formájú eltöltésére alkalmas. Gondoljunk csak bele, hogy nyilván egy futócipő vagy egy síléc is nagyon-nagyon drága, de egy vitorlás vagy egy elektromos hajó az nyilván ennél jóval magasabb összeget, vagy jóval magasabb árat képvisel. Tehát kérdésre a válasz az az, hogy luxus cikk, viszont olyan különleges élményt tud adni, ami nagyon sokak számára vágyott céllé teszi, és hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy balatoni nyaralóval, és azt mondjuk, hogy nem ingatlant vásárolunk, hanem inkább hajót, akkor már nem biztos, hogy feltétlenül az egyértelmű és top luxus kategóriába kell, hogy soroljuk.
2: És milyen helyzet ilyen szempontból a bérlésre? Most csak itt gondolok arra, hogy mit tudom én, néhány fiatal elmegy kibérel egy hajót vagy egy motorcsónakot, mondjuk az a relevánsabb szituáció, és akkor behajóznak a Balaton közepére, és akkor ott elszórakoznak, vagy esetleg egy pár kibérel egy ilyen motorcsónakot, mert például láttam, hogy van ilyenre lehetőség, sőt egyébként nekem fel is keltette például az érdeklődésemet. Akkor én ezzel most egy kicsit ilyen luxust engedek meg magamnak, vagy azért ezek a bérlések valamelyest más jelentő bírnak.
3: Én azt gondolom, hogy egyfelől csak még egy pillanatig reagálva a luxus kifejezésre. Tehát élvezni az életet, vagy örömet találni benne, az nem feltétlenül luxus. Nyilván ennek vannak különböző szintjei. Bár az előzőben azt mondtam, hogy nyilván maga a hajó tulajdonlása, az mindig is a luxus, vagy legalábbis a magas szintű kényelmi szórakozás kategóriájába esett, de a bérlés az lehetőség. A világtengerein nagyon sok charterhajó van, és itt a Balatonon is egyre több és több található. Nyilván, amikor a motorcsónakról beszél, akkor elektromos motorcsónakokról beszél. Azt kell, hogy mondjam, hogy kisebb és nagyobb méretű hajók is bérelhetőek már. A Balatonföldváron most indult egy vállalkozás 6 darab kis gumihajóval, elektromos motorral, aminek ilyen óránként néhány 10 000 forint a bérleti díjat, tehát azt gondolom, hogy ez semmiképpen nem a luxus kategóriába tartozik. Természetesen vannak nagy valódi jachtok, ami csoportok számára elérhető, de az is azt gondolom, hogy ilyen 100 000 forintos napi nagyságrendben már rendelkezésre áll, hogyha 10 ember ül egy ilyen hajón, akkor megint nem luxusról beszélünk. Tehát nagyon-nagyon csalóka, amikor ezt kimondottan a luxus kategóriájába soroljuk. Az azonban vitathatatlan tény, hogy nem olyan számosságú a bérelhető hajók mennyisége, mint a tengeren, ez pedig egyszerűen a szezon hosszúságával magyarázható. Ugye a Balatonon elkezdődik valamikor így június közepén, ahogy ön is mondta, a szezon. Jó esetben tart augusztus 20-áig, augusztus végéig. Azért ezek az eszközök, amik bérbeadásra kerülnek, ezek elég költséges eszközök. Innentől kezdve nagyon nehéz kigazdálkodni ezeket a hajókat, de jelen vannak a Balatonon, és bérelhetőek nagyon sok helyen, és remélem, hogy nagyon sokan igénybe is veszik ezeket a szolgáltatásokat.
2: Összességében az elmúlt években hogyan változtak az árak, gondolok, tehát itt a hajóknál, csónakoknál, esetleg a motoroknál, kiegészítőknél, keresleti szinten mi a helyzet ezzel?
3: Keresleti szinten, mint mondtam önnek korábban, valamelyes csökkenés látható. Mindig volt ilyen a hajóipar, meg a hajókereskedelem történetében, sőt az egész Balatonra jellemző, hogy a Balaton iránti hazai és külföldi lelkesedés ez szinte hullámzik, tehát vannak olyan időszakok, amikor kevésbé vágyódunk a Balatonra, akár mi magyarok is, inkább elutazgatunk külföldre, van, amikor pedig többen jönnek, élénkül az érdeklődés, nagyon nagy ingatlanbumok voltak a Balatonnál, nagyon nagy hajóbumok voltak. Tehát keresleti oldalon azt gondolom, hogy van egy ciklikusság. Az árak tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy ugyanúgy, mint minden más, követik az inflációt. Tehát emelkedtek az árak, nagyon-nagyon összetett inflációs helyzet volt az elmúlt években, nem is volt könnyű, és ezek nyilván a ezen termékek áraiban is jelentkeznek. Tehát a drágulás az mindenképpen tetten érhető folyamat volt az elmúlt években.
2: Használt cikk szempontjából, használt hajók esetében mekkora a kereslet, mekkora a vevői bázis, vagy inkább az újabb hajókat keresik az emberek, aki mondjuk vásárlásra adja a fejét?
3: Ezt nagyon nehéz megmondani, is-is. Tehát a használt hajók, tehát a másodlagos piacon is van igény, akár vitorlásokról, akár elektromos hajókról beszélünk, és az új hajókról is. Nem lehet ezt pontosan megmondani. Tény és való, hogy nincsen olyan volumenben elektromos hajó vagy vitorlás hajó a piacon, mint mondjuk a használt autók esetében, és nem is akkorák az árkülönbségek. Mert azért ezeknél a vízi járműveknél nem akkora az értékvesztés. Nagyon sok esetben előfordul, hogy egy 1-2-3-4-5 éves hajó csak 15-20%-kal olcsóbb, mint mondjuk egy új, és innentől kezdve a vevő inkább az új megvásárlása mellett dönt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az érdeklődés a használt és az új tekintetében párhuzamosan mozog.
2: Kikötők szempontjából mi a helyzet? Van elég kikötő?
3: Jelenleg igen. Néhány évvel ezelőtt kimondottan kikötő hiány volt a Balatonon, aztán pályázatoknak köszönhetően, illetőleg beruházói kedv élénkülésének köszönhetően a Balatonon nyílt, illetőleg bővült néhány kikötő. Ezek nagyon modern, messze menően európai színvonalú kikötők, azt kell, hogy mondjam. Ráadásul az elektromos hajók fogadására és töltésére is messze menően alkalmas infrastruktúrával felszerelve, és ebben a pillanatban ennek a fajta fejlődésnek az eredményeként, illetőleg a hajóvásárlás csökkenése okán, jelenleg mondjuk azt, hogy kínálati piac van kikötőhelyekből, ez még el fog tartani, azt gondolom, 2-3 évig, amíg azok a hajóhelyek, amik jelenleg rendelkezésre állnak a tavon, azok megtelnek, viszont szinte biztos vagyok benne, hogy újabb kikötők nem fognak létesülni. A jogi szabályozás is ebbe az irányba megy. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy elegendő a kikötők száma a Balatonnál. Ez most jelenleg abszolút igaz is. Illetőleg nyilván a környezetvédelmi szempontok is nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy amit az elmúlt évtizedek jogszabályai lehetővé tettek, és azok nagyon bölcsen ki voltak gondolva, ott megépültek a kikötők, ahol pedig a korábbi jogszabályok vagy a jelenlegiek nem teszik lehetővé, ott semmilyen módon nem fognak kikötők képülni. Teszem hozzá nagyon helyesen, hiszen a nádvédelme, a partvédelme mind-mind nagyon-nagyon fontos szempont. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen 3-5 éven belül ezek a kikötőhelyek is meg fognak tenni, és utána vissza fog alakulni egy keresleti piaccá a balatoni kikötői helyzet.
2: Összességében mire számíthatunk az idei szezonban, mondjuk, hogyha tényleg csak a szigorúan a tavalyi szezonhoz viszonyítunk?
3: Én azt gondolom, hogy turisztikai szempontból sokan lesznek a Balatonon. Nyilván az alacsony vízszint ezt egy kicsit befolyásolja, meg az erősödő forint is befolyásolja, tehát a magyar embereknek könnyebben lesz kedve külföldre utazni, de azért a Balaton örökké népszerű. A Balaton egy olyan célpont, ahová mindenki lejön egyszer, és ugyanaz a tendencia folytatódni fog, mint ami az elmúlt években volt, hogy inkább hétvégi desztinációt ató, viszont akkor megtellik, hála jó Istennek, és mindenki meg tudja találni az örömét fürdéssel, horgászással, vitorlázással, bármi egyébbel, mert a tó turisztikai kínálata továbbra is csodálatos. Bízunk benne, hogy a vízszint nem fog jelentősen csökkenni, bízunk benne, hogy idén nem lesz olyan hatalmas árvaszúnyog invázió, ami ugye tavaly volt, és ami nagyon sokakat elriasztott, és akkor azt gondolom, hogy ebben csökkenés semmiképpen nem várható. A hajópiac tekintetében már kevésbé vagyok optimista, tehát én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő egy-két év az nem fog fellendülést hozni, sőt ellenkezőleg további csökkenésre számítok. Ennél messze meg nem látok, de egy valami biztos, hogy hajózni mindenki szeret vagy szeretne a Balatonon. Erre évtizedek, évszázadok, legalább egy évszázada van igény, és azt gondolom, hogy ez elmúlni nem fog, hogy mikor fog mondjuk arra a szintre visszatérni, ami a 2021-22-es szezonban volt tapasztalatú, ezt most így nem tudom ennek megmondani.
1: Az elmúlt percben Viszkei Andrást hallották, a Balaton Kenesei és Balaton Földvári kikötők üzemeltetőit arról, hogy a Balatonon milyenek a hajózási lehetőségek, mennyire inkább a tulajdonlás, vagy esetleg mennyire a bérlés most a jó piac. 9 óra 53 perc van, 7 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy egyre többen inkább a mobiljukkal fizetnek, mint bankkártyával.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
3: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten lassú haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2

0: 94.2, 94.2-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A közel-keleti feszültségek miatt visszaesett a dubai ingatlan forgalom, ami kedvezőbb alkupozíciót teremtett a készpénzes vevőknek. Így nyilatkozott egy ügyvezető igazgató, aki szerint a gyengébb dirham, ez ugye a dubai fizetőeszköz, a kész ingatlanoknál elérhető akár 15-25%-os árengedmény, és a vízumszabályok enyhítése egyaránt segítheti a magyar vásárlókat. Aztán persze még az iráni válság nem zárult le, bár Irán előzetesen egyébként a béke keret megállapodás részeként vállalta, hogy a továbbiakban nem lövi a szomszédos országokat. Jövünk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel, a hírszerkesztő Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A jövőben Irán fogja kezelni a hormuzi szorost a nemzetközi joggal összhangban. Erről a Svájcban folytatott tárgyalásokat követően beszélt az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló.
2: Mohamed Baker Kalibaf hangsúlyozta, a hormuzi szoros már soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem az iráni iszlám köztársaság fogja igazgatni. A Washington és Teherán által a múlt héten aláírt előzetes megállapodás értelmében egyelőre Irán felügyelheti a szorost, de vállalta, hogy tárgyal Ománnal és a Perzsa-öböl 6 további országával a víziót jövőjéről. És arra is ígéretet tett, hogy 60 napig nem szed átkelési díjat az áthaladó hajóktól.
1: Befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreai katonákat Dél-Korea.
2: A szeuli külügyminisztérium közleménye szerint Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza. A szeuli kormány az észak-koreai katonákat az alkotmány szerint továbbra is dél-koreai állampolgároknak tekinti, és minden Dél-Koreába érkező hadifoglyot befogad.
1: 43 millió forintra bírságolta a MOL-t a jegybank, mint felügyeleti hatóság.
2: Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-éig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a barátságkőolaj vezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg.
0: Tőzsde hírek.
1: A MOL részvényei a mai kereskedésben egyelőre lefelé mennek, ez egy 1%-os mínuszt jelent, 3780 forintos részvényárral. Az OTP 1,5%-kal csökken, 44.260, a Richter 0,2%-kal gyengül, 11.830 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban, 2752. Egy komolyabb 2,5%-os esésben a Foraichi 1871 forinton. A forgalom tekintetében komolyabb még az érdeklődés a Waberers részvényei iránt, ez 1,8%-os mínuszt jelent jelenleg 4840 forintos részvényárral. 9 milliárd 110 millió forint idáig a tőzsdei forgalom. A devizapiacon az euróért 353 forint 80 fillért kell adni. Az európai indexek gyengülnek, 0,7%-kal megy lefelé a londoni tőzsde, 1,3%-del a frankfurti DAX, a francia CAC 9%, az olasz tőzsde 1,1%, a spanyol 0,4%-os mínuszban jár. Nagyon komoly esések jöttek össze Ázsiában, a dél-koreai tőzsde 10%-ot zuhant, India 0,7%, Shanghai 1,4%, Hongkong 1,9%, a japán tőzsde 3,5%-kal került lejjebb. A dollár japán jennel szembeni árfolyama 161,40-es szinten jár. 1%-kal csökken a kőolaj, 77,05 dollár a Brent, 73,16 dollár az amerikai könnyűolaj ára, az arany jelenleg 4117,60 dollár jár. Kamatcsökkentésre készülhet mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a javuló inflációs és pénzpiaci környezet miatt.
2: Az ING vezető elemzője szerint az idei infláció akár 1,5%-ponttal is alacsonyabb lehet a jegybank korábbi várakozásainál, miközben a forint erősödése és a hozamok csökkenése is támogatja a lazítást. Virovácz Pétert hallják.
3: Én úgy gondolom, hogy minden jel abban az irányba mutat, hogy a Magyar Nemzeti Bank csökkenti majd az alapkamatot a júniusi ülésén. Az inflációs kilátások látványosan javultak, és hát a jegybanki márciusi előrejelzéshez képest akár 0,5 százalékponttal is lejjebb kerülhetett már az idei inflációs pálya, és ez önmagában is indokolja a lazítást. De nem csak az infláció számít, a forint is jelentősen erősödött, a hozamok is csökkentek, és ennek a tartóságára volt kíváncsi az MNB, hát ez bebizonyosodott, hogy úgy tűnik, hogy ez a folyamat tartós. És a piaci árazások is bizony a kamatvágás felé mutatnak. Szerintem az ING Bank alapforgatókönyve szerint a legvalószínűbb, az továbbra is egy 25 bázispontos, tehát normál méretű kamatcsökkentés, és ezzel továbbra is egy fokozatos lépésről lépésre típusú lazítást indíthat el a Magyar Nemzeti Bank.
1: 354 forinton jelenleg az euró, az angol font 410 forint 40 fillér, a dollár 310 forint 10 filléren jár. Nem lesz könnyű, de idővel mindenki megszokja, és sokat segít majd az átláthatóságban, valamint a munkakeresésben a nagyvállalatoknál a sokat emlegetett bértranszparencia.
2: Nem arról van szó, hogy mindenki bére forintra pontosan nyilvánossá válik egy adott cégnél, az viszont igaz, az egyes munkakörök esetében tudható lesz egy sáv, amelyen belül mozoghat a munkavállaló bére. Kamarás Zsuzsát, az Unika biztosító HR igazgatóját hallják.
4: Hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az az, hogy én nagyon támogatom és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek.
1: A Velencei tó és a Balaton vízszintje is rendkívül alacsony, a probléma azonban túlmutat a vízhiányon. Dr. Borovissza Zsombor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem docense szerint a Velencei tónál a jelenlegi helyzet nem csak a természeti rendszer válságát, hanem a tó köré épült használati és fejlesztési modell korlátait is megmutatja. Úgy látja, hogy a vízpótlás bár mindig felmerült, nem lehet megoldás.
5: Nagyon sokaknak, nekem is, ilyen személyes emlékeim és élményeim vannak, hogy hát azért nagyon sokat horgáztam, strandoltam a Velencei tóba, de én egész egyszerűen a csalódástól próbálom megvédeni azokat, akikkel erről diskurzust folytatok, mert félek, hogy folyamatosan erőlködni fogunk, hogy próbáljuk meg ezt a korábbi használatot, próbáljuk meg a vízpótlást, és egyre elérhetetlenebbé, vagy legalábbis nehezebbé válik. Lehetnek még persze csapadékos időszakok, meg évek, de aztán lehet, hogy újra ilyennel találkozunk, és ennek nyilván a gazdasági költségét, tehát egyre nagyobb attrakciót és erőfeszítést kell majd tennünk, hogy ide vizet varázsoljunk.
1: 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban.
2: A helyi főügyészség tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának a tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8.150.000 euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8-ig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján.
1: Hírek a labdarúgó világbajnokságról. Az algériai válogatott hátrányba került ugyan, de a magyar bajnok Eto'o FC csatára Nadir Ben Bouali góljának is köszönhetően 2-1-re legyőzte Jordániát az amerikai kontinensen zajló labdarúgó világbajnokságon.
2: A címvédő argentinok Lionel Messi rekordot jelentő 17. majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra győzték le Ausztriát a J-csoport második fordulójában. Az argentinok vasárnap Jordánia ellen játszanak, az osztrákok Algéria ellen lépnek majd pályára. A norvég válogatott Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3-2-re győzte le a szintén duplázó Ismaila Sart a soraiban tudó Szenegált az I csoport New York-i mérkőzésén, és így az első helyről várhatják a pénteki franciák elleni rangadót. A kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0 arányban bizonyult jobbnak Iraknál, szintén az I csoport philadelphiai mérkőzésén, amely vihar miatt az első játékrész után csaknem 2 órával később folytatódott.
1: A vihar nem csak a mérkőzéseket befolyásolja egyébként, hanem az edzési lehetőségeket is. Porú járt ezzel kapcsolatban például a kolumbiai válogatott, amelynek az edzését félbe kellett szakítani, és már nem is tudtak újra elkezdeni edzeni. Az ellenfelük egyébként a Kongói Demokratikus Köztársaság jobban járt, ők az Egyesült Államokbeli edzőtáborúban tudtak tréningezni, mielőtt elindultak volna a mexikói Guadalajarába a mérkőzés helyszínére.
0: Időjárás jelentés. Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly. Which way?

0: baby, I wanna dance with you.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Az előbb megfosztottuk önöket az időjárás jelentéstől egy kis technikai hiba miatt. Nos, a gomoly felhőképződés mellett ma sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős viharos szélökések azért lehetnek, 30-35 fok van, késő este 17 és 26 fok közé hűl majd le a levegő. És akkor átérve a pénzügyekre, már a bankkártyás vásárlások harmada mobillal vagy okosórával történik Magyarországon. A biztosdöntés.hu vezető elemzője szerint ez komoly mérföldkő, mert néhány éve még csak kezdett terjedni a mobiltárcás fizetés, ma viszont már több mint 3 millió bankkártyát regisztráltak okos eszközökbe. A technológia gyors terjedését főként a kényelmes használat és a biztonság magyarázza, mert a telefon vagy az óra sok esetben védettebb fizetést tesz lehetővé, mint a plastikkártya. A növekedésben még jelentős tartalék van, mert sok bankkártyát továbbra sem digitalizáltak. Tóth Levente szerint néhány éven belül akár a kártyás vásárlások fele is mobiltárcán keresztül történhet majd. Kecső Richárd interjúja.
3: Egyre többen használják a mobilokba digitalizált kártyás fizetés lehetőségét. Ugye azért ez az elmúlt években jócskán nagy trendé vált, hogy előkapjuk igazából a telefonunkat, az okosóránkat például, és oda csipantjuk a terminálokhoz. Mennyire növekedett, vagy mennyire erősödött ennek a mobiltárcás vásárlásoknak a száma?
4: Most először történt meg az első negyed évben, hogy az összbankkártyás vásárlásoknak az egyharmada már ilyen mobilos volt. Tehát ez egy bődületes növekedés, hiszen valójában néhány évvel ezelőtt kezdett el elterjedni ez a vásárlási forma, hogy digitalizáltuk a mobilunkba a kártyát, és most már minden harmadik tranzakció az mobillal vagy okosórával történik. Tehát hogyha ez így folytatódik, már pedig a növekedés üteme egyértelműen kiemelkedő, akkor egy-két éven belül akár azt is elérhetjük már, hogy a fele a kártyás vásárlásoknak ilyen lehet. Nyilván azért is, mert ez borzasztóan praktikus. Ez persze nem jelenti azt, hogy okvetlenül otthon hagyjuk a plastikkártyát, hiszen sokan azért magukkal viszik a plastikkártyát is, de vannak olyanok, akik már csak a mobilt használják, és minden tekintetben praktikus is, és ráadásul biztonságos is. Tehát olyan biztonsági elemek is vannak a digitálisan használt kártyáknál, amit a plastikkártyáknál azért nem lehet megtenni.
3: Mennyire nevezhetjük ezt természetes technológiai átállásnak, ezt az egész folyamatot?
4: Hát, hogyha azt nézzük, hogy a magyarok milyen gyorsan rászoktak, akkor ez mindenképpen egy természetes, organikus átállás, hiszen az emberek azért használják ezt, mert praktikus. Egyrészt könnyű digitalizálni a kártyát a mobilokba, másrészt pedig, mivel úgyis ott van a kezükben a mobil, természetesen praktikus, hogy nem kell még külön elővenni egy kártyát. Tehát egyértelműen ez a jövő útja, és én biztos vagyok benne, hogy ami most egy harmad, az néhány éven belül akár ennek a duplája is lehet, és szépen lassan el is búcsúzhatunk a fizikai kártyától. Ez persze nem már a holnapra fog megtörténni, de annyira elterjedt már a mobil használat, hogy mindenképpen akár egy olyan felhasználónak is, aki azért nincs annyira otthon ezen a területen, annak is egyszerű, még hogyha esetleg önmagában a digitalizáláshoz segítséget is kér, utána már, amikor a mobiltelefonjában benne van ez a kártya, akkor már ő is egyszerűen tudja használni. Tehát olyanok is be fognak lépni ebbe a digitalizált kártya használatba, akik maguk esetleg tartanak attól, hogy ezt meg tudják-e oldani, vagy sem. De onnantól ez, ha már benne van, akkor ez számukra is legalább annyira egyszerű, mint a fizikai kártyát használni. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz az a technológia, ami teljesen elterjed, és egyre hátrébb fog szorulni a fizikális plastik kártya, ami természetesen nem is baj, hiszen hogyha ezzel is lehet fizetni, vagy így is lehet fizetni, akkor ez nem okozhat problémát. Nyilván Ehhez ugye az kell, hogy meglegyen a megfelelő kapcsolat, a digitális kapcsolat, de hogyha mondjuk probléma van a boltban, akkor az ugyanúgy probléma lehet a plastiknál is, tehát ugyan lehetnek ezzel vásárlási problémák, de jellemzően, amikor ez problémás, akkor a plastik kártyával is lehetnek gondok.
3: A számok alapján már több mint 3 millió bankkártyát regisztráltak mobiltárcába Magyarországon. Van itt még lehetőség a növekedésre, vagy azért már ez is egy elég nagy számnak számít?
4: Én biztos vagyok benne, hogy ez is tovább fog növekedni, tehát sokkal több kártya van Magyarországon használatban, mint amennyit digitalizáltak, és ezért is látszik az, hogy ha már valaki digitalizálja a kártyáját, akkor utána nagyon erőteljesen digitálisan használja, tehát onnantól visszaszorul a plastik kártya használat. Így valójában az igazi motorját ennek a bővülésnek az jelenti, hogy egyre több kártyát digitalizálnak. Tehát ez, hogy most átlépte 3 milliót a mobiltárcákban lévő magyar bankkártyáknak a száma, ez is egy mérföldkő, és nyilvánvalóan, ahogy egyre több kártya fog digitalizálódni, és itt is nagyon meredek az emelkedés, természetesen automatikusan a forgalomban is jelentkezik. Tehát ha valakinek már egyszer a mobiljában van a kártyája, akkor onnantól marginálissá válik az, hogy ő plastikot használjon, hiszen minek tenni, ott van a kezében a mobil. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez a szám, tehát a mobilokba, okos eszközökbe digitalizált kártyáknak a száma is meredeken fog emelkedni az elkövetkezendő időszakban.
3: Kik használják leginkább most a mobilos fizetést? Azért itt a fiatalabb generációk előnyben vannak, vagy az idősebb korosztály is azért használgatja?
4: Azt hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor már egy idősebb korosztálynál is ott van a mobilban a digitalizált kártya, tehát megismerkedik ennek a lehetőségével, még hogyha segítséget kér is esetleg a digitalizáláshoz, akkor onnantól már nagyon alacsony a belépési küszöb, tehát nagyon, nagyon egyszerű használni. Tehát itt inkább az lehet a probléma esetleg a korosztályosan, hogy tart attól, vagy nem ismeri ennek a módszerét. De hogyha a családtagja segít neki, és a mobiljába beteszi a kártyát, akkor onnantól annyira egyszerű a használat, hogy is elkezd. De aztán nyilvánvalóan lehetnek olyanok, akik ragaszkodnak a plastikhoz, tartanak esetleg a mobilos fizetéstől, vagy nem tudják megoldani ezt, de úgy gondolom, hogy az idősebb korosztálynál is egyre inkább elterjed ez a mobilos fizetés, hiszen ők is érzik azt, hogy ez mennyire praktikus, tehát aki az idősebb korosztályban mobiltelefont használ, okostelefont használ, az gyakorlatilag már potenciálisan használhat a digitális kártyát is, tehát hogyha ez a digitális készsége megvan, az okostelefon használat, akkor gyakorlatilag kijelenthető, hogy a digitális kártya használati készsége is megvan, tehát csak egy lépés az, hogy ő maga vagy egy családtagja segítségével ezt megtegye, és utána, ha már kipróbálta és átesik ezen a mobil használat, fizetésen, akkor utána szerintem ő is inkább ezt fogja használni.
3: Mennyire biztonságos önmagában a mobilos fizetés, mert azért sokat hallani arról, hogy feltörik a telefont, akár hogyha elveszítjük a telefonunkat, akkor a pénzünk is veszélybe kerül, sőt azért mondjuk sok bank esetében is volt már olyan példa, hogy indokolatlan tranzakciók történtek.
4: A banki csalások ugyan elterjedtek, de ezeknek nem az a mozgatórugója, vagy nem az az oka, hogy a mobilban lenne a kártya. Tehát a mobilos kártya használat egy nagyon védett módszer. Tehát ha belegondol az ember, hogy amikor a kártyáját használja, és hát sokan bizony a plastik kártyát olyan módon használják, ami nem túlságosan védett. Tehát, hogy összehasonlítjuk a plastik kártya használatot és a mobilos használatot, különösen akkor, amikor meg kell adni a PIN kódot egy plastik kártya használatnál, akkor egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ehhez képest a mobilos kártya használat az egy sokkal biztonságosabb dolog, csak nyilvánvalóan sokaknak ez idegen lehet még, de önmagában a technológiai végrehajtás, az a technológia, ami mögötte van, az egy nagyon biztonságos módszer, biztonságosabb a maga módján, mint az, amikor PIN kódot adunk meg a plastikkártyánkhoz, amit esetleg például más is lát. Tehát itt attól nem kell tartani, hogy a digitalizált kártyáknak a használata az valamilyen extra olyan biztonsági kockázatot jelent, ami a plasztik használatnál nincsen meg.
2: Az elmúlt percekben Tóth Leventét hallották, a biztosdöntés.hu vezető elemzőjét. 10 óra 25 perc van, 5 perc múlva fél 11-kor mondjuk el a legfrissebb híreket a reggeli monitor végén.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
2: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egy perccel múlt 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól halljék. A Vedomosztyi című lap értesülései szerint Oroszország üzemanyag behozatalt és állami támogatásokat fontolgat az ukrán csapások okozta ellátási zavarok enyhítésére. A Reuters is megerősítette ezeket az információkat. A világ harmadik legnagyobb kőolajtermelőjének számító Oroszország számos régiójában kellett korlátozni az üzemanyag értékesítést az ellátás hiány miatt, ami jelentős áremelkedéshez és a benzinkutaknál hosszú sorokhoz vezetett. Az ukrán dróncsapások nyomán Moszkva már korábban megtiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet további romlása miatt pedig újabb intézkedéseket mérlegel, ezek egyike lehetne az import. A jövőben Irán fogja kezelni a Hormuzi szorost a nemzetközi joggal összhangban. Erről a Svájcban folytatott tárgyalásokat követően beszélt az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló. Mohamed Bakr Kalibaf hangsúlyozta, hogy a Hormuzi szoros már soha nem tér vissza a háború előtti állapotba, hanem az iráni iszlám köztársaság fogja majd azt igazgatni. A Washington és Teherán által a múlt héten aláírt előzetes keretmegállapodás szerint Irán felügyelheti a szorost, de vállalta, hogy tárgyalásokat folytat Ománnal és a Perzsa-öböl 6 további országával a vízi út jövőjéről, és arra is ígéretet tett, hogy 60 napig nem szed átkelési díjat a hajóktól. A kőolaj ára 0,5%-os mínuszban most már mindössze, a Brent $77.44, az amerikai könnyolaj $73.54 jár. 43 millió forintra bírságolta a Molta jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajiport pótlására megtett intézkedésének előkészítéséről szóló információkat, de ez csak napokkal később tette meg.
0: Tőzsde hírek.
3: A MOL részvényei 1,3%-kal gyengülnek, 3768 forinttal járnak. Az OTP 0,5%-kal csökken, 44230, a Richter 0,5%-os mínuszban 11790, a Magyar Telekom 2,2%-kal csökken, 2724 forinttal jár. Összességében 1,3%-os mínuszban a BUX, méghozzá 137.671 ponton, a forgalom 9.775.000.000 forint. Európában 7 illetve 1,2% között gyengülnek a főbb indexek, jó nagyot 10%-ot zuhant ma a dél-koreai tőzsde a félvezetőgyártási problémák miatt. kamadöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A szakértők kamatcsökkentést várnak. A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját is. Az év végéig a maival együtt 4 kamatvágás valószínű. A forint árfolyama némileg gyengül, ez most 354 forint 30 filléres euró árfolyamot jelent. Az algériai válogatott hátrányba került ugyan, de a magyar bajnok Eto'o FC csatára Nadir Benbouali góljának is köszönhetően 2-1-re legyőzte Jordániát az amerikai kontinensen zajló labdarúgó VB-n. A címvédő argentinok Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra győzték le Ausztriát a J-csoport második fordulójában. Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, míg az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást. A norvég válogatott Erling Haaland 2 góljának is köszönhetően 3-2-re győzte le a szintén duplázó Ismaila Sarr-t a soraiban tudó Szenegált az I-csoport mérkőzésén. Az első helyről ugyanakkor a franciák várhatják majd a harmadik fordulót, mert hogy a kétszeres győztes francia válogatott Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 3-0-ra múlta felül Irak együttesét. A vihar miatt egyébként az első játékrész csaknem 2 órával később folytatódott a Franciaország-Irak találkozón. Ma is folytatódik természetesen a labdarúgó világbajnokság, egyebek mellett lesz majd este 10-től Anglia-Gána mérkőzés, este 7-től pedig Portugália-Üzbegisztán találkozó.
0: Időjárás jelentés.
3: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki. A szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17 és 26 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: Ez volt a reggeli monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette. A hírek összeállításában Németh László volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukowski József állította össze. A technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást.
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17 és 11 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n.

0: Oroszország üzemanyagimportot és állami támogatásokat fontolgat az ukrán csapások miatt kialakult ellátási zavarok enyhítésére. A Reuters hírügynökség iparági források alapján arról ír, hogy a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelőjének számító Oroszország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyag értékesítést, és ez jelentős áremelkedéshez, illetve a töltőállomásoknál kialakuló hosszú sorokhoz vezetett. Az ukrán dróncsapások fokozódásával Moszkva már korábban megtiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet további romlása miatt pedig most újabb intézkedéseket mérlegel. Oroszország benzintermelése a múlt héten mintegy 25%-kal esett vissza a 2025 júniusi napi átlaghoz képest. Így a kibocsátás napi 90 ezer tonnára, azaz nagyjából 765 ezer hordóra zuhant. A visszaesést a finomítóban végrehajtott nem tervezett karbantartások okozták, amelyeket az ismétlődő dróncsapások tettek szükségessé. 43 millió forintra bírságolta a Moltai Egybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg. Itthon 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban. A helyi főügyészség tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8-ig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent az MNB. A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját. Szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágást valószínűsítenek, ezt 2027-ben további 1-2 hasonló lépés követheti, ugyanakkor erős befolyásoló tényező az októberre ígért középtávú költségvetési pálya, ami igazolhatja vagy megingathatja a megelőlegezett befektetői bizalmat a gyors euró bevezetéssel kapcsolatban.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 138.044 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,3%-kal csökkent 3770 forintra. Az OTP 1,2%-os mínuszban 44.370 forinton áll. A Richter 3,1%-kal csökkent és 11.820 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 1,4%-os csökkenéssel 2746 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 2,5%-kal került lejjebb 62.830 dollárra és 30 centre, az Ethereumot 4,5%-os mínuszban 1648 dolláron és 61 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 15 fillér, egy amerikai dollár 310 forint 47 fillér, egy svájci frank 383 forint és 35 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1,3%-kal csökken, a párizsi CAC 8%-kal került lejjebb, Milánó 9-tized, Madrid 2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6%-os csökkenésben 73 dollár 45 centen áll. A Brent jegyzési ára szintén 6%-os mínuszban 77 dollár 40 centen hordonként. 1,9%-kal csökkent az arany 4125 dollárnál és 10 centnél jár unciánként a kurzus.
1: Időjárás jelentés.
0: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok nélkül, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A vállalkozást indítani, működtetni és fejleszteni magától értetődően nem lehet önbizalom nélkül. De kevésbé egyértelmű, hogy önreflexió nélkül sem. Beszélgetőtársam szerint, bármi is történik, mindig érdemes átgondolni, ebben én hol vagyok benne. Ez a szemlélet nem csak segít elviselni a következményeket, hanem lehetőséget ad arra, hogy tanuljunk belőlük, és valami igazán értékeset hozzunk létre. Ez a gondolkodás különbözteti meg az álmodozót az alkotótól. Persze azért kell más is a sikeres vállalkozáshoz, aminek talán az egyik legfontosabb jellemzője az erős közösség, olyan, amelyet nem a pénz tart egyben, hanem a hasznosság tudata. Vendégem Balog Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. Szia!
3: Ja, sziasztok!
2: Az első kérdésem az, hogy megjött-e már a nagy sztori, amire vártál?
3: Én mindig úgy kelek fel, hogy bár a múltban is voltak kisebb sikereim, de azt remélem, hogy még valami klassz dolgot fogok tudni csinálni.
2: Ez olyan, mint a színészeknél a szerepálom?
3: Gondolom, hogy az, amikor csináltam, tehát amikor például az NNG épült, a navigációs cég, aminek az egyik alapítója, vezetője voltam egy évtizedig. Amikor az épült, és a semmiből egy 1000 fős nemzetközileg elismert céggé vált, az egy nagy sztorinak tűnt belülről, de azt éreztem, hogy ez nem lehet az utolsó, és nem lehet a legnagyobb sztori. Ott volt az, hogy ez nagyon klassz, és büszke vagyok rá, de én még valami jobbat akarok csinálni.
2: És honnan tudod, hogy melyik az?
3: Ha megcsinálom a még nagyobbat, akkor utána megint arról fogok gondolkodni, hogy ez még mindig nem lehet a vége, még ennél kell valami jobbat csináljak. Úgyhogy ez egy éjség, ez egy valószínűleg egy csillapíthatatlan éjség. Nem is biztos, hogy a tradicionális sikere, nem tudom ezt jobban elmondani, nem arra vágyok, hogy ezzel még többet keressek. Arra vágyok, hogy amit csinálok, annak még nagyobb hatása legyen, az egy még jelentősebb dolog legyen. És ez egy fura...
2: Ennek soha nincs vége, nem?
3: Ennek soha nincs vége, de ez akkor jó, hogyha ezt az utazást is élvezzük, nem? Tehát, hogyha...
2: Hát van, aki azt mondja, hogy az utazás a lényeg.
3: Igen, igen. És minden más az csak közbe történik. Csak nekem valahogy a szüleimet okolom, ők arra neveltek, vagy azt tanították, hogy legyünk hasznosak. Tehát amit csinálunk, az ne csak rólunk szóljon, hanem annak legyen valami hasznossága. Tehát az valamit hozzátegyen. És én ezt keresem, hogy tudok valahogy ebben a játékban, ebben az életben hasznos lenni másoknak. És minden történetemnek ugyanaz az egyik ilyen motiváló rugója, ami miatt én szívesen csinálom őket, hogy mindig látom benne, hogy amit most csinálok, az hogy hasznos, az hogy tesz hozzá a világhoz. Persze emellett fontos az, hogy tudjak vele keresni is, de abban meg arra jöttem rá, hogy nagyon egyszerű felfogás ez, és lehet, hogy nincs igazam, de én arra jöttem rá, hogy ha nagyon sok embernek vagyok tartósan hasznos, akkor előbb-utóbb, ha elkérem ennek az ellenértékét, akkor azt megkapom. Mert hogyha valakinek értéket teremtek, tartósan értéket teremtek, akkor van min osztozni.
2: Közben az jutott eszembe, hogy vajon a hasznosság méret kérdése, mert hogyha minden nap meglátogatsz egy embert, aki mondjuk beteg és nem tudja magát ellátni, de te minden nap elmész hozzá, szigorúan, ha kell, tehát hogy ha van kedved, ha nem, akkor az vajon hasznossága? És csak egy emberről van szó.
3: Ebben meg van egy nagyon rossz berögződésem, vagy éppen nagyon jó, egy nagyon engem meghatározó berögzülés, az pedig az, hogy én úgy gondolok a hasznosságra, hogy ez egy szorzat. Mekkora értéket teremtek szorozva hány embernek? Én azt gondolom, hogy ha tudunk hasznosak lenni, ha tudunk valami jót okozni a világban, a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában, akkor az egy kötelezettség is, akkor az egy felelősség is. Ha én tudok jót tenni, akkor nekem felelősségem az, hogy ezt minél nagyobban tegyem.
2: Azért mentél kollégiumba, még már középiskolában, de egyetemre főleg, hogy megmutass, hogy te egyedül boldogulsz.
3: Igen.
2: Most egy kicsit másképp látod.
3: Az egyedül boldogulás ott az volt, hogy leváljak a családról.
2: Értem. Mindig ez volt nem a vállalkozási kultúrával
3: függ össze. Nem, én viszonylag hamar értem, hogy én mindenképp csapatot akarok építeni, mert ha gyorsan akarok haladni, nagyon sok mindenhez értek egy kicsit, és nagyon-nagyon hatékonyan, gyorsan tudok bármit csinálni, de ha gyorsan akarok haladni, akkor egyedül megyek. Ha messzire akarok eljutni, akkor csapatot kell vinni. Mert hogy messzire nem tudok egyedül eljutni. Mert én sok mindent meg tudok egyedül csinálni, de ez még mindig csak egy ember. Akkor tudok igazán nagy dolgot építeni, hogyha egy egész csapatnyi jó ember van körülöttem, akik szintén hatékonyak és gyorsak és jól haladnak, de ha nem én kell mindent csináljak. És ez viszonylag hamar megjött, de volt egy, és mindig azóta is megvan egy ilyen nagyon nagy függetlenségvágyam. Én, hogyha mindenki jobbra megy, akkor én balra akarok. Ha mindenki átmond, akkor én bét mondok. És nagyon hamar megjött az, hogy én szeretnék már nem gyerek lenni a világban, hanem szeretnék önálló felnőtt lenni. Én szeretném eltartani magamat. Nem azért, mert a szüleim ne adtak volna meg mindent, egy hihetetlen jó gyerekkorom volt, nagyon kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Nem voltunk gazdagok, átlag középosztálybeli családból származom, de nem is éheztünk igazából soha, vagy tehát, hogy ilyen jellegű problémák nem voltak, és sose volt otthon feszültség, vagy vita, vagy a családban bármi probléma, de én azt éreztem, hogy én meg akarom mutatni, hogy én már felnőtt vagyok, és én már egyedül boldogulok a világban. De amikor céget kezdtem el építeni, akkor viszonylag hamar rájöttem, hogy egy olyan céget akarok építeni, ahol sok ember dolgozik, ahol jó emberek dolgoznak, és ahol megbízunk egymásban.
2: Hogy tekintesz a cégedre, meg a közösségedre? Egyfajta apa figuraként, vagy vezetőként jelentsen ez most bármit, ezt hagyjuk homályba. Mi a viszonyod a cégedhez, meg a kollégáidhoz?
3: A legtöbb esetben, és nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ettől el kell térni, de a legtöbb helyzetben én az egyenrangú kommunikációt szeretem. Én nem szeretem, én nagyon irtózom attól, hogyha engem pedesztrára emelnek, hogyha tekintélyes úr leszek hirtelen a cégemben. Én nem szeretem utasítani a kollégáimat semmire, nem akarok parancsolni, nem szeretek számon kérni, hogy ezt megcsináltad, ezt miért nem csináltad meg. Én azt szeretem, hogyha...
2: Tehát nem a félelem fenyegetés légkörét tartott fenn?
3: Nem. Sőt, én nagyon-nagyon az ellenkezőjét csinálom. Én abban hiszek, hogyha pontosan tudja egy kolléga, hogy mit miért csinálunk, és azt mondom, hogy figyelj, ezt meg kéne csinálni, ezért és ezért te is látod, hogy miért fontos ez, érted, hogy mit kell csinálni, és én ebből teljesen kilépek, és ott hagyom azzal a feladattal, hogy figyelj, holnap tréning lesz, ehhez be kell rendezni a termet, meg el kell rendezni a hotellel, hogy legyen hangosítás, meg minden, de nekem most más dolgom van, én most ebben nem tudok már többet segíteni. Ha ő tudja, hogy nincs, nem felém tartozik, nem én várok tőle valamit, hanem ott van egy feladat a világban, és én hagyom, hogy ő azzal a feladattal nézzen farka szemet, akkor meg fogja csinálni. Ha nem csinálja meg, akkor nem tudunk együtt dolgozni.
2: Sose vetődött fel benned, hogy jó, hát mi van, ha nem csinálja meg? Úgy kell elmenned onnan, hogy bizonytalanságban vagy. Pláne az első két eset, első néhány esetben érdekes.
3: Én szinte biztos vagyok benne mindig, hogy megcsinálják.
2: Mitől?
3: És olyan emberekkel szeretek együtt dolgozni, olyan emberek vannak körülöttem. De amúgy az emberek többsége sokkal többre képes, mint a vezetőik elhiszik. Szerintem nagyon alábecsüljük az embereket. Az az ember, aki egy családot fel tud nevelni, aki egy önálló életvitelt egy házban vagy lakásban üzemeltetni tud, aki egy gyerekről gondoskodni tud, ott azt feltételezi, hogy nem tud egy nyomtatványt postára adni, vagy nem tud egy feladatot, egy kis egyszerű feladatot elvégezni. Ez a szintű gyanakvás, vagy ez a szintű bizalmatlanság nagyon jellemző a világban, de én azon a véleményem vagyok, hogy legalább annyit várok el, és ez egy nagyon egyszerű elvárás, hogyha ha valami miatt ő azt érzi, hogy ezt most nem tudja megoldani, mert kiderül, hogy egy olyan probléma adódott, amit nem tud megoldani, akkor szól.
2: Akkor jelzi.
3: Akkor jelzi. És hogyha megbeszéltük, hogy holnap reggelre ez mind rendben van, és nem jelezte, akkor én nyugodtan alszom.
2: És hogyha nem jelezett semmit,
3: és ha nem jelezett, és
2: oda megyek,
3: és nincs rendben, akkor megpróbáljuk kibogozni. Ott pedig a másik fontos, ami nekem ilyen nagyon fontos vezérelve, ez valamikor fiatal koromban hallottam egy mondást, egy amerikai mondást, azt sem tudom, hogy kitől származik, az pedig ennyi volt, hogy vagy a probléma, vagy a megoldás része, vagy te dönthetsz róla. És ez azt jelenti, hogy ha oda megyek reggel, és nincs megoldva valami, akkor ha elkezdek azon problémázni, hogy miért nem csinálta meg, mit kellett volna csinálnia, hogy képzeli, ki van rúgva, stb., akkor ezzel én a probléma részévé váltam. Mert ettől nem lesz megoldva a probléma. Úgyhogy egy ilyen szituációban, és erre egy életen át edzettem magam, és még mindig ezen dolgozom, hogy ebbe még jobb legyen. Egy ilyen helyzetben én az első kérdésem, hogy oké, akkor mit tudunk csinálni, akkor hogy tudjuk megoldani. És ha megoldottuk, ha túl vagyunk a problémán, akkor tudunk arról beszélgetni, hogy vajon mi csúszott félre, mi vajon hogy lehetne legközelebb ezt jobban. És ott is nekem sokkal fontosabb a tanulási oldala mindennek. Hogyha nem szólt és nem oldotta meg, és probléma volt, akkor először megoldjuk a problémát, utána pedig arról beszélünk, hogy a jövőben hogy tudjuk ezt a helyzetet elkerülni.
2: Eszedbe se jut, hogy ilyenkor na, mehetsz is.
3: Nem, viszonylag magasan van ez a határ, amikor azt mondom, akkor szoktam valakitől megválni, ha már sokszor ugyanabba visszajutottunk, hogyha mindig ugyanaz.
2: Ha ismétlődő mintázat.
3: És hogyha nem tudunk ebben előrelépni. Tehát ha nem tudunk, mert az, hogy egy kolléga kap egy feladatot, és arról kiderül, hogy bonyolultabb, és nem volt hozzá meg az eszköze, vagy nem tudta megoldani.
2: És fél bevallani, hogy nem tudja megoldani, mert szorong.
3: Az nagy baj, ha fél bevallani, tehát hogy akkor az viszont az én hibám, tehát ezt nekem kell megérteni, hogyha bármilyen van. De hogyha kiderül, hogy ezt nem tudta, és valamiért nem gondolta, hogy erről értesítsen, akkor tisztázni kell, hogy sokkal jobb, ha értesít, mert akkor tudunk rajta segíteni. De hogyha ez utána ismétlődik, és azt látom, hogy nem tudunk eljutni odáig, hogy vagy szól, vagy megoldja a problémát, akkor nem tudunk együtt dolgozni. De ez azért nálam egy hosszabb idő, mire idáig eljutunk, hogy valakinek azt kell mondjam, hogy sajnos ennek vége, mert nem tudunk együtt dolgozni, nem működött.
2: Azt mondtad egy interjúban, hogy te szeretnél az az ember lenni, mondjuk a saját a startupjáról beszéltél, akit először felhívnak, ha valami nagyon nagy probléma van, mondjuk így szalonképesen, és az is, akit akkor hívnak fel, amikor óriási öröm éri őket.
3: Igen.
2: Én meg azt kérdezem, hogy te nálad ki ez a két ember? Vannak-e egyáltalán? Mert bennem az is felvetődött, hogy vannak-e egyáltalán. Uh-huh. Az eddigi benyomásom alapján sem simán el tudom képzelni, hogy nem biztos, hogy fölhívsz bárkit is.
3: Kit hívok föl, ha valami jó hír van, abban valószínűleg elsőjön a feleségem el, akivel együtt dolgozunk most már sok éve, és akivel együtt építjük ezt a céget is. Úgyhogy valószínűleg, amikor valami jó történik, akkor ő az első, akit hívok. Amikor rossz történik, akkor van két kollégám, Peták és István, akik hihetetlen jó probléma megoldók, és amikor probléma van, akkor nagyon hasonlóan működünk velük. Akkor nagyon hasonlóan rögtön oda megy az agyunk, hogy akkor hogy lehet megoldani, és ők ebben nagyon, nagyon jó partnerek. Tehát, hogy bármekkora probléma van, ha elmondom nekik, akkor mindig onnan indulunk, hogy hú, akkor most pontosan milyen ötletek vannak, milyen oldalról lehet körbejárni, ki tud segíteni, és ők nagyon gyorsan velem együtt rá tudnak erre fókuszálni, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg. Úgyhogy általában őket hívom, amikor baj van.
2: Sose rándul össze a gyomrod, amikor probléma van? Tehát az a reakciót, azt kigyomláltad magadban, amikor rossz hírt kap az ember, akkor ösztönösen így befelé húzódik, és megijed. És nem azt mondom, hogy lebénul, de azért úgy megáll is, és szinte már alá kerül a problémának, a bajnak.
3: Nem, ebben szerintem már jó vagyok, hogy ha baj van, akkor először intézkedek. Akkor
2: ez
3: először
2: tanulható egyébként, vagy ilyen
3: szerintem
2: vagy?
3: Ez fejleszthető, illetve a másik, ami nagyon sokat segít, az a tapasztalat. Azt látom, hogy a karrierem elején, amikor sok évvel ezelőtt egyszer csak bejelentkezett az adóhivatal, hogy akkor egy áfa vizsgálat, nem lett be semmi, tehát hogy nem volt semmi problémánk. Attól így hirtelen megérdezem, hogy atya úristen, jön az adóhivatal, te jó ég, mit fogok csinálni. Amikor már nagy cégként jött az adóhivatal, akkor az csak egy rutin feladat volt, hogy akkor most megjön az adóhivatal. Amikor először beperelték a céget, aztán abból se lett semmi.
2: Vagy akkor, amikor az első vállalkozásod tönkrement.
3: Igen, amikor az első vállalkozás tönkrement, akkor hát az mondjuk, amikor így elvesztettem az összes adatot, tönkrement a meghajtó a gépemben, akkor ott hát elszívtam egy cigit, és kezdtem újraírni, tehát hogy azt is már szerintem, már ott is egy ilyen nem maga alá gyűrt, hanem rögtön átbillentem arra, hogy jó, akkor mit csinálunk legközelebb. És szerintem ennek van egy valószínűleg gyerekkorból tanult vonatkozás, amit valószínűleg édesapámtól tanultam, hogy a problémákat megoldani kell. Tehát, hogy ha van egy probléma, akkor járjuk körbe, oldjuk meg, menjünk tovább. Van olyan, amikor egy probléma nagyon, nagyon megvisel lelkileg, de az inkább az az érzés, hogy ha egy ilyen nagy és elhúzódó és nehéz probléma van, amit nem tudok letenni, nem tudok másnak elmondani, az üzleti életben azért vannak ilyen problémák is, akkor inkább ez úgy jelenik meg, hogy nem hiszem el, hogy most ezzel kell foglalkozzak, ahelyett, hogy építenék valamit.
2: Bosszant?
3: Inkább bosszant. Inkább csak azt mondja, jó, értem, tudom, most te mindegy csinálom, tehát csinálom, csak nem hiszem el, hogy még ezzel is ennyi időt el kell töltsek. És érzem magam, hogy amikor ilyen problémák vannak, ami akkor inkább azt érzem, hogy minek? Most ezt miért? Tehát, hogy ott inkább ilyesmi érzelmek.
2: És vannak. Ezeket a nagyokat akkor hogy oldod meg? Ilyen kicsit keservesen lépésről lépésre, vagy szépen kötelességtudóan mész tovább, és megcsinálod?
3: Van egy pont, amikor minden csak feladat. Amikor ez is egy feladat, ezt is kell előre lökögetni, és jó, akkor most ezt így csináljuk, jó, akkor most ezt visszamegyünk, akkor újra átbeszéljük, jó, akkor ezt most így oldjuk meg. Tehát, hogy a végén úgyis csak feladatok, én nem vagyok ilyen nagyon ijedős ember, meg nem vagyok, nem szeretem beleélni magam a problémákba. Tehát, hogy ami talán gyakorolható, tanulhatom, hogy igyekszem mindig kívül rakni magam. A problémákon az, hogyha van egy helyzet, és lehet, hogy annak a helyzetnek én vagyok az egyik résztvevője, akkor megpróbálok egy olyan nézőpontot találni, amiben magamat is, és a többi felet is kívülről nézem, és kívülről próbálom megnézni, hogy ha ez egy saktábla és ezek a figurák, akkor ezt hogy oldom meg. Ha ez egy játék, amiben ez a helyzet van a képernyőn, akkor ezt hogy oldom meg. Megpróbálom így kívülről megoldani a problémát.
2: Az érintettségedet, főleg az érzelmi érintettségedet megpróbál csökkenteni.
3: Igen, azt amilyen gyorsan lehet, úgy próbálom. És utána majd lesz még úgyis időm töprengeni azon, hogy kerültem ebbe a helyzetbe, és szerintem ez egy fontos másik jellemzője a vállalkozói gondolkodásnak, hogy bármi is történik, mindig érdemes azt átgondolni, hogy ebben én hol vagyok benne, hogy ez miért az én hibám valahol. Mondok egy egyszerű példát. Ha a céget átveri egy ügyfél, vagy egy beszállító, akkor lehet azt mondani, hogy hát ez egy szemétpiszok volt, aki engem átvert, és hogy ez egy ilyen világ, hogy ilyen szemétpiszkok vannak, nem én teltek róla, nem én rontottam el bármit, csak jött egy szemétpiszok. Amit én csinálok elért az, hogy mindig azt vizsgálom meg, hogy oké, miért tudott ez előfordulni? Én mit nem tettem meg? Én mit rontottam el? Én miben nem voltam jól bekalibrálva? Vagy miben nem gondolkodtam elég alaposan? Vagy milyen előlépést nem tettem meg az, hogy ez ne következhessen be? Van egy ilyen nagyon aranyos mondás, az úgy szól, hogy nem a kisegér a hibás, hanem a lyuk a zsákon. És erre gondolok mindig, hogy igazából amikor átver egy ügyfél vagy beszállító, akkor nem az ügyfél vagy beszállító az igazi felelős ennek az esetnek, hanem én, amért ezt hagytam, amért lehetőséget kínáltam, amért nem védtem be úgy, amért nem gondoltam végig eléggé, amért valamit én hibáztam, hogy ez létrejöhetett. És ha ez a gondolkodásmód megvan, az azt jelenti, hogy bármi is történik, minden egyes esetből, mindegyikből kell legyen valami tanulság, amit be tudok építeni, és attól még nyilván majd hiányozni fog az a pénz, meg tehát attól még lesz valamennyi
2: fájdalma. A helyzet attól nem lesz könnyebb az adott
3: olyan
2: helyzet.
3: Szempontból lesz könnyebb, hogyha hosszú távban gondolkodom. Ha nem ma akarok nyerni, akkor tudok annak örülni, hogy na, akkor most már ma is tanultam valamit, a jövőben már ilyen nem fog velem történni, ennyivel is erősebb leszek, és ez volt ennek a tanulságnak az ára. És volt olyan tanulságom, aminek egy év munka volt az ára, volt olyan tanulságom, aminek két hónap munka volt az ára diákként, és volt olyan tanulságom, aminek csak pár 10 millió vagy 100 millió forint volt az ára, de ezeket a tanulságokat úgy tűnik, én nem tudtam olcsóbban megszerezni.
2: Többször mondtad, hogy hosszú távon gondolkodva, és ez egy visszatérő gondolat, igen ám, de itt, ebben az országban, talán a régióban is, ez majdnem idegen gondolkodás, vagy megközelítés a hosszú táv, nem akarok belemenni. Miért? Szerintem, aki hallgat minket, az pontosan tudja, hogy mire gondolok. Az, hogy te központba helyezted ezt a hosszú, a saját gondolkodásod központjába helyezted a hosszú távú gondolkodást, ezt hogy sikerült megoldanod? Mert nyilván látszik, hogy működnek a cégek.
3: Igen. Szerintem ebben egy picikét ilyettebbek
2: volt ebben egy kis marslakóság, hogy akkor igen, hogy hát igen, akkor én hosszú távon gondolkodom.
3: Igen. Szerintem a nagy hiba, amit az ország elkövet, amit gazdaságpolitikában elkövet, az az, hogy nagyon-nagyon alacsony a bizalom. Nagyon alacsony a jövőbe vetett bizalom, a környezetbe vetett bizalom az országban. Amit ez okoz, hogy a vállalkozók nem hisznek abban, hogy 5 év múlva, 10 év múlva még lesz cégük, még működik a cégük, még nem jött egy törvényváltozás, ami ezt ellehetetlenti, még nem jött egy adóváltozás, ami ellehetetlenti, még nem vették el tőlük, nem lopták el tőlük, nem lettek kiszorítva. És ez azt okozza, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, a 10 év múlva leszedhető gyümölcsben, ezért sokkal rövidebb távú befektetésekben gondolkozik, sokkal rövidebb távban gondolkozik.
2: Kicsit olyan spáhi gazdálkodás megy a piacon. Igen. Is. Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Balogh Petyával.
1: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Németh László vagyok, jó napot kívánok a legfrissebb hírekkel. Moszkva üzemanyagimportot és állami támogatásokat fontolgat az ukrán csapások miatt kialakult ellátási zavarok enyhítésére. A Reuters hírügynökség ipari források alapján arról ír, hogy a világ harmadik legnagyobb kőolaj termelőjének számító Oroszország számos régiójában korlátozta az üzemanyag értékesítést. Ez jelentős áremelkedéshez, illetve a töltőállomásoknál kialakuló hosszú sorokhoz vezetett. Moszkva már korábban megtiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet további romlása miatt pedig most újabb intézkedéseket mérlegel. Oroszország benzin termelése a múlt héten mintegy negyedével esett vissza a 2025 júniusi napi átlaghoz képest. Ezt a finomítókban végrehajtott nem tervezett karbantartások okozták, amelyeket az ismétlődő dróncsapások tettek szükségessé. Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta idehaza a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Nyílt pályázaton választják majd ki a két nonprofit média cég vezérigazgatóit. Kizárólag lesz, ha valaki az előző évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI költségvetését 3 évre szóló önálló törvényben állapítja meg majd az országgyűlés első alkalommal 2028-tól. A megszűnő közszolgálati közalapítvány helyett létrejön a független közmédia testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati média cégek felett. A testület 9 tagból áll majd, 6 tagot a parlamenti képviselőcsoportok jelölnek, 3-at média szakmai szervezetek. 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban. A helyi főügyészség tájékoztatása szerint a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított, kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, arról másnap reggel 8-ig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,2%-os csökkenés mellett 137.843 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 11,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,2%-kal csökkent 3772 forintra, az OTP 1,3%-os mínuszban 44.320 forinton. A Richter 6%-kal került lejjebb 11.790 forintra, a Magyar Telekom 1,6%-kal csökkent 2740 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 353 forint és 84 fillér, egy amerikai dollár 310 forint 9 fillér, egy svájci frank 382 forint és 83 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1,4%-kal csökken, A párizsi CAC 40 9,1%-kal került lejjebb. Milánó 1,3%, Madrid 1,6%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
3: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok kevés helyen alakulhatnak ki, megélénkül a szél. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. A szünet előtt otthagytuk abba, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, és ezért sokkal rövidebb távon gondolkodik.
5: De te miért nem? Hogy tudtad magad ebből kihúzni?
6: Én azt gondolom, hogy mindig lesz valahogy. Én azt gondolom, hogy ha ilyesmi akarna történni, akkor majd le fogjuk tudni kezelni. Hogyha valami olyan dilemma elé állít, ami veszélyezteti a céget, vagy annak a fenntarthatóságát, vagy bármit, akkor majd megtaláljuk a megoldását. És ilyen szempontból ez a szerintem egy rutin kérdés is, hogyha az ember már látott eleget, küzdött eleget, akkor már tudja, hogy úgy is megoldjuk, akkor már kevésbé fél. De az, ahol ez
5: jobban nagyon... Jobban bízik, kevésbé fél, ergo jobban bízik.
6: Jobban bízok abban, hogy lesz jövő. És értem, hogy van rengeteg gazdasági, politikai
5: turbulencia,
6: és van rengeteg probléma, de én attól független azt gondolom, hogy amit csinálunk, meg amit építünk, az lesz, és hogyha a környezet rosszabb lesz, akkor arrébb kell egyel húzni máshová, hogyha a szereplők komiszabbak lesznek, akkor át kell levezni olyan piacról. Nem olyan komiszak, de azt gondolom, hogy amit csinálunk, az értékes értékteremtő, és erre mindig lesz szükség, ehhez jól értünk. A másik meg, én nem nagyon félek attól, hogy mindent elveszítek. És azért nem félek attól, hogy mindent elveszítek, mert ha mindent elveszítenék, akkor mindent újraépítenék. És attól nem félek, hogy ne tudjak újra felállni. Ezért persze van veszíteni valóm, és nem szeretném elveszíteni, amin van, de nem rettegek attól, hogy elveszítem. Azért tudok céget építeni, és azért tudok sikeres céget építeni, ami a fejemben van, ami a kapcsolati hálomban van, ami a szívemben van. Nem azért, mert már létezik az a jogi entitás. És hogyha mindent valaki elvenne, akkor egy picivel arra ugyanezt megcsinálom újra. Vagy csinálok valami mást, és tudok majd valami értéket teremteni, és fel tudom építeni. Ezért én nem félek így a jövőt, tehát nem szeretem, és nem is akarom, hogy ezek határozzák meg a gondolkodásomat. A másik oldalon viszont, ahol nagyon-nagyon nagy tragédia ez a bizalomhiány, és főleg a környezetbe és a jövőbe vetett bizalomhiánya, hogy a magyar vállalkozók többsége nem mer befektetni a saját vállalkozásába. Amikor egy agrárvállalkozó azt mondja, hogy hát ha lesz rá pályázat, akkor építek. Ha nem lesz pályázat, akkor
5: kvázi
6: nem.
5: Vagy van, ha vagy van más, ingyen pénz.
6: Igen, ingyen pénzből fejlesztem a cégem, de a sajátom nem rakom be, mert mi van, ha jövőre elveszik.
5: Nekem ebből egy állítólag Mária Terézia korából származó mondás jutott eszembe, amikor nemesek támogatták Mária Teréziát, hogy vérünk és életünk, valaki hátul megszólalt, zabunkat nem.
6: De hogy ez egy gazdasági tragédia. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez változik, ez a környezet tud változni, és ezek nem makroökonomiai pályák, hanem csak ezekhez kommunikáció.
5: Semmi köze a makroökonomiához. Ennek.
6: Ez csak kommunikáció és kiszámíthatóság és korrektség, és ez csak pszichológia. Ezt lenne a legolcsóbb megjavítani. Ez sokkal olcsóbb lenne megjavítani, mint a strukturális problémáit a gazdaságnak. De ezt az egy dolgot rendbe raknák a fejekben, akkor a vállalkozók többet hosszabb távra mernének befektetni.
5: Volt egy műsorod, egy podcast beszélgetés, ahol úgy kezdte a kollega, hogy elővett idézeteket tőled, és elnevezte fájdalmas igazságnak.
6: Igen.
5: Szíven ütött, mert egyébként praktikus tanácsok, végiggondolása jó praktikus tanácsokról van szó. Ezeket nem értettem, hogy miért kell fájdalmas igazságnak nevezni, de aztán rájöttem, hogy ez egy gondolkodásmód. Aztán tovább gondoltam ezt a beszélgetést, és az vetődött fel bennem, hogy úristen, tulajdonképpen amiket te mondasz, azok józan belátáson és józan észre, józan megközelítésen alapuló mondatok, összefoglaló mondatok, és megrémültem, hogy na de akkor tulajdonképpen miért nem értik ezt, miért nem csinálják így a vállalkozók, mi az, ami elhomályosítja a látásukat, miért nem jönnek rá maguktól, hogy az ügyfél fontosabb, mint én, és hasonlók, tehát ami logikus, belenézel, hát így kéne csinálni, hogy menj a piacra azzal a terméke, mondjuk ez éppen nem szokványos, amit még szégyelsz, hogy minél gyorsabb ügyfélkapcsolat, most nem akarom sorolni. Igen, igen. De láthatólag, aki vállalkozásba fog, az egyfajta ködereszkedik a gondolkodására. Ez mitől van szerinted?
6: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodom, mai napig nagyon sokat gondolkodom. Azt hiszem, hogy a gondolatoknak hihetetlen ereje van. És emellett pedig a másik, amit nagyon erősen érzek, hogy nyelvében él a nemzet. Az az ország, ahol nincs meg a szakirodalma, nincs meg a kultúrája a vállalkozásnak, ott hiányoznak az ütős mondatok, amiket könnyű megjegyezni, ami beépül az emberek gondolkodásába, és Magyarországon hiányzik a vállalkozói gondolkodás, mert egy csomó jó mondat, egy csomó ilyen közös tanulság, egy csomó vállalkozói kultúra darabka, és az egyik ilyen kis hobbi küldetése van az életben, az arról szól, hogy rájöttem, hogy nekem van abban egy jó képességem, hogy komplex igazságokat egyszerű mondatokba tudok, ilyen hangzatos mondatokba össze tudok foglalni, és van néhány olyan jó mondatom, ami utána, amiatt, mert jól fog meg egy gondolatot a világban, emiatt könnyen beépül. És ezért én nagyon örülök, amikor valamelyik gondolatomat, valamelyik mondatomat utána viszont hallom vállalkozók, hogy beszélgetnek, elmondják. És ebben szerintem van egy vállalkozói kultúra építési lemaradásunk azokhoz az országokhoz képest, ahol ez már régebb óta megy, és kellenek azok a futó bolondok, mint én, akik megpróbálják magyar nyelven elmondani az üzletet, akik elmondják a tanulságaikat. Ebben az első zseniális úttörő szerintem Klapka György volt, akinek legendás mondatai voltak, de az ő legendás mondatai utána a vállalkozó generációinak voltak meghatározó gondolatok. És egy-egy jó mondat az utána beépül, és velünk jön, és utána egy-egy helyzetben segít egy döntésben. És én azon vagyok, és azért kommunikálok ennyit a vállalkozásra, és azért megyek szívesen bárhova, ahova hívnak, és azért publikálok sok mindent. Hogyha egy-egy gondolatom beépül, egy-egy jó mondatom beépül, a mögöttes elveket amerikai üzleti könyvek már rég megírták, de magyarul nincsenek róla könyvek, vagy senki nem olvast őket. Vagy
5: más is, ha angolul olvasod,
6: meg más is a kultúra,
5: így van.
6: Meg más is a kultúra, meg más is a közeg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az a fajta kicsit mozgalom, ami kezd indulni, és amiben talán volt szerepem, hogy minél több vállalkozó meséljen az útjáról, minél több vállalkozó fogalmazzon meg gondolatokat, és ezt ossza meg másokkal, ez mind segít abban, hogy épüljön ez a hazai vállalkozói kultúra. És ebben szerintem az amerikairól lefordított üzleti könyvek csak a felét tudják elhozni. A másik felét nekünk kell magyar vállalkozóknak oda tenni. Azáltal, hogy többet kommunikálunk, hogy tanítjuk a gondolatainkat, hogy megpróbáljuk emészthetően átadni őket. És utána ezek az igazságok szerintem, amiért fájdalmasak, nem az igazság fájdalmas belőlük, hanem az az út, amíg az ember eljut hozzájuk.
5: Kicsit egyedül vagy ebben a műfajban, nem?
6: Én azt remélem, és azt látom, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor kell egy első bolond. Azt mondják, hogy nem az a, és nem csak az a bátor, aki először kezd el hülyén táncolni a buliban, hanem az is, aki másodiknak, harmadiknak mögé áll, míg aztán mindenki ugyanúgy hülyén táncol a buliban. Én azt gondolom, hogy sokszor én vagyok egy ilyen első hülye. És szerencsére látom már, hogy mögöttem vannak olyan még bátrabb hülyék, akik beállnak, és ők is csinálják, és viszik tovább a lángot, mert hogy ebben nekem nem az az ambícióm, hogy én legyek a meghatározó, nekem az az ambícióm, hogy ez történjen. És erre mondok egy nagyon egyszerű példát. Annak idején a LinkedIn-en, amikor elkezdtem LinkedIn-ezni, akkor rájöttem, hogy mindenki csak angolul posztol, és mindenki csak önmagáról posztol, hogy ő mennyire ügyes, hogy új pozícióba került. És rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy csak így tudna működni. Arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy magyarul megírok egy posztot, valami üzleti tanulságról, ami nekem szembe jött. Hát, ha ennek a sok embernek, mert ott van fönn, akkor már ott volt 600 ezer ember, és ezek általában üzleti életből, vállalati környezetből értelmes emberek, kitettem egy üzleti gondolatot magyarul, és kaptam 50 embertől üzenetet, hogy te Petya, te nem tudtad, hogy a LinkedIn-en angolul kell beszélni. Én megmondtam, hogy na akkor most a másik, következő nap megint kiteszek egyet. Megint kaptam 25-öt, hogy de hát itt angolul kell beszélni. Igen, de kaptam rá 100 kommentet, meg 10 000 visszajelzést, meg minden. Úgyhogy elkezdtem azt csinálni, hogy minden nap kiteszek egy számomra fontos üzleti gondolatot a LinkedIn-re. Kitettem újabbat, és aztán egyszer csak, amikor ennek már mindenki látta a sikerét, amikor már látták, hogy napi 100 000 embert érnek el ezek a posztok, akkor más is kitett egyet, aztán még egy ember. És mára egy nagyon élő és pezsgő online közösségé vált a LinkedIn, ahol naponta több száz poszt születik, és kommentelik egymásét, és több 10 000 ember rendszeresen LinkedIn-en olvassa, és reagálja le ezeket a magyar nyelvű posztokat, megszületett a magyar LinkedIn. Ebben én csak első fecske voltam. És nekem nem fontos az, hogy én ezt csináljam, nekem ez nem küldetésem, hogy én a LinkedIn-nek akarok lenni a magyar császára. Vannak nálam sokkal jobb írók, gondolkodók, meg nagyon sokféle, sokszínű gondolkodók, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Mostanában néha még egyet-egyet posztolok, de már csak pár havonta.
4: Hát ez olyasmi ahhoz csatlakozik, amikor azt mondtad, hogy te ha A irányba mennek az emberek, akkor mész te inkább B irányba.
6: Igen, egy kicsit benne van ez az öntörvényűségem is, a másik oldalról pedig benne van az, hogy én szeretném a történnének dolgok, és hajlandó vagyok az első kapavágásokat megcsinálni, mutatni az utat, és hogyha az működik, és megy arra a tömeg, akkor van egy pont, ahol nekem, én nem nyerni akarok, én változást akarok látni, és nekem az is elég, hogyha a változás történik.
4: Volt egy másik interjú, amiben szó került a családodról, és a legkisebb gyermekedről azt mondtad, hogy nagyon kreatív, nem tudom, hogy vállalkozó lesz-e belőle. Ha kiderül, hogy mi a viszonya a pénzhez, akkor lehet, hogy művész, de lehet, hogy vállalkozó lesz. Tehát most sokat beszélgettünk a vállalkozásról, a vállalkozás szellemi hátteréről. Ebbe beletartozik ez a pénzhez való viszony is?
6: Szerintem igen, igen. Az egyik, amiért beletartozik, hogy nyilván akit nem érdekel a pénz sem ennyire, vagy aki nem szereti a pénzt.
4: Általában azt szokták mondani menő vállalkozók, hogy engem nem érdekel a pénz, persze szükséges.
6: Szükséges, rossz. Szerintem az jó, hogyha nem abban mérjük magunkat, hanem az egyetlen vagy a fő célunk a pénz, de kell értsük a pénzt. Mert aki nem érti a pénzt, azt ott hagyja. Tehát, hogy azért kell hozzáérteni, és kell vele foglalkozni, mert különben nem minket fog majd gazdagítani. Ugyanakkor az nem fontos, hogy, tehát, hogy én nem, hogy mondjam, én nem kabzsi vagyok, én nem gyorsan akarok meggazdagodni.
4: Hanem nagyon.
6: De úgy akarok meggazdagodni, hogy közben másoknak sokkal többet teremtek. Ugyanakkor kell érteni a pénzt, és ha valaki nem ért a pénzhez, nem szereti a pénzt, nem akar a pénzzel foglalkozni, akkor belőle valószínűleg nem lesz jó vállalkozó.
4: Olyan cégvezető vállalkozó nincs, aki monomániásan egy szakmai probléma megoldása felé megy, meg is oldja, de azt mondja, hogy engem nem érdekel a pénz, felveszek egy könyvelőt, intézik. Uh-huh. Ez létezik?
6: Létezik, csak nem lesz nagy a cége. És a másik, hogy én azt gondolom, dolgoztam együtt több alapítvánnyal tanácsadóként, de aztán befektetem egy olyan cégbe, ami gyerekeknek oktat programozást, és ez egy cégszerűen teszi ezt. Szerintem gyerekeknek oktatni bármit az társadalmilag hasznos, technológiát oktatni az meg szuper jó készség a jövőre nézve. Viszont, mivel ők ezt cégszerűen tették, ezért tudták egyre nagyobban csinálni, ezért tudtak rá tőkét bevonni, ezért tudtak profitot termelni, azt visszaforgatni, ezért bővülni, és aztán már a rettentő sok országban, a világban sok 10 000 gyerek tanul náluk programozást és technológiát. Azért tud ekkora hatásuk lenni a világra, mert a társadalmi hasznosság és a profitábilis növekedés, működés ezt tud találkozni. És én azt keresem, és a befektetéseink nagyja ilyen jellegű, aminek van valamilyen hasznossága a világra, valamilyen pozitív dolog, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban, de közben fel tud skálázodni, sok pénzt lehet vele keresni, és azt vissza lehet forgatni, hogy még nagyobban történjen. Úgyhogy ez elég későn jött meg nekem ez a megértés, de ez az a gondolat, hogy a pénz az nem egy szükséges rossz, a pénz az egy hajtóerő, és ha a pénzt jól csináljuk, az lehetővé teszi, hogy a hatást is jól csináljuk. És olyan dologgal érdemes szerintem foglalkozni, olyan dolgot kell csinálni a világban, ami hasznos a világnak is, ami valahol plusz értéket terem, de közben pénzt is csinál, mert ha nem csinál pénzt, nem tudom nagyban csinálni, és akkor nagyon piciben. És az a vállalkozó, aki zseniális szakember, de nem érdekli eléggé a pénz, az nem talál rá üzleti modellt, az majd csinálja kicsiben 5 ügyfélnek.
4: Ilyen céges formában, nem nekem egy középkori
6: cég. Így van, kézművesben csinált nagyon innovatív terméket, de ahhoz, hogy például egy NNG, ami számtalan komoly áttörést és újítást hozott be a navigáció piacára, ami ez néhány ilyen nagy alaplépése az egész szektornak kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy NNG világszinten meghatározó legyen, ahhoz nem volt elég a legjobb navigációs szoftvert csinálni a piacon, hanem az is kellett, hogy a legjobb üzleti modellben és a legjobb pénzügyi eredmények mellett és a legfeszesebb szervezettel és a legjobb szakemberekkel és a többi, és a többi. Ez mind kellett hozzá.
4: Azt mondtad, hogy gyerekkorod óta programozó, tehát tulajdonképpen belül egy programozó vagy, hogy kapcsolódott össze ez a pénzzel, azzal, amiről most beszéltél, a szakmai drive.
6: A pénz az energia, ami lehetővé teszi a dolgokat. Az első ilyen hasznosság a pénzben számomra az volt, hogyha több pénzt tudunk csinálni, akkor fel tudunk venni még egy kollégát. És akkor még jobban tudjuk csinálni. Azaz, én a pénzre, mint ilyen eszközre, hajtóerőre tekintek főleg, és ilyen szempontból nekem nem sok pénzem van, nekem vagyonom van. És én nem szeretem a pénzt, mint olyat magánszemélyként, hogyha sok pénz van a bankszámlámon. Azt szeretem, hogyha nagy a vagyonom, azaz azt szeretem, hogyha a pénzem, mint energia, mint lehetőség, az valami módon dolgozik valahol és gyarapodik. Ha a pénzt, mint energiát be tudom oda csatornázni, hogy olyan ügyeken dolgozzon, vagy olyan témán dolgozzon, amiben utána gyarapodik ő is, meg a világ is.
4: Sok vezető, cégvezető egyfajta hatalmi helyzetként éli meg a pozícióját, és ezt valóban hatalma van a saját cégében. Korlátlan hatalma van. Neked is ez volt. Hogy tudod megőrizni magad a hatalom ártó hatásaitól?
6: Talán a kis hercegben volt a király, akit kérdezett a kis herceg az ő hatalmáról, és mondta a király, hogyha ha azt parancsolom a napnak reggel, hogy keljen fel, akkor engedelmeskedik nekem. És akkor hatalmam van, de hogyha este parancsolnám ezt neki, attól még ugyanúgy lemenni, és akkor nincs hatalmam. Úgyhogy teljhatalma van a cégvezetőnek, amíg olyan dolgokat mond, amiket szabad és ildomos és érdemes mondania. Mert hogy a végén nincs teljhatalom, mert hogyha hülyeségeket csinálok, akkor ott hagy a csapat. Ha hülyeséget csinálok, akkor elfogy a pénz. Azaz a mesdje, amin egy cég vezető dönt, az sokkal keskenyebb, mint kívülről hinnénk. Neki általában néhány szűken vett opciója van, egy kicsit erre, kicsit arra, ezt így vagy azt úgy, és azok között ő nagy erővel dönthet, de nagyon nagy dolgot, tehát nem tudja eldönteni, hogy 10-szer annyi legyen az árbevétel, vagy fele annyi a beszerzési költség. Azt se tudja eldönteni, hogy a csapata hatékonyabb legyen, azt kérheti a csapattól, vagy abba fektethet. Úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból egy illúzió, mert egy cég az mindig valahol egy nagyon erős kooperáció a résztvevők között. De kell egy ember, aki szintetizálja, aki irányt mutat, aki megfejti azt, hogy oké, akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. Tehát szerintem kell a vezető, de a főnök nem kell. A zsarnok nem kell az élére, hanem az kell, aki intelligensen ellátja ezt a feladatot, ami ugyanúgy egy feladat a cégben, mint a takarítás, vagy a könyvelés, vagy a, vagy a gyártás, ugyanúgy az is, hogy valakinek ezt össze kell rakni, hogy akkor mit, miért és merre felé csinálunk. De ebben nincs, szerintem ebben nincs hatalom. Vagy nem tudom, én ezt nem tudom, így ilyen, nekem nincs ilyen hatalommámoros megélésem.
5: Nem vágysz rá.
6: Nem az, hogy nem vágyom rá, sosem éreztem, hogy ez hatalommal járna. Sosem volt az, hogy azt teszek, amit akarok, hanem mindig az volt, hogy te jó, hogy mit csinálok most. Vagy te, hogy tudnám ezt jobban csinálni? Hogy ha azt akarom, hogy ez jobban működjön, akkor ezt nem hatalomból, meg erőből tudom elérni. Hát ezt semmit nem tudok erőből elérni. Akkor kinek mit mondok, vagy mire adok még pénzt, vagy honnan szerzek még pénzt, vagy hogy beszélek, melyik ügyféllel beszélek előbb, hogy mire van szüksége. Tehát sokkal inkább szerintem igazából ez inkább szolgálat, mint hatalmaskodás. És hogyha ezt valaki nem érti, az nagyon nagy baj. Az egészen biztos, hogy nagy baj.
5: Balog Petya, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszélgettünk.
6: Köszönöm,
5: az üzletről, az üzlet szellemi oldaláról.
6: Köszönöm.
4: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Balog Petya, a Start Holding társalapítója és igazgatósági elnöke volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Ez volt a dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. A jövőben Irán fogja kezelni a hormuzi szorost a nemzetközi joggal összhangban, erről a Svájcban folytatott tárgyalásokat követően beszélt az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló Mohammad Bakr Kalibaf hangsúlyozta, a hormuzi szoros már soha nem tér vissza a háború előtti állapotába, hanem az iráni iszlám köztársaság fogja igazgatni. Befogadja az Ukrajnában hadifogságba esett észak-koreai katonákat Dél-Korea. A Széuli Külügyminisztérium közleménye szerint Dél-Korea ellenzi, hogy az oroszok oldalán harcoló és ukrán hadifogságba esett észak-koreaiakat akaratuk ellenére Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza. A széuli kormány az észak-koreai katonákat az alkotmány szerint továbbra is dél-koreai állampolgároknak tekinti, és minden Dél-Koreába érkező hadifoglyot befogad. Idehaza teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Nyílt pályázaton választják majd ki a két nonprofit médiacég vezérigazgatóit. Kizáró ok lesz, ha valaki az előző 5 évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, pártisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt. 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban. A helyi főügyészség tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8-ig egyhangú döntést hoztak. A társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent az MNB. A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját. Szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágást valószínűsítenek. Ezt 2027-ben további 1-2 hasonló lépés követheti, ugyanakkor erős befolyásoló tényező az októberre ígért középtávú költségvetési pálya, ami igazolhatja vagy megingathatja a megelőlegezett befektetői bizalmat.

0: a gyors euró bevezetéssel kapcsolatban. Újabb 4%-kal több új autót adtak el az Európai Unióban éves alapon 2026 első 5 hónapjában. Ez csaknem 4.750.000 járművet jelent. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének adatai szerint január és május eleje között 950.000 új villanyautó került forgalomba. Az EU teljes piacán 20% volt a részesedésük, szemben az egy évvel korábbi 15%-kal. Az európai gyártók eladásai néhány százalékkal emelkedtek, ugyanakkor a Hyundai, a Toyota és a Ford Motor mutatói csökkentek. A Tesla 77, a BYD csaknem 160%-os erősödést produkált.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg 0,8%-os csökkenés mellett 138.339 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 12 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal csökkent 3772 forintra, az OTP 0,7%-kal korrigál lefelé és 44.600 forinton áll. A Richter 0,1%-os mínuszban 11.850 forinton, a Magyar Telekom 1,7%-os csökkenésben 2.736 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 353 forint és 64 fillér, egy amerikai dollárért 309 forintot és 92 fillért, egy svájci frankért 382 forintot és 72 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszönjük a hallgatóinkat, is ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm. Dorogi Petit, a Szintim Torna Illegálnak a frontemberét, énekesét. Szia, Peti!
3: Szia!
2: Örülök, hogy itt vagy. Azért is örülök, hogy itt vagy, picit ilyen kulisszatitkot elárulhatok rólad, mert nem olyan régen némi egészségügyi beavatkozáson estél át, és most már tudsz jönni-menni, úgyhogy be tudtál ide jönni hozzám a rádióban, nagyon örülök.
3: Igen, ráadásul kocsival. Mert eddig nem vezethettem egyébként, de most így örültem, hogy végre behajthattam a városba, és én is dudálhattam, mutogathattam, hogy engedjetek be a belső sem.
2: Jól vagy egyébként? Jól sikerült ez a kis beavatkozás?
3: Igen, igen. Jól sikerült, minden rendben van. Egyben a műtét után már meg is röntgeneztek, és a lábam a helyén van, szóval.
2: Ugye minden, a térdeddel kellett némi renoválást végezni.
3: Ez a sportolás, ez sajnos nálam azt eredményezte, hogy a térdemet meg kellett operálni. Már 20 éve ezelőtt pont egy ilyen foci meccs miatt elszakadt a keresztszalagom, és azóta csak erősítettem a combomat, erősítettem, csak közben a meniszkusz nevezetű apró kis valami tompító gyűrű, az ott sajnos elfáradt és beszakadt, úgyhogy nem is tudták megvarni, ki kellett szedni a 67%-át, aztán úgyhogy. De a külső viszont gyönyörűen megvan, úgyhogy most már csak fel kell épülnem, és szerintem 10 hónap után már csodálatosan focizhatok.
2: Az jutott eszembe egyébként veled kapcsolatban, hogy mennyire vagy türelmes. Az ember, amikor beteg, akkor azonnal meg akar ugye gyógyulni. Na most egy ilyen 10 hónap azért az idő. Mondjuk, igen. Mennyire vagy türelmes magaddal, nem a vagyok. Gyógyulásoddal?
3: Nem vagyok türelmes. Pláne magammal nem vagyok türelmes. Nem nagyon tudok ülni egy helyben. Bár nagyon szeretem a sorozatokat, így meg minden végignézni, de azokra sem emlékszem igazán, mert mindig kimászkálok, és mennek a filmek, és így szeretek így jönni-menni, meg így elkalandozni. A gondolataim is elkalandoznak, meg a testem is így elkalandozik így a házban, úgyhogy az a baj, hogy ugye így mászkálok, és emiatt így nem tud úgy igazából megnyugodni a térdem, pedig kellene. Pedig egyébként a mozgásterjedelem, meg ezek azok a gyakorlatilag gyorsabban visszajöttek, mint átlagban másnál.
2: Mire fordítottad ezt a kis kényszerpihenőt?
3: Elkezdtem szövegeket írni, azonnal elkezdtem szövegeket írni, meg néhány új akkordot is kipróbáltam, amit már úgy illet belevinni a zenémbe. Szóval azért szeretem így a kezembe venni a gitárt, és pengetgetni, meg meg hozzá valami szöveget írni. És most ez tök jó volt, mert így reggel, már mielőtt felkelt volna a család, én már ébren voltam, már általában nagyon fájt a térdem. Egyébként a kanapéra költöztem, pont emiatt, hogy a feleségem is tudjon aludni normálisan az ágyba. Igazából ráhárult az összes feladat, most heteken keresztül neki kellett csinálni a mindent, ami olyan fárasztó, főleg így munka mellett. És mivel én zenész vagyok, ezért valakinek tényleg ő a családban a dolgozó ember. Én meg a zenész és elkalandozó és elgondolkozó ember vagyok. Úgyhogy szépen reggel felkeltem, már hajnalban, amire leértek, én már fel voltam, és már ott irogattam, meg gitározgattam, ami egyébként tök jó, szóval ez egy ilyen kényszer kreatív tábor volt nekem. És jó volt, mert egyébként békén is hagytak. Na, amúgy alapvetően nem hagynak békén, főleg a gyerekek nyilván. Apa hozzá vizet, vidd ki a vizet, ezt nem kérem, ezt a kaját főzzél, valami másik kaját, nem tudom én. Szóval ilyen marhaságokat mindig azért meg kell csinálni, és most így egy ideig békén hagytak. De most egy kicsit jobban vagyok, most már
2: Most már újra kezdődik az üzem.
3: Igen, újra visszakerültem a felszolgáló státuszba.
2: Mi volt a leghosszabb idő, amit zene nélkül töltöttél szerinted?
3: Hát a Covid, amire most már nem nagyon szeretünk emlékezni, de az volt. És az, hát nem tudtam ott kreatívan kielni magamat, mivel ugye mindenki otthon volt, és akkor pont még egy ilyen kisebb lakásban laktunk, egy 60 négyzetméteren, és ott nem tudtam egyáltalán gondolkozni. Tehát mire elkezdtem volna írni egy szöveget, már valaki jött, és akkor még kisebbek voltak a gyerekek, szóval nem ők tehetnek róla nyilván. Egyszerűen csak a szituáció olyan volt, hogy nem tudtam írni, és az egyébként hát ilyen negatív spirálba vitt, tehát így elkezdett így egyre rosszabb lenni a kedvem, meg minden, szóval nekem az nem tett jót, hogy nem tudtam kiírni magamból a gondolataimat.
2: Ugye a Covid az 20-ba volt, és az Intim Torna Illegálnak egyszer már vége lett. Tehát egyszer igen, azt mondtátok, hogy akkor itt most pontot tesztek annak a történetnek a végére, de aztán az újraindult, mert igen, te újraélesztetted a zenekar. De ez igen, pont igen, ezek az évek, amiket mondasz.
3: Igen, valahogy, hogy a Covid volt pont. A Covid második hétvégén kiszállt a basszusgitáros, és nálunk egyébként a basszusgitároson ilyen átok van. Tehát mindig a basszusgitárosok szállnak ki. Az már nem tudom, ötödik basszusgitáros volt, és akkor ő is elment fotósnak, vagy nem tudom minek. És aztán az egy ilyen érzelmi lavinát indított-e szerintem így a maradék három emberben. És egyébként nem az volt a cél, hogy teljesen abban maradjon az Intim Torna, és az üzenet akkor is az volt, hogy egy ideig, amíg egyébként mindenki meglátja majd így az életében, hogy mit akar csinálni, meg hogy valaki, nem tudom én, turistákat akar körbevezetni Budapesten, a kongásunk, vagy a dobos, hogy a Rúzsa Magdiba akar játszani, mert ez volt az álma. Egyszerűen az lett a vége, hogy így ebben az időszakban, amit saját magunknak adtunk, végül is ez az elválláshoz vezetett. És akkor én közben egyébként csináltam a kis dalaimat, és akkor ez a saját néven elkezdtem koncertezni. Nyilván játszottam a Intim Torna Illegál dalokat, mert egyszerűen az is tudtam elengedni, mert én írtam azokat. Tehát azok a saját gyerekeim, és hogy én nem hagyom el a gyerekeimet. Egyébként meg maga a közönség is folyamatosan kért ezeket a dalokat. Hiába írtam újakat, ami egyébként akkor nekem nagyon aktuális dal volt, például Addig megyek, míg a lábam bírja, most is nagyon szeretem ezt a dalt.
2: És most aktuális is.
3: Igen. És hogy egyszerűen a közönség, meg a rajongók, meg minden, sőt a szervezők is úgy voltak vele, hogy felléptem így, hogy megyek koncertezni, Kioni vagy Dorogi, és akkor így, de odaírhatjuk, hogy Intim Torna Illegál? Ja, hát persze, írjátok. De ha nem kérdezték meg, akkor is odaírták. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor, nem tudom, a Iron Maidenből jön a Bruce Dickinson, akkor is odaírják, hogy Iron Maiden. Tehát, hogy ez egy ilyen alap dolog. És hogy miután csináltam egy csomó egyszálgitáros koncertet, amit ugye csak én vagyok ott, és azt nagyon elkezdte megszeretni a közönség. Egy idő után rájöttem, hogy ha meg zenekarral lépek fel, akkor meg muszáj lesz ezt jelezni, hogy ez most én egyszálgitáron vagyok, vagy mi vagyok, és akkor végül is az Intim Torna Illegál, ez így visszajött, és nyilván lettek zenészek is, mert közben összeismerkedtem egy csomó olyan zenésze, akik viszont tök jó fejek, és én olyan emberekkel szeretnék játszani ezután, akik szeretnének velem játszani. Az nagyon fontos.
2: A gitárt megemlítetted, nekem is az jutott eszembe, hogy mikor volt először gitár a kezedbe, de ha én jól gondolom, akkor visszamegyünk a gyerekkorodba valahol nagyon előre. Igen. És lehet, hogy nem is a gitár volt az első hangszer, amivel megismerkedtél.
3: Nem. A családom az ilyen, miután Balatonra költöztünk, akkor 3 éves voltam, akkor mivel ha Balatonon laksz, akkor egyből így vendéglátóssá változol, nem tudsz kibújni belőle. És akkor egy ilyen 83 körül, abban a Hullám üdülő nevezetű helyen Balatonföldváron, ott kezdték el a szüleim igazából az ottani presszó, vagyis nosztalgia bár üzemeltetését, amit egyébként előtte a Müller Péter Szijjámi anyukája csinált. És ez csak később derült ki, egy pár évvel ezelőtt, hogy a Müller Péter Szijjámi ott volt Balatonföldön gyerek, abban a hullámüdülőben, amit az anyám vett, tehát az ő anyjától.
2: Elképesztő.
3: És néztük a fotókat, hogy ez, mondom, ez, de hát én itt laktam 3 éves koromtól. Hát igen, én meg egész nyáron ott voltam, mert anyám csinálta ezt a bárt. Ahova jöttek a művészek. És akkor ugye gyerekkoromban így ismerkedtem meg Soltész Rezsővel, Korda Gyuri bácsival, és nekem Klári néni volt, és még hát egy csomó, rengeteg olyan zenésszel, Hofi Gézával, Jézusom, aki most ügyeséget mondaná, nyilván nem zenész, de ezt mindenki tudja. De olyan emberekkel, akik akkor annak a korszaknak így a top előadói voltak. Bár ez Korda Gyuri bácsiről kell most is mondhatjuk. Akkoriban ez úgy ment ez a zenélés, hogy nem CD-ről, hanem volt egy állandó zenekar a Nosztalgia Bárban, dobbal és zongorával meg mindennel, és akkor nekem a dob volt így az elsődleges hangszer, ami nekem nagyon megtetszett ilyen 4-5-6 éves koromban, és akkor otthon kiraktam a fazekat, a piros fazekat, meg a legós dobozt, és a ceruzákkal, meg a fakanállal azzal játszottam.
2: És hogy nem dobos lettél?
3: Azzal játszottam. Úgy volt, hogy dobos leszek, és akkor általános iskola első osztályban egy ilyen 10 percet töltöttem a dobórán, ütögetni kellett a pergőt. És akkor János Jancsi, amit egyébként imádom, Kapus Jani bácsi, akit egyébként én nagyon nagyra becsülök, akkor nagyon fiatal volt, és nagyon-nagyon jó tanár volt már akkor is, csak én akkor már mást is ütöttem a dobon. Tehát, hogy már akkor már gyakoroltam sokat, meg tanítottak ott nyáron, meg nem tudom, ilyen Beatles dal. És akkor nekem az volt az érzés, hogy ez uncsi. És akkor itt felálltam, és mondtam, hát ez nekem unalmas. Én azt nem akarom csinálni, hogy ezt ütögettem így jobb kézzel a pergőt. Miért nem játszunk egy dalt, egy Beatles dalt, valamint már, hogy egyébként azt már tanította nekem a dobos. Egész nyáron azt tanította nekem, és akkor mondom, mire szeptemberre eljött nekem, az már unalmas volt, hogy ezt ütögessem, és erről lemondtam végül is, és gondoltam, ez a dobolás, ez nem nekem való, ez, hogyha ez ilyen, akkor ez nem is már jó. Elkezdtem focizni. Meg kézilabdázni, és akkor igazából nekem ez a mozgás volt a legfontosabb. Mozogjak, fussak, szaladjak, és akkor a Peli. Volt ott egy videókazettánk, ami rajta volt, hogy hogy edz a Peli, és akkor én mindent úgy csináltam, hogy a Peli, és akkor én így is képzeltem el magamat, ez focistának képzeltem el magamat, és aztán maga a zenélés, ez egy tök komolytalan dolg volt, apám ígynak volt egy ilyen 7 húros orosz gitárja, ami nyilván csak 6 húr volt, és akkor azzal megtanította nekem az egyik ilyen nagyon klasszikust, a Kondásnak a szamából csak a látszik. Hát a Kondás mit csinál? Az első dal, amit megtanultam ilyen 10 évesen, és akkor mire elkapott a zene, addigra azért voltam ilyen 12 vagy 3, akkor költözött hozzánk az unokatesóm, ő egyébként New Yorkból, és ő Rehabon volt, tehát ő egy Stevie Ray Vaughan Fender Stratot hozta oda szárszóra, érted? Akkor már szárszónaktunk. És gyakorlatilag én előtte nem láttam olyan szintű gitárt, és akkor ő rávezetett a Jimi Hendrixre, meg a Stevie Ray-on, meg a bluesokra. 10 évvel idősebb volt nálam, és ő egy igazi rockstar festő, és egy nagyon elismert csávó külföldön. Nem magyar egyébként.
2: Tulajdonképpen...
3: Nem magyar, de tehát rokonok vagyunk.
2: Ez elképesztő. Maga az egész történet olyan, mint hogyha tényleg egy kicsikorodtól kezdve valahogy ez a világ vett volna körbe és húzott volna be magához, hogy mindig volt valaki melletted, aki hozott, mutatott, tanított valamit, vagy vitt abba a világba, amiben egyébként most élsz.
3: Hát igen, mondhatjuk úgy, hogy...
2: Egy picit több azért a zene, mint a sport, nem?
3: Igen, terelve lettem. Az biztos, hogy volt egy ilyen vízválasztó 94-ben vagy 5-ben, amikor így a gimibe mentem, akkor pont volt egy jó időszak Siófokon, akkor NB1-es lett a csapat, és egy német tulaja volt ekkor a csapatnak, és akkor volt egy ilyen futballválogató, ilyen fiatal gyerekeknek, akkor szerintem akkor lettem 7., akkor ez még korábban volt 7., 8. És akkor el lehetett jutni ezzel a csapattal Németországba. És akkor én nyomtam egy ilyen kört, egy ilyen NB1-es, ilyen majdnem ifi előtti állapotba, és ugye az országból válogattak itt 10 gyereket, és akkor engem oda kivittek, és játszottam a Schalke 04 ellen, a Stuttgart ellen, a Bayern München ellen. És azok a gyerekek, akik játszottunk, az utána ott voltak az első ligában. Így néztem, hogy Jézusom, ez a kisráccal játszottam, csak most már 21 éves, és lövi a gól. Egyébként ez ugye elkapott, tehát hogy majdnem jó lett, csak akkor aztán jött egy ilyen nagy hullám Magyarországon, így a futballban, ami teljesen szétesett a foci, úgyhogy de közben a zene, ugye lett egy ilyen zenekarom a gimiben, a Hászervinnel, aki az osztálytársam volt, még az Andrissal, ő volt a basszusgitáros, a kémia tanárunknak a fia, akit aztán eltiltottak, mármint tőlem, mert a gólyabálon egy olyan dalt játszottunk, hogy a káromkodás is volt, és túllázadónak gondolt a kémia tanárnő, onnantól kettes lettem a kémiából. És akkor így úgy döntöttem, hogy végül is, hát ez a foci az lehet, hogy nem láttam a jövőmet, vagy az örömet se láttam annyira. És ez a zene meg nagyon sokat adott, rengeteget adott, lelkileg. Akkor éreztem meg először, hogy az így elég érzékeny vagyok, vagy túl érzékeny, nem tudom. Hát, hogy így érzelmileg azt, hogy ezeket a dolgokat feldolgozzam, a futás az kevés, meg a sport.
2: Mit
3: és a zene?
2: A
3: zene adott nagyon, nagyon sokat adott.
2: Mit?
3: Hát túlélést. Kifejezni a dolgaimat, tehát kiabálni magamból azt, ami bennem van, vagy akár leírni dolgokat. Szóval ilyen egy nyolcadik körül, vagy gimi elsőben már sokat írtam. Próbálgattam írni, meg jót is tett, hogy kiírtam magamból dolgokat. Elég fura dolgokat írtam szerintem, de főleg akkori fejjel nézve. Tehát, hogyha azt megmutattam egy velem korabelinek, akkor az azt mondta, hogy ezek így fura dolgok, de vicces, meg nem tudom mi.
2: Fura vagy mély dolgok?
3: Hát olyan mély, amit akkor még más nem hiszem, hogy megért. Meg én saját magam se tudtam úgy leírni a dolgokat, hogy az úgy igazán ilyen nagyon mély legyen, hogy ilyen nagyon nyílt, inkább ilyen kicsit ilyen fura. Tehát arra tényleg azt mondod, hogy fura, főleg a környezeted azt mondja, hogy egy fura srác, tudod, az osztálytársaid azt mondják, még nyolcadikban vagy, gimi elsőben vagy, így az fura, mert hogy olyan ír dolgokat, de nem értjük, hogy miért írja ezt, és nem tudjuk, mi ez.
2: Tehetségedet, a képességedet, a hitedet, azt kinek hitted el először, hogy az van? Saját magadnak kellett bebizonyítani, vagy kellett a külső megerősítés?
3: Nagyon kellett a külső megerősítés.
2: És ki adta? És kitől fogadtad el? Az sem mindegy.
3: Jó, volt a kontrollcsoport dobos előzőleg, aztán az Úrknál nevezett üzenekarba hívott el, és aztán együtt játszottunk a Kisteinben. És akkor ahogy kiszállt, úgy igazából én is kiszálltam. Ugyanazért, mert hogy mondhatjuk, hogy együtt szálltunk ki, azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy miattam szállt ki, már nem azért, mert rosszban voltam, pont azért, hogy engem támogasson. Tehát az Úrknál zenekar pedig egy nemzetközi zenekar volt, amiben volt ausztrál aboriginál, berlini ilyen percussionista, a Lavinő volt a zenekarnak a vezetője, tehát az egy igazából berlini központú zenekar volt, ketten voltunk benne magyarok összesen. És akkor ő engem, tehát a Karcsi vitt engem oda, és ez egy fantasztikus dolog volt, mai napig játszák ezeket a dalokat egyébként külföldön, csak hát nyilván ezt Magyarországon nem ismered, mert ez egy egészen érdekes művészeti dolog, tehát ez tényleg olyan zene, amilyen sámanisztikus meg minden, de nagyon szeretik ezt külföldön. Csak hát sajnos a Karcsi elment, és akkor ott nekem nehéz is lett. A mai napig nagyon hiányolom. Érzem a hiányát saját magamban, hogy ő volt az első, akinek mindig megmutattam a dalokat.
2: Ő mit tükrözött neked?
3: Hát amilyen én szeretnék lenni. Ugye nagyon híres karikaturista is, Ski néven futott. Poénokat ő találta ki, ő rajzolta meg. Nagyon kreatív volt, és olyan energiái voltak, ami engem nagyon, nagyon áthatott. Volt vele együtt lenni, zenélni, csinálni dolgokat, enni, inni, főzni, kirándulni, ilyesmi.
2: Családtól ezt a fajta támogatást, bíztatást megkaptad? Egyébként hát, nagyon sok zenész mondja azt, hogy nem igazán örültek, hogy ezt a pályát választotta a gyerek, mert jobban örültek volna, hogyha egy
3: kétkezi
2: munkát, biztos megélhetést.
3: Szerintem ez tipikus, ezt nem is hibának mondanám, nem hibának mondanám, egyszerűen csak eleve körbe voltunk véve a művészekkel, nem kellett még egy, szerintem ez egy ilyen, hát nem, valószínűleg azt szerették volna, igen, hogy jogász, vagy tanár, vagy matematikus, vagy a, nem tudom én, tudod, azt csináld, amit az apád, vagy tudod, ez a vedd át a teljesen azt, amit ő csinál, és úgy kell csinálnia, hogy ő csinálja, mert csak az a jó, vagy ilyesmi. De szerintem ez ilyen alap dolog, tehát ez nem is személyfüggő. Tehát ez szerintem 90%-ban alapvetően ez zajlik le egy családban. Nem mondám negatívnak, mert végül is ez egy keret. Ez egy keret, amiben amúgy benne is lehet maradni, és amúgy működik. De ha valaki ilyen elszállós, meg ilyen elgondolkozós ember, az egy más tészta, és akkor nyilván a család az attól fél, hogy vagy jól megütted a bokád, meg mi lesz belőled, meg nem lesz pénzed. Nyilván ez a biztonság, nem lesz pénzed. Az egy nagyon, nagyon durva dolog, hogy nem lesz pénzed, hiszen zenélésből nem lehet megélni.
2: Kedves hallgatók, Lélektér Vígmandával című magazinműsor. Dorogi Peti, a mai vendégem, az Intim Tornai Illegál Front embere. Most egy pici szünetet tartunk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
1: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígmandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a kategóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Nyílt pályázaton választják majd ki a két nonprofit médiacég vezérigazgatóit. Kizáró ok lesz, ha valaki az előző 5 évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester vagy más pártpolitikai szereplő volt. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI költségvetését 3 évre szóló önálló törvényben állapítja majd meg az országgyűlés első alkalommal a 2028-as évtől. A megszűnő közszolgálati közalapítvány helyett létrejön a független közmédia testület. 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban. A helyi főügyészség tájékoztatása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8 millió 150 ezer euró összegű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8-ig egyhangú döntést hoztak, holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent az MNB. A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját. Szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágást valószínűsítenek.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenés mellett 138.501 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 12,8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,5%-kal csökkent 3.760 forintra, az OTP 7%-kal került lejjebb 44.630 forintig. A Richter 7%-os erősödésben 11.940 forinton áll, a Magyar Telekom 1,8%-os mínuszban 2.734 forinton jegyezhető. A bankközi devizapiacon 1 euró 354 forintba és 29 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 310 forint 58 fillér, egy svájci frank 383 forint és 45 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1,3%-os mínuszban, a párizsi CAC 6/10, a milánói börze 1,1%-kal csökken, a madridi IBEX 3%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal csökkent, 73 dollár 67 centnél jár, a Brent jegyzési ára 3%-os mínuszban 77 dollár 64 centen. Egy uncia aranyért 1,3%-os csökkenés mellett 4147 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 41 euró és 60 cent.
0: Időjárás jelentés.
5: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki. A szél megélénkül, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
6: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban. Dorogi Peti, a Intim Tornai Legáv frontembere a mai vendégem. Keretekről beszélgettünk, nekem is az jutott eszembe, hogy te hogy viseled a kereteket. És azt is mesélted, hogy igazából nagyon korán elkezdted a szövegeket írni. És volt, hogy nem feltétlenül értették volna meg mondjuk az akkora veled korabeliek, hogy miről beszélsz. Ezzel kapcsolatban is visszanyúlnék egy picit, hogy ugye te zenét szerzel, tehát írod, összerakod, átgondolod, a szöveget te készíted. Mi van benned, amit szeretnél átadni? Mi van benned, amit szeretnél megmutatni?
7: Nincs. Nincs olyan. Maga a folyamat, azt nagyon szeretem. Az, hogy most mit mondok el, az egyébként így összességében fontos, hogy éppen abból az, hogy el tudok mondani valamit, az már egy nagy dolog nekem. Hát most nyilván minden dal valami más mond el, de nem az van, hogy az ember egy albumon keresztül ugyanazt mondja. Ez nagyon unalmas. Hát mindig vannak ilyen apró gondolatok, és akkor az így dalba öntve körülbelül 2,5 vagy 3 percig tart. Nálam egyébként maga a zene, zenélés, az sokkal hangsúlyosabb. Tehát azzal sokkal több érzelmet tudok kifejezni, mint a szövegeimmel. Ha lehet, akkor én ilyen 10 perces dolgokat csinálnék, amiben rengeteg ilyen érzelmi dolog van, ahol így finom hangok vannak jól megszólaltatva, és úgy eljátszva, és mondjuk, hogyha egy ilyen mély érzelmes, akkor lassú tempó, és nyugzás van, tehát sír a gitár. Sír a gitár, amikor meg ilyen Slipknotos teljes őrület.
6: Mert
7: igen, mert belül is azt érzem. És olyankor igazából mondom, nem mindig, hogy elsősorban én inkább a zenével fejezem ki az érzéseimet, mint a szöveggel, és nekem inkább érzéseim vannak, mint főleg hullámzó érzéseim vannak. Gondolataim is vannak, csak azt gondolom, hogy nem tudok annyi minden témát így folyamatosan megírni, és így tálalni, hogy én ezt erről azt gondolom, hogy nem tudok ilyen politikai dalokat írni, meg ilyen őrültségeket, ami éppen aktuális, tudod? Nem tudom. Nyilván van olyan, hogy megkérnek, hogy írjak egy főcímdalt, és akkor így jött az Örökké, de az meg olyan volt, hogy nyilván az rám volt szabva szinte, mert hogy balatoni sorozat volt, amihez ezt írni kellett, hogy balatoni vagyok, hogy kb. 15 perc alatt leírtam, hogy ez és ez történt, túl hosszú volt, úgyhogy 2 verszak lett belőle, és akkor ezek ilyen kvázi megtörtént dolgok, amiket leírtam ilyen naplószerűen, és lett belőle dal. Nem tudnék ilyen rengeteg gondolatot megfogalmazni. Nyilván van egy csomó gondolat, amikor az ember meghal, mondjuk egy Charlie-t, én nem szeretem a Charlie-t, a szövegek miatt, a Charlie miatt is szeretem, de a szövegek azok bombasztikusak. De legszívesebben a Charlie szövegírójával írnék szöveget. Nekem az egy, egyébként nem is tudom, ha ezt valaki hallja, remélem eljut hozzá ez a álomkép.
6: Ha már álomkép, az jutott eszembe, hogy te nem éltél mindig Magyarországon, mert volt egy időszak, amikor kiköltöztél például Angliába, és
7: igen,
6: onnan
7: igen,
6: jöttél
7: voltam.
6: Vissza.
7: Igen.
6: Hogy azt a döntést nehéz volt meghozni, vagy az is olyan volt, mint ahogy én látom úgy az életedben, hogy úgy minden követi szépen sorrendben egymást. Nem?
7: Igen, ez nem egy logikus döntés volt. Egyszerűen már nem éreztem itt azt, hogy helyem lenne. Ugye ez pont 20 évesen volt, 20-21.
6: Keresed önmagad?
7: Hát ez egy olyan szituált, hogy ide költöztem, felvettek a műegyetemre, Ebből is látszik, hogy soha nem gondoltam, hogy én zenével fogok foglalkozni, tehát nem is jelentkeztem ilyen zenei pályára. És akkor felvettek a műegyetemre, nem tudom, az, hogy Budapestre kellett felköltöznem, az nekem szörnyű volt. Tehát smog van, vagy volt most már, akkor beszéljünk múlt időbe. Smog volt, és nagyon sok ember, és az egyik legrosszabb szokásom az az volt, hogy ha valaki szembe jött, akkor köszöntem, mert hogy Szárszón, meg Földváron, meg a Balatonon, ha valaki jön, egyébként mondjuk 10 percenként jön egy vagy két ember, az biztos, hogy ismered, tehát már messziről mosolyogsz, mert tudod, hogy az hát ismerős lesz, tehát nincs mese, és akkor nekem az agyam az így volt, erről volt felkészülve. Hát így voltam szocializálva, és most gondold be, hogy feljöttem és mentem a körúton, és az agyam azt kereste, hogy és mindenkire így mosolyogtam, hogy majd most fogok köszönni, majd most fogok köszönni. Nem szerettem. Nagyon fura volt. És akkor ez majdnem egy, még egy év után sem nagyon múlt el, és akkor végül kértem pénzt. A apámhoz is mondta neki, adja 100 000-et, és az a repülőjegyre kell. És akkor muszáj, mondom, el kell mennem. Vissza Balatonra már nem akarok menni, mert az meg nagyon, nagyon túl nyugis, még így 20 évesen, de Budapest meg nekem az biztos van egy másik város, ami befogadó. És akkor így Anglia mellett döntöttem. Egyébként azért, mert az egyik ismerősöm pont ment ki, és akkor találkoztam, és mondta, hogy megy ki Angliába, én megmondtam, hogy akkor vegyek veled. És ennyi, és akkor...
6: És akkor egyetemet ott hagytad?
7: Hát ott.
6: Tehát jártál, és akkor azt ott hagytad?
7: Ott, aztán utána elvégeztem a közgázt, meg mindegy, de...
6: Akkor tulajdonképpen mi a...
7: Közgazdász vagyok.
6: Mi a te
7: szóval fura volt. Hivatásod? Hát elmentem Angliába, nagyon jól éreztem magamat, de visszajöttem, mert akkor Evocki Karcsi hívott a zenekarba, de amúgy nem jöttem volna vissza.
6: Akkor az a kis tehén volt.
7: Igen, és akkor alakult meg, tehát alapító lehettem ebben a zenekarban, akkor gondoltam, hogy na mégis van valami, ami itt befogad, és ez volt az, ami úgy éreztem, hogy jó, akkor itt ez a jó ember, ez így jó lesz. Ez így jó lesz, és akkor végül így megtettem, amit a szüleim akartak, hogy megcsináltam a diplomát, és csókolom. De valójában nyilván, ha nem jövök akkor haza, akkor nem találkozom a feleségemmel, a Rebekával, és akkor nincsenek gyerekeink, és akkor nem tudom, tudod. Ez most egy hosszú történet lenne, és nyilván nem csinálnám máshogy. Nem csinálnám máshogy, mint most. Később egyébként az Intim Torna Illegált felfedezték, tehát 2011-ben, és ez az egyetlen olyan magyar zenekar, amit a híres holland showcase fesztiválra nem küldött senki, hanem meghívták. És se előtte, se azóta nem volt ilyen magyar zenekar, és akkor volt a zenekar összesen 2 éves. És akkor tudtunk, hogy nagyon jó koncertet adtunk, az a Eurosonic Fesztivál volt, és abból lettek koncertek, és akkor vágjuk a kádbát, ott énekelték a franciák, ez, nem tudom, hol játszottunk a Párizs mellett. Mert hogy igazából nem veszítettem el azt se, hogy külföldön esélye legyen egy a saját zenekaromnak, vagy a saját szövegemnek így híressé válni. Csak közben meg egyébként annyi koncertünk lett Magyarországon, hogy végül nem volt értelme külföldre járkálni, mert van minek. A ment az Intim Torna. De egyébként most meg már mennék megint. Már megint mennék külföldre. Már megint úgy érzem, hogy úgy mozgalodnék, úgy nézelődnék ott külföldön, és szívesen elmennék megint egy turnéra.
6: Mit adott neked a zene, Peti?
7: Mindent. Megnyugvást, örömöt, sok-sok küzdelmet. És ezeket a küzdelmeket, ezeken végig kellett menni. Tehát sok hegyet, nem is tudom, hogy sok hegyet adott, amin föl kellett mászni, és aztán le is kellett jönni. Mert ez a zene, ez olyan, hogy főleg az előadó művészet, hogy minden egyes dal az egy hegy. És akkor föl kell mászni, lehet, hogy fel tudsz menni végig, de aztán, amikor fönt vagy, és nagyon megy, és az egyik dal az kitart egy évig, vagy nem tudom meddig, akkor azt tudod, hogy onnan azért le is kell jönni, és akkor amikor lejöttek, akkor újra fölmész, újra lesz. Úgyhogy rengeteg ilyen hegyet másztam meg az 16 évben. Nyilván egy zenekarban pedig ezek a személyi változások, az, hogy az emberek is, akik benne játszanak, ők se állandóak, hát ők is folyamatosan változnak. És akkor egy idő után lehet, hogy már nem vagytok kompatibilisek, vagy eddig tartott a dolog, szép vagy jó volt, engedjük el egymást, és akkor van, akik el tudják engedni, van, akik meg nem tudják elengedni.
6: Te melyik vagy?
7: Hát én elengedem. Elengedem, én nem szeretek ülni ezeken a kapcsolatokon, amik így rombolnak, vagy vagy csak így ülni a másikon, elvenni a másiknak az idejét. Én nem szeretem. Ugye mondtam, hogy rengeteg basszusgitárosunk volt, és az első basszusgitárossal kapcsolat, ez miután megromlott még két évig, még simán így beszélgettem, hogy vele, hogy így figyelj, változtatni kéne ezen, meg azon. Ezek egyébként ilyen kommunikációs dolgok voltak, hogy ki hogyan szól a másikhoz, meg ilyesmi, és akkor az nem változott, és akkor végül is nyilván szétmenés lett a vége akkor is. Van, aki meg tud változni, és akkor az jó, mert akkor tudunk együtt menni tovább. De ez ilyen frontember probléma, és hogy a frontemberhez én nagyon sokat igazodtam mindig a zenekar tagjaihoz. Most is szívesen igazodom, de most már azért ahhoz szeretek igazodni, aki szintén szeret igazodni. Tehát ez ilyen abszolút, nem változtatok semmilyen emberekkel, már nem nagyon szeretek együtt lenni. Valószínűleg azért, mert egyre idősebb vagyok, és az időm az most már fontos, és már úgy gondolok az időre, hogy az egészségemre is gondolok, tehát annak az időnek úgy kell eltelnie, hogy az ne nyomasszon, ne legyen benne ilyen extra durva stressz, az ember le tudjon feküdni, normálisan aludni, mert hogy most már a longevity korát éljük, és az ugye arról szól, hogy fizikailag, de főleg szellemileg, meg érzelmileg, meg így lelkileg az ember így legyen jó helyen, jó állapotban. Inkább kevesebb koncert legyen, de érezzem magamat jól, mint hogy ledaráljam magamat, mint 20 évesen, és legyen 100 koncert, viszont akkor nem lesz se barátnő, se gyerekem, se családom, és egyébként az zenekar is fel fog oszlani 3 éven belül, mert mindenki idegileg totál ki lesz. Meg semmi értelme. Szóval most már sikert is máshogy gondolom.
6: Milyen terveid vannak, Peti? Most egyébként, ha már beszéltél arról, hogy olyanokkal akarsz együtt dolgozni a jövőben, akivel...
7: Velem is szeretne együtt dolgozni.
6: Igen. Például pont Sidivel csináltatok most legutoljára egy ilyen közös dalt, ami nagyon nagy siker, pont láttam, hogy már több mint 100 000-es mennytekintése van, és egyébként nem is olyan régen jött ki, és ez egy nagyon jó kis kollaboráció volt. Szerintem nagyon szerették, én úgy láttam a kommentekből, nagyon szerették az emberek, hogy összeálltatok erre a dalra.
7: Én úgy gondolom, hogy nem csak egy dalra állunk össze, hanem sokkal több dalra fogunk összeállni.
6: Meg volt a kémia.
7: A Sidivel, hát nem tudom, mert szerintem 8 évvel ezelőtt meg volt a kémia. Én nagyon bírom a fejét. Nagyon bírom.
6: És a videoklipben is benne vagy.
7: Sugárzik belőle ez a jófajta energia, amit én így szeretek. Szóval szerintem, aki Sidi körül van, az biztos, hogy nem lesz szomorú a nap végére. Tehát nem fog ilyen valami nagyon durva konfliktusba kerülni. Azt nem szeretem, amikor valaki nagyon vigyorog a képedbe, de aztán mögötted meg szurkodja a hátadba a késeket, és a Sidi az meg pont olyan ember, akivel így face-to-face tudsz beszélni. Szerintem ő nem is tud nem őszinte lenni. És ez jó, mert amúgy én se, és hogyha például egy ilyen emberrel valaki együtt csinál zenét, vagy ír szöveget, akkor abból nem is mondom azt, hogy valami óriási dolog fog kisülni, mert szerintem nagyon ilyen íze lenne, ilyen reklám szöveg lenne az, hogy igen, itt hobbit, mit csinálunk, az aztán a világon a legjobb lesz. Nem, egyszerűen csak nekünk biztos, hogy jó. Tehát mi azt fogjuk érezni, hogy ez együtt töltött időnk, az tök jó. És hogyha nyilván ebből kisülnek dalok. És akkor az, hogy most az emberek ebből mit vesznek ki, az meg már legyen az ő dolguk. De én semmiképp nem tukmálom a szövegeimet, vagy a gondolataimat más emberekre, de hogyha megtalálják valamilyen úton, módon, így az interneten, és együtt rezegnek azzal a gondolattal, amit éppen, nem tudom, én 4 évvel ezelőtt leírtam, akkor ez tök jó, az nekem nem is, hogy elég, hanem oké, tök jó. Azt nem szeretem, hogy odaírkálják, hogy nem tudom én, miért hamis az a hang, amikor tudom, hogy nem hamis, csak ilyen baromságokat odaírkálnak, akkor tudom, hogy az rossz indulat, aztán nem foglalkozom velük.
6: És milyen terveid vannak?
7: Hát még több dalt írni a Sidivel, egyik. Hát most, hogy kényszerpályán voltam a kanapén, most írtam egy csomó dalt, és ezeket most fel akarom dolgozni, és fel akarom venni a stúdióban. Ez a következő lépcsőfok. Lesz majd egy nagy budapesti koncert október 22-én, arra nagyon készülünk, ahova a Sidit már meghívtam, és el is fog jönni. Úgy tervezzük, hogy egyébként ezt a baj megtörtént dalt, azt mindenképpen eljátszuk, ha csak nem születik még egy közös dal közben. De amúgy játszom most a Meszkával is, a Punaninak az énekesével, mert neki lett ugye egy szóló projektje, és nagyon jóban vagyunk már évek óta, úgyhogy most beszálltam oda, és akkor most ketten megyünk itt Magyarországon jobbra-balra. Az egyébként tök jó kis én egyszer gitáron vagyok, ő pedig nyomja az éneket, ő meg rávokálkozik, és tök jó lenni, meg jó, jó az az érzés, hogy nem én vagyok a frontember. És hogyha valamit elrontok, akkor az nem veszik észre, mint frontember, tudod, az, akkor állandóan van rajtad egy ilyen nyomás azért, tehát hogy szöveget ne rontsd el, gitárt közben ne rontsd el, meg ilyenek. Azért azokra figyelek. Az azért szeretem azt a teljesítményt megcsinálni, hogy nem rontom el azt, amit kitaláltam. Amik általában egyébként nehezek. Ezen kívül még szeretnék sok koncertet adni, szóval szerintem, hogyha meg lesz az októberi budapesti koncert, akkor azzal egy időben lesz még egy csomó vidéki klubkoncertünk is, mert így általában ezek így együtt szoktak jönni. De hát azokat a dátumokat még nem raktuk ki nyilván. Most az első az a budapesti. Mindenki arra jöjjön és nézze meg a helyet, mert egyébként ezen a helyen még nem nagyon adtak ilyen állós koncertet.
6: Lesz időd a nyáron kikapcsolódni, pihenni? És ha igen, akkor mivel teszed?
7: Igen, de most nincs kedvem pihenni.
6: Nem, most eleget pihentél a lábad miatt.
7: Annyit pihentem, hogy most nincs kedvem, úgyhogy most szeretnék te stúdióba nyomulni, és felvenni, és egyébként igen, most van egy csomó gondolatom. Tehát rengeteg mindent megírtam most. Úgyhogy még a lábam az, még mindig rehabilitációban. Úgyhogy ez az első, hogy ez meggyógyuljon, és közben meg a stúdióba tudok dolgozni, és akkor Sidivel, Meszkával és a saját zenekarommal pedig nyomhatjuk a stúdióban a dalokat. Szóval szerintem ez most, én most úgy érzem, hogy nagyon jó helyen vagyok, így lelkileg, érzelmileg, és a kreativitásomon is ez meglátszik, és most ezzel szeretnék foglalkozni. Nem azért, mert ezzel kell, hanem mert nagyon jó kedvem van, és nagyon szeretném ezt csinálni egyébként, nem tudom, mondom, hogyha tudnék szöveget írni a Charlie-nak a szövegírójával, akkor a Horváth Attilával, akkor az például az egy nagyon nagy öröm lenne. Meg hát mondjuk ezen kívül még ugye felszoktam lépni a Magosi Brothers-ékkel, ilyen különböző titkos rendezvényeken, úgyhogy most is lesz augusztus 1-én Gyergyóban egy közös fellépésünk.
6: Mit gondolsz, Peti, hogy jobb, hogy így alakult, hogy nem a focipályán rúgod a bőrt, hanem a gitár maradt meg hogy a fazekaknak és a nem tudom, a fokanalaknak hátat fordítottál, és nem lettél multimilliómos jazzdobos.
7: Á, pedig milyen jó lett volna. Akkor én lennék a Szikora Robi.
6: Igen.
7: Hogy... Az is jó lett volna.
6: Bizony.
7: Hát, szerintem ez a pálya is olyan, mint egy színpad. Meg most már, igen, az érdekes, hogy David Beckham hozta be ezt a stílust, hogy a focistákból rockstárok lettek, tehát, hogy Jézus már jött. Igazából most már mindegy, hogy ha az ember rockstár akar lenni, akkor lehet focista is, mert ugyanaz. Lehet, hogy a focistán már több a tetkó, mint egy rockstáron. Úgyhogy
6: ez biztos.
7: Én igazából azt gondolom, hogy én mind a kettőben jól érzem magam most is, és szerintem, ha épp most focista lennék, akkor valószínűleg most váltanék zenére. De egyébként meg, mint zenész, most kezdtem el újra focizni, és azért is ment szét a térdem szerint. Nekem mind a kettő jó, miért ne lehetne mind a kettő egyszerre?
6: De jó, hogy nem vagy, hanem is ember vagy.
7: Simán lehet. Jól érzem magam ott, akkor csinálom. Az is a csapattól függ, hogyha jó a csapat, akkor szívesen játszom a pályán. Ha engednek, tudod, azért vannak nagyon jó focisták, akik 10 éve fiatalabb, meg 20 éve fiatalabbak nálam. De szerencsére nem kell mindig versenyezni velük. Nekem elég 10 perc is a pályán. A többit meg csinálják ők.
6: Olyan kerek, nem? Most minden.
7: Most igen. Most jó.
6: Ez annyira jó egyébként.
7: Hát ezek ilyen ritka pillanatok szerintem, mert azért az élet az nem így dobja. Nincs ez a konstans jó. Az nincsen. Most épp szerintem így megyek fel a hegyre. És nagyon szeretem ezt a részt. Megyek fölfelé, és így nézelődök jobbra-balra, és szép a táj, jó idő van. És ez most pont egy ilyen állapot.
6: Igen, de az a jó egyébként ebben, hogy azokat a lépcsőket, amikkel mész felfelé, te teszed magad elé. Ez a kreatív munka.
7: Hát jó, erre még nem gondoltam, de ez nagyon jó meglátás, ez egy jó mondat. Igen.
6: Igen.
7: Igen, igen.
6: Hogy te találod meg, hogy mire lépsz.
7: Hát én mindenre rálépkedek. Kitapogatom egy csukott szemmel. Hú, ez jó. Ez jó lesz. Hát nyilván ilyenkor a fülem után megyek a fülem után, és van egy jó riff, és azt mondom, az úgy, ebben jó az energia, akkor ez az, ami felvételre kerül.
6: Meg ez a beszélgetés is. felvételre került, és én nagyon örülök, hogy itt voltál, Peti, és én nagyon sok sikert kívánok a Sidivel való közös munkához is, másokkal való közös munkához is, meg minden terved megvalósulásához.
7: Jó, köszönöm szépen.
6: És jó egészséget, jó, és így gyógyuljál meg gyorsan, hogy tudjál haladni a kis hegyen felfele.
7: Úgy lesz.
6: Pihenjél azért, hogyha tudsz.
7: Úgy lesz. Köszönöm szépen.
6: Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Doregi Peti, az Intim Torna illegál frontembere volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken is, illetve a rádióban is, ismétlésben is. Tartsanak egy hét múlva is velem, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudom.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről

0: Tehetünk egészségünk megőrzéséért. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Monitor. A mikrofonnál Kecső Richárd.
1: Jó napot kívánok! Egy óra van, az elkövetkezendő 30 percben pedig beszélgetünk többek között majd arról, hogy hát lemondott ugye Keir Starmer brit miniszterelnök, és mi állt a távozás hátterében. Na meg pedig arról is, hogy lesz-e vízhiány az országban, mert hogy az elmúlt hétvégén Dabason voltak arra figyelmeztető jelek, hogy veszélyben lehet az ivóvíz mennyisége, és most egyébként a Zala térségében is, Zala-Szentgrót környékén kritikus a helyzet. Úgyhogy erről is beszélgetünk majd. Na meg persze sztrájk készül a Független Benzinkutak Szövetsége is, úgyhogy szó lesz erről is. Javában zajlik az országgyűlésnek a rendkívüli ülése, ezekben a percekben is beszámolunk a legfrissebb hírekről, amelyeket Németh László állított össze. Jövök már is a legfrissebbekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz. Nyílt pályázaton választják majd ki a két non-profit médiacég vezérigazgatóit. Kizáró ok lesz, ha valaki az előző 5 évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI költségvetését 3 évre szóló önálló törvényben állapítja majd meg az országgyűlés, első alkalommal a 2028-as évtől. A megszűnő közszolgálati közalapítvány helyett létrejön a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati média cégek felett. A testület 9 tagból áll majd, 6 tagot a parlamenti képviselőcsoportok jelölnek, 3-at pedig média szakmai szervezetek. Fokozódik a vízigény a kánikulában, ennek oka nem csak a hőség, hanem az agglomerációs hatás is. A Homokhátságon, Szalaszentgróton és Ráckeve térségében már súlyos a vízhiány helyzet. Ugyanakkor országos vízhiányra nem kell számítani a nyáron, erről beszélt rádiónknak a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke. A kutak vízadó képességét kell hosszú távon növelni és befejezni az elmaradt fejlesztéseket a kritikus térségekben. Kurdi Viktort hallják.
2: A kutak vízadó képessége az bizonyos területeken csökken, és hogyha ezekre a csökkenésekre nem tud a tulajdonos úgy reagálni, hogy a kapacitásokat ismét a szintre hozza különböző fejlesztésekkel, új kutak fúrásával, vagy éppen a víztisztító rendszerek kapacitásának a növekedésével, akkor ez bizony eljuthat oda, hogy vannak olyan időszakok, amikor a tisztító rendszerek kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy a vízigényeket teljes mértékben kielégítse. Ennek egyik megnyilvánulási formája az, amikor a magasabban fekvő területeken lecsökken a nyomás. Ennek a lehetősége az is, amikor például a szélső utcákban nincs már elegendő víz vagy víznyomás, és ez bizony így vízhiányt okoz.
1: Péntekre egy napos figyelmeztető bezárásra készül a Független Benzinkutak Szövetsége, amiért nem kapják meg a működéshez szükséges támogatást a kormánytól. A szervezet elnöke szerint a védett tár rendszere óriási károkat okozott, ugyanakkor a lehetséges kivezetése is problémákat vet fel. Gépész Lászlót hallják.
3: A tartalékok már lassan teljes mértékben elfogynak. Az okozott kár az áll számszerűsíthető részből, tehát egyszerűen a litert megszorozva azzal a veszteséggel, amit literenként még így is elszenvedünk rajta, ez olyan 7,5-8 milliárd forint. Ezen kívül megint az történik, mint 2022-ben, hogy a piacunkat feszítjük el, mert ugye ha azonos az ár, akkor mindenki oda megy, ahol a magasabb szintű szolgáltatást, akkor gyakorlatilag a többletet ingyen kapja meg, tehát azért oda megy. Így a kis benzinkutaktól elvonódik a forgalom. És ezt tapasztaljuk most is, tapasztaltuk. A két hatás együtt az már gyakorlatilag elviselhetetlen.
1: Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. A testület egyik legfontosabb új jogköre a miniszterelnök szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne. Ez még azelőtt indulhatna meg, hogy egy ügy büntető eljárássá válna.

0: A hivatal minden adóévben adatot kapna a Nemzeti Adó és Vámhivataltól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább 3/4 közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket a hivatal automatikusan vizsgálná, és a közvagyon rossz felhasználása esetén állami kontroll alá vonhatja őket. A kormányfő hangsúlyozta, ez nem a magántulajdon elvonását jelenteni, hanem állami felügyelő kirendelését. A cél szerinte az lenne, hogy egy esetleges büntetőeljárás előtt ne lehessen kimenteni a pénzt. A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem a NAV nyomozó hatóságának. A testületnél nyomozók, ügyészek, rendőrök, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők dolgoznának.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-ot esik 138.919 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 14 milliárd forintot. A vezető részvények közül egyedül a Richter emelkedik 11.980 forintra 1%-kal. Ezzel szemben esik a MOL 1,5%-kal 3.762 forintra, 0,3%-ot gyengül az OTP 44.790 forintig, 1,4%-kal korrigál lefelé a Telekom 2.744 forintra. A bankközi devizapiacon gyengülget a forint, 1 euróért 354 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 310 forintot és 80 fillért kell adni. Európában nincs jó hangulat, 0,3%-ot gyengül London, 1,1%-ot Frankfurt, 0,7%-os mínuszban Párizs. A milánói börzén 1,2%, Madridban pedig 0,5% a mínusz. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 70 dollár 40 centen, a 73 dollár 90 centen, bocsánat, a Brent pedig 77 dollár 90 centen áll. Amit elmondtam, 70 dollár 40 cent, az a Murban crude olajnak a jelenlegi ára, az most egy kicsit előtérbe került itt a rendszerben. Kamadöntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent a jegybank, a testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját is. Szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágás adószínűsítenek. Ez 2027-ben további 1-2 hasonló lépés követheti, ugyanakkor erős befolyásoló tényező az októberre ígért középtávú költségvetési pálya, ami igazolhatja vagy megingathatja a megelőlegezett befektetői bizalmat a gyors euróbevezetéssel kapcsolatban. 43 millió forintra bírságolta a MOL-t a jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a barátságki olajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedések előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg. 4%-kal több új autót adtak el az Európai Unióban éves alapon 2026 első 5 hónapjában. Ez mintegy 4.750.000 járművet jelent. Az Európai Autógyártók Szakmai Érdekképviseleti Szervezetének adatai szerint január és május között 950.000 új villanyautó került forgalomba. Az EU teljes piacán 20% volt a részesedésük, szemben az egy évvel korábbi 15%-kal. Az európai gyártók eladásai néhány százalékkal emelkedtek, ugyanakkor a Hyundai, a Toyota és a Ford motor mutatói csökkentek. A Tesla 77, a BYD csak nem 160%-os erősödést produkált. És végül arról, hogy újabb 2 KAF villamosát forgalomba Budapesten. A BKK közleménye szerint ezek a járművek is a korábban megrendelt 50 darabos flotta részei. A villamosok folyamatosan érkeznek a fővárosba és készülnek a forgalomba állásra. A következő járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamatban vannak.
1: Időjárás jelentés.
0: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor zivatar kevés helyen alakulhat ki. A szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős és viharos szélökések is lehetnek. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 30 fok van.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Győzelemmel kezdte a zágrábi világbajnokságot a magyar férfi strand kézilabda válogatott. Hajdú Tamás együttese 2-0-ra verte Tunéziát a B csoport első fordulójában. A játszmákat 25-22-re és 23-22-re nyerte meg. A magyar csapat legeredményesebb játékosa Gyene Norbert volt 19 ponttal, Jón András 11, Vizes Patrik pedig 8 pontig jutott. A második szett végén Tunézia még közel volt a fordításhoz, de Gyene és Kun Attila találatai eldöntötték a mérkőzést. A válogatott legközelebb ma este Dániával, holnap pedig Puerto Ricóval folytatja a csoportkört. 100 000 fő befogadására alkalmas új stadiont épít a Manchester United. A klub már megszerezte a szükséges földterület jelentős részét, jelenlegi arénája az Old Trafford közvetlen szomszédságában. Az új stadion felépítésének becsült költsége eléri a 2 milliárd fontot. Az Old Trafford 1910 óta 13-szoros angol bajnok csapat otthona. A több mint 74 ezer férőhelyes létesítményben legutóbb 20 éve végeztek nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, így az elmúlt években már számos infrastruktúrális problémával, például beázó tetővel, elégtelen vízelvezetéssel és rágcsálók elszaporodásával küzdött.
1: Futballra figyel a világ! Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról!
0: Egyszerre írja a futballtörténelmet Erling Haaland, Kylian Mbappé és Lionel Messi a világbajnokságon. A norvég sztár első 2 VB meccsén is duplázott, amire korábban csak 5 játékos volt képes, köztük Kocsis Sándor is 1954-ben. A norvég támadó 52 válogatott meccsen már 59 gólnál jár, és 4 találatával hazája legeredményesebb VB játékosa lett. Kylian Mbappé az első futballista, aki 6 világbajnoki mérkőzésen is legalább 2 gólt szerzett, 15 találatával pedig beérte Ronaldót az időkranglista harmadik helyén. Lionel Messi közben 18 VB góllal már egyedül vezeti a listát, és továbbra is hibátlan a csoportkörös továbbjutásokat tekintve. Pályafutása nagy sorozataiban 35-ből 35 alkalommal tovább lépett csapatával. Ami pedig a VB mai programját illeti, a K csoportban este 7 órakor Portugália Üzbegisztán, majd hajnali 4 órakor Kolumbia Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést rendeznek, az L csoportban 10 órakor Anglia Gána találkozó, hajnali 1 órakor pedig Panama és Horvátország csap össze egymással.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: 13 óra 12 perc.
1: Monitor.
0: Két év után bejelentett
1: a mikrofonnál Kecsű Rihárd.
0: A távozás hátterében a munkáspár gyenge választási szereplése, a kormányfő népszerűtlensége és a párton belüli nyomás állhatott. A Brexit kérdése továbbra is érzékeny téma, bár a társadalom jelentős része ma már hibának tartja a kilépést. A legesélyesebb utód Andy Burnham lehet, aki akár július közepén, vagy egy elhúzódó pártszavazás esetén szeptember elején veheti át a kormányfői posztot. Mindenről beszélgetett Harbjad Marcellel, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával Nagy Károly a Reggeli Monitorban.
2: Nem egy nyugdíjas állás brit miniszterelnöknek lenni, mert hogy Keir Starmer mindössze 2 év után bejelentette lemondását, érett ez már, legalábbis a lapok nagyon arról cikkeztek, de mennyire volt, fogalmazunk úgy, hogy sakmat helyzetben politikai szempontból?
3: Valóban egyfajta sakmat helyzetben volt Starmer. Már hónapok óta rebesgették a lemondását, voltak újabb botrányok, például a volt washingtoni nagykövetével kapcsolatban, és úgy tűnt, hogy párton belül az idén május elejé angliai önkormányzati választásokig, illetve Wales és Scott parlamenti választásokig adtak neki időt. Ezeken a párt nagyon leszerepelt, és ezt követően volt várható, hogy valaki kezdeményezi a kihívását, és hát ez meg is történt tulajdonképpen a párt bal és jobb oldalán is.
2: Ilyenkor egyébként, most ugye a Labour Party, tehát a munkáspárt van hatalmon, ilyenkor azért szoktak egyébként miniszterelnöket váltani, mert már tartanak attól, hogy a most regnáló vagy távozó kormányfővel mindenképpen elveszítették volna a választást, vagy egyszerűen van egy olyan politikai kultúra, ami egy bizonyos szint fölött, vagy alatt inkább nem engedi meg azt, hogy valaki miniszterelnök maradjon.
3: nem mondanám, hogy ez a brit politikai kultúra része, bár ugye az elmúlt 10 évben 6-odjára cserélnek miniszterelnököt a britek, szóval lesz, hogy ez valami újdonság, de egyébként, hogy hosszú távra nézve nem igazán volt hagyomány a brit politikában. Inkább az első lehet az ok az, hogy úgy érzik, hogy Starmerrel nem lehet választást nyerni, ami hát abból a szempontból mindenképpen igaznak tűnik, hogy a pártja borzasztóan visszaesett a közvéleménykutatásokban, és ő maga is a valaha volt legnépszerűtlenebb miniszterelnökök közé tartozik, és Starmer egyébként maga a tegnapi lemondási beszédében is ezt jegyezte meg lemondásának okaként, hogy pártja úgy érzi, hogy vele nem lehet választást nyerni.
2: Nem csak botrányai voltak azért a kormányfőnek, a távozó kormányfőnek, hanem hát legalábbis ő maga úgy emlékszik, hogy gazdasági eredménye is. Ez tetten érhető, tehát tényleg kezdett jó pályára állni a brit gazdaság, vagy ebben is van olyan hiátus, ami miatt népszerűtlenné vált?
3: Igen, itt ehhez érdemes visszamenni 2024-be a választásokig, amikor is Starmer és kormánya igyekezett felépíteni a munkáspárt mellé, vagy a munkáspárthoz társítva egyfajta gazdasági kompetenciát, ugyanis a brit gazdaság igen rossz állapotba került. Az eladósodottság az a GDP nagyjából 100%-át közelíti, és a kamatok, szóval az adósságszolgálat is borzasztó drága. Jelenleg az adósságszolgálatra több pénzt költenek el, mint a védelemre és az oktatásra együttesen, és félő, hogy bármikor, bármilyen botrány van, akkor a kamatok hirtelen még feljebb mennek, és Starmer, illetve a pénzügyminiszterét érdemes megjegyezni, Rachel Reeves, ők egy nagyon szigorú, már konzervatív fiskális politikát folytattak, és ennek következményeképp kénytelenek voltak meglépni olyan gazdaságilag indokolható, de borzasztó népszerűtlen intézkedéseket, mint például a nyugdíjasok téli tüzelőtámogatásának a megvágása, és a munkáspárti szavazók nem igazán ezt várták egy munkáspárti, mégiscsak szocialista miniszterelnöktől, és borzasztóan gyorsan emiatt elveszítették a népszerűségüket. Egyébként a brit gazdaság változóan teljesít, a most idén év első felében a G7 közül az egyik legerősebb gazdasági növekedés tekintetében, de az elmúlt években volt, egy-két éven belül volt olyan is, hogy ők voltak a leglassabban növekvő gazdaság. És összességében még a kormánynak a gazdasági intézkedései úgy nem értek be, hogy ez valamiféle szemmel látható gazdasági fellendülést hozzon, amit mondjuk az emberek is éreznének.
2: Most 10 éve a Brexit népszavazásnak, és hogy kilépett az Európai Unióból utána a Nagy-Britannia, ugye 16-ban volt a népszavazás, és végül a Covid közepén gyakorlatilag, vagy legalább 2020-ban tudta kilépni. Nagyon-nagyon megbánták ezt a britek, vagy azért még mindig nagyon erős a kilépés pártiak tábora, és igazából egy új népszavazást erről kiírni szinte lehetetlen lenne.
3: Ez érdekes kettőség van a brit politikában, ugyanis igen, ahogy említette, pont napra pontosan ma 10 évvel ezelőtt volt a Brexit népszavazás, és egyébként, hogyha megkérdezik az embereket, akkor már a döntő többség az úgy látja, hogy ez rossz döntés volt, és nem érte meg kilépni, amit egyébként mindenféle számok, illetve becslések is, gazdasági becslések is alátámasztanak, vagyis hogy ez a brit gazdaságnak súlyos GDP százalékokba került. Szóval, hogyha most lenne egy új, most már belépési népszavazás, akkor valószínűleg elég nagy arányban a visszalépést támogatók győznének. Ugyanakkor ezt nem nagyon szeretnék forszírozni a fő politikai erők, mert 2016 után valóban majdnem 4 évig tartott, mire sikerült kilépni, és hát itt folyamatos pszichodrámák voltak ezzel kapcsolatban, miniszterelnökök buktak meg, és ez egy olyan érzékeny témává tette ezt a dolgot, amit emiatt nem akarnak a miniszterelnökök nagyon piszkálni, mert félő, hogy újra ugyanez meg fog ismétlődni. A mostani munkáspárti kormány, illetve most a leköszönő Starmer jelezte, hogy nem szeretne egy újabb Európai Unióval kapcsolatos népszavazást, annak ellenére, hogy bizonyos kisebb ügyekben az EU-hoz közeledni szeretne, és a most feltehetőleg új miniszterelnökké váló Andy Burnham, aki szintén ellenezte a Brexitet, sőt még idén év elején is a Brexitet az egyik legnagyobb bajnak, vagy gondjának nevezte meg az Egyesült Királyságnak, és jelezte, hogy még az ő életében szeretné, hogyha visszalépnének. Az utóbbi napokban, hetekben azt mondta, hogy ha miniszterelnök lesz, nem szeretné ezt a témát forszírozni, és elfogadja a 2016-os referendum eredményét.
2: Ettől függetlenül, hogy Andy Burnham úgy tűnik, hogy ebből az uniós népszavazásból visszakozik, biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök, tehát nem nagyon van más kihívója, és hogy ha igen, akkor mikor léphet majd hivatalba?
3: Igen, Starmer a tegnapi lemondási beszédében meg is nevezte, hogy lesz az új vezetőválasztási folyamat. július 9-én fog megnyílni, és 16-án fog lezárulni. Ennek során a parlamenti képviselők, ugye csak parlamenti képviselők lehetnek pártvezetők, és egyben most miniszterelnökök is, úgyhogy a párt van kormányon. Nekik a munkáspárti képviselők 20%-ának támogatását kell begyűjteni, ez most 81 képviselőt jelent. Ez Andy Burnham számára, aki egyébként csak tegnap vette föl a parlamenti mandátumát, az ő számára ez nem lesz probléma, és igazából még a párt Blairista jobbszárnyából volt várható, hogy Wes Streetingnek volt egészségügyi miniszternek, aki egy hónapja mondott le az egészségügyi miniszterségről pont azért, hogy Starmer ellen kiállhasson. Még neki lett volna esélye összegyűjteni ezt a 81 támogatást, de tegnap ő is jelezte, hogy beáll Burnham mögé. Többször beszéltek az elmúlt napokban, és nem csodálkoznék, hogyha Streeting azért állt volna be most Burnham mögé, mert egyrészt azt látta, hogy a 81-et vagy nem sikerül összegyűjtenie, és feltehetőleg van olyan fontos pozíciót kaphat Burnham kormányában. Így nem igazán maradt olyan jelölt, aki reálisan össze tudná szedni ezt a 81 képviselői ajánlást. Egyébként, hogyha ez július 16-án lezárul ez a folyamat, és ha csak Burnham szedte össze ezt a 81-es támogatást, akkor ő lesz a miniszterelnök. Hogyha valaki más is megtette ezt, akkor pedig a munkáspárt tagsága fog szavazni, és ez egy több hetes folyamat, amíg szavazhatnak, itt rendszerint szoktak vitákat is rendezni a jelöltek között. Tehát ez akár augusztus végéig is elhúzódhat. A cél az ebben az esetben, hogy szeptember 1-ig, amikor a parlament visszatér a nyári szünetből, akkor már az új miniszterelnök lehessen hivatalban.
0: Harbjad Marcelt, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: No hát azt mindjárt megtudjuk, mert hogy a vonalban itt van velem Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője. Szervusz, mi a helyzet most a tőzsdén?
4: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is. A magyar tőzsdén egy ennyi csökkenés van összességében, ugye 0,4% mértékű. A blue chipjeink többsége mínuszban van, a Magyar Telekom 1,3%-ot esett, az OTP 0,2%-ot, és a MOL pedig 1,4%-ot. Van azért pozitívum is, a Richter közel 0,7%-ot tudott emelkedni. Ez összefüggésben van azzal, hogy a forint gyengül, és a dollár megerősödik, és a Richter bevételeinek nagy része az Egyesült Államokból származik, tehát az ő szempontjukból a gyengébb forint az örvendetes. Összességében azért nagyon gyenge forintról nem beszélhetünk, de az elmúlt hetek, hónapok trendjével ellentétben most a forint egy kicsit gyengébben viselkedik, és még a múlt héten 350 alá is benézett az euróval szemben, most 354,5 forintot kell fizetni körülbelül 1 euróért.
0: Ezzel szemben Európában mit látunk? Azért ott is jobbára mínuszos most a kép, méghozzá, ahogy nézem most, azért ott sem olyan kis mínuszok vannak.
4: Én igaz, főleg a technológiai szektorban felélett a félelem a kamat emelések miatt. Főleg, hogy ez az Egyesült Államokban indult ki tegnap, elromlott a hangulat, miután több bank is arra számít, hogy a Fed idén 2 vagy 3 alkalommal is akár kamatot emelhet. A Bank of America és a Deutsche Bank elemzői tettek közzé ezzel kapcsolatban várakozásokat, úgyhogy ez elrontotta a hangulatot a tengeren túl, de ez átterjedt az ázsiai kereskedésre is, illetve Európára is. Úgyhogy valóban, hát hasonlóan a magyar helyzethez, illetve annál kicsit nagyobb mértékben is esnek az európai tőzsdék. Például a DAX már több mint 1%-os mínuszban van, a francia tőzsde 0,7%-os mínuszban, angolok pedig 0,5%-ot esnek, úgyhogy általánosnak mondható a negatív hangulat jelenleg a részvénypiacokon.
0: Meg hát Ázsiában azért a mai kereskedés kiemelten érdekes volt, már csak abban a szempontból, hogy Dél-Koreában le is kellett állítani a kereskedést, akkora esés volt, hogy nem értették, hogy mi történt. Ugye egy pár hete volt még egy hatalmas nagy erősödés, azt hiszem 8-9%, most pedig 10%-os mínuszban zárták végül a napot.
4: Igen, elég nagy, vagy hatalmas vállalatok vannak, főleg kettő, a Samsung és az SK Hynix, két memóriacsip gyártó, amelyektől függ igazából a dél-koreai tőzsdének a teljesítménye. meg erősen a technológiai és AI szektorhoz kapcsolódnak, és hogyha abban a szektorban van egy negatív hangulat, akkor élesen reagál rá a részvénypiac. Ez megszokható volt már az elmúlt hetekben, tényleg, hogy nem voltak ritkák ezek az 5-10% körüli emelkedések vagy esések is. Főleg úgy, hogy azért mindenkori csúcsa közelébe emelkedett a dél-koreai tőzsde, vagy talán csúcsot is döntött az SK Hynix is, ami egyébként a legnagyobb, legértékesebb dél-koreai vállalat lett az elmúlt hónapokban. Annyit emelkedett, és hogy most van egy körülbelül 10%-os vagy a körüli esés, ez még nem is mondható olyan durvának, és profitrealizálásról beszélhetünk, aztán meglátjuk persze, hogy hogyan folytatódik.
0: Így van, meglátjuk, ahogy azt is, hogy a nap folyamán hogyan teljesítenek a tőzsdék. Péntek Ádámnak, az Erste részvényelemzőjének köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm.
1: Monitor.
0: 13 óra 25 perc van. A Magyar Vízközmű Szövetség elnöke szerint túlzás, hogy vízhiány fenyegetne az országban. Néhány területen csökken a kutak vízadó képessége, ennek oka, hogy a víztermelő és tisztítóművek fejlődése nem tartotta a lépést a vízigények növekedésével. Ugyanakkor nem csak asszály és a hőség, hanem agglomerációs hatások is közrejátszanak. Kurdi Viktor szerint egyenlőre a homok hátságon és az Alaszentgrót környékén kritikus a helyzet. A szervezet vezetője arról is beszélt, hogy körülbelül 25-30 település fenyeget átmeneti vagy komolyabb vízhiány. A rendszerek viszont bírni fogják a nyári terhelést. Kovács Gergő interjúja.
5: Több térségben is kritikus a vízhiányon és a vízi közműrendszerek terhelésével kapcsolatos helyzet. Az egyik ilyen Rászkeve és környéke, a másik Zala, ahol a hírek szerint egyébként két tárolójuk is kiürült. Mennyire fest ez most olyan képet, hogy országos vízhiánnyal kelljen számolni?
6: Az országos vízhiány az nagyon erős túlzás ebben az esetben. Sokkal inkább azt kell látni, hogy a víz tisztító művek, víztermelő művek kapacitásainak a fejlődése az nem tartotta a lépést a vízigények növekedésével. A vízigények növekedését nem csak az időjárás, nem csak az asszályos helyzet miatt látjuk, hanem bizony agglomerációs hatások is megjelennek ennek kapcsán. Valamint megjelenik az a tendencia is, hogy a kutak vízadó képessége az bizonyos területeken csökken, és hogyha ezekre a csökkenésekre nem tud a tulajdonos úgy reagálni, hogy a kapacitásokat ismét a szintre hozza különböző fejlesztésekkel, új kutak fúrásával, vagy éppen a vízik nem tud a tulajdonos úgy reagálni, hogy a kapacitásokat ismét a szintre hozza különböző fejlesztésekkel, új kutak fúrásával, vagy éppen a víztisztító rendszerek kapacitásának a növekedésével, akkor ez bizony eljuthat oda, hogy vannak olyan időszakok, amikor a tisztító rendszerek kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy a vízigényeket teljes mértékben kielégítse. Ennek egyik megnyilvánulási formája az, amikor a magasabban fekvő területeken lecsökken a nyomás. Ennek a lehetősége az is, amikor például a szélső utcákban nincs már elegendő víz vagy víznyomás, és ez bizony így megjelenik, és vízhiányt okoz.
5: Hol várható még hasonló helyzet, amit említ, hogy a kutak vízadó képessége csökken?
6: Hát, talán leginkább az Alaszentgrót és környékén, ott most, ha jól emlékszem, több mint 20 településen van vízkorlátozás érvényben. Ez már május óta így van. Látható, hogy Zala térsége asszály szempontjából nem is annyira érintett, mint mondjuk a homokság. Ott az én ismereteim szerint a kutak vízadó képessége apadt az utóbbi években folyamatosan, és sajnos a kapacitás növelő beruházási munka nem tudott még befejeződni. Így például ott is tudunk ilyen esetről, de tudunk Győr mellett is néhány kisebb településről, de azt gondolom, hogy úgy az országban van még jó néhány olyan település, ahol ezekkel szembe kell nézni. Ilyenkor a vízművek először jelzéssel érnek. A jelzés során megkérik a tisztelt felhasználókat, hogy jól gondolják át a csapvízigénybe vételeiket, és lehetőleg például a járdák hűtését, meg a párologtatást azt ne csapvízből oldják meg. Lehetőleg a pázsitot ne csapvízzel öntözzék. Ha öntöznek, akkor lehetőleg ne a kánikula kellős közepén, hanem inkább hajnalban öntözzenek azért, hogy a víztoronyból lévő szint az esti órákban, az esti csúcsra minél több, minél magasabb szinten állhasson, ezért minél nagyobb esély legyen arra, hogy a vízigények kielégítésre kerülhetnek. Szóval első lépésként egy ilyen együttműködésre próbálják kérni a érintetteket annak érdekében, hogy mindenkihez jusson el víz. Ha ez nem elegendő, vagy azért, mert a vízigények nem csökkennek, vagy azért, mert nincs együttműködés, vagy azért, mert egyéb műszaki probléma fennáll, akkor jön a következő, amit már az önkormányzat hirdet ki, az önkormányzat hoz erről rendeletet, és elrendeli például azt, hogy a tömlővel nem lehet locsolni, autót mosni, medencét feltölteni, és az már egy jogi kategória, hogy aki ezt megszegi, az bizony büntetésre számíthat.
5: Ugye az igazi nyári hőség az szinte még csak most jön a mostani hétvégén, ahol már a 35 fokot is megüti majd a hőmérő. Mennyire fogják bírni a terhelést a rendszerek?
6: Én azt gondolom, hogy bírni fogják a rendszerek a terhelést, az ország 20 000 vízműves munkatársa megfelelő szakértelemmel és megfelelő eszközökkel van látva annak érdekében, hogy leszámítva egy-két neuralgikus pontot, ami mondjuk az ország 3200 településéből, azt gondolom, hogy 25-30 település, tehát elenyésző az egészhez képest, ott

0: folytonos legyen a vízszolgáltatás, és a megszokott színvonalon működjön. Ami felmerülhet, azok olyan lokális problémák, amelyeket egy-egy csőtörés vagy vihar utáni áramszünet okoz. Ezeknek a kiesése úgy gondolom, hogy utcákat vagy néhány tucat házat, ingatlant érinthet 2 óra hosszára, esetleg 4 vagy 5 óra hosszára. Ez esetben a vízművek, hogyha nem tudnak más megoldást, akkor lajtos kocsival alternatív vízvételezési lehetőséget biztosítanak mindaddig, amíg az adott hiba elhárítási munka zajlik.
1: Ugye most jelenleg még másodfokú hőségriasztás van érvényben, gondolom az is várható, hogy esetleg ezt meghosszabbítják, és várható-e még, hogy lesz-e esetleg vízosztás, vagy valamilyen vízkorlátozást rendelnek el, és hogy abban az esetben akkor a gazdálkodó szervezeteknek majd csökkenteni kell a napi fogyasztásokat.
0: Én bízom benne, hogy eddig nem fogunk eljutni. Arra számítunk, hogy az aszályos időszak ez mi velünk lesz. Arra számítok, hogy a nyár során jönnek még hőhullámok, amelyek a víz iránti fokozott érdeklődéssel fognak járni, de bízom abban is, hogy ezek a vízigények megfelelő módon kielégítésre kerülnek.
2: Az elmúlt percekben Kurdi Viktort, a Magyar Víziközmű Szövetség elnökét hallották, és ez volt a Monitor 13 órakor. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották. Pillanatokon belül jönnek a hírek, Somodi Evelin már itt van mellettem, és már fel is készült, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban is.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
4: 94.2 Trend FM.
3: Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Nyílt pályázaton választják majd ki a két non-profit médiacég vezérigazgatóit. Kizáró ok lesz, ha valaki az előző 5 évben miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester, párttisztségviselő vagy más pártpolitikai szereplő volt. A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI költségvetését 3 évre szóló önálló törvényben állapítja majd meg az országgyűlés. Első alkalommal a 2028-as évtől. A megszűnő közszolgálati közalapítvány helyett létrejön a független közmédia testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolja az új közszolgálati média cégek felett. A testület 9 tagból áll majd, 6 tagot a parlamenti képviselőcsoportok jelölnek, 3-at pedig média szakmai szervezetek. Kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent az MNB. A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját. Szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágást valószínűsítenek. Ezt 2027-ben további 1-2 hasonló lépés követheti, ugyanakkor erős befolyásoló tényező az októberre ígért középtávú költségvetési pálya, ami igazolhatja vagy megingathatja a megelőlegezett befektetői bizalmat a gyors euró bevezetéssel kapcsolatban.
3: Tőzsde hírek.
5: 4,1%-ot gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 138.904 ponton a BUX, a részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter 0,5%-ot emelkedik 11.920 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-del esik vissza 2.744 forintra, az OTP 0,2%-os mínuszban 44.850 forint, a MOL 1,4%-ot esik 3.764 forintra. Európában inkább negatív a hangulat. A londoni FTSE 0,5%-ot gyengül, a német DAX 1,2%-ot, a párizsi CAC 0,8%-ot, az olasz bőrze 1,3%-os mínuszban, és 0,6-del süllyed a spanyol mutató is. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 58 fillér, az amerikai dollár 311 forint 21 fillér. Több mint 200 embert vettek őrizetbe Törökországban a közelgő ankarai NATO csúcs előtt. Az érintetteket azzal gyanúsítják, hogy szélsőséges csoportokkal állnak kapcsolatban. A július elején megrendezendő ankarai csúcs találkozó idejére Törökország szigorú biztonsági intézkedéseket tervez. Betiltják a demonstrációkat, korlátozzák a repterekre vezető utak forgalmát, valamint teljesen lezárják a csúcs találkozó helyszínét és a delegációknak otthont adó szállodák környékét is. Újabb két villamos állt forgalomba Budapesten, a BKK közleménye szerint ezek a járművek is a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei. A villamosok folyamatosan érkeznek a fővárosba és készülnek a forgalomba állásra. A járművek már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamatban vannak.
3: Időjárás jelentés.
5: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki, a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
4: A klasszikus rockzene rajongóit várja szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportaréna, ahol koncertet ad a Hollywood Vampires. A világsztárokból alakult formáció 2026-os európai turnéjának részeként érkezik a magyar fővárosba. A zenekart Alice Cooper alapította Johnny Depp és Joe Perry társaságában. A Hollywood Vampires nevét arról a legendás baráti körről kapta, amely az 1970-es években Hollywood egyik legismertebb művész közösség volt, és amelyhez olyan zenetörténeti ikonok is kapcsolódtak, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon. A Hollywood Vampires koncertjein a rockzene legnagyobb alakjai előtt tiszteleg. Repertoárjukban a klasszikus rock korszakának emblematikus dalai mellett saját szerzemények is helyet kapnak, így az előadások egyszerre idézik meg a műfaj aranykorát, és mutatják be a zenekar egyedi hangzásvilágát. A közönség egy különleges zenei találkozás részese lehet, hiszen a színpadon egyszerre láthatja a látványos koncertjeiről ismert Alice Coopert, az Aerosmith legendás gitárosát, Joe Perryt, valamint Johnny Deppet, aki a filmes sikerek mellett zenészként is rendszeresen fellép nemzetközi színpadokon. A budapesti koncert a szeptemberi koncertszezon egyik kiemelt eseményének ígérkezik, amelyen a rock történet előtt tisztelgő, ugyanakkor lendületes és modern hangzású produkció várja a közönséget.
3: Zene.
6: Új fejezet kezdődhet a magyar zenei életben. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén meghirdette a Magyar Zenei Minimum mozgalmat, amelynek célja, hogy Magyarországon a zene ne kiváltság, hanem mindenki számára elérhető, természetes része legyen az emberi és társadalmi kapcsolatoknak, fejlődésnek. A kezdeményezés alapgondolata, hogy minden gyermeknek joga van találkozni a zenével. Minden tehetségnek szüksége van lehetőségre a kibontakozás, és minden közösségnek meghatározó értéke a minőségi élő zene. A mozgalom egy olyan hosszú távú nemzeti zenei ökoszisztéma kialakítását kívánja elősegíteni, amely az első hangszeres élménytől egészen a nemzetközi színpadokig támogatja a muzsika szerelmeseit. Olá Zsanettet, a mozgalom elindítóját, ötletgazdáját hallják.
7: A Magyar Zenei Minimum mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a zenei oktatás az általános iskolai oktatás keretei között. Megerősítésre kerüljön a zeneoktatás, illetve egy olyan tehetségút és életpálya modell kerüljön kialakításra Magyarországon, amely biztosítja azt, hogy minden tehetség számára elérhetővé válik a zenei pálya. És ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon fontos az a cél is, hogy a minőségi élőzenét a társadalom egésze számára biztosítsuk. Ehhez számos teendő szükséges, mindenhol érdekképviseleti szervezetek helyébe szeretnénk lépni, sokkal inkább egy olyan mozgalmat, egy olyan alulról jövő kezdeményezést indítani, amely meghallja minden szereplő szavát, megtalálja a közös pontokat, és ennek mentén mind a kormányzati, mind a szakpolitikai, mind az oktatási és a társadalom számára tud olyan megoldásokat nyújtani, amelyek ezt a változást érdemben el tudják indítani. Ahhoz, hogy egy társadalom értse az élőzenét, fontosnak tartsa azt, ahhoz nyilvánvalóan fontos az, hogy ő maga is közel kerüljön ehhez. Ennek mindenféle szakértők és egyébként nemzetközi példák is mutatják, hogyha egy gyermek tanul egy hangszert, akkor az nem csak az ő mentális képességeit, kognitív képességeit fejleszti, hanem nyilvánvalóan közelebb kerül magához az élőzenéhez. Hiszen rengeteg tehetséges fiatal van Magyarországon, ők nem látják stabilnak és kiszámíthatónak ezt a pályát, nem beszélve arról, hogyha a minőségi oktatásról beszélünk, ez is egy művészeti életpályának a része, hogy ezek a fiatalok később akár oktatóként viszont vissza tudják adni mindazt, amit ők megtanultak. A bölcsekköve természetesen nem csak nálunk van, ez ott van valamennyi szervezetben, valamennyi zenészben, oktatóban, aki ma ebben a világban él. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az a fajta párbeszéd, amit szeretnénk elindítani. Azt gondolom, hogy a zeneipar, a zenei világ legalább olyan stratégiai ágazat, mind gazdaságilag, mind kulturálisan ennek az országnak, és azt hiszem, hogy ez a fajta szemlélettel kell hozzáállni ehhez, hiszen nem lesz minden sportolóból olimpiai bajnok, ahogy nem lesz minden fiatalból, aki megtanul zenélni, világsztár, de úgy, ahogy a sport, úgy a zene is legalább olyan fontos része az életünknek. Nem beszélve azokról a kapcsolódó iparágakról, amelyeknek a fejlődését nyilván szolgálja az is, hogyha ezekben a lépésekben, ezekben a témákban tudunk előrelépni.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: A szőlőbubis arca, avagy Isten hozott a pezsgő italok világában. Sok minden meghatározza, hogy milyen szénsavas, alkoholos italt kapunk a szőlő erjesztésének végeredményeként. De mégis, hogy kerül bele a buborék? A szüret után a szőlőből előbb-utóbb must keletkezik, amely úgy alakul borrá, hogy a szőlő cukortartalmából erjedés útján alkohol képződik. A speciális élesztőknek köszönhetően, ahogy egyre növekszik az alkoholtartalom az italban, úgy csökken a cukortartalom. Ahogy az erjedés kezdetét veszi, két melléktermék is keletkezik, hő és szénsav. Amikor csendes bort készítünk, akkor a szénsavat a folyamat közben elengedjük, amikor pedig buborékos végeredményt szeretnénk elérni, akkor az erjedés során megtartjuk a szénsavat, a borász a fent említett módon elkészíti az alapbort, a melléktermékként keletkező szénsavat azonban az erjedés során elengedi, ahogyan azt a csendes bornál tenné. Palackozás előtt az alapbort lehűti, ugyanis 2-3 Celsius fokon szaturálódik a legjobban a széndioxid, majd külső forrásból egy diffúzor segítségével visszavezeti, vagyis elnyeleti a széndioxidot. A folyamat során ellenőrzött mennyiségben, ellenőrzött nyomás alatt újra buborékossá válik az ital. Csak ezt követően egy zárt rendszeren keresztül palackozza a bort a borász. Azok az italok, amelyeknél természetes széndioxidról beszélünk, metód tradicionál vagy metód ancestrál módszerrel készülnek. Amikor a mustban elkezdődik az erjedés, egy meghatározott sűrűségnél vagy maradék cukortartalomnál a borász nyomásálló üvegbe lepalackozza a bort, hogy az erjedés befejező szakasza a palackban menjen végbe. Így a melléktermék, a szénsav a palackban marad. Magyarországon 2021-ben lépett hatályba a legújabb, szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló rendelet, amely meghatározza, hogy mit lehet pétnapnak, naturbornak, vagy éppen termelői pezsgőnek hívni. A Prosecco a világ legnagyobb mennyiségében előállított buborékos borfajtája. Az ital neve egyben földrajzi megjelölést is jelent, ugyanis Prosecco-t csak is Olaszországban, a Prosecco borvidéken egy meghatározott szőlőfajtából, a glérából lehet készíteni. A végeredmény egy könnyű, illatos, alacsony alkoholtartalmú, jellemzően édesített üzemi termék. A spanyolok pezsgője a káva is érdemel pár sort, ha a szénsavas alkoholos italokról beszélünk. Ahogy a Prosecco-nál, a káva esetében is jellemzően saját helyi szőlőfajtából, method tradicionál módszerrel, palackos erjesztéssel, hosszabb éleléssel készül az ital. Végül, de nem utolsó sorban, a pezsgőkészítés élén járó franciákat sem szabad kihagynunk. A champagne-t hosszas éleléssel, hatalmas pezsgőházakban több száz éves hagyománnyal készítik három szőlőfajtából. Chardonnay, Pinot Noir és Pinot Meunier. Nem véletlen, hogy a világ egyik legikonikusabb alkoholos itala a franciáké.
3: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Fokozódik a vízigény a kánikulában, ennek oka nem csak a hőség, hanem az agglomerációs hatás is. A Homokhátságon, Zalaszentgróton és Ráckeve térségében már

0: hogy a kapacitásokat ismét a szintre hozza különböző fejlesztésekkel, új kutak fúrásával, vagy éppen a víztisztító rendszerek kapacitásának a növekedésével, akkor ez bizony eljuthat oda, hogy vannak olyan időszakok, amikor a tisztító rendszerek kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy a vízigényeket teljes mértékben kielégítse. Ennek egyik megnyilvánulási formája az, amikor a magasabban fekvő területeken lecsökken a nyomás. Ennek a lehetősége az is, amikor például a szélső utcákban nincs már elegendő víz, vagy víznyomás, és ez bizony így vízhiányt okoz.
1: Moszkva üzemanyagimportot és állami támogatásokat fontolgat az ukrán csapások miatt kialakult ellátási zavarok enyhítésére. A Reuters hírügynökség iparági források alapján arról ír, hogy a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelőjének számító Oroszország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyagértékesítést, és ez jelentős áremelkedéshez, illetve a töltőállomásoknál kialakuló hosszú sorokhoz vezetett. Moszkva már korábban megtiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet további roblása miatt pedig most újabb intézkedéseket mérlegel. Oroszország benzintermelése a múlt héten mintegy 25%-kal esett vissza a 2025. június napi átlaghoz képest, így a kibocsátás napi 90 ezer tonnára, azaz nagyjából 765 ezer hordóra zuhant. A visszaesést a finomítókban végrehajtott nem tervezett karbantartások okozták, amelyeket az ismétlődő dróncsapások tettek szükségessé.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexen 0,4%-ot gyengül 138.921 pontra, a részvénypiac forgalma 15,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége gyengülésben, a MOL 1,4%-kal süllyed 3.766 forintra, az OTP 0,2-del lép vissza 44.830 forintra, a Richter 0,6%-os pluszban 11.930 forint, és a Magyar Telekom 1,4%-ot gyengül 2.746 forintra. Európában marad a negatív összkép, a londoni FTSE-nál lesz 0,5% mínusz, a spanyol börzén 0,4%, 1,3%-del süllyed az olasz mutató és 1,2%-del a német DAX, a párizsi CAC-on 0,6%-os visszalépésben. Az euró értéke a bankközi devizapiacon 354 forint 55 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 24 fillért kell fizetni. 100 ezer fő befogadására alkalmas új stadiont épít a Manchester United. A klub már megszerezte a szükséges földterület jelentős részét, jelenlegi arénája az Old Trafford közvetlen szomszédságában. Az új stadion felépítésének becsült költsége eléri a 2 milliárd fontot. Az Old Trafford 1910 óta a 13-szoros angol bajnok csapat otthona. A több mint 74 ezer férőhelyes létesítményben legutóbb 20 éve végeztek nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, így az elmúlt években már számos infrastruktúrális problémával, például beázó tetővel, elégtelen vízelvezetéssel és rágcsálók elszaporodásával küszködött.
2: Időjárás jelentés.
1: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki. A szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kovácsházi István, operaénekes, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
4: Szervusz, Robin, köszöntök mindenkit.
3: Mondhatnám, hogy egy hagyományos interjú helyzetből ismerjük egymást, de ez nem igaz, hiszen egy ingatlan biznisz áll a háttérben. Éppen meg

0: Vetted a lakásomat, mi akkor találkoztunk először.
1: Ez így van.
0: Megvan még a lakás?
1: Megvan még a lakás, és nagyon szeretjük a lakást, azóta egy felújításon átesett, és most a kisebbik fiam lakik ott, előtte a nagyobbik fiam lakott ott.
0: Az a fiad lakik ott, aki közgazdász?
1: Ő lakott ott, a közgazdász fiam, igen, és akkor most az a fiam lakik ott, aki pszichológusnak készül, gyerekpszichológusnak, és most végez, és most diplomázik az ELTE-n.
0: Milyen jó lett volna az a kérdés, hogy követnek a fiaid a pályán, de nem, hanem, már ők tanultak zenélni, meg zongorázni, ugye?
1: Így van, mind a kettő tanult zenélni, mind a kettő tanult zongorázni, és de hát akkor el is árultam, nem követnek. Én ennek örülök, ezt őszintén elmondom, én örülök.
0: A nehéz művészi pálya miatt, vagy?
1: Nem, mert nagyon sok olyat látok a pályán, amikor vannak csodálatos esetek, ne értsetek félre, vagy ne érts félre. Van olyan csodálatos esetek, amikor tényleg zenész családok és tradíció, hogy apáról, fiúra, anyukáról, gyerekre, mindenre száll egymás után, és jönnek a fantasztikusabbnál fantasztikusabb zenészek, de nem biztos, hogy ez éppen az éneklésnél esik. Kerül. Úgyhogy hogyha ez egy olyan teher, és sajnos olyat is látok sokat, hogy van, aki megpróbálja, hogy akkor a papa vagy a mama esetleg egy karriert elért, megcsinált, csúnya szóval mondva, és akkor utána jön a gyerek, és akkor neki nem annyira sikerül, és akkor utána háta mögött, amikor azt mondják a kollégák, hogy apád jobb volt, akkor annál rosszabb szerintem nincsen. Uh-huh. És akkor ilyenkor mindenkit nyomaszt, a szülőt is nyomassza, meg a gyereket is.
0: És akkor a hátszél is csak akkor érvényesül, hogyha maga a gyerkőt is igazán tehetséges, nem?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azt szokták mondani hogy a tehetség mindig utat tör magának, de én ebben hiszek. Ez tényleg így van. Ez abszolút így van.
0: Tehát csak olyan van a pályán, csak az juthat az élvonalba, aki szerinted ott is van a helye minőségileg.
1: Hát, ha ezt így teszed fel, ezt a kérdést, vannak olyanok, igen, akik nem éppen a tehetségük alapján jutnak oda, ezt tudjuk, de...
0: Egyébként nem tudom, hogy az operában ez mennyire van jelen.
1: Hát, szerintem mindenhol jelen van. Uh-huh. Hogyha én ezt így nagyon diplomatikusan akarok fogalmazni, akkor van, igen, ilyen is van. De azért hosszú távon eltűnnek ezek az emberek. És akkor tényleg csak a tehetség fog utat törni magának, erre érte tettem én azt, és hát nagyon összetett ez a pálya. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mi mindent kell manapság már egy operaénekesnek csinálni, hát nem elég az, hogy akkor csak odaállj a színpadon, és akkor énekelj. És hogyha ezt nézzük, hogy mennyire megkövetelik már tőlünk a rendezők a színpadi jelenlétet, a színészi játékot. Hát ugye mi is mondunk prózát, tehát igazándiból csak egy pár operában, de azt is megkövetelik, hogy ne
0: például a Varázsolában, amiben te játszott. Tehát egy főszereped volt.
1: Igen, nagyon sokat játszottam, és nagyon szerettem. De mondjuk nekem könnyű volt, mert hogy én nekem volt egy előéletem az Operett Színházban, és azért ott több prózát játszottunk, és én egy Operett Színházi előélet után kerültem az Operaházba.
0: Ezen én meglepődtem, mikor olvastam, én nem tudtam rólad, hogy az Operett Színházba kezdted, ráadásul Szinetel Miklós hívására. Én azt gondoltam valami miatt, meg ez egy ilyen előítélt, és hogy ugye te egy meglehetősen nagy Wagner tenornak számít. Az, akinek ekkora hangja van, ilyen repertoárt énekel, ilyen nehéz repertoárt énekel, ezt képest fura mellé tenni az operetti kezdés, de ezt te mindjárt el fogod oszlatni, hogy ez miért előítélet?
1: Hát, én azt hiszem, hogy történeteket mesélek el, és akkor ez mindenkinek azért jobb, mert akkor egy sztorit hallgatni erről, az mindig izgalmasabb, mint hogyha én nagyon komoly jogfejtésekbe kezdek. Hát egész egyszerűen az volt, hogy amikor én kezdtem a pályámat Debrecenbe, a Debreceni Csokonai Színházban, akkor én a színháznak az operatársulatához szerződtem. De az operatársulatban, egy vidéki színházban, ott játszunk operettet is. És akkor ugye az szinte természetes volt, hogy én nekem is ott játszanom kellett operettet, és játszottam is, és nagyon boldogan. Ez annál is inkább, mert nekünk van egy családi összeköttetésünk, hogy édesapám az Operett Színház örökös tagja, és én tulajdonképpen a gyerekkoromat ott nőttem, vagy ott töltöttem, ott nőttem fel. Rengeteg előadást láttam, és hogy és én nagyon, nagyon szerettem az operettet. De aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy én inkább az opera felé, tehát hogy a hangom az, az arra volt
0: predesztinálva,
1: köszönöm, hogy akkor ez segítesz, hogy akkor arra volt, hogy akkor próbáljuk meg azt, és akkor arra terelt a tanárnőm, és akkor Debrecenbe itt kezdtem az opera tagozatnál, viszont a tanár úr visszatér, vagy a szénetár tanár úr hogy kerül ebbe a képbe? Hát nagyon egyszerű, hogy Debrecenből vendégjáték, vagy hát meghívtak debreceni tagként, hát mentem a szomszéd fellegbárba Miskolcra, és akkor Miskolcon akkor a cigánybárót játszottuk, és akkor ott a emlékszem, 28 évesen, nagyon fiatalon a Barinkai Sándort, a cigánybáró címszerepét ott eljátszhattam, és akkor ezt látta a tanár úr. És a tanár úr azon opera igazgatók közé tartozik, és hát ezt most is szeretettel figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy így lehet megismerni fiatal énekeseket, hogy elmennek, és megnézik a vidéki színházokba a feltörekvő énekeseket, már hogyha sikerül nekik opera előadást csinálni. És akkor a tanár úr eljött, és látott, és ahogy a mesében, másnap szólt a telefon, tehát vasárnap látta, és hétfőn hívtak az Operettszínház titkárságára, hogy menjek és énekeljek egy próbát. És akkor én kaptam egy állásajánlatot az Operettszínháztól, ami egy nagyon korrekt állásajánlat volt, és ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy van ilyen is a színházi életben. Mert a tanár úr annyit mondott nekem, hogy kedves Pista, tegye át ide a székhelyét az Operettszínházba, én két darabban fogom alkalmazni, az egyik az a Vígözvegy lesz, ahol a Camille Rosion szerepét, és aztán a Csárdás királynőbe Edwin szerepét fogja elénekelni.
0: Ez a nagy híres Csárdás királynő, amit ő rendezett?
1: Hát nem, az egy korábbi volt, hát ugye a Csárdás királynőt azt szerintem 10 évente megrendezi az Operettszínház, és éppen egy újra készültünk, és akkor készült, és mondta, hogy ezzel a két darabban mi körbe fogjuk járni a világot. Akkor ő már tudta, hogy akkor megvannak a szerződések, és nem tudok alkalmazkodni egy vidéki színházhoz, tehát a kikérők kapcsán, úgyhogy tedd át ide a székhelyedet, viszont az operát ne hagyd abba, én mindenhova, ahova mész, ki foglak engedni. Csak ebben a két előadásban. És szerintem ez egy korrekt ajánlat. Ezt persze senki nem tudta, és már mindenki azt kiabálta, hogy nekem vége a pályámnak, és belőlem operett Bon Vivant csinálnak, és akkor a gyönyörű pályakezdés itt az opera vonalon annak vége, és egy pici haraggal is jöttem el Debrecenből, úgy emlékszem, ott mintha megharagudtak volna rám a kori színházvezetés.
0: Hányat írunk ekkor? Kb. Tudom, hogy rossz, hogy dátumokban, de hogy ez mit...
1: 89-et.
0: 89. Igen, és akkor ki volt az operaház igazgatója?
1: Az operaház igazgatója...
0: Mihály András?
1: Nem. Akkor
0: már nem, de ő volt, ugye? Úgy emlékszem.
1: Ő volt, természetesen. Nem.
0: Aki is volt akkor.
1: Szerintem Ütő Endre volt, de nem akkor...
0: Lehetséges.
1: Nem akarok butaságot mondani.
0: És a Petrovics Emil volt a zenévezető.
1: Azaz, Emil a tanár úr, a szinetár tanár úr alatt volt.
0: Ja, értem.
1: Zene. Ő volt szerintem máskor is, de én akkor tudom, hogy akkor volt, akkor írunk rendszerváltást, és akkor rendszerváltás után az Ütő Bandi lett az operaház igazgatója, és aztán utána került át, ha jól tudom, a szinetár tanár úr. És akkor így kerültem oda. Így kerültem az operettbe, és akkor természetesen én folytattam az operát, rengeteget jártam Szegedre, visszajártam még Debrecenbe is, de Szegedre sokat jártam. Én csak most egy ilyen apropó gyorsan elmesélem, hogy itt a múlt hétvégén Szegeden voltam, és egy koncertszerű bánkbán előadást énekeltem ott a címszerepet, és Pál Tamás dirigálta, akivel felelevenítettük a 20 évvel ezelőtti, vagy már talán több mint 25-26 évvel ezelőtti szegedi találkozásunkat, amikor Kozi Fantuttéval, Ferrándó szerepével debütáltam Szegeden. Úgyhogy kicsi az élet, kicsi az a színházi világ, ez a zenei élet, és hát így kerültem, és így, és tényleg csináltam, és tényleg a tanár úr elengedett, és aztán, hát hogy ez hogy folytatódott, az úgy folytatódott, csak gyorsan még ezt befejezve ezt a történetet, hogy a tanár úr, ahogy igazgató lett az operaházba, akkor vitt magával, és akkor mondta, hogy akkor gyere át, itt van egy nagyon jó szerep, ami rád illik, ez a talán sokan emlékeznek rá, az új generációnak már nem sokat mond, ez Schubert Berté, Három a kislány című operája, ami egy nagyon, nagyon aranyos kis története, Schubert életét dolgozza fel, és tulajdonképpen Schubert dalok vannak benne, és hát azt mondták, hogy akkor én teljesen úgy néztem ki, még egy kis göndörfürtös hajjal, föltettek egy Schubert szemüveget, és akkor az ott, nekem az volt a debütálásom az operaházban. Mm-hmm. És aztán utána nagyon sokáig még nem is tanulták meg a nevemet, még erre is emlékszem, mindig azt mondták, a fiú ott az operettből, aki jött, a tenorista fiú. Aztán persze, ahogy az lenni szokott, akkor már megtanulták később.
0: Említetted a Bánkbánt.
1: Igen.
0: Most egy kicsit így későbbre akartam hagyni, de mivel szóba hoztam, azért fölteszem most ezt a kérdést, hogy te foglalkozol a Bánkbánnal és a Bánkbán figurájával és szerepével viszonylag sokat.
1: Igen.
0: Te egy összetett figurának látod, és magát a dilemmát meg a problémakört is elég összetetten figyeled, amiben ő benne van, és hogy milyen érdekes, nem, hogy egy felületes néző hallgató egy operai alakot képes így sematikusan megítélni, de igazából, hogyha az ember belenéz, meg komolyabban elemzi a szituációkat, meg a karaktereket, akkor komoly sorsok, meg dilemmák vannak, nem? Benne.
1: Hát ez ebben teljesen igazad van, és így van. A Bánkbán az egy külön szerelem. Ugye a debreceni első találkozásom a Bánkbánnal, a debreceni első szerepem, amiben debütáltam, az első szerződésem Bánkbán operában, de akkor nyilván nem még Bánkbán, hanem Ottót énekeltem. És azt kell tudni, hogy az Ottó szerepe az egy nagyon kényes szerep a tenoristáknak, és nem kezdő tenoristáknak való.
0: Ez nem ilyen magas tenor? Hogy
1: nagyon magas tenor, nagyon magasan kell énekelni. Uh-huh. Még egyet mondok, hihetetlen hálátlan szerep, tehát hogy a nézők mindig utálják a merániakat a nézőtéren, és akkor az Ottó herceget is nagyon utálják, mert a szeretett Melindát elcsábítja. Tehát mondjuk egy olyan kezdő fiatalnak, aki úgy szeretne a színpadra menni, hát garantáltan nincs sikere abba a szerepben, mert bármilyen jó vagy benne, akkor is utál téged mindenki a nézőtéren. Na most hát ezzel kezdeni azért ez nem volt könnyű, meg ráadásul, hát legyünk őszinték, én is egy kezdő tenorista voltam, és ezt most szoktam mesélni a fiataloknak, hogy nem kell attól megijedni, hogy egy ember nincsen kész, és hogy most valamilyen fajta módon nem úgy szólalnak meg egy-egy magasságok, mint ahogy majd meg fog szólalni 10 vagy 15 év múlva, hát senki nem úgy kezdte. És hát itt persze egy állandó rettegés, hogy most ki jön, nem jön ki, hogy jön ki, csuklik, nem csuklik. Szóval ez volt a debütálás. És akkor a Bánkbán később én soha nem gondoltam, hogy én azt abban az előadásban, vagy nem abban, hát magában, a Bánkbánban én nekem lehetőségem lesz, hogy én Bánkot énekeljek. Ugye azt szokták mondani, hogy a Bánk szerepére oda meg kell érni, vagy odáig el kell jutni. Tehát, hogy ha tenoristák, akik kezdik a pályát, és én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy álmodozzanak róla, és aztán majd alakul az életük. Ha úgy alakul a pályája, hogy ügyesen sáfárkodott a hangjával, akkor úgyis meg fogja találni a szerep. Ha nem, akkor meg el kell engedni, mert az egy hihetetlen nagyon nehéz technikailag is, meg ahogy mondtad, hát szóval ott egy 20 évesen nem tudja még az ember, hogy amit ott Bánkbán átélt, és hogy akkor azt hitelesen tudja formálni. És a Covid, itt egy picikét behozom a Covidot, az készültünk egy új Bánkbán bemutatóra, és ugye március van, és akkor áll le az ország 2019-ben, ha jól tudom, 2020 márciusában. És és mi próbáltuk a főpróbát, és akkor benn voltunk, és egyszer csak bezárt a színház. És akkor nem tudtuk abba az évben játszani több, egyszer sem a Bánkbánt. Tehát a főpróba sem ment le, vagy éppen félig ment le, és akkor haza kellett menni, és bezártak, és minden leállt. Ezt én nagyon nehezen éltem meg, és aztán utána elkezdett foglalkoztatni, hogy akkor én ennek egy kicsikét utána járok. És nagyon belemélyedtem a Bánkbán szerepében, többször elolvastam újra a katona drámát, a rengeteg műelemzést olvastam az irodalomtörténészektől, azt az értelmetlen halált, amit mondjuk mind Gertrudis és mind Melinda elszenved a darabban, hogy ezt hogy és mint éli meg Bánkbán, és akkor még született egy ilyen kis monodráma is, az volt a címe, hogy Bánk éjszakája, és akkor egy picikét tovább.
0: Te írtad, nem?
1: Hát tulajdonképpen igen. Aha. És akkor tulajdonképpen tovább vittük ezt az egész történetet itt, és akkor annak kapcsán, akkor mindenki elvonult, és akkor vagy mindenki írt, vagy mindenki alkotott, mert hát nem nagyon tudtunk mit csinálni. És akkor én nekem az volt a nagy álmom és gondolatom, ami sikerült is, hogy annyira jól működik együtt a dráma, a prózai dráma és az ének, és tulajdonképpen egy olyan előadás született, amiben Bánk visszagondol az egész életére, és megjelenik a gondolataiban Gertrudis királynő, aki egy prózai színésznő, és ő meg mondja a Katona József féle szöveget, és hihetetlen módon össze lehet hozni a kettőt. Nagyon izgalmas volt a próbálkozás.
0: Uh-huh. Téged érdekel a történelem amúgy is, nem? Tehát, hogy foglalkozol ilyen társadalmi történelmi kérdésekkel?
1: Módjával. Inkább azt mondom, hogy a körülöttünk levő világ érdekel, és inkább azt mondom, hogy ahogy egy... Ezt sem tagadom. A családom néha meg is szól érte, hogy nagyon érdekel a politika, de egészségesen érdekel a politika. Tehát, hogy
0: pártpolitika, vagy úgy az egész világ
1: inkább? A hírek. Aha. Inkább azt mondom. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy hírfüggő vagyok, én ezt úgy el is hiszem. Tehát, hogy akkor úgy megnézem mindig mi történt éjszaka, mi történt délután, mi történt este, és aztán azzal nyugtatom magamat, tehát tulajdonképpen én reggel, vagy gyerekkorom óta mindig megvettem az újságokat, és mindig elolvastam, csak most interneten olvassuk el ezeket.
0: És milyen a közérzeted most a mai világban?
1: Labilis a világ, ideges a világ, és ez nem jó. És ezt látom, hogy sokszor nem tudunk higgadt döntéseket hozni, mindenkire kihat egy picit a munkahelyünkre, kihat a mindennapi életünkre, és ezt nem kéne. Reméljük, hogy megnyugszik.
0: Szerinted a te műfajod, az opera, az jó eszköztár lehet arra, hogy reflektáljon a valóságra? Vagy pedig nem ez a dolga, hiszen egy absztrakt műfajról beszélünk. Most nem arról beszélek, hogy konkrétan aktuál politikai, de mondjuk jelenségeket mondjuk érdemes viszont látni a színpadon, akár mondjuk egy modern rendezés, vagy egy kortárs rendezés keretében belül, ahogy te használod ezt a szót, vagy az opera nem alkalmas erre. Te hogy gondolkodsz erről?
1: Nézd, én ugye eltöltöttem 6 évet Németországban.
0: Mannheimban,
1: igen.
0: Ami egy nagyon jó színház.
1: Ez egy nagyon jó színház, és én nagyon büszke voltam, hogy ott lehettem, és tulajdonképpen lehet, hogy még mindig ott lennék, csak én úgy alakult az élet, hogy én felálltam, és azt mondtam, hogy akkor váltsunk egyet. És én nagyon szerettem a német rendezői színházat. Ugye a Deutsches Regie Theater, amire ők büszkék, és ők azt mondják, hogy azáltal az operának az egyik megújulása, amit ők ezt zászlójukra tűztek. Én nagyon nagy híve vagyok annak, hogyha olyan előadások születnek, amik tényleg átgondoltan, tényleg esetleg egy-egy kérdést aktualizálva kivetítve akár a mai életünket, és egy tükröt állítanak, és de hangsúlyozottan nem a darab és az írott opera rovására. Na most nagyon nehéz.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ezzel február után másodszor lazította a monetáris kondíciókon. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, és az infláció lassulása, valamint a forint választások óta tartó erősödése is támogatta a kamatvágást. Az MNB szerint a javuló befektetői bizalom és az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kamatok mérséklését annak ellenére, hogy a nemzetközi jegybankok többsége inkább szigorításban gondolkodik. A lépéstől a kormány és az exportőrök azt remélik, hogy mérséklődik a túl erős forint okozta nyomás, ugyanakkor elemzők szerint a befektetői érdeklődés továbbra is olyan erős, hogy az euró árfolyama inkább a jelenlegi szint közelében stabilizálódhat. 43 millió forintra bírságolta a MOLTA jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-ig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a barátságkőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ez csak napokkal később tette meg.
0: Tőzsde hírek.
3: Továbbra is gyengülőben a Bux Index, most 0,5%-kal megy lejjebb 138.760 pontra, a részvénypiac forgalma 15,7 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,5%-ot esik 3.760 forintra, az OTP 0,3%-os mínuszban 44.780 forinton, a Magyar Telekom 1,7%-ot esik vissza 2736 forintra. Emelkedik a Richter 0,6%-ot 11930 forintra. Az európai parketten nem javul a hangulat, a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban, a spanyol indexel egyetemben, a párizsi CAC 0,8%-ot esik vissza. Gyengül a német DAX 1,2%-kal, az olasz mutató már 1,4%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 51 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 25 fillért kell fizetni. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait. A pesti Vigadóban rendezett ünnepségen életműdíjat kapott Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. A művészeti írói díjjal ismerték el Novotny Tihamér munkásságát, míg a Kovács Flórián emlékérmet Megyes Piroska kapta. Az MMA aranyérmét a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola érdemelte ki. Az akadémia elnöke Turi Attila hangsúlyozta, az elismerések nem csak a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák, hanem közösségi felelősséget is jelentenek a díjazottak számára.
0: Időjárás jelentés.
3: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki, a szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, a hőmérséklet 30-35 fok között alakul. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
4: Megyünk is tovább, vendégem Kovácsház István operaénekes.
5: Emlékszem rá, hogy 10-20 évvel ezelőtt mindenki meg akarta reformálni az operettet. Mert hogy az operettnek vége van, az már egy halott műfaj, az már nem.
4: Volt az a kaposvári operett jelenség, amit modernizálták.
5: Szerintem zseniális.
4: Ironikusan.
5: Szerintem zseniális. Szerintem zseniális volt. Tehát most már fönt lehet, fönn van a YouTube-on, már mindenki megnézheti, amiről beszélünk. Szerintem zseniális volt.
4: Szerintem is.
5: És hát ugye, és van, aki azt mondta, hogy na ezt nem, ez a műfaj meg.
4: Most a Csárdás királynőről beszélsz például?
5: Igen.
4: Mert volt több ilyen, mondjuk a Luxemburg Grófja, az Asár Tamás rendezte, de Mohácsi csinálta, az elképesztő volt. Igen. Én ugye tévén keresztül láttam akkor még élő színházi közvetítésben, tehát akkor lettem rabja.
5: Hát
4: tehát
5: persze.
4: És akkor ezek is tetszett.
5: Hát nagyon. Hát én azért mondtam, hogy én rajongani tudok.
4: És aki ismerősöd is azt mondta, hogy na ezt ne, az mivel indokolta az álláspontját?
5: Mert neki volt egy olyan élménye valószínűleg a régi klasszikus Csárdás királynőből, és ugye amit mindig felszoktak, és te is itt a beszélgetés elején hoztad, hogy a szénetárféle Csárdás királynő Honti Hannával, Feleki Kamilla, és akkor a Rátonyi Róberttel, és sorolhatnám a neveket, és hogy akkor hát azt megnézve ma, én mai napig nagyon jól szórakozom rajta.
4: Ez teljesen más.
5: De nem tudnám elképzelni most azt az előadást.
4: Egyébként amikor volt erről egy színházi műsor, és akkor még a Vitrai Tamás vezette, és élőben közvetítették a kaposvári Csiki Gergely Színházból ezt a bizonyos Csárdás királynőt.
5: Igen.
4: És szünetben is volt beszélgetés, meg előtte is volt, és akkor a Vitrai csinált egy interjút a Szinetár Miklóssal, aki akkor az Operett Színház igazgatója volt. És azt mondta, a Szinetár mondta, hogy azt mondta a társulati tagoknak, az Operett Színház társulatának, hogy gyerekek, aki jó Csárdás királynőt akar látni, menjen le Kaposvárra. De itt én ezt nem menném bemutatni.
5: Ez így van. És elhiszem. És akkor ezek itt, ugye ezért hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ha már itt a Wagnerről beszélünk, de hát a Mesterdalnokok nem erről szól. Tehát nem erről szól a Mesterdalnokok, hogy azt mondjuk, hogy ami egy zseniális vígoperaként írta meg Wagner, és nem erről szól, hogy a művészet mindig megújul.
4: De.
5: Uh-huh. És hogyha nem újulna meg a művészet, akkor még mindig, hát most mindig egy avit színházat kellene látnunk, tehát állandóan fejlődik, a korunk fejlődik, a kezünkben van már minden, már pörög minden, ugye mindenki próbálkozik mindenfajta megoldással a színpadon, hogy azt a fiatal generációt, aki naponta már csak a telefonján tud értekezni, már mindent ott intéz, hogy azt hogy tudja olyan állapotba hozni a nézőtéren a színpad által, hogy az annyira pörögjön, mint egy film a színház. Tehát, hogy annyira pörögjön. A filmet még elfogadjuk, ugye? Mert nézzük éjjel-nappal.
4: Hát erre volt kísérlet a rezsiteáter többek között.
5: Igen. Úgyhogy ez mindig egy érdekes kérdés lesz.
4: Uh-huh. Neked mennyiben adott és milyen pluszt az, hogy Wagnert énekelsz? Ezt most azért kérdezem, mert amikor az a bizonyos ingatlan bizniszünk volt még anno, akkor egyszer megkérdeztem a Tűzoltó utcán tőled, hogy amikor a Parsifalként ott állsz a színpadon, akkor valóban átérzed azt a fajta belső szentséget, vagy teszed a dolgod, mint szakmai rutin? Nem tudom. És azt mondtad, hogy hát bizony te átéled azt a színpadon.
5: Hát és ez azóta szerintem még jobban. És amikor először láttam a Parsifalt, akkor még nem énekeltem. Elképesztő módon megfogott a zenéje. És elsősorban a zenéje. És akkor nem nagyon tetszett, akkor én nagyon régi módinak találtam a rendezést, amit láttam.
4: Mikó András félrendezés,
5: nem? Igen, most kár volt erről beszélni, de nem akarom bántani. Egy kornak de nekem akkor már, ugye én egy másik generáció vagyok, nekem már lassú volt. Uh-huh. Tehát, hogy aztán érdekes mód, A Mannheimi az másképp, az más volt, pedig az is egy ilyen klasszikus rendezés volt. Aztán ki Németországban játszottam egy egészen modern rendezést, és most ugye, ami fut most az Operaházban, ez a rendezés is egy teljesen, hát hogy mondjam, kortárs, vagy modern, vagy hát most ezen rendezés, és csak azt akartam elmondani, hogy amikor láttam először a Parsifalt, azt mondtam, hogy hát ez egy csodálatos. Aztán amikor megadott ott, hogy akkor benne énekelhetek, és amikor a Szent Grált a végén felemelhetem, akkor az egy teljes átélés. És most, hogy ez a mostani rendezésben van több olyan pillanat a harmadik felvonásban, amit tudom, hogy a kritikusok szeretik is, nem szeretik. Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem azt a részt, amikor a nagypénteki varázs fönn van a színpadon. Én sokkal könnyebben tudok átlényegülni ebben a mostani előadásban, mint mondjuk tudtam a régebbiben. De ez csak egy adalék.
4: Az, amikor zöld vetítés van, ez az?
5: Igen, ugye? Igen, de nem.
4: Én láttam, csak nem elégszem pontosan. Évek ezelőtt láttam.
5: De tudom, hogy ezen most megint nagyon sokan meg fognak rökönyödni, meg megjelennek a viráglányok, és akkor én az viráglányokat, mindegyiket külön megáldom, és akkor emlékszel rá,
4: és
5: hogy...
4: És miért rökönyödik meg ezen sok ember, szerinted?
5: Mert aztán még megjelennek ott más lányok is, akik ott fedetlen kebellel vannak, és akkor ott mit keres ebben az előadásban.
4: A Wagner fáklyavivők szólalnak meg ilyen hangon?
5: Nyilván mindig vannak olyanok, akik tollat ragadnak, és ezt leírják, vagy pedig azt mondják, hogy írnak az operának a komment oldalára, és akkor ezek szárnyak.
4: De azért, mert szerintük nem volt jó színvonalú, vagy pedig azért, mert fedetlen keblek, meg nem tudom, mi volt a színpadon?
5: Nem tudok erre neked válaszolni. Én teljes odaadással csinálom ezt az előadást is, és a szerep érdekel. És a szerep ott az egy nagyon okos rendezői gondolat volt. Nekem az nagyon tetszik, hogy a Parsifal visszanézi az életét, és aztán egy bizonyos ponton beavatkozik, mint hogyha vissza a jövőbe lennénk.
4: Igen, bár mondjuk nem rólam szól ez a műsor, nekem van egy fixa ideám, hogy miről szól a Parsifal, és az annak semmi köze a vallásossághoz. Számomra a Parsifal az arról szól, hogy az emberi civilizáció és kultúra és társadalom olyan mélyen van, hogy már csak egy olyan ember képes ezt megreformálni, aki teljesen kívülről jön. Nekem erről szól a Parsifal, tehát mindenféle szentség nélkül.
5: Igen. És ez teljesen jó.
4: Ez is lehet egy értelmezés,
5: teljesen,
4: nem?
5: Abszolút, teljesen lehet. És nagyon örülök, hogy akkor. De látod, téged is elrabolt.
4: Hát jó, de hát igen.
5: És aztán ki tudja egy másik embert, mi fog meg benne, és akkor igen. Miért jön el, és nézi meg ötödszörre.
4: Igen. Trisztán, a mi a helyzet? Mikor lesz? Lesz-e?
5: Hát figyelj, most akkor belekérdeztél, de hadd mondjak egy ilyet, vagy tudsz róla, vagy nem tudsz róla. Szóval én megmondom neked őszintén, nem gondoltam volna soha, hogy én Wagnert fogok énekelni. Azt azért hadd meséljem el, hogy amikor a Petrovics tanár úr felkért engem a Nürnbergi Mesterdalnokok a Stolzingi Várszer szerepére, akkor behivatott az irodájába, és akkor...
4: A reformer, a művész megújító.
5: Így van. És akkor ott behivatott, és akkor azt mondta, hogy akkor ők arra gondoltak, hogy akkor ezt majd csináljuk jövőre, és hogy akkor énekeljem. És akkor mondtam, hogy hát én, tanár úr, hát Wagner, tehát ez tőlem olyan messze áll, hát én itt éneklem a Mozartokat, meg ezt a könnyű Verdiket, meg a Puccinikat, tehát ez nekem nagyon messze áll. És mondta, hogy ugyanúgy kell énekelni, mint a Mozartot, kicsit hangosabban, ez egy szállóig, ezt mindig el szoktam mondani, szerintem zseniális, de egyébként tényleg így van. És
4: Mozartban is hasonló mélységek vannak egyébként, zárójelbe zárva.
5: Így van, és akkor miután, és nem gondoltam, és elteltek az évek, és aztán ugyanezzel a darabba kerültem Németországba, és aztán utána ott is énekeltem sokat, meg itthon is, és most eljött az az idő, amikor a Wagner 10 Legtöbbet játszott operájából 9-et énekeltem. Egy hiányzik még.
4: Ezért kérdeztem.
5: Az a Tristán. Igen, azért mondtam, hogy belekérdeztél. És ő hiányzik, és hát most lehet, hogy összejön. Ugye nagy, hát hogy fogalmazzak? Az, hogy ha nem fog teljesülni, nem fogok én emiatt, tehát, hogy ez, de hát nyilván ezek olyan, milyen jó lenne, hogyha ez úgy sikerülne. Tristán bemutatni az egy nagyon-nagyon nehéz vállalkozás az operaháznak. Nem könnyű zene, nem könnyű, ezt nagyon kevés közönség van rá, viszont lehet, hogy koncertszerűen összejön.
4: Pia, egy Parsifal, miért a Tristán az kevesebb ember kíváncsi rá, mint egy Parsifalról?
5: Én azt gondolom, hogy a Parsifalnak a húsvéti tradíciója miatt más. Hát ezt meglátjuk. Ha úgy alakul az élet, hogy összejön, akkor összejön, ha nem, akkor nem.
4: Aha. Tristán a test szentsége. Ugye? Tehát a másik oldal, nem? Mint hogy a Parsifalnak lenne a másik oldal, nem?
5: Igen. Nem tudom, én nem mennék most bele semmilyen fajta műelemzésbe, még egyszer elnézésedet kérem. Ez egy nagy álom, ez ha létrejön.
4: Akkor babonából
5: nem
4: néz be?
5: És ebből nem is akarok beszélni róla.
4: Ja, értem.
5: És akkor az van, ha nincs, kész. Nem, hogy volt az életemben, és akkor megint látod, mindig eszembe jut valami, és akkor volt az életemben olyan, hogy borzasztóan szerettem volna egy szerepet. Nagyon-nagyon szerettem volna. És aztán úgy alakult az élet, hogy nem engem választottak ki, hanem egy másik kollégámat, és aztán végül is a másik kollégám kiderült, hogy mégse tudja énekelni, nem felel meg, nem tudom, mindegy, akár micsoda, és akkor udvaroltak nekem, hogy akkor, de akkor mégis, már ez a Ló nincs, akkor jó a Szamáris című történetben, és akkor ott megkacsoltam valamit, és azt mondtam, hogy nem. És ezt a szerepet soha az életben nem énekeltem el többet. Nem is akartam, tehát hogy ezért nem akarok így járni, és ezért nem is
4: értem,
5: beszélek.
4: Értem, jól nem beszélünk róla. Akkor te így fáj neked, hogyha végül nem téged kérnek föl egy szerepre, vagy ezt a te lelki, a egód, a te lelki adottságait hogy viselik? A te személyiséged.
5: Én azt gondolom, hogy én ezen már túltettem magam. Fiatalon bevallom őszintén nagyon, de fiatalon az ember más. A fiatalom sokkal jobban megérinti, igen, hogy akkor most miért nem én? Mert ezt én is tudnám. Ugye egy énekesi pálya teljes kiszolgáltatottság. Egy életen keresztül ki vagy szolgáltatva a rendezőknek, a színházigazgatóknak, a karmestereknek, a mindennek. És hát ugye mindig hozni kell, toppon kell lenni. Nyilván neked is van egy belső értékítéleted, és akkor azt mondod, hogy hát nekem ez menne, és akkor most ez miért nem találkozik. Ez úgy fáj. De ezt is az ember megtanulja, amikor azt mondja, hogy akkor... Nem. Most ugye aktuális a történet, most és szívesen most először beszélek róla, ugye nemrég hirdetett az Operaház következő évadot, és a következő évadban két nagy bemutató is lesz, hát több is lesz, de két nagy bemutató lesz, az egyik a Wagner Lohengrin, és másik pedig Beethoven Fidelio. És hát tulajdonképpen lehet, hogy potenciálisan mind a kettőt el tudnám énekelni. És én nagyon örültem, hogy a Fidéliót kaptam meg, és hogy a Lohengrint, be most egy fiatalabb kollégára gondoltak, és egy külföldi sztárt hívnak tudásom szerint, és én nem sértődtem meg.
4: Péter Zeifert, vagy
5: nem néztem utána, de nagyon örültem, hogy akkor a Fidéliót énekelhetem. És a Lohengrint én énekeltem két kiváló rendezésben, és azt gondolom, hogy te igen, jöjjön a fiatal, és énekeljen. És ezt nem ezt is meg kell, szerintem ezt meg kell tanulni, hogy akkor ezt, amit te tudsz, vagy azt add át a fiataloknak, és itt nem szabad azt, hogy akkor te mindent magadnak, hát ez nem így.
4: Egy Wagner énekes mikor van fénykorában? Mondjuk ez nyilván másnál más időpontban jön el. De azt gondolom, hogy mondjuk...
5: Egy történetet mesélek erre. Ugye ez is egy olyan fontos, furcsa dolog, hogy engem Wagner énekesnek mondanak, hiszen ezek mindig ez olyan furcsa, mert énekeltem, annyi mindent énekeltem, és hogy akkor talán ez volt az, amelyikben jobban megismertek. De hát ugyanúgy egy kornak, hát akkor azt mondom, hogy az előttem levő generáció, Molnár Andris, hát kiváló Wagner énekes, és hát hosszú éveken keresztül vitte a Magyar Állami Operaháznak a repertoáriát, a Wagner repertoáriát, és hát azt még csak zárójelbe hozzáteszem, hogy közös ének tanárunk volt. Ezt nem tudom, tudtad, nem tudtad, és hogy mind a ketten ugyanabban az iskolában jártunk, és hát nagyon jó barátságban vagyunk az Andrissal, és akkor énekeltem a Tannhäusert, és akkor felhívtam az Andrist, hogy figyelj, fogom énekelni, hogy akkor ott mire figyeljek. És akkor ő elmondta, hogy akkor ez a rész nehéz, meg az a rész, és akkor beszélgettünk, és azt mondta, hogy akkor ezt mondtam, hogy bírni fogom. Azt mondta, hogy hát hangilag, hát ne viccelj, hát hangilag rengeteget, hát még sokáig fogsz tudni énekelni. Agyilag bírod-e azt a rengeteg szöveget, amit ott nekünk meg kell tanulni? Itt ugye ez a kérdés. És hogy ez szerintem ez egy válasz. Tehát, hogyha van egy jó technikád, akkor még talán el tudjuk húzni egy jó pár ideig, és hát Andris is kiválóan énekel. Uh-huh. Meg szerintem most is tudna énekelni, tehát, hogy nem lenne ezzel problémája. Itt, hát tudomásul kell venni, hogy a fizikai határok is vannak ebben a dologban, hogy akkor ezek a hosszú maratoni 4-5 órás előadásokat, ezeket fizikailag is bírni kell, uh-huh. meg agyilag.
4: Köszönöm, hogy jöttél és beszélgettünk. Ugye nem Wagnerrel fogod folytatni, hanem Ponchiellivel, úgy tudom.
5: Igen.
4: Ugye? Még oda mész próbálni ma este, ugye?
5: Igen, ma este onnan jöttem, és oda megyek. Hogy azt is énekelek.
4: Köszönöm szépen, itt voltál és beszélgettünk.
5: Köszönöm neked is.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bogosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannogras, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megszavazta a parlament a védett üzemanyagár kivezetését, a kormány

0: Társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. A testület egyik legfontosabb új jogköre a miniszterelnök szerint az úgynevezett közvagyonvédelmi eljárás lenne. Ez még azelőtt indulhatna meg, hogy egy ügy büntető eljárássá válna. A hivatal minden adóévben adatot kapna a Nemzeti Adó és Vámhivataltól azokról a cégekről, amelyek éves árbevételének legalább háromnegyede közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket a hivatal automatikusan vizsgálná, és a közvagyon rossz felhasználása esetén állami kontroll alá vonhatná őket. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ez nem a magántulajdon elvonását jelentené, hanem állami felügyelő kirendelését. A cél szerinte az lenne, hogy egy esetleges büntető eljárás előtt ne lehessen kimenteni a pénzt. A hivatal nem lenne alárendelve sem az ügyészségnek, sem a rendőrségnek, sem a NAV nyomozó hatóságának. A testületnél nyomozók, ügyészek, rendőrök, informatikusok, könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek és kockázatelemzők is dolgoznának.
1: Tőzsde hírek.
0: 7%-ot gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe 138.559 pontra. A részvénypiac forgalma meghaladta a 17 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,5%-ot gyengül 3760 forintra, 0,4-del esik vissza az OTP 44.710 forintra, a Richter 0,1%-ot emelkedik 11.870 forintra, a Magyar Telekom 1,5%-os mínuszban 2738 forinton. Európában nem javul a hangulat, 4%-os csökkenés a londoni FTSE-nál, a német DAX-nál 9%-os, a francia CAC-on 6%-del gyengül, az olasz börz 1,4%-kal, a spanyol mutató 7%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 74 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 54 fillért kell fizetni. A UBS-nek saját forrásból kell teljes mértékben feltőkésítenie külföldi leányvállalatait, különösen az Egyesült Államokban működő egységeit, mivel ez elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez. Ezt a svájci pénzügyminiszter mondta egy bankszakmai rendezvényen Zürichben. Karin Keller-Sutter azt hangsúlyozta, hogy Svájcnak hosszú távon is stabil pénzügyi központ kell működnie, a megfelelő tőkeellátottság pedig a bankok számára is versenyelőnyt jelent. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait. A pesti Vigadóban rendezett ünnepségen életműdíjat kapott Vasi Géza irodalomtörténész, a nagy díjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. A művészeti írói díjjal elismerték Novotnyi Tihamér munkásságát, míg a Kovács Flórián emlékérmet Megyes Piroska kapta. Az MMA aranyérmét a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola érdemelte ki. Az akadémia elnöke Turi Attila hangsúlyozta, az elismerések nem csak a kiemelkedő teljesítményt jutalmazzák, hanem közösségi felelősséget is jelentenek a díjazottak számára.
1: Időjárás jelentés.
0: A gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki. A szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A védett üzemanyagár elsősorban a tehetősebb autósoknak kedvezett és jelentős költséget rótt a költségvetésre. Erről beszéltek a Magyar Közgazdasági Társaság környezetgazdasági szakosztálya és a levegő munkacsoport által szervezett beszélgetésen. A résztvevők szerint a hatósági ára nagyobb fogyasztókat támogatta, miközben havi mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentett az államnak. A szakértők úgy vélik, a rászorulókat célzott támogatásokkal érdemes segíteni, nem általános árkorlátozással. Hangsúlyozták azt is, hogy a közlekedés jelentős környezeti terhelést okoz, ezért hosszú távon a közösségi közlekedés fejlesztésére és az autó használat csökkentésére lenne szükség. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az elektromos autók terjedése önmagában nem oldja meg a közlekedés fenntarthatósági problémáit. 6 emberrel szemben emeltek vádat Bács-Kiskun megyében egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsönével kapcsolatban. A helyi főügyészség tájékoztatása alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által alapított kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatóságának tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségük megszegésével döntöttek egy 8.150.000 euró értékű kölcsönszerződés megkötéséről. Az előterjesztést a kora esti órákban kapták meg, majd arról másnap reggel 8 óráig egyhangú döntést hoztak. Holott a társaság nem is nyújthatott volna kölcsönt vagyongazdálkodási stratégiája alapján.
0: Tőzsde hírek.
2: 0,8%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a részvénypiac forgalma 19,2 milliárd forint, a BUX most 138.483 ponton. Vegyesen teljesítenek a vezető papírok, igazából eltűnt az emelkedés a Richterből, jelenleg csak stagnál 11.860 forinton. A Magyar Telekom 1,4%-ot esik 2.746 forintra, 0,5%-kal esik vissza az OTP 44.700 forintra, a MOL 1,6%-os mínuszban 3.756 forinton. Európában marad a negatív hangulat, 0,5%-os mínuszban a londoni FTSE 1,2-del gyengül a német DAX index, a párizsi CAC 0,8%-os visszalépésben, az olasz börze 1,5%-ot gyengül, a spanyol index 0,7%-ot. A tengeren túlon elindult a kereskedés, és a nyitás első percei negatív adatokat mutatnak. A Dow Jones jelenleg 0,6%-os mínuszban, az S&P 500 1,5%-os mínuszban, a technológiai Nasdaq 2%-os visszaesésben kezdte meg a kereskedést. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 312 forint 87 fillér, az euróért 356 forintot és 47 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban melegebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, itt a stúdióban a vendégem Mayer Kitty, aki ezúttal az Edit nevű formáció színeiben jelentkezik. Szia Kitty!
4: Hello, szia! Köszönöm szépen a meghívást!
3: És az apropója a beszélgetésünknek két kiállítás, de aztán persze minden másról is fogunk beszélni, főleg arról, hogy mi az Edit, ami most egy éve van a szárnyaid alatt, de az abszolút szuper kuriózum kiállítás, az a Fabulon kiállítás, aminek az a címe pontosan, hogy Fabulon a bőre őre?
4: A bőre őre, igen. Hát
3: ahogy annó volt.
4: Igen, így van.
3: Hogy jött ez az ötlet?
4: Igen. Úgy jött ez az ötlet igazából, hogy nekünk volt még jó pár évvel ezelőtt egy cikksorozatunk Novák Piroskával, ez a Hype and Hyper online magazinnak a hasábjain futott, és ez a tárgyfét is cikksorozat, ez arra vállalkozott, hogy mi olyan tárgyakat választottunk az akkor már bezárt Iparművészeti Múzeumnak a gyűjteményéből, amik magyar tervezőhöz kötődnek, és leginkább a 20. század második felében készültek. És ezek között a tárgyak között, amiket mi kikutattunk, feldolgoztunk, megírtunk hosszabb cikkek, illetve kutatások formájában, azok között szerepelt például a magyar formatervezési, illetve hát akkor még magyar formatervezési nívódíjat elnyert Baba Kozmetikum, ami a Fabulonnak egy ilyen emblematikus terméke volt. Ezt Nagy Alexandra tervezte, ő volt a Fabulon csomagolásoknak a formatervezője, nem csak ezért a Baba Kozmetikumé, hanem a többié is, és igazából ezzel a Baba Kozmetikummal indult el maga a tárgyfét is sorozat, és aztán egy kicsit ezt így félre raktuk, én akkor még tudtam interjút készíteni Alexandrával, ő, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt hunyt el, szóval, hogy a mostani anyagban már őt ilyen formában sajnos nem tudtuk megszólítani, de hogy ez a tárgyfét is sorozat volt az egésznek az alapja, és ehhez kötődik egy másik kiállítás is, vagy hát amiből előbb készült kiállítás, ez pedig a műanyag zacskós tej tartó, amit pedig még a K11 galériában szerveztünk meg Novák Piroskával és Viski Noémivel, mert hogy azt szerettük volna, hogy hát láttuk, hogy ennek a cikksorozatnak nagyon nagy a népszerűsége, tök sokan tudnak hozzá kapcsolódni, érdekli is az embereket, hogy mi van ezek mögött a tárgyak mögött, amik ugye mindenki számára ismerősek, és akkor tulajdonképpen...
3: Egy bizonyos korcsoport,
4: igen, korosztály. Igen, de kicsit azt is gondolom, hogy valahogy így még a fiatalabbaknak is valahogy így a perifériájukon ott van, hogy mondjuk látták a nagyszüleiknek, nem tudom, a Spice polcán mondjuk akár ezt a tejzacskó tartót például, és az volt a célunk, hogy ugye az online megírt kutatásoknak legyen egy térben is kitáguló és kiállítás formájában is megtapasztalható élmény, amit mi szeretnénk átadni igazából így a látogatóknak. Úgyhogy az egésznek ez volt az alapja, már mint így visszatérve a Fabulonra, de hogy ez a kiállítás nyilvánvalóan nem csak a Baba Kozmetikumról szól, hanem tulajdonképpen ezt az egész témát, mint hogy szépségápolás, mi ezt kicsit így kiterjesztettük, és egy ilyen akkor és most síkokat egymás mellé rakva indulunk például ugye a Kádár korszaknak a női ideájától, de eljutunk egészen a kortárs szépségápolási trendekig, mert a nyilván ez alatt a 30-40-50 év alatt nagyon-nagyon sokat változott a mi viszonyunk is a szépségápoláshoz.
3: Eléggé felturbózódott ez a szektor, nem?
4: Abszolút, igen. Hát figyelj, én nem vagyok alapvetően egy ilyen nagyon járatos, ilyen beauty vonalon, azt hiszem az eléggé...
3: Igen, most itt mind a ketten make-up nélkül.
4: Abszolút, de nem tudom, én így azt hiszem, hogy jól érzem. magam, bár most már, hát köszönhetően ugye a társaimnak, akik ebbe az Edit csapatba benne vannak, Gollob Lilla, Viski Noémi és Vikárius Réka, illetve jó magam, így alkotjuk meg tulajdonképpen Edit karakterét. Szóval, hogy abszolút tőlem is teljesen távol áll ez a világ, de így a csajoknak köszönhetően azért rám is ragadt néhány újdonság, hogy mennyire fontos például a fényvédelem. Mm-hmm. Tehát nyilván én nem szoktam ilyen témákban olvasgatni, mindig meg volt az az egy darab, nem tudom, arckrém, amit az anyukámtól kaptam, azt mindig szépen felraktam az arcomra, és itt vége volt a történetnek. És nyilván azáltal, hogy ugye ez a kiállítás foglalkozik a mostani trendekkel, meg azt, hogy ugye manapság már igazából nagyon tudatosnak kell lenni a bőrápolás területén is, szóval, hogy ez például egy mondása a kiállításnak, vagy hogy ez így kiolvasható igazából, hogyha valaki eljön hozzánk, hogy aki például erre a mostani kortárs trendekre kíváncsi, az azt is megtudhatja, hogy te, hogyha kiműveled magad az összetevőkből, tehát, hogy ugye a különböző, nem tudom, ez az inci dekóder, van egy ilyen, ez ugye az összetevőknek én se tudtam, uh-huh. de hogy ezt így hívják. Szóval, hogyha megtanulod azt, hogy milyen összetevői vannak egy kozmetikai terméknek, annak milyen hatásai vannak, és ezeknek a birtokában vagy, akkor sokkal járatosabb leszel abban, hogy ugye megfelelő kozmetikumot válasz magadnak, és persze nyilván ez nem mindig volt így, szóval a Fabulon esetében, aki egyébként ezt az egész utat elkezdte, vagy ebben egy ilyen pionír volt, hogy már nem csak amiatt használjunk szépségápolási szereket, hogy szépek legyünk, hanem hogy egészségesek uh-huh. is legyünk. Nyilván a mai korban ez abszolút összefügg az egészséges életmóddal, az egészséges táplálkozással. Szóval, hogy az
3: főleg, aki... hogy azért ezekben a krémekben annak idején, amikor mondjuk még a Fabulon volt, sokkal kevesebb hozzá összetevő volt valószínűleg, meg talán kevesebb szintetikus dolog, mint ami ma van, és ebben nagyon nehéz eligazodni, és akkor itt jön a design, ami irtózatosan megtévesztő tud lenni, mert néha mondjuk egy ilyen nagyon natur dizájnnal behoznak olyan szinten bőrekáros, mindenféle anyagot tartalmazó krémeket, hogy asszony legyen a talpán, aki átlát ezeken a megtévesztő mozzanatokon.
4: Hát igen, igazából most már igazából a bőségzavara az, amivel küszködünk, ez nyilván a Fabulon idejében még nem volt így, szóval ugye a 71-ben indított Fabulon az egy ilyen teljesen újító dolog volt, és nem csak amiatt, leginkább amiatt volt ugye érdekes, mert hogy ugye ezt a terméket, vagy ezt a márkát, ezt a kőbányai gyógyszerárugyár jegyzi, ők készítették. Uh-huh. Tehát, hogy egy gyógyszerárugyár arra adja a fejét, hogy ő nyilván azzal a fajta szakmai tudással, ahogy gyógyszereket előállít, és ez ugye bizalmat tud ébreszteni a felhasználókban, majd azokban is, akik ugye ezeket a kozmetikai termékeket használni fogják, szóval, hogy alapvetően ez volt az egyik nagyon fontos ilyen kulcs pontja a Fabulon sikerének, és hát a design, amiről te is beszélsz, az abszolút nagyon fontos volt, és ilyen szempontból kiemelkedő az, amit a Fabulon véghez vitt, és itt mindenképpen meg kell említenünk Dr. Veres Gáborné Marikát, aki a reklámfőnök volt, és egy ilyen csúcs szuper figurája, és nem tudom, vezéregyénisége volt a Fabulon márkának, uh-huh. mert hogy ő nem pusztán termékként tekintett ezekre a tárgyakra, vagy ezekre a flakonokra, vagy ezekre a krémekre, hanem ő tulajdonképpen egy ilyen nagyon nyugati felfogásban egy márkát akart és tudott is építeni, uh-huh. ahol tulajdonképpen a Fabulon az abba vágott bele, hogy ezt a tudatosságot a design szintjén is alkalmazza. Tehát, hogy nagyon sokat dolgoztak együtt, és nagyon tudatosan működtek együtt grafikusokkal, fotósokkal, formatervezővel, tehát azért ez a 70-es években, hogy egy cég formatervezőt alkalmaz, ráadásul nem eseti jelleggel, hanem hosszú távon, és a Nagy Alexandra nevével többször is lehetett találkozni az akkori sajtótermékekben, uh-huh. szóval, hogy le is hivatkozták, hogy ki volt az, aki ezeket a csomagolásokat megtervezte, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon tudatos nagyon tudatos dolog volt, és ebből a szempontból ez a Baba kozmetikum, amiről ugye a tárgyfétis cikk is szólt, illetve hát a mostani kiállításon is mesélünk róla, az pedig még inkább egy ilyen kirívó példa, mert hogy ez abszolút nagyon izgi volt, amikor, és ezt még ugye az Alexandra mesélte, amikor én az interjút készítettem vele, hogy ez egy ilyen ötféle termékből álló termékcsalád volt, és ő tulajdonképpen, hát ha ránézel ezekre a csomagolásokra, akkor nem is feltétlenül a kozmetikum szó jut eszedbe, hanem a gyerekjáték. Mert hogy ez baba fürdető, baba tej, baba olaj, baba sampon, nem tudom, mindenféle baba krém, és akkor kék, piros, sárga, zöld színekbe volt kapható ez a termékcsalád, volt egy kék színű ilyen kenőcs kialakítású ilyen tubus, de hogy ezek a flakonok, ezek kicsit egy ilyen lapított körre emlékeztető, és egy ilyen nagyon játékos formavilágú csomagolás volt.
3: Hát meg ez a pöttyös motívum, az is
4: mert nagyon... ugye rajta van, igen, a Fabulonnak ez a logo, ami ugye konzekvensen az egész termékcsaládon végigvonul, szóval, hogy nagyon sokféle terméke volt a Fabulonnak, de az látszik, hogy nyilván azáltal, hogy formatervezőt tudtak és akartak alkalmazni, ő ezt nagyon szisztematikusan vitte végig a csomagolás dizájnba, és ennél a Baba kozmetikumnál az egy ilyen nagyon jó érdekesség, hogy az Alexandrának az volt így az intenciója, hogy ezek a kis színes tubusok, illetve hát flakonok végül is így egymásba rakhatóak legyenek, mint a Lego, nagyjából úgy kellene elképzelni, és hogy ezek ráadásul az eredeti terv szerint különböző űrtartalmúak lettek volna, és ezáltal nem csak a színeket, hanem a számokat is lehetett volna ugye fürdetés közben tanítani a kisgyerekeknek, de hogy ez sajnos nem tudott megvalósulni, ez az eredeti elképzelése a tervezőnek, ugyanis a fröccsöntés technológiája, bármennyire is akkor már benne voltunk azért jócskán ebben az érában, de hogy ez igazából ilyen technikai okok miatt mégse tudta ezt az üregességet ott a flakonnak az alján megoldani, és emiatt ez az egész elképzelés, hogy ezek rakásolhatóak legyenek, ez ugrott, de még így is egy formatervezési nívódíjat elnyert termékről beszélünk.
3: Hát meg ahogy például Pataki Ágit társították az egész témához, hát mindenki ismerte a Ferenciek terén azt a reklámot, hány ezer évig az ott volt,
4: igen,
3: Pataki
4: igen,
3: Ági lába.
4: Pontosan a
3: Fabuló reklám.
4: A Calvin téren volt ez.
3: Bocsánat, a Calvin téren, igen.
4: De hogy ez, amit mondasz az Ágival kapcsolatban, tehát az, hogy amikor meghallod ezt a szót, hogy Fabulon, akkor beugrik a szlogán, a bőre őre, meg az Ági. Szóval, hogy ezek biztos, hogy megkérdeznél 10 embert, akkor 9-en ezt válaszolnál. Szóval igen, és hát nekünk volt szerencsénk az Ágival interjút is készíteni, illetve a megnyitón is ott volt. Nagyon örültünk, hogy el tudott jönni, mert hogy a kiállításba nem csak tárgyak, leírások, korabeli csomagolások láthatók, hanem van egy ilyen kis videós felvételünk, amit ott meg lehet nézni, és abban például különböző szakértőket szólaltattunk meg így a Fabulonhoz kapcsolódóan. Egyrészt, hogy nekik milyen emlékük van róla, mi jut először eszükbe. Ebben a videóban megszólal egyébként holisztikus kozmetikus, néprajzkutató, reklámszakember, és maga Ági is, szóval nyilván nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ő ezt az egész történetet, amit nyilván már nagyon sokszor elmesélt, mi kicsit ettől féltünk is, hogy akkor, nem tudom, hát az Ágitól nyilván mindenki ezt kérdezi, hogy akkor hogy is volt ez az egész kampányal, mert ugye ezt az Ági ott el is meséli, nyilván több fronton is ezt már így mesélte, hogy hát ő tulajdonképpen így meglepődve tapasztalta, amikor az utcán járt, hogy neki az arcképét felhasználták ez a kampányhoz, mert hogy eredetileg az Ágiról ez a portré egy diplomunkához készült, fotózta róla egy akkori diplomázó, és aztán igazából, ahogy ezt az Ági ott a videóban el is mondja, hogy hát akkor nyilván ez kicsit azért így kellemetlenül érintette, de utólag már látja, hogy mi volt az az út, amin ennek köszönhetően ő ugye el tudott indulni, szóval ő a mai napig nagyon elismerően beszél így akár a márkáról, Veres Gáborné Marika tevékenységéről, szóval, hogy igen, az Ági abszolút egy ilyen meghatározó szereplője, és abszolút szerves része ennek a márkának, de hogy számomra például a kiállításnak az egyik legnagyobb hozzáadott értéke, az az, hogy, hogy ebben a sztoriban nem csak az Ági volt benne, akit ugye mindenki ismert, és nyilván voltak más modellek is, de hogy ami számunkra a kutatás során egyértelművé vált, hogy rengeteg szereplője volt, a már említett grafikus, aki a kampányokat fotózta, aki a kiállításokat, vagy akár a márkaboltoknak az interiőrét tervezte, maga Marikának a személyisége, ugye vele se tudtunk sajnos találkozni, de a lányával, Veres Julival igen, szóval, hogy, hogy számomra az volt egy ilyen nagyon-nagyon pozitív csalódás, hogy fú, hát ebbe a Fabulon sztoriba, ebbe rengeteg rengeteg érdekes alkotó ember részt.
3: Kb. Még a Túró Rudi van, ami ilyen szintű márka.
4: Igen, egyébként szóval, hogy a Fabulonnal kapcsolatban szerintem megint az van, kicsit, mint a zacskós tejtartóval, hogy rögtön beindít benned egy ilyen nosztalgikus érzés, de hogy kicsit mi nyilván a kiállításon erre persze rá akartunk játszani, de itt nem akartunk megállni, szóval, hogy ez nagyon fontos volt, hogy mi azt hangsúlyozzuk, hogy ez egy design kultúra központú kiállítás, amikor nem csak azt mondjuk, hogy oké, itt van ez a tárgy, eszünkbe jut róla ez és ez, hanem hogy tényleg így a mélyére menni akár az alkotói, tervezői folyamatoknak, akár annak, hogy ez az akkori, nem tudom, reklámkultúrába hogyan integrálódott, szóval, hogy...
3: És hol és meddig láthatjuk ezt a kiállítást?
4: Ezt a kiállítást július 10-éig lehet megtekinteni, ez egy ingyenesen látogatható kiállítás, és a 8. kerületben a Déri Miksa utca 6 szám alatt van a mi kis bázisunk, az a neve, hogy Edi Editori, egy ilyen csodálatos rózsaszín padlós galéria és rendezvény tér, és hát július 10-ig lehet megnézni, és hétfő, illetve a hétvége kivételével, tehát kedd és pénteki napok között, dél és 6 óra között lehet hozzánk jönni.
3: És ezt a kiállítást előzte meg a Pink című kiállítás a rózsaszín padlón.
4: Igen, mert hogyha már rózsaszín padló, akkor...
3: Erről csak egy picit beszéljünk, mert tudom, hogy fontosnak tartod.
4: Igen, igen. Hát ennek annyi apropója van, hogy igazából nemrég zárt be a Pinknek a berlini kiadása, mert hogy igen, mi ebben az editori helységben csináltuk meg a Pinknek az első kiadását, pont amiatt, mert hogy rózsaszín volt a padló, jött egy ilyen ötlet, hogy ez a rózsaszín, ez egy ilyen tök izgalmas szín, hogy akkor ez most lányos szín, fiús szín, kihez kötődik, mit jelent, és akkor elkezdtünk foglalkozni ezzel, ezzel az árnyalattal, és akkor tavaly nyáron megcsináltuk az As Long As It's Pink kiállításunkat itt az editoriban, viszont aztán ezt hála Istennek a Collegium Hungaricum Berlin közreműködésével ott náluk Berlinbe tudtuk bemutatni, bár ez a berlini kiállítás a budapestinek egy ilyen extended, kiterjesztett verziója volt, mert hogy ott például fontos volt az, hogy, hogy nagyobb legyenek közép-kelet-európai fókusz, és akkor ott kifejezetten egy csomó olyan tárgyat, műalkotást, hétköznapi termékeket, csomagolásokat is összegyűjtöttünk, amik ehhez a régióhoz kötődnek, illetve Berlinben élő magyar alkotóknak a munkái.
3: Rózsaszín munkáit.
4: Rózsaszín, így van, igen.
3: És Magyarországról milyen rózsaszín tárgyakat vittetek, vagy mi volt egy-egy olyan emblematikus dolog, ami...
4: Hát nagyon sok volt. Amit kivittünk igazából a berlini kiállításra is, és magyar, az például ugye a Pink zsolnai.
3: Nem mindjárt gondolta.
4: Gondolta?
3: Igen.
4: Jó, ez nem tudom, egyébként tényleg teljesen bele voltunk pistulva, meg a mai napig nekünk.
3: Hát mindenki szerintem bele van pistulva, annyira szép.
4: Vagy hát nekem, nem tudom, eleve Winkler Barnabás, ugye, aki nagy gyűjtője a rózsaszín zsolnainak, szóval, hogy ez valahogy így egyből, nem tudom, nyilván adta magát, és ezt a budapesti kiállításon, illetve itt Berlinbe is bemutattuk, szóval, hogy ott például az nagyon érdekes volt, hogy hát ugye ebbe a kelet-közép-európai régióba, én leginkább a szlovák meg a cseh tervezőkkel, illetve alkotókkal foglalkoztam, és hát kíváncsi voltam arra, hogy nyilván a csehek, akik üvegben, porcelánban nagyon erősek, hogy náluk találunk-e valamilyen rózsaszín dolgot.
3: Nehéz volt.
4: Nyilván találtunk, nem volt nehéz, de az például érdekes volt, hogy egy olyan csészét, illetve egy olyan desszertes készletet találtam, mert hogy most már tulajdonképpen Csehországban is csak egyetlen helyen készítenek ilyenféle rózsaszín porcelánt, ez a Leander 1907, ez a manufaktúrának a neve, és hogy nekik volt még jó pár évtizeddel ezelőtt egy Sonata elnevezésű kollekciójuk, aminél hát nagyjából egy ilyen extra gicses, ilyen virágmotívumokkal, még egy ilyen aranyozott szegéllyel díszített csészét, egy ilyen kis kunkorodó fülű csészét kell elképzelnünk, na és hogy ezt a Sonata kollekciót dolgozta át egy fiatal cseh tervező, Linda Prochácka, és hogy tulajdonképpen ez most már egy ilyen abszolút letisztult, formavilágú, eltüntette róla az összes ilyen gicsnek ható elemet, és az ő egyik attribútuma, ami a masni, azzal díszítette, szóval egy ilyen nagyon szép filigrán termékcsalád jött létre, és én azt személyesen is láttam ezt a kollekciót Prágában, és hát nagyon örültünk, amikor a Lindát megszólítottuk, neki egyébként több tárgya is látható volt a kiállításon, mert hogy neki abszolút, nem tudom, testhez álló ez a rózsaszín.
3: Identitása a rózsaszín. És tervezitek, hogy még ezt a rózsaszín kiállítást, pink kiállítást valamikor bemutatjátok egy akár Magyarországon, akár másik országban?
4: Hát azt hiszem, hogy van még benne, van még benne lehetőség, mert hát tudod, ilyenkor mindig az van, vagy hát nem tudom mi, azért sokszor tapasztaljuk, amikor már jó, most már el kell kezdeni az előkészületeket, most már le kell zárni ezt a gyűjtőmunkát, és akkor nyilván még az utolsó utáni percig ezt így húzod, halasztod, de hogy igen, tehát, hogy még mindig találunk olyan rózsaszín tárgyakat, jelenségeket, akár filmes alkotásokat, szóval én azt gondolom, hogy van még abszolút ebbe potenciál ebbe a rózsaszínben. Az, hogy ezt hova fogjuk kifuttatni, vagy mikor és hol fogjuk bemutatni, azt még egyelőre nem tudjuk, de hozzánk nagyon közel áll ez a téma, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes, meg izgalmas pont amiatt, mert hogy a kiállításon is nagyon sokféle szempont szerint vizsgáljuk ezt az árnyalatot, legyen az a nosztalgia faktor, vagy akár a rózsaszín és a test viszonya, vagy ahogy, nem tudom, például nyilván a rózsaszín jelenthet a szemérmességtől elkezdve a kirekesztettségen át egy csomó mindent, szóval nyilván nem csak az volt a szempontunk, hogy rózsaszín színű dolgokat sorakoztassunk egymás mellé, hanem hogy ezeket a jelentéseket is elmeséljük a látogatóknak.
3: Na jó, hát addig is, amíg kitaláljátok, hogy hova futtatjátok ki a pink, azaz rózsaszín témát, addig is szerintem bőven van mit nézegetni a Fabulon, a Bőre Öre című kiállításon, ami az editori 8. kerületi kiállítóterében látogatható ingyen egészen július 20.
4: Júli 10.
3: Júli 10-én.
4: De lesz egyébként egy tálatvezetésünk is július 1-én. Oda is lehet jönni.
3: Hány órakor?
4: 18 órakor.
3: Hát köszönöm szépen. Maier Kittivel beszélgettem, aki az Edit című alkotói, kreatív formációnak az egyik tagja. Szerintem biztos egyik alapítója, ahogy téged ismerlek itt a sok-sok aktivitásod mellett, és hát az imént lezajlott beszélgetésünk témája az két kiállítás volt, a Fabulon a Bőreőre, illetve a nemrég bezárt Pink című kiállítás Berlinben. Köszönöm szépen, Kitti, a beszélgetést.
4: Én is köszönöm.
3: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trendfm podcast csatornáján. Podcast gyár by Trendfm. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Everintől hallják. Péntekre egy napos figyelmeztető bezárásra készül a Független Benzinkutak Szövetsége, amiért nem kapják meg a működéshez szükséges támogatást a kormánytól. A szervezet elnöke szerint a védettár rendszere óriási károkat okozott, ugyanakkor a kivezetése is problémákat vet fel. Gépész Lászlót hallják.
3: A tartalékok már lassan teljes mértékben elfogynak. Az okozott kár az áll számszerűsíthető részből, tehát egyszerűen a litert megszorozva azzal a veszteséggel, amit literenként még így is elszenvedünk rajta. Ez olyan 7,5-8 milliárd forint. Ezen kívül megint az történik, mint 2022-ben, hogy a piacunkat feszítjük el, mert ugye ha azonos az ár, akkor mindenki oda megy, ahol a magasabb szintű szolgáltatást, akkor gyakorlatilag a többletet ingyen kapja meg, tehát azért oda megy. Így a kis benzinkutaktól elvonódik a forgalom. És ezt tapasztaljuk. Most is tapasztaltuk. A két hatás együtt az már gyakorlatilag elviselhetetlen.
2: Ma kezdődik az izraeli-libanoni tárgyalások 5. fordulója Washingtonban a konfliktus lezárásáról, mégis tovább folynak.

0: Vétette. A hadsereg nem vonul ki Dél-Libanonból, és fenntartja az áprilisban kialakított biztonsági övezetet a Hezbollahkal szemben. Eközben a libanoni elnök azt jelezte, hogy nem engedi, hogy Irán vagy bármely más külső fél tárgyaljon a nevükben. Legkevesebb 20 ember életét vesztette, miután lőfegyverekkel és macsetékkel támadtak meg egy települést ismeretlenek a Nigéria középső részén fekvő Plateau államban, közölte a helyi rendőrség. A hétvégi támadás pontos oka egyelőre ismeretlen, az ügyben nyomozás indult. A térségben az utóbbi években felerősödtek az összecsapások az erőforrásokért és földterületekért a muszlim és keresztény többségű régiók határán. Ezzel párhuzamosan a nigériai hadsereg bejelentette, egy terror ellenes hadművelet sok ellen sikerült kiszabadítaniuk 47 embert az Iszlám Állam terrorszervezet fogságából az ország északkeleti részén.
1: Tőzsdehírek.
0: Egy órával tőzsdezárás előtt 0,5%-os mínuszban jár a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 138.827 pontot jelent, a részvénypiac forgalma 20,2 milliárd forint. Ismét vegyesen teljesítenek a vezető papírok, a Richter emelkedésnek indult 0,4%-kal 11.910 forintra, emelkedik tehát, a Magyar Telekom viszont visszaesik 1,6%-kal 2.740 forinton. Az OTP 0,2-del gyengül 44.810 forintra, a MOL 1,3%-kal esik vissza 3.768 forintra. Európában marad a negatív hangulat, 0,5%-os mínuszban a londoni FTSE, a német DAX 1,2-del gyengül 0,8%-kal a párizsi börze, az olasz mutató 1,4%-ot gyengül, míg a spanyol index 0,5%-os mínuszban. A tengeren túl a meglehetősen negatív hangulatú nyitás után enyhén fordítani látszik a Dow Jones, már közelíti a stagnálást. Az S&P 500 továbbra is 0,9%-os visszaesésben, a technológiai Nasdaq 1,2%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon a dollár 312 forint ebben a pillanatban, az euró értéke 355 forint 42 fillér. Péntek éjfélig meghosszabbította a másodfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos, szombattól pedig kedd éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendeli el az ország egész területére. A tartós, extrém meleg miatt fokozott óvatosságra inti a lakosságot, különösen a kisgyermekeket, időseket és krónikus betegeket. A hatóságok kiemelten kérik a megelőző folyadékpótlást, a tűző nap kerülését a legmelegebb órákban, a felhevült testtel való fürdőzés elkerülését, valamint arra figyelmeztetnek, hogy gyermeket és állatot egyetlen percre se hagyjon senki a parkolóautókban. A hőség mellett lokális zivatarok is kialakulhatnak, és több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádozást kívánunk mindenkinek. Nagy Dániel a vendégünk, a Component Group ügyvezetője és második generációs családi vállalatvezetője. Azt mondhatod, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Majd minden fontos lesz. Gépészmérnök vagy és közgazdász, az ügyvezetőt azt majd megmagyarázzuk, meg a második generációt is, és azt mondtad, hogy az lehet akár egy vezérfonnal is a beszélgetés alapján. Én meg azt mondtam, hogy ennek ennek nagyon örülök, mert a generációváltás az nagyon sok vállalkozást feszít mostanában Magyarországon, így 2020-as években.
3: Így van, hát egy családi vállalkozás vagyunk mi a mai napig, onnan indultunk, édesapám alapította a komponent

0: csoportot 1989-ben, és 2017 óta dolgozok én a cégcsoportnál, és 2021 óta vagyok ugye ügyvezetője a cégnek, és ugye innen jön a második generációs, hogy én vagyok a második generációs ügyvezető. Tehát ugye mivel is foglalkozunk, talán érdemes azzal kezdeni. Tehát nem szakmai fórumokon ezt szoktuk a legrövidebben elmondani, de azért megpróbálom most egy picit úgy
1: az is értsen, aki nem az iparban tevékenykedik.
0: Igen, hogy az is értsen, aki nem az iparban dolgozik, mert azt gondolom, hogy egyébként amivel foglalkozunk, az befolyásolja tágabb körben mindenkinek az életét, csak nem biztos, hogy tud róla. Ugye azok az ipari eszközök kereskedelmével foglalkozunk mi, amik minden olyan gyár, üzem, ahol folyamatos gyártás, tehát csővezetékekben folyadékok folynak, tartályokban, csővezetékekben is így egy késztermék előállítódik, ezekre a területekre szállítunk mi ipari szivattyúkat, gépészeti szerelvényeket.
1: Ez akár lehet olaj, lehet tej, és nagyon sok minden más.
0: Igen, tehát ez akár lehet folyadék, gáz, gőz, szilárd halmaz állapot, tehát minden terület, és igen, talán egy ilyen érdekesebb referencia, ami alapján jobban el lehet ezt képzelni, hogy mi azért alapvetően az ilyen nehézipari, tehát olajipar, vegyipar, gyógyszeripar.
1: Tehát mondjuk MOL, ugye?
0: Például MOL, igen, területekre fókuszálunk, és viszonylag a legkritikusabb gyárakban, meg legkritikusabb berendezéseket szállítjuk ezeknek a cégeknek. Amit sajnos többen hallottak, hogy tavaly októberben ugye a szászhalombattai finomítónak az egyik gyáregység, az egy AV3-as üzemben volt egy sajnálatos tűzeset.
1: És amit azóta is javítanak,
0: és például a javítási folyamatban veszünk mi részt szivattyú, műszer és szerelvény szállítással, és ugye, hogy mit csinál ez az üzem, amit most ugye mi együtt javítunk, az lényegében ugye a kőolaj feldolgozásba, a kőolajból.
1: Azt finomítja azt a benzint, amit az autóba töltünk.
0: Igen, a párlatokat, tehát ez azért mindenkit érint, csak nem biztos, hogy ezt tudni kell.
1: És ez nem olyan párlat, mint amire egyébként gondolhatnék a pálinkával kapcsolatban.
0: Igen, ez nem az a párlat.
1: Édesapád, ő is mérnök, ugye?
0: Igen, édesapám villamosmérnök, és ugye ez alapján tradicionálisan a Komponent Kft. A irányítás technika, mérés technikával indult 36 évvel ezelőtt, tehát onnan
1: 89,
0: indultunk.
1: 89, ugye?
0: 89, igen, és emellé építettük fel a most már ilyen külön divízió üzletágnak hívott gépészeti területet, illetve a forgógépes szivattyús területet, ami egy akvizíció útján került.
1: Jó, ez hosszú folyamat, és erről azért beszélünk egy pár percet. Édesapádnak mi volt az ötlete, vagy mi volt az elképzelése a céggel kapcsolatban, hogy indult, és aztán te, mint második generációs vezető, hová jutottál, vagy hová jutottatok 2026-ra?
0: Hát, hogy ahogy indult ugye a cég, ez a tipikus kereskedő cégként indultak az elején, még egy-két évig nem tudták, hogy milyen alkatrészt ugye hoztak be az országba, eladták, majd ugye édesapámnak a szakmája, ez a méréstechnika, indens technika volt, úgyhogy így találták meg az útjukat 2-3 év alatt, és akkor innen...
1: Ez a rendszerváltás környék, ez igazi rendszerváltó vállalkozás, ugye rendszerváltáskor induló vállalkozás.
0: Így van, és akkor ezt többen is alapították akkor, és édesapám így igazából 2010-es évek környékére vásárolta ki úgymond az összes társat, és akkor azóta így a családi cégünk. És ugye én, amikor belecsöppentem ebbe a cégbe, akkor azért már ez egy jó prosperáló, körülbelül 20-30 fővel rendelkező két milliárd fölötti árbevételű cég volt, tehát egy nagyon jó alapról indultam, hogy fejlesztjük ezt tovább. Ugye, ahogy én csatlakoztam igen a céghez, azért ez a tipikus generációváltós problémákat átéltük, tehát mondhatnám azt így utólag, hogy hát minden szép volt, minden jó volt, én vagyok most a cég ügyvezetője, de hát
1: dupla a létszám, dupla a bevétel,
0: igen, és hogy ez,
1: több országban ott vagyunk.
0: Ezt így kell csinálni, és hogy tankönyvi példa szerint csináltuk, de hát azért ezt, ha közelebbről nézzük, akkor azért nem így volt, mert azt gondolom, hogy mi is végigjártunk minden olyan hibát, vagy nem mindent, de párat biztosan, amit így el lehet követni. És nagyon sokat tanultunk, meg az elején mi sem tudtuk, hogy kell ezt csinálni, és ez az, ami talán szerintem, ahogy szokták kérdezni, hogy kell ezt jól csinálni. Én azt gondolom, hogy mi sem tudtuk, hogy kell jól csinálni. Egy dolog volt, ami biztos volt, hogy megvolt a motiváció mindkét oldalon. Tehát én át akartam menni a céget, mert engem ez valamiért nagyon érdekelt.
1: A testvéred
0: érdekelt.
1: Nem akart, ugye van testvéred, öcséd, de ő ezt megúszta. Ezt
0: igen, hát én voltam az, aki bevállalta, és akkor ő az, aki neki meg nem feltétlenül kell már. És édesapám meg át akarta adni, mert hogy alapvetően én azért azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alapító cégvezető van, aki egyik mondatban elmondja, hogy mennyire átadná a céget a következőben.
1: De meg nem.
0: Egyik következőben meg látszik, hogy nem.
1: És mindenképpen ott marad utána, és egy lehetőleg minden telefont és minden dokumentumot hallani, meg látni akar. A komponentnek a története, a siker története, az majd látszik a számokból, de nekem ez a stafétabot átadás nagyon izgalmas. Azt mondtad, hogy mind a ketten ebben motiváltatok voltatok, tehát az édesapád és a szülők is, és valamilyen módon akkor már te is. És akkor ez a közgazdász diploma, ez utána meg volt a mérnöki, ugye?
0: Igen, gépészmérnök.
1: Valamilyen mérnökit kellett.
0: Igen, ugye úgy szoktam ezt mondani, hogy ugye műszaki egyetem az úgy ki volt jelölve nagyjából, hogy arra kell menni, és középületet én megválasztottam, és akkor nem villamos, hanem gépészmérnök lettem. És egyébként ez a tanulmányaim közben már ott volt egy olyan döntés, hogy azon gondolkoztam pár év után, hogy vagy elkezdek már gyakornoki állásokban dolgozni ugye az egyetem mellett, vagy volt ugye erre szerencsére lehetőségem, hogy cégen belül maradjak, illetve akkor döntöttem úgy, hogy a gazdasági egyetemet is elkezdem.
1: Azért, mert azt gondoltad, hogy ha a céget növeszteni akarjátok, fejleszteni akartok, akkor erre szükséged lesz? Mert ez egy komoly tudatosságot feltétel, vagy csak érdekelt a közgazdaság?
0: Alapvetően ez is benne volt, igen, illetve én magamat olyan szempontból nem tartom egy tipikus mérnök embernek, hogy nagyon érdekel, értem a mérnökök nyelvét, de az én fő motivációm így a családi cégből kifolyólag is inkább a rendszerépítés, meg a cégépítés, ami pedig azért a közgazdaságtannal szorosan összefügg, és én azt gondolom, ez a kettő együtt működik, mert ha nem érteném azt, amivel foglalkozunk, úgy nehéz lenne ezt építeni.
1: Mindenképpen az volt a stratégia, hogy mondjuk egy idővonalon 2-3-4 év alatt átadni a céget, ha ezt az előbb ezt a stafétát mondtuk, vagy mondtam.
0: Mi úgy kezdtük ezt az egész folyamatot, hogy viszonylag hamar csatlakoztam a családi céghez, nem nagyon volt máshol, csak egy nagyon rövid tapasztalatom, és akkor az volt a mondás, hogy minden olyan pozícióba dolgozzak, ami ugye fontos a cégbe, tehát voltam ajánlatkészítő, de szakmailag fontos a cégbe, tehát ajánlatkészítő mérnök voltam.
1: Tehát járt
0: utána.
1: Végig a
0: igen, egy ilyen nagyon ranglétet, ilyen gyorsított felállásban, mert pont az volt, hogy mire így kicsit kezdtem így látni, hogy amúgy itt mivel kéne foglalkozni, addigra mentem a következőbe, de egyébként egy nagyon jó rálátást adott.
1: Holisztikus rálátást biztosított a végén.
0: Igen, de hogy ugye, hogy ez megint ilyen ideálisan hangzik, azért azt is el szoktam mondani, már nem tudom, édesapám mennyire szereti ezt a történetet, hogy az első évben egy olyan 8-9 hónap után a családi cégnél azért én felvetettem magamat a konkurenciához, mert ki akartam próbálni, hogy egyébként máshol...
1: De kaptál állásajlatot?
0: Kaptam egy állásajlatot, igen, a konkurenciánál. Az még az időszak volt, amikor picit még úgy én se találtam a helyemet, meg nem tudtuk, hogy ez hogy kell jól csinálni, és hát ilyen 20 évesen az embernek vannak ilyen nagy ambiciózus ötletei, hogy akkor most majd felvetettem magam, és akkor majd édesapám elé lerakom az asztalra,
1: az hogy
0: mással is tudnék dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem ez a követendő példa, de hogy arra egyébként egy jó dolog volt, hogy utána elkezdtünk komolyan foglalkozni. Tehát akkor talán szerintem édesapám is érezte, hogy nem biztos, hogy ezt így csak mi magunk tudjuk intézni, és akkor külső tanácsadó bevonásával is, akkor egy picit így felállítottunk egy tervet egyébként arra, hogy...
1: Na ezt nem tudtam, ezt nem olvastam rólatok. Tehát akkor lehetett igénybe venni egy külső szakértőt.
0: Igen, akkor mi igénybe vettünk egy külső szakértőt, viszonylag minimális módon vontuk őt be, tehát hogy az alapokat lefektettük, és utána megint mi egy évig dolgoztunk együtt, és utána megint mi a saját magunk útján azt, amit egy év alatt összeállítottunk tervet, azt úgy végrehajtottuk. Illetve hát azért még az érdekesség, hogy azt a tervet, amit mi kitaláltunk, azt azért az élet az teljesen keresztbe vágta, mert akkor ugye az volt a terv, hogy volt egy külsős úgynevezett nem családtag ügyvezető is a cégbe, és akkor az volt a terv, hogy majd én a külsős ügyvezetővel ketten átveszünk édesapámtól a cég ügyvezetését, de ez a külsős ügyvezető ez pont a Covid időszak közepén volt, lemondott a pozíciójáról, és onnantól kezdve nekem pedig is az volt a feladatom, hogy pont azokat a feladatokat kellett átvennem a külsős ügyvezetőtől, amit egyébként a terv szerint nem kellett volna, tehát hogy megterveztük, de nem azt kellett végrehajtani.
1: Ez igazi challenge volt akkor, igen. A Covid dupla challenge-et jelentett akkor.
0: Igen.
1: A cég közben fontos akvizíciót is lebonyolított, ugye?
0: Igen, ez, ez után. Végül is ez közben volt, még mielőtt a cégcsoportban ügyvezető lettem, mi vásároltunk egy nagyon hasonló területen, vagy ezen a területen dolgozó, ugye szivattyúkkal foglalkozó most már cégünket, a DTK Kft-t, és igazából ez is volt nekem az egyik tanulópálya, mert ugye 2019-ben megvásároltuk a cégcsoportot, és hát ugye akkor én még nem voltam a családi cégünknek az ügyvezetője, mert ott még nem tartottunk, de hát egy ilyen idegen cégnek, akit ugye nem ismerünk, azt se tudjuk, mivel foglalkozik, hát miért ne kaphattam volna meg a lehetőséget, hogy annak a cégnek, amikor megvettük,
1: már életem. De hát azért tudtátok, ha megvettétek, azért csak tudtátok, hogy mivel foglalkozik.
0: Persze, tudtuk, hogy mivel foglalkozik, csak hogy úgy mondom, hogy igen.
1: De ismeretlen terület.
0: Egy ismeretlen terület, egy ismeretlen terület volt, egy kisebb cég volt, mint a mi családi cégünk valamivel, és annak kaptam meg egyébként először az ügyvezetési feladatát, és azt csináltam egy körülbelül egy évig, amikor utána a családi cégben is úgy alakult, hogy ügyvezető lettem. Tehát mondhatni nekem az a vásárolt cég volt a ügyvezetői tanulópályám, próbapályám, igen.
1: De most már 4 fővállalati egységből áll, ugye, a Component Group?
0: Igen, 2022 után elkezdtünk a külföldi terjeszkedésbe is gondolkozni, ez már így az én saját motivációmból jött, mert azt láttuk, ugye, hogy valamit jól csinálunk itt az országban, azért viszonylag korlátozott a Magyarországon a MOL, meg az MVM-ek száma, tehát, hogy nincs végtelen piac erre, tehát, hogy ahol ott vagyunk, nyilván ott mindig lehet egyik évben jobban teljesíteni egy projektet, megnyerni, nem megnyerni, de azért azt a végtelen nagy növekedési potenciált így országon belül nem láttuk, és ezért kezdtünk el régiós terjeszkedésbe gondolkozni, ami kifejezetten nehéz a mi esetünkben, már ugye mérnökszolgáltató kereskedő cégként alapvetően mi azért nagy részben ilyen disztribúciós tevékenységet látunk el, tehát, hogy nekünk kell egy gyártói felhatalmazás is, hogy valamelyik országban mi képviselhetjük azt az adott márkát, terméket.
1: És
0: ezért ez nem olyan könnyű megszerezni, tehát ez nem arról van szó, hogy csak gondolunk egyet, és akkor holnap Szlovákia vagy Horvátország, mert azért azt tud meg is kell szerezni. És ezügyben kezdtem el én dolgozni annak idején, és akkor igazából ezt a Horvátországba utaztam le, mert ott volt egy ilyen gyártói lehetőség, ott el volt egy-két tárgyalás, és végül az meghiúsult, mert nem láttuk benne a megfelelő potenciált, de ott Horvátországba ismerkedtem össze egy jelenleg partnerünkkel, akivel végül Csehországban tudtunk így egy közösen egy céget alapítani, ami a cseh és szlovák piacon látja el ugyanazt a szabályozó szerepnek és most már több terméknek is a képviseletét.
1: Ez már a grup harmadik lába.
0: Ez akkor, a harmadik, igen. És ezen felbuzdulva pedig, vagy ezen fellelkesedve, egy éve később pedig Ausztriában is nyitottunk egy lánycéget, szintén egy másik olyan terméket árulunk Ausztriában, mint Magyarországon már több mint 20 éve. És akkor ezekben az országokban is az a célunk, hogy a magyar mintára, ugye azt a portfóliót, azt a tudást, mérnök szolgáltatási, illetve a kereskedelmi portfóliót felépítsük szépen lassan.
1: Igen, mert hogy a disztribúció, az ipari disztribúció mellé a mérnöki szolgáltatások teljes jogú társként léptek elő, ugye? Tehát ha az előbb a 4 lábat mondtam a cégnél, ugye a Component Groupnál, hát itt pedig a szolgáltatásban, vagy a súlyozásban ez a két terület van most már.
0: Így van, és az elejétől fogva, ugye ez egy olyan kereskedelmi terület, ahol inkább ilyen mérnökirodaként tekintettünk mindig is magunkra, hogy itt kiválasztani, specifikálni.
1: Tehát nem csak a szivattyút eladni,
0: igen,
1: meg az összes többi cuccot, hanem azt megtervezni, azt feltérképezni, ajánlatot tenni, vezetni az ügyfelet valamilyen módon, ha éppen erre van igénye.
0: Így van, tehát nagyon sok esetben mi egy megoldási igényt kapunk a vevőtől, ügyféltől, hogy erre a mérés, erre a szabályozási, erre a folyadékszállítási feladatra adjunk neki megoldást, és ez onnantól kezdve egy mérnöki munka. A nap végén az árbevétel az kereskedelmi tevékenységben végződik, tehát hogy eladjuk a terméket, de azt megelőzően egy mérnöki munka. De emellett is a szolgáltatás irányában nagyon erősen nyitunk az elmúlt években, tehát saját szervizünk van, folyamatos bővítjük a szervizünket, és már olyan projekteket is próbálunk elvállalni, ahol komplett tényleg rendszer tervezéssel és akár kivitelezéssel is kompletten tudjuk megvalósítani ezeket a vevő nézőink számára, úgyhogy ez nagyon, nagyon erősen elindult ez a lábunk is.
1: Édesapád mindennel egyet értett, amikor ezek a tervek szóba kerültek köztetek, akár az akvizíció, akár az, hogy terjeszkedni. Tervbe volt, vagy terv lehetett? Nem volt elég az, hogy Magyarországon legyünk egy stabil cég? Minek nekünk ő? Mert ezzel nagyon sok KKV azt gondolom szembesül, hogy menni kell előre, növekedni kell, akkor ott van a külföldi piac, de azért annak vannak kockázatai, mi egész jól el voltunk ebben a helyzetben. Szóval itt azért lehet különbözőség egy 20 éves, meg egy 50-60 éves ember nézőpontja, gyakorlata között, filozófiája között.
0: Szerintem abban mindig is egyet értettünk, meg talán ezt tőle is tanultam, hogy az, hogy csináljuk azt, ami most működik, az úgy sosem elég, mert azzal valami történni fog, az csökkenni fog, vagy jó esetben nőni, tehát az, hogy mindig új lehetőségeket keressünk, az szerintem egyértelmű volt köztünk. Az, hogy most ezek a konkrét lehetőségek éppen a régiós terjeszkedés, ez valószínűleg erre neki már nem lett volna úgy igény a saját magától, viszont az, hogyha ő azt látta, hogy én ezt tudnám csinálni, meg csináltam is, akkor abszolút, tehát hogy ez 100%-ig támogatva volt az ő részéről is, azt gondolom. Igazából ugye 2019-ben megvásároltuk a Déteket, ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy ez így működik. Igen. És azóta nagyon sokat fejlesztettünk is szervezeti szinten is, és azt gondolom, hogy most értünk el abba arra a szintre, vagy most fogunk oda elérni, hogy következő cégeknek az integrációja, akár ez nem csak egy, hanem több kisebb, most évek alatt, erre fel vagyunk készülve. Tehát, hogy most már van egy olyan komplex szervezetünk, ahol ezek a funkciók meg ki vannak építve. Tehát, hogy ezek most általános dolgok, de igen, megvannak a szakmai területek, megvan a pénzügy, a HR, a back office, minden, és igazából onnantól kezdve, hogy ezek szét vannak szedve, van egy logisztikánk, akkor onnantól kezdve, hogy az most kétszer akkora, vagy fele akkora, az
1: teljesen meg... Teljesen, de a csápok megvannak, és azokat
0: tehát komplexitásban, igen, tehát hogy
1: passzítani.
0: Komplexitásban már ott vagyunk, hogy innen növekedni, viszonylag egyszerű lenne, ezt azért tegyük idézőjelbe az egyszerűt.
1: Egy ilyen második generációs családi vállalkozásnál, mint a Component Group, mennyire könnyű vagy nehéz ilyen kiváló szakembereket megszerezni, és megtartani, ez nagyon fontos, akár nemzetközi terjeszkedés közben is, mert hogy ez egy KKV, ez egy hazai KKV, és ugye az a logó, amiket itt most soroltunk, a nagy cégek, azok nyilván más tudnak, más brand, ha úgy tetszik, az ismertsége. Ezt mondtad az elején, ugye, hogy millió helyen találkozunk a ti termékeitekkel, szolgáltatásokkal, csak legfeljebb a nevet nem kapcsoljuk hozzá, vagy nincs a fejünkben. Szóval ez mennyire nehéz?
0: Nagyon nehéz, tehát alapvetően ugye ez a mérnöki terület annyira szűk, meg itt a nagy cégekkel közösen, de én azt gondolom, hogy ami most működni látszik, és ez az elmúlt egy-két évben így én úgy érzem nagyon beerősödött, annak kettő része van, az egyik az, hogy talán ez a vízió, amiről most itt beszélünk, ez tetszik a tetszik a kollégáknak is, hogy tetszik azoknak, akikkel esetleg arról beszélgetünk, hogy hozzánk lehetne jönni dolgozni, mert valahogy mi a kettő között vagyunk, hogy vannak az óriás nagy cégek, ahol nagy szervezetekben egy részfeladatot, nagyon komoly feladatokat el tudnak látni ezek a szakemberek, de nálunk pedig kapnak egy olyan lehetőséget, hogy mondjuk együtt építsünk ki egy új üzletágat, amiben ők nagy részfeladatot tud vállalni, kap egy viszonylag szabad kezet kap, azért...
1: Karrier perspektíva
0: KKV-ként, talán másmilyen. Igen, KKV-ként azért nem nehezítjük meg az életét az összes riporttal, meg minden felé való megfeleléssel, és nyilván hát pénzügyi, meg egyéb oldalról, meg amit a piac kínál, azt mi is meg tudjuk adni mindenkinek, illetve ott is azt gondoljuk, hogy a közösen elért sikerekből a jutalmak, a jutalékrendszerek, bónuszrendszerek az, amivel mi pénzügyi oldalról csábítjuk így az iparákban a szakembereket, mert és azt látjuk, hogy erre most úgy
1: van vevő.
0: Van vevő. És tud ez egy jól működő dolog lenni, de ettől függetlenül, tehát a legnehezebb feladat, tehát egy szakemberkeresés az fél és egy év között van, tehát hogy itt nálunk nem az van, hogy valakit kitalálunk, hogy vegyünk fel, és akkor két hónap múlva kezd, tehát ez
1: a legnehezebb. Előtted az utolsó kérdésemet, mert azt akarom, mi most a legnagyobb kihívás végülis 26-ban a komponent előtt, de akkor ezek szerint az, hogy azokat a kollégákat megtalálni, akik ezt a dolgot tovább tudják vinni veletek, fejleszteni tudják veletek?
0: Abszolút. Ez a része is, hát illetve nem is tudnék így egyet kiemelni, hanem pont az, hogy most így már elindítottunk 3-4 olyan utat, fejlődést, amit így folyamatosan vinni kell tovább, talán lehet, hogy nekem mindenképpen ez a legnehezebb, hogy akkor oda kéne figyelni a külföldre is, oda kéne figyelni itt a...
1: Vagy delegálni kell.
0: Igen, vagy delegálni, hát igen, delegálni és odafigyelni, ugye itt a mérnökszolgálati fejlődésre is, tehát, hogy már tényleg kezd komplex lenni a feladat, de ez veszünk is fel kollégákat, akik ebbe akár nekem is segítenek.
1: Hát igen, mert a harmadik generáció az még nem lehet akkora, hogy ezt átvegye tőled.
0: Igen,
1: már méretben, ha lesz, vagy
0: igen,
1: van.
0: Igen, a közel két éves kislányomat még nem kérdeztem meg, hogy a cég melyik területén szeretne dolgozni, vagy ha kérdeztem volna, se biztos, hogy kaptam volna még választ.
1: A mérnöki szolgáltatások, ipari disztribúció, Nagy Dániel volt itt a stúdióban, a Component Group ügyvezető és második generációs családi vállalat vezető. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek száma, miután hivatalosan is fogadták a flotta két újabb svéd gyártmányú repülőgépét a kecskeméti repülőbázison. A gépekkel immár teljessé vált a hazai flotta, amely a tervek szerint legalább 2036-ig szolgálatban marad. Vladimir Putyin szerint a nyugati országok tisztában vannak azzal, hogy ha területükről közvetlen támadás indulna Oroszország ellen, azonnal válaszcsapást mérne rájuk. Az orosz elnök katonai egyetemek végzősei előtt beszélve azt mondta, egyelőre nem történt ilyen lépés, de minden érintettnek tudnia kell, hogy Moszkva reagálna rá. Putyin emellett hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll bármilyen külső vagy belső fenyegetés gyors elhárítására, és azzal vádolta a nyugati országokat, hogy az Oroszországtól való félelemre hivatkozva fokozzák katonai felkészülésüket. Oroszország katonai segítséget nyújt Fehér Oroszországnak külső agresszió esetén a szövetségi szerződés értelmében, ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette ki. A tárcavezető Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ultimátumára reagált, amelyben Kijev az ukrán határmenti orosz katonai berendezések eltávolítását követelte Minsktől. Lavrov szerint a Nyugat és Ukrajna közvetlenül be akarja vonni Fehér Oroszországot a konfliktusba. Moszkva ugyanakkor megerősítette, készen áll az ukrajnai rendezést célzó tárgyalásokra, és mind az Egyesült Államokkal, mind az Európai Unióval nyitott a párbeszéd újraindítására. 4%-kal több új autót adtak el az Európai Unióban éves alapon 2026 első 5 hónapjában. Ez csaknem 4 millió 750 ezer járművet jelent. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének adatai szerint január és május eleje között 950 ezer új villanyautó került forgalomba. Az EU teljes piacán 20% volt a részesedésük, szemben az egy évvel korábbi 15%-kal. Az európai gyártók eladásai néhány százalékkal emelkedtek, ugyanakkor a Hyundai, a Toyota és a Ford motor mutatói csökkentek. A Tesla 77, a BYD csaknem 160%-os erősödést produkált a régióban.
0: Tőzsde hírek.
4: Fél órával tőzsdezárás előtt már csak 0,2% a mínusz a BUX-ban, ami 139.226 ponton. A részvénypiac forgalma 21,7 milliárd forint. Vegyesen teljesítenek a blue chipek, az OTP emelkedésnek indult éppen 0,1%-kal 44.970 forinton, a Richter 0,8-del ível felfelé 11.950 forintra, továbbra is gyengül a Magyar Telekom 1,4%-kal 2.746 forintra, és 1%-os mínuszban a MOL 3.780 forintot ér ebben a pillanatban. Az európai parketten nincs javulás, csupa negatív számot látni. A londoni FTSE éppen ebben a pillanatban azért ad némi reményt, hiszen átfordult 1%-os pluszba. A német DAX Index 0,7-del gyengül, a párizsi CAC-on 0,8%-kal, az olasz bőrze 1,2%-kal, a spanyol bőrze is gyengül, éppen 0,1%-ot. A tengeren túlon a negatív nyitást követően a Dow Jones enyhe emelkedésnek indult, ott van egy 1,1%-os plusz, az S&P 500 0,8%-ot romlik, a technológiai Nasdaq 1,2%-os visszaesésben. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 312 forint, 22 fillér, az euróért 355 forintot és 24 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban melegebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, dr. Böröc Lajossal, a Vimos főtitkárával. És a mai kérdésünk, mi kerüljön a tányérra? Európa szerte keresik nem csak mi, hogyan lehet egészségesebb és fenntarthatóbb az étrendünk. Erre többek között született egy Európai Uniós projekt is, ez a Plan Eat, ugye? Ebben a Vimos aktívan részt vett az elmúlt időszakban, években, ugye? Mint partner.
6: Igen. Ugye ez egy Horizon program volt, 24 konzorciumi tag vett részt ebben a munkában, francia, olasz, görög,
5: spanyol
6: kutatóintézetek.
5: 22 és 26 között.
6: Ugye? Igen, Európa legjobb egyetemei ebben a szakmában, Wageningen, Gießen, Löwen, Bologna, München, és így tovább, és hát a gazdasági életet is próbáltuk ebbe bekapcsolni. Az volt a tapasztalat, hogy a Európában, ugye 2020 óta, amióta Timmermans meghirdette ezt a programot, van sok kezdeményezés, de ezek nagyon töredezettek, és akkor a mi hozzáállásunk az volt, hogy alulról próbálunk elindulni fölfelé. Tudományos tényeket összeszedünk, és az embereket megkérdezzük. Alakult ki egy magas hatékonyságú intézkedéseknek a köre, és akkor ezt a kört, ez egy nagyon széles kör volt még az elején, ami ugye a kutatásokból kijött, ezt a széles kört próbáltuk leszűkíteni olyanra, hogy ez tényleg kezelhető legyen. A kezelhetőséget vissza is mértük, a gyakorlatban 9 élő laboratórium született az országban, és ebben egy mátrix-szerűen kor, szociális helyzet szerint teszteltük, hogy azok az intézkedések hogy hatnak az ő étkezési szokásaikra, és akkor a tesztek eredményeként alakult ki a végleges javaslatcsomaggal.
5: Azért nagyon izgalmas ez, mert egészségesen és fenntartható módon. Tehát azért a kettő az nem mindig fut párhuzamosan, mert lehet, hogy valami nagyon egészséges, de nagyon nehezen fenntartható. Egyrészt az emberi szervezet szempontjából is vizsgálta, az Unió megvizsgálta ez a program ezt a kérdést, meg az egész bolygó egészsége szempontjából, hogy ez most nem volt képzavar, megérthető volt.
6: Érthető volt, igen. Talán a legjobb gyakorlatát idézem ide ennek az egész sorozatnak, és az segít meg érteni a komplexitást is, meg hogy ennek ellenére hogy lehet eredményeket elérni. Ugye a javaslatok egy jó része az arra szolgál, hogy csökkentsük le a vöröshúsok fogyasztását, meg azt, amivel az állattenyésztés terheli a gazdaságot. Ugyanakkor emeljük a növényi alapú ételek fogyasztását, és a Puy de Dôme térség kollégái a következőt dolgozták ki. Volt ott egy olyan szarvasmarha fajta, a Ferrand, ez, ami hát már kihalóban volt jelenleg, mondjuk 3000.
5: Egyed van már csak.
6: Egyed van már csak ebből a marhából, és ott a térség szakértői összejöttek, tehát megint mondom, alulról mindenki, a mezőgazdasági termelők, a önkormányzati vezetők, iskolai vezetők, a térség szakácsai, és akkor kitalálták azt, hogy néhány ilyen a helyben nagyon jellemző ételt fognak ajánlani, ezzel növényi alapú ételeknek a sokasságát ajánlják az iskolai étkezésben elsősorban, de egyébként is ott a környéken. Ugyanakkor megtartják a vörös húst, tehát ennek a Ferrandez marhának a nagyon-nagyon jó minőségű húsát az étrendben, de az egy kis mennyiségben fog ebben szerepelni, és hát ezt már a közel 20 ezeren használják ezt a megoldást. A gyerekek szeretik, a szülők szeretik, és a környezetet is.
5: Hát a közétkeztetésben azért sokat panaszkodtak az elmúlt évtizedekben a gyerekekkel, hogy lehet megszeretetni a különféle zöldségeket, de világos, a hal felé, meg a fehér hús felé kéne elmenni, meg a hüvelyesek felé, meg a zöld felé, és mindezt még egyszer fenntartható módon, hát a marhák nem véletlenül kerülnek itt szóba, ugye különböző problémák miatt lassan le is mondhatunk róluk. Ami nagyon izgalmas volt számomra ebben a kutatásban, vagy kutatás sorozatban, az az, hogy igazából az ételára az nem feltétlenül ott az árcímkén látszik, csak amit én látok, és leveszem azt, amelyik éppen nekem megfelel, meg egészségesnek gondolok, meg árértékben is úgy jónak tűnik. Szóval az étel valójában mennyibe kerül, hát ez a kettőségre visszautal, amit ezzel felvetettem, ezt az egészség és fenntarthatóság. Tehát a végső számla az eltérhet attól, mint amit ott a boltban látok.
6: Igen, a záróértekezletünkön hangzott el az egyik kutatóintézet száma, hogy az Európai Unióban ennek az élelmiszerértékláncnak a hozzáadott érték előállítási képessége az 800 milliárd euró. Ezt viszont ugyancsak a kutatóintézetek adatai alapján 966 milliárd euró ilyen rejtett költség terheli. Ennek 18% olyan környezeti típusú, de a legnagyobb az a 82%, ez az egészség, tehát hogy mi minden kárt okozunk a nem megfelelő étkezéssel. Ezért is volt az a sok-sok teszt, és ezért jött ki az a összességében 20 olyan nagyhatású javaslat, amit érdemes az emberek élelmiszer kultúrájának kialakításakor figyelembe venni.
5: Hát igen, mert nem csak egészség, meg hosszú távú társadalmi hatások, egészségbiztosítás, orvosi költségek, magánorvosi költségek, rehabilitáció, nagyon, nagyon messze lehet jutni, de még csak nem is a bolt, ami egyedül számít, mert a szociális környezet, ugye a társadalom, a vendéglátás, a közétkeztetés, tehát az a kultúra, ami engem körülvesz, azon túl, hogy én otthon, vagy a családom otthon mit fogyaszt, mit vásárolt, hogyan készíti el.
6: Mi a végére akkor egy ilyen javaslat csomaggal készültünk el, ami az élelmiszerrendszerek egészségesebbé, fenntarthatóbbá, társadalmilag igazságosabbá tételéről szól. Ugye étrendi választások szerepelnek ebben, akkor az előbb említett valódi költségszámítás, tehát hogy ne csak azt vegyük figyelembe, hogy ez most ott a bolti polcról mivel kerül, hanem a teljes társadalmi és környezeti hatását vegyük figyelembe annak, amit ajánlunk, és akkor néhány új eszköznek a fejlesztése is történt, így született például egészen komoly étkezési anyag, ennek egy oktatási eszköztár.
5: Igen, ez az edukáció.
6: Tantervi keretrendszertől a pedagógusok kézikönyvéig, óratervek, tematikus háttéranyagok, kampánytervezési útmutatók, minden ilyen része ennek a csomagnak is, akkor született egy élelmiszerrendszer döntéstámogató platform, ahol valamennyi eredmény terméke ennek a 4 éves konzorciumi tevékenységnek megtalálható, ideértve ezt a 20 szakpolitikai beavatkozást is, és úgy gondolta a társaság, hogy egy ilyen európai szintű javaslatot is tesz. Ugye része volt a konzorciumi munkának, hogy döntéshozókkal, előkészületben résztvevőkkel is tárgyaljunk, tehát az Európai Bizottság, parlament szakembereivel.
5: Tehát az, hogy szakpolitikai beavatkozás történjen bárhol, bármilyen módon, ahhoz az kell, hogy a politika ebben partner legyen. Igen.
6: Így van, és akkor így mi azt találtuk ki, hogy létre kellene hozni, látván ezt a nagy szakadozottságot, egy európai élelmiszerpolitikai tanácsot, ami ezt az egészet összefoghatná. Ennek tagja lehetne ez a European Board of Agriculture and Food, ez 2 éve jött létre a régi von der Leyen bizottság tevékenységének a végén, és az újban ezt megerősítették, ebben a mi Európai Szövetségünk például tag, és akkor emellé kellene még rendelni az ilyen állampolgári paneleket, aztán van egy tudományos bizottsága és az Európai Uniónak a mezőgazdaság élelmiszeripar ügyében őket is befoglalni, és akkor egy koordinációs testület segítségével ezek mind együttműködve folyamatosan vigyáznának arra, hogy olyan döntések szülessenek, ami tényleg a jó irányba mozdítja.
5: Egy közbevetés, hogy azért annyira eltérő, hát ha csak Európát veszem, meg a jó példákat veszem, meg azt, hogy ki mit vásárol, és ki hogyan táplálkozik, mondjuk egy spanyol, egy olasz, ugye, vagy akár egy magyar, vagy a tengeri halakra, ha gondolok, hát az nekünk itt nincs, nem áll rendelkezésre, és hogy a magyar halászat, azt tudjuk, hogy milyen helyzetben az unión belül, mert nagyon, nagyon kicsi az édesvízi halászat súlya ezen belül. Tehát itt nagyon-nagyon nagy különbségek vannak. Hogy lehet úgy generálisan jó szabályokat hozni és tanácsokat adni, amikor ennyire különböző a fogyasztási szokásunk, és most itt nem csak társadalmi rétegekre gondolok, hanem egyszerűen földrajzi kérdés is ez.
6: Ja, az egész folyamatot ez az együttalkotás vezényelte, és ebben minden szempontot igyekeztünk figyelembe venni, és az eredménye sem az, hogy egyetlen egy mindenre megoldást találó javaslatban, hanem egy ilyen csomag alakult ki. Itt van ez a 20, ami szerintünk a legnagyobb hatással bír, és a legjobb irányba mozdít, és akkor ezt a földrajzi és szociális helyzetettől függően állapítsd meg, hogy a 20-ból számodra melyik a legjobb.
5: Ebből egy párat el lehetne mondani, vagy lehet ebből ismertetni egy néhányat, hogy konkrétan lássuk, hogy ez a 20 szakpolitikai beavatkozási javaslat, ez mi mindenre vonatkozhat?
6: Ilyenek vannak, hogy a húsfogyasztás gyakorisága egy héten, erre ajánlások. A zöldségekből ugye az, hogy ha lehet, legalább 3 legyen gabonáknál a teljes kiörlésüt javasoljuk. Egy másik ajánlás, hogy a legalább napi 5 zöldség, gyümölcs jusson el a fogyasztóhoz, és ezek, ha lehet, mindig a szezonálisak, meg a helyben könnyen elérhetőek legyenek. A zsírtartalomra, sótartalomra, cukortartalomra vonatkozó csökkentési ajánlások vannak. A folyóvíz fogyasztása, sok vízfogyasztása szerepel ezek közt az ajánlások között. Az elkészült anyagokban, mint említettem, van sok-sok tananyag, ezek mindenki számára nyitottak, és most még egy 3-4 hónapnyi tevékenység során folytatódik a döntéshozók, döntéselőkészítők informálása, előkészítése, egy ilyen komolyabb kommunikációs tevékenység indul be. Ez egy egészen realista projektcsapat volt, tehát nem azzal számol, hogy most már szeptember 1-től mindenki egészségesebben
5: és fenntartható módon
6: érkezik, hanem azt szeretné elérni, hogy 3-5 éven belül induljon el ebbe az általunk ajánlott irányba az európaiak fogyasztása.
5: Ez a Vimosznak is egy nagyon izgalmas kihívás, nem egy ilyen nemzetközi európai projektbe benne lenni éveken keresztül, ahol ilyen sokféle szereplő van, tehát nem egy-két partner, hanem mondjuk másik 20 vagy 30.
6: Így van, ebből sokat tanul az ember, igyekszik használni ezeket idehaza, és ugye most kezdődött például ahol a vendéglátási higiéniai kézikönyvének a felülvizsgálata, és ebbe akkor ezeket a tapasztalatokat már nagyon jól be tudjuk hozni, és így a hazai eredményekben is megmutatkozik az, amit mi ott tapasztaltunk. Nekünk egy nagyon erős közétkeztetési szekciónk van a Vimoszon belül, lévén, hogy a keresleti oldalról egyre inkább megjelenik az, hogy egészségesebben étkezünk, leginkább az irodaházakra gondolok, de már a szülők egy része is gondolkodik, úgyhogy az iskolában sem ártana, hogyha az én gyerekem egészségesen.
5: Nem beszélve az érzékenységekről, intoleranciákról és az összes többiről.
6: Miután ez keresleti oldalon megjelenik, a felelős közétkeztető cégek erre igyekeznek reagálni. Tehát minden cégnek van sok-sok saját maga által kifejlesztett programja, de mi most adunk egy további étlapot nekik, hogy ezt ilyen-olyan irányba tudják igazgatni, még jobban alakítani. Ugye mondtam, hogy ez egy nagyon töredezett egyesület történet. Itt Magyarországon is van sok-sok kezdeményezés. Jelenleg zajlik például ez a bolygó egészségügyi étrend történet is itt Magyarországon. A lényeg az, hogy ezek a lehető legtöbbek eljussanak üzenetként, és tényleg történjen meg az az első lépés, egészségesebb és fenntarthatóbb étkezés irányába. További magyarországi tagunk is volt ebben a konzorciumi munkában, az ESSRG nevű cég rendkívül jól felkészült élelmiszeripari mezőgazdasági ügyekben is, de ennek a szociális vonatkozásait is nagyon erősen hozta be a projektbe, például a élő laboratóriumok tevékenységének a szervezése nélkülük elég nehéz lett volna.
5: Nagyon szépen köszönöm. Plan Eat, Európai Uniós projekt 2022 és 26 között. A Vimosz főtitkára Dr. Böröcz Lajos volt a vendégem. Köszönöm.
6: Köszönöm.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé a Fehér Holló utcánál. Lassú az előrejutása a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon Budára, a Váci úton kifelé a Vizafogó utcától a Megyeri útig, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, valamint az Irinyi József utca Petőfi híd útvonalon. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában, a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Ismét kamatot vágott a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Az MNB elnöke elmondta, hogy a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett további kamat csökkentése lát teret. Varga Mihályt hallják.
5: A döntés indoka, hogy az inflációs kilátások javultak, hazánk kedvező kockázati megítélése pedig fennmaradt, miközben a globális kockázati környezet kedvezőbbé vált. A monetáris tanács kiemelt figyelemmel kíséri az inflációs kilátásokra ható, gyakran ellentétes irányú nemzetközi és hazai tényezőket. A türelmes, óvatos megközelítés, amit közel másfél éve konzekvensen képviselünk, láthatóan eredményt hozott. Így a kedvező folyamatok fennmaradása esetén a monetáris tanács további kamatcsökkentésekre lát teret a nyár folyamán. A kamatcsökkentések folytatásáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján döntünk.
4: Az inflációs várakozások pedig érdemben csökkentek márciushoz képest, ami kedvező, ugyanakkor tartósságáról még meg kell győződni. Varga Mihály kiemelte, hogy még az ár és topok kivezetésével sem emelkedne a cél fölé az infláció, így most lenne lehetőség a korlátozó intézkedések megszüntetésére.

0: Korlátozások azonnali kivezetése esetén sem emelkedne a jegybanki cél fölé. Éves átlagban idén 1,8%-on, 2027-ben 2,3%-on, 2028-ban pedig 3%-on alakul az infláció.
1: Megszavazta a parlament a védett üzemanyagár kivezetését. A kormány szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt már nincs szükség az intézkedés fenntartására, ugyanakkor válsághelyzet esetén a jövőben is lehetőség lesz arra, hogy a gazdasági miniszter rendeletben újra hatósági árat állapítson meg. Az ellenzéki felszólalók bírálták a döntést, a KDNP szerint a kabinet a korábbi védelmi rendszert bontja le. A Mi Hazánk pedig a kampányban ígért 480 forintos üzemanyagárat kérte számon. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi piaci helyzetben a szabad árképzés szolgálja leginkább a fogyasztók és a gazdaság érdekeit. Péntekre egynapos figyelmeztető bezárásra készül a Független Benzinkutak Szövetsége, amiért nem kapják meg a működéshez szükséges támogatást a kormánytól. A szervezet elnöke szerint a védett tárrendszere óriási károkat okozott, ugyanakkor a kivezetése is problémákat vet fel. Gépész Lászlót hallják.
2: A tartalékok már lassan teljes mértékben elfogynak. Az okozott kár az áll számszerűsíthető részből, tehát egyszerűen a litert megszorozva azzal a veszteséggel, amit literenként még így is elszenvedünk rajta, ez olyan 7,5-8 milliárd forint. Ezen kívül megint az történik, mint 2022-ben, hogy a piacunkat feszítjük el, mert ugye ha azonos az ár, akkor mindenki oda megy, ahol a magasabb szintű szolgáltatást, akkor gyakorlatilag a többletet ingyen kapja meg, tehát azért oda megy. Így a kis benzinkutaktól elvonódik a forgalom. És ezt tapasztaljuk most is, tapasztaltuk. A két hatás együtt az már gyakorlatilag elviselhetetlen.
1: A védett üzemanyagár elsősorban a tehetősebb autósoknak kedvezett és jelentős költséget rótt a költségvetésre. Erről beszéltek a Magyar Közgazdasági Társaság környezetgazdasági szakosztálya és a levegő munkacsoport által szervezett beszélgetésen. A résztvevők szerint a hatósági ár a nagyobb fogyasztókat támogatta, miközben havi mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentett az államnak. A szakértők úgy vélik, a rászorulókat célzott támogatásokkal érdemes segíteni, nem általános árkorlátozással. Hangsúlyozták azt is, hogy a közlekedés jelentős környezeti terhelést okoz, ezért hosszú távon a közösségi közlekedés fejlesztésére és az autóhasználat csökkentésére lenne szükség. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az elektromos autók terjedése önmagában nem oldja meg a közlekedés fenntarthatósági problémáit. A fiatalok lakásvásárlását szülői kezeskedés is segítheti az Otthon Start programban. A gyakorlatban a szülők úgynevezett limit növelő adóstársként vonhatóak be a hitelbe. Fontos ugyanakkor, hogy a szülő nem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban. Lakás szempontból a vidéki egyetemisták járnak jobban, hiszen ott még a programban használt ingatlanok 90%-a elérhető, Budapesten ugyanakkor fele ennyi sem. Garam Dánielt, a Money.hu hitelszakértőjét hallják.
3: A limitnövelő adóstárs lényege, hogy itt nem csak a gyermek jövedelmét veszi figyelembe a bank, hanem ugye a bevont szülőnek az igazolt jövedelmét, és ezáltal növelhető a felvett hitelösszeg, illetve egyáltalán lehetővé teheti a hiteljóváhagyását akkor is, amikor mondjuk még nincs önálló jövedelme a gyermeknek, vagy kevés. A tulajdonosi oldal és a hitel oldal azonban két külön kérdés, ugye feltételeket alapvetően a gyermek az, aki ezeket teljesíti. A szülő adóstársként vesz csak része a hitelben, vagyis fizetési kötelezettséget vállal, de ez nem ugyanaz, mint a tulajdon. Tehát, hogyha probléma adódik a törlesztéssel, a bank a szülőtől is követelheti a fizetést, viszont cserébe szülői jövedelme segíthet abban, hogy a gyermek meg tudja venni az első lakását.
1: Fokozódik a vízigény a kánikulában. Ennek oka nem csak a hőség, hanem az agglomerációs hatás is. A Homokhátságon, Zalaszentgróton és Ráckeve térségében már súlyos a helyzet. Ugyanakkor országos hiányra nem kell számítani a nyáron, erről beszélt rádiónknak a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke. A kutak vízadó képességét kell hosszú távon növelni és befejezni az elmaradt fejlesztéseket a kritikus térségekben. Kurdi Viktort hallják.
4: a kutak vízadó képessége az bizonyos területeken csökken, és hogyha ezekre a csökkenésekre nem tud a tulajdonos úgy reagálni, hogy a kapacitásokat ismét a szintre hozza különböző fejlesztésekkel, új kutak fúrásával, vagy éppen a víztisztító rendszerek kapacitásának a növekedésével,

0: akkor ez bizony eljuthat oda, hogy vannak olyan időszakok, amikor a tisztítórendszerek kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy a vízigényeket teljes mértékben kielégítse. Ennek egyik megnyilvánulási formája az, amikor a magasabban fekvő területeken lecsökken a nyomás. Ennek a lehetősége az is, amikor például a szélső utcákban nincs már elegendő víz vagy víznyomás, és ez bizony így vízhiányt okoz.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: Némileg enyhült a mínusz a Bux Indexben zárásra, végül 1%-os lett, így 139.361 ponton állt meg a Bux Index. A részvénypiac forgalma viszonylag magas volt a napközbeni kereskedéshez képest, meg pláne 37,2 milliárd forint. A vezető papírok végül vegyes napot zártak, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett vissza 2754 forintra, a Richter emelkedett 6%-kal 11930 forintra, az OTP 9%-os pluszban zárt 45300 forinton, a MOL esett 1,8%-ot 3750 forintra. Forgalom tekintetében kiemelt helyet szerzett még a Forage, ami viszont jelentős esésben állt meg, 3,1%-os mínusz után 1860 forintot ért. Az MBH Bank csaknem 5%-ot gyengült ma 2590 forintra, a Waberers 1,8%-ot esett 4840 forintra. Emelkedett 1,3%-kal a CIK Pannonia 317 forintra, az Opus 4%-os pluszban 357 forinton zárt, nőtt a Pannergy is 4%-kal 2380 forintra. A Delta ma 1%-ot gyengült 51 forintra, a Dunahouse 8%-os mínuszban 1270 forinton zárta a napot. Európában még zajlik a kereskedés rövid ideig, azonban nem javul a hangulat, 0,5%-ot gyengül ismét a londoni FTSE, 1,2%-ot a német DAX, 0,8 a mínusz a francia Cacaronnál, 1,3 esik vissza az olasz mutató, és 0,1%-os a csökkenés a spanyol indexben. A tengeren túlon továbbra is csak a Dow Jones emelkedik, éppen csak el a stagnáló értéktől, az S&P 500 1,1%-os mínuszban, a technológiai Nasdaq 1,7%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 312 forint 58 fillér, az euróért 355 forintot és 62 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
2: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en aktuális témával, vendéglátás, turizmus, szezon, munkaerő. Szakértők szerint a vendéglátás alapjaiban írta újra a saját szabályt az elmúlt 2 évtizedben, ami korábban a mindenki pótolható szemlélet uralkodott, ma már két kézzel kapkodnak a megfelelő kolléga után, miközben a gazdasági nyomás sem csökkent. De hogyan lehet ebben a megváltozott környezetben egyensúlyt teremteni a tapasztalt és a fiatal generáció, vagy generációk között. Miként motiváljuk, tartsuk meg, és neveljük fel az utánpótlást úgy, hogy közben mi magunk is formálódjunk. A Tourism Summit híd a generációk között kerekasztal beszélgetésen. A résztvevők arra a kérdésre keresték a választ, hogy hogyan tud együtt dolgozni a fiatal és a tapasztalt generáció, akár vezető, akár munkavállaló, és mit hozott magával a világjárvány a munkakultúrában. Semsej Rudolf, a Vakvarjú étterem és a Dobai cukrászdák alapítója, valamint Sári Tibor, a Félix Kitchen Bar étterem igazgatója saját példáikon keresztül adtak helyzetjelentést. A Check and Talk beszélgetés moderátora Csorba Miklós.
0: Monitor délután.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Check-in appon. A turizmus jövőjét kutatjuk, illetve azokat a jelenségeket, amik a hazai vonatkozásban meghatározhatják a turizmus jövőjét. A Híd a generációk között címet viseli a következő beszélgetésünk, ahol megpróbálunk a végére járni, hogy mit tanulhatnak és hogyan egymástól a fiatal és a rutinos szakemberek. Ebben kérem segítségét Semsej Rudolfnak, a Vakvarjú éttermek és a Dobai cukrászdák képviseletében, és Sári Tibor segítségét is a színpadon, aki a Félix Kitchen & Bar étterem igazgatója. Ugye ezt is mondta, hogy a híd a generációk között nagyon-nagyon patetikus. Létezik híd egyáltalán? És hogyha létezik, akkor hogyan néz ki így a vendéglátás és gasztronómia területén? Tehát ti mit láttok, hogy egyáltalán ez a téma, ez a gyakorlatban milyen relevanciával bír? Mondjuk... Kezdjük veled, Rudi.
3: Ez a híd, ez szükséges. Tehát, hogy azért látjuk, hogy sok szempontból egyrészt izgalmas volt, amikor néhány éve azon gondolkoztam, hogy egyébként kik a Vakvarjú vendégei. És rá kellett jönnöm, hogy kevés fiatal van. Tehát amikor szoktam ilyen pályorientációs beszélgetést tartani, vagy az egyetemen óraadóként dolgozom, akkor megkérdezem, hányan voltak már Vakvarjúba, és sokan felemelik a kezüket, de többen nem emelik fel. És ilyenkor mindig boldog vagyok, mert akkor még hányan tudnak hozzám jönni. Tehát, hogy akkor nagy a merítkezés. De hogy a fiatalok jönni fognak-e, az egy külön izgalmas kérdés, és nekünk ezeket a hidakat építeni kell, tehát, hogy például eszünkbe se jutott előtte mondjuk, hogy TikTok videókkal foglalkozunk, és most egy éve elkezdtünk ezzel. Gondoltuk, hogy majd akkor a hidat elkezdjük építeni, és rá kellett jönni, hogy egyébként nem a fiatalok nézik sokszor a TikTokot, hanem velünk egykorúak. Úgyhogy ez egy, úgyhogy építgetjük így. És a másik a munkavállaló. Tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a fiatal. Ugye több mint 150 tanulónk van most, ott a duális képzésnek köszönhetően. Egyik oldalon vannak gyakornokaink, és azt is látom, hogy a tanulók, akik nálunk végeznek, többen közöttünk maradnak, sőt vezetői pozíció, például a Vigvari étteremnek a séfhelyettese, vagy most a Puli és Juhász séfhelyettese szintén néhány éve még tanuló volt nálunk. 4-5 év gyakorlat után ott volt bennük az az elszántság, hogy egy ilyen pozíciót el tudjanak látni. Úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon pozitívan látom az ifjúságot, és mi erre nagyon erőteljesen nyitunk is.
2: Köszönöm. Tibor.
4: Hát én elsősorban nagyon szépen köszönöm így a megkeresést, mert ez a téma, hogy így kaptam pár kérdést, meg hogy ez lesz az egész beszélgetésnek a témaköre, így elkezdett egy ilyen megkérdőjelezést elindítani bennem, hogy hogy is működünk mi, mint cég, mint egység, és szuper volt egy kicsit így meginterjúolni a kollégákat, az idősebb és a fiatalabb generációt, és teljesen valid ez, hogy mind vendégkörben is nagyon fontos, hogy hova targetálunk, de ha mondjuk van az embernek 100 plusz alkalmazottja, akkor nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk őket motiválni, És mondjuk itt a sorokban látok olyan kolléginát például, aki tipikus képviselője a Z generációnak már itt.
2: Megnéztem, ki húzza be a nyakát automatikusan.
4: A Julcsi, a CSS-ünk, tegnap pont megkérdeztem, hogy mi az, ami motivál itt téged, és mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. És örömmel hallottam, hogy sok olyan tényező van nálunk a cégben, amivel ő tud azonosulni, és sok olyanra viszont meg rávilágított, hogy mit tudnánk mi fejleszteni. És ugye bár itt fontos megvizsgálni, hogy mit tudunk tanulni mondjuk mi fiatalok az idősebb generációtól, valamint vice versa, és így arra a konklúzióra jutottam, hogy talán nem működik az egyik a másik nélkül. Szóval mindenképp kell egy hidat teremteni, és megteremteni azt a szinergiát, amiben az idős azt mondja, vagy nem is idős, egy tapasztaltabb azt mondja, hogy jó, leteszem a büszkeségemet, és szeretnék tőled tanulni, valamint a fiatal azt mondja, hogy kérlek, taníts. És akkor közösen kialakul valami szuper. Szóval mindenképp van híd, és kell híd, és ezen dolgozunk, hogy ezt megteremtsük.
2: Tehát jól értem, hogy tulajdonképpen a meghívás ténye indított el egy olyan láncreakciót, aminek nyomán ilyen beszélgetések alakultak ki, mint például Julcsival. Julcsi egyébként pontosan idézett? Mert a legnagyobbaktól vagy pontosan, vagy sehogy? Jól van, rendítsek. Mert hogy az már önmagában egy érdekes szitu, amikor egy ilyen beszélgetésből fejlesztési javaslatok is előkerülnek, de ebben majd később belemegyünk. Tehát jól értettem, hogy pusztán az, hogy akkor ide meghívtak, elkezdett egy olyan gondolatmenetet inspirálni, aminek nyomán itt leültél mindenkivel. De
4: teljes mértékben, ugyanis ugyebár mindannyian tudjuk, a hétköznapok reggel találkoztunk, megkérdeztem, hogy vagy, az volt a válaszod, hogy fú, hát most sok van, és általában mindenkire ez igaz jelenleg, hogy sok van rajtunk, és így nagyon könnyű szerintem a fókuszt elveszteni, vagy nem is a fókuszt, hanem bizonyos dolgokra nem jut talán annyi idő.
2: Hát a sürgős fontos.
4: És pontosan. Uh-huh. És jó néha kicsit így egyet visszalépni, és megnézni, hogy hoppá, mi az, amit mondjuk te, Julcsi, szeretnél itt látni a házon belül, és mivel tehetjük, és nagyon sok esetben olyan apró változtatás szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló boldog legyen, és az később azt eredményezze, hogy boldog vendégeink vannak, mert ugyebár vendéglátás, turizmus szektorban ugyebár az a végcél, de nem tudunk boldog vendégeket hazaküldeni boldog munkavállalók nélkül, szóval
2: figyelj, tök dicséretes, és hát nagyon szívesen.
4: Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük.
2: Pont említetted, hogy beszélgettetek, és akkor mondtad, hogy most sok van. Mikor nem volt sok az elmúlt évtizedek során? Volt olyan egyáltalán? Gondolom, ez ilyen általános azért abban a szakmában, amit te űzöl, vagy abban a pozícióban, vagy azokkal a felelősségi körökkel. Óvatosan ebből akarnék rákanyarodni arra, hogy egyébként hogyan változott a szakma így az évtizedek során. Volt-e olyan példa, hogy aranykor, és ahhoz képest most hol vagyunk?
3: Hát néha azt érzem, minél nagyobb a cég, minden pozíciónak megvan a saját felelős, és azt kell mondanom, hogy jó vezetője, annál többet dolgozom. Tehát, hogy ez egy ilyen vicces szituáció, és egyben elkeserítő, de ez tipikusan olyan, ugye, mint az AI előadás, amiről hallgattuk, hogy mindenki azt gondolja, hogy ha elindul az AI, akkor egyre kevesebbet fogunk dolgozni, és a végén tényleg eljutunk az egynapos munkahétig, és aztán nem ez történik, hanem még gyorsabb lesz az egész világ, és még gyorsabban kell reakciókra adnunk, és még hatékonyabbá kell válnunk. Tehát, hogy ez a világ ebbe az irányba megy el. Hát itt a vendéglátásnál meg nagyon sokat változott. Néhány napja beszélgettem arról, hogy egyébként mi lehetett az a csúcspont a vendéglátásban. És nagyon nehezen tudtuk megfogalmazni. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a 2019 volt az egy olyan csúcspont, amikor mindenki fogyasztott, mindenki utazott, hogy mindig ahhoz mértük a Covid után is, hogy áll a mai turizmus, de aztán lehet, hogy ez előbb volt. Szóval, hogy ez a csúcspont, ez 15-16-ban volt, amikor olyan tényleg olyan flow-ba tudtunk dolgozni, de lehet, hogy ez olyan, mint a kocsi gyorsulás, tehát, hogy az elejét éreztük erősebbnek, és utána pedig hozzászoktunk, de az biztos, hogy sokat változott a vendéglátás az elmúlt 15-20 vagy 30 évben, amióta én itt ezeket a deszkákat koptatom.
2: Mi volt 15-16-ban a flow? Tehát az miből állt össze?
3: Ugye ott érdekes volt, mert 2008 azért nagyon erősen érintette itt a turizmust. Bár mondjuk mi ugye nekünk nem is az éttermek, hanem még mindig a rendezvény gasztronómia Budapest Party Service-ként az egyik fő tevékenységünk. Ott egyértelműen lehetett látni, hogy visszagyengültek az üzleti rendezvények, és aztán ott volt az a pillanat, amikor újra elkezdtek rendezvényekkel foglalkozni, újra megjelentek az üzleti étkezések az éttermekben, és nekünk meg akkor nagyon sok nyitásunk volt. Akkor a Vakvarjú éppen egy nagyon erős, hát mi az éppen akkor mindig felszálló ágban volt, úgyhogy talán emiatt éreztük. Ezt nagyon nehéz így meghatározni. Inkább azt látom, hogy mi változott. És hogyha egy picit így a ifjúsághoz kanyarodhatunk, 10-15 évvel ezelőtt teljesen másképp álltunk a munkavállalókhoz. Tehát abban az időben tényleg itt az ifjúság nem tudja elképzelni, de mondjuk itt a vendéglátás területén rendszeres mondat volt az, hogy mindenki pótolható. Tehát ott nem volt olyan gondunk, hogy feladunk egy hirdetést, és nem jelentkeznek emberek. Aztán mondjuk a Covid után eljutunk egy olyan szintre, hogyha végül mégis valaki jelentkezik, akkor még két kézzel próbáljuk beráncigálni. Aztán persze észreveszünk útközben, hogy csak az egyik keze van meg, de az se zavar bennünket. Tehát, hogy bárkit hajlandóak voltunk felvenni, és akkor újra kellett gondolkozni ebben. Egy teljesen más világ volt a vendéglátásban. Tehát, hogy tényleg egy olyan tanulóként is, hogyha valaki elment abban az időben, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt egy szállodába, kevés olyan mester volt, aki mondjuk emberi szóval próbált instruálni. Abban az időben teljesen más volt. És ma viszont nekünk egy nagy változáson kellett keresztül menni, abban, hogy a munkavállalókat elkezdjük értékelni. Elkezdjünk úgy építeni jövőt, hogy nekünk is ugye a tanulók abban tudnak nagyon sokat segíteni, hogy ha nekik jó életpálya modellt tudunk adni, akkor nálunk tudnak maradni, vagy ha nem, akkor jó PR-osai lehetnek a cégnek, vagy lehet, hogy néhány év múlva vissza tudnak kanyarodni, vagy lehet, hogy úgy fognak visszakanyarodni, hogy megrendelőként lesznek nekünk fontos partnereink. Tehát, hogy ma ebben az informatika és online világában egyszerűen nem követhetünk el hibát. Tehát nem csak a vendégek irányában, tehát mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még nem volt jó az étel, ki az anyja tudta meg, azon kívül, akinek kivittük, ugye? Senki.
2: Jogos.
3: Hát abban az időben én, bocsánat, egy másodperc, úristen, nosztalgikus érzések, így 52 évesen, a szaknévsorban és a Yellow Pages-ben úgy hirdettünk, hogy megkérdeztük, hogy a konkurenciának mekkora a hirdetése. És akkor én egy picit nagyobbat raktam. A Budapest Party Service név onnan jött, és előtte ugye a Bonus Party Service-t alapítottam, hogy maximum C-ig lehetett a kezdő betűt rakni, mert a telefonkönyvben a titkárnő odáig fog eljutni, amikor bekér 5 árajánlatot. Szóval, hogy annyira más volt a világ, és most meg itt vagyunk, és hirteit kivetítik, itt angolul fordítják a dolgokat, és hogyha elszúrunk valamit az étterembe, 2 percen belül kapunk egy csillagot. És azt az egy csillagot rohadt nehéz visszadolgozni. Aztán, hogy igazságos néha vagy nem, ez teljesen mindegy, mert a vendég ma ezt érezte, ezt próbálom a kollégáknak elmondani, és akkor lezárom, és ugyanez van a munkavállalói oldalon is. Tehát, hogy nekünk azért nagyon-nagyon fontos, hogy elkezdjük mi vendéglátósok is a szebbik oldalunkat mutatni a munkavállalók irányába, és ezért volt mondjuk a budai üzletet nekem át kellett építeni, mert olyan botrányos munkakörülmények voltak, ha nem tudtam el normális embert odahúzni. És nekünk ma fontos az, hogy jó munkakörülményeket adjunk, jó kollektívát, jó karrier lehetőséget.
2: Tibor, milyen volt ez? Ne, tudod, mennyi fontos dolog benne volt, és ráadásul nagyon jó dramaturgiai észrekkel voltak benne olyan szünetek a vaskos mondatok után, amin éreztem, hogy így végigfut a libabőr a közönségen, úgyhogy szuper, szuper. Ide kell most fölmásznunk Tibor együtt, erre a csúcsra, és azt akartam megkérdezni, hogy neked, amikor hallgattad ezeket hát érted, amikor fölmerül a szaknévsor, hogy kicsit ilyen virtuális skanzen, nem? Tehát, hogy hogyan viszonyulsz azokhoz az időkhöz, amik most föl lettek emlegetve. És ehhez képest egyébként most, mivel ugye azt is említette Rudi, hogy most éppen már ugye úgy kell kapkodni azok után, akik hajlandóak a vendéglátásban dolgozni. Ugye nem lehet hibázni, de ez fölvet majd még egyéb kérdéseket, a következmények, illetve hogy ott mit lehet csinálni a nehezen megszerzett munkaerővel. Tehát, hogy egyébként a túloldalról, akik, hogy látod te most, akik most így megérkeznek a szakmába, milyen elvárásokkal? Mert hogyha kapkodás van mindenki után, akkor nem tudom nem feltételezni azt, hogy kicsit nagy a pofa.
4: Az a nagyon különleges, hogy én most itt a fiatal generációt képviselem, de már 31 évesen nem én vagyok a fiatal jelenleg a szakmában, szóval én valahogy így a közepén vagyok, és abszolút tapasztaltam azt, nekem az első vendéglátós munkahelyem még Debrecenben a Divinóval egy ilyen borbárban volt, és utána az igazi mérföldkövem, amikor felkerültem itt egyetemre, a Budapesti Gazdasági Egyetemre, és segédfelszolgálóként elkezdtem dolgozni a Costes Downtownba, ami Michelin csillag, vidékről feljöve, úristen, nem is értettem még abban a pillanatában, hogy most egy, kettő, három csillag, az mit is számít. Az ország legeslegjobb étterme, gondoltam én, és amúgy tényleg egy nagyon szuper helyre csöppentem be, ahol találkoztam egy iszonyú komoly szakmai közösséggel, sommelier, étteremvezető, gyönyörű öltönyben, mindenki tudja az ételeket, iszonyú komoly elvárások, és mindenki lecseszett, hogy rosszul törölgettem el az evőeszközöket.
2: Most visszanézve tényleg? Vagy csak azért cseszegettek?
4: Valószínűleg persze, mert mindenki, aki belép a szakmába, és minden kezdeti munkakörben bénázni szoktunk, csak a nagy különbség, amit a Rudolf is kiemelt, hogy régen mondhatták azt, hogy figyelj, ha nem megy, akkor ott az ajtó. Most meg kicsit, bár már kezd egy kicsit javulni a helyzet, szerintem így a Covid újra felépülés óta, de azért még mindig ott tartunk, hogy sokszor az a helyzet alakul ki, hogy a munkavállaló tesz egy kicsit szívességet a munkáltatónak, és hogy ebben próbálunk lavírozni. És igazából...
2: Na jó, de a lavírozás az azt, ugye itt megismételem az utolsó részét a kérdésemnek, az azt is jelenti, hogy van egyfajta mellény, amit ők fölvesznek, tehát ők tudják, hogy ilyen szempontból egy előnyösebb pozícióban vannak, vagy létezik még a szakmai alázat 2025-ben?
4: Szerintem nem a mellényről van itt szó, hanem ennek a változásnak van rengeteg pozitív előnye, és persze van pár negatív is. Egész egyszerűen most mindenkinek minden lehetséges, ami amúgy szuper, és ezt meg lehet lovagolni. Szóval mindenkit bátorítok, aki most pályakezdő, hogy nyugodtan próbáljon ki sok helyet, minél többet tapasztal, annál többet lát, és utána azt később össze tudja gyúrni egy komplex tudásra. És igazából nagyon egyszerű a helyzet most, valahova elmegy, nem sikerül neki, tud menni B, C, D és kismillió más helyszínre. Igazából nekünk feladat az, hogy izgalmassá tegyük azt a munkahelyet, hogy ne az legyen, hogy első pillanatban, amikor érkezik egy munkavállaló, akkor azt mondja, ez a hely, ez maradé, mint ahogy Rudolf is említette, néha át kell alakítani az éttermet, vagy a back-office részeket, hogy kövessük a modernkori trendeket. Például most kipróbáltam nyáron egy érdekes dolgot, hogy foglalkozzunk kicsit a mentál higiéniával, hogy kezdjük a legalapabbakkal, hogy vendéglátós, klasszikus példa mindig, hogy a vendéglátós az későn fekszik le, elszív egy cigit, iszik, egészségtelen, keveset alszik, etc. De most már a vendéglátásban sem ez a trend. Most már egy új munkavállaló már úgy érkezik, felszolgáló pozícióra is akár, vagy egy szakács, vagy séf, bárki, hogy work-life balance-ról beszélgetünk, és azt mondja, hogy szuper, én szeretem ezt a szakmát, de mondjuk nem szeretnék itt bent aludni konkrétan, míg korábban teljes mértékben elfogadott volt szerintem, és ez már én is hiába a fiatal generáció vagyok, de visszamenőleg totál elfogadott volt a nagyon hosszú munkaórák, és a work-life balance-ról nem nagyon volt szó, abszolút. És például csináltunk egy Pilates órát reggel.
2: Biztos voltam benne, hogy elő fog kerülni a Pilates. És ebben a beszélgetésben.
4: És tudtam, hogy ezt előrántom, hogy csinálok a személyzetnek Pilates órát, akkor majd jön mindenki, hülye vagy, hogy erre majd úgyse fog senki se jönni. És hatalmas sikere lett. És érdekes volt, hogy fiatal és idősebb generáció is részt vett, és tök jó volt egy olyan napot indítani, amiben már mozgással kezdtük a reggelt, és utána pedig meglepetésként ért, hogy például van most olyan 22-3 éves bárosunk, új munkatárs, aki eljött egy ilyen órára, És utána odajött hozzám egy hónappal később, hogy úristen, nagyon szépen köszöni azt a Pilates órát, így esetleg azt hittem, hogy viccel, és így igazából nem, mondta, hogy ő ott rájött, hogy túlsúlyos, és hogy neki csak ez az egy lendület kellett ahhoz, hogy életmódot váltson, és pont tegnap megkérdeztem, azóta 20 kilót fagyott, és hétvégén meg maratont futott. És hogy érdekes, hogy milyen aprósággal lehet milyen nagyot lendíteni emberek életén, hogy ha azt mondom, hogy ilyen nagy zenbe emelünk 50-100 forintot a béren, akkor azt úgy jó, kicsinyes, de mondjuk, hogyha kifizettünk egy oktatónak egy napi bért, abból meg így, wow, úristen, de jó, szinte már Google munkahely vagyunk egy Pilates órától, és nyilván a kettő közt van az igazság, de szerintem ez csak egy picike példa ahhoz, hogy kell nekünk is haladni a korral, és kicsit itt van is egy nemzetközi munkakörnyezetet teremteni.
2: Rudi, láttam, hogy egy pontján fölemelted a mikrofont a válasznak. Melyik részére érezted?
3: Nem, azt gondolom, hogy mindig kategorizálunk, és így a munkavállalóinkat is elkezdjük kategorizálni, és tök izgalmas volt, hogy egy fiatal ugye azt magyarázza, hogy gyertek fiatalok, itt bármit meg lehet csinálni, sikeresek lehetnek, aztán így ezt így elkezd majd kopni, és azért látom az én vezetőimnél, hogy a legnagyobb baj, hogy hát mi azért megbecsültük a munkát, ugyanezt halljuk. Most a fiatalok nem akarják, ugye a tanulóknál, mikor megy ez a foglalkozás, hogy ugye nem is dolgoznak annyit. És hogy én szerintem a legfontosabb nekünk így vezetőként, hogy a saját kollégáinknál, az idősebb korosztálynál legyen egy nagy szemléletváltás. Tehát valahogy mindig azt érzem, hogy bármikor így akár más területen lévő kollégákkal is beszélgetek, akkor elkezdem hallgatni, hogy hát most az egyetemisták mennyire mások, mint mi voltunk. Ugye? De hát valószínűleg anyáink is ezt mondták, nem? Hát mi nem ugyanolyanok vagyunk, ez a korosztály már más. És én pedig pont ezt fordítva látom. Tehát mi vezetők, és így a kategorizálás jön elő, akkor mindig olyan ifjúságot keresünk, mint mi vagyunk. Csak elfelejtjük, hogy mi vezetőként ülünk most akár itt ezen a nézőterem. És akkor végignézzünk a saját régi osztályunkban, legyen szó középiskoláról, általános iskoláról, akkor rá kell jönnünk, hogy kevesen lettünk végül vezetők, és akkor a többiek azok viszont lehet, hogy tök hasonlóak, mint amilyen egy csomó diák van. És nekünk az a fontos vezetőként, hogy megtaláljuk a többiekkel a kapcsolódást, tehát azt a hidat, amiről az elején beszéltünk. És ez egyébként nagyon nehéz. És először nekünk kell ebbe formálódni, hogy ne ugyanazokkal az elvárásokkal menjünk a saját kollégáink, és a saját tanulóink, a saját gyakornokaink irányába, mint amit mi magunkkal szemben állítunk. Ez valószínűleg egyébként az összes többi kollégánál is érdemes ezt a gyakorlatot megcsinálni. 4 gyerekem van, tehát hogy nekem az alaptézisem az a súlykolás. Ezt is sokszor el szoktam mondani, a súlyokkal csapkodják a cölöpöket. Ráüt egyet, ugyanott áll az a cölöp, nem? Ráütök még egyszer, még mindig ugyanott áll. De ha visszanézek, akkor ez a cölöp az el fog tűnni a vízben. Na ez a súlykolás. Ugyanazt 28 ezerszer el kell mondanom otthon is. Jó? Tehát ma a gofrit senki nem etette meg, a kutyánkat. Ugyanúgy ma is el kell mondanom, hogy ezt a kutyát meg kell etetni. És ugyanezt történik bent a kollégáknál, hogy súlykolni, súlykolni, súlykolni kell, és ugyanezt kell az ifjúság irányában is. És tök izgalmas az a Pilates, megint van egy nyitott rész, mi is csináljuk, és ezt sokszor elmondtam, és bocsánat, ha ismétlem magam, minden évben van egy szó, amikor egy céges filozófiát rakjuk, az idei szó az a kedvesség. És akkor mindenki azt gondolja, hogy kedvesnek lenni a vendéglátásban, hát ez azért van, hogy még több pénzt keressek. Hogy legyen kedves a vendéggel, ha kedves a vendéggel, akkor ő is pénzt keres, borravalót kap. Ráadásul nekünk még jobb lesz a értékelésünk, ezáltal még feljebb megy a reputáció, és több pénzt keresünk. És ez összesen a negyed évekre bontjuk, egy negyed év szól arról, hogy a vendéggel hogy tudunk kedvesebbek lenni. Az összes többi arról szól, hogy tudsz magaddal kedvesebb lenni. Hogy tudsz a kapcsolataidban kedvesebb lenni? Hogy tudsz a saját egészségi állapotoddal kedvesebb lenni? 550 alkalmazottunk van, ingyenes orvosi vizsgálatot ajánlok fel, iszonyú elkeserítő, hogy egyébként mennyire kevesen jelentkeznek erre. Úgyhogy vérképet csinálunk, minden kielemezzük ott az orvosra, stb. Nincs 100 az az ember, aki elmegy. Tehát, hogy nagyon izgalmas, pedig én szerintem ez nagyon fontos. Vagy az, hogy sportoljanak, nem van nagy fogyás verseny. Tehát, hogy minél többet leadnak, az elmehet egy wellness hétvégére. És hogy hihetetlen, hogy ott is mindig beáll ez a 60 ember vesz részt ezen a versenyen. De egyébként én meg a súlykolásban azt hiszem, hogy magamat is súlykolni kell. Tehát, hogy legyek elégedett ezzel, majd higgyem el, hogy úgy, hogy te érezted, és valaki hétvégén futott a maratonot, majd ő is fog. De egyébként én is futottam, és tök jó volt a hétvége.
2: Megtettünk egy kört azért onnan, hogy ugye mondtad, Tibor, hogy sok helyre menjenek és rakjanak össze egy olyan tapasztalati csomagot, amivel aztán majd sikeresen tudnak helytállni ebben a szakmában. Az ugye azt is jelenti, hogy feladja a leckét nektek, hogy mivel tudjátok motiválni, megtartani. Most hallottunk erre példákat is, de egyébként, tehát hogy megy? Mi a tapasztalat? Mert ugye most azt te mondtad a Pilates sikerét, most ugye említetted az egészség... Hát a felmérése kapcsán, hogy ott azért az egyötöd, de hogy egyébként a megtartás kapcsán mik a tapasztalatok, hogy az, hogy így kezelitek a munkavállalókat, hogy ilyen dolgokat, és nyilván itt a teljesség igényénél különeltünk csak ki egyet-kettőt, de hogy mit láttok, milyen eredménnyel zajlik ez a fajta mentalitás megvalósítása?
4: Hát szerintem alapvetően kifejezetten a vendéglátásban egy jelenség a fluktuáció, és nagyon diverz a munkaköröknek a sora, és nyilván vannak benne olyan munkakörök, amik klasszikusan egyetem mellett végezhető, fiatalkorban végezhető. Szóval ennek alapvetően is van egy természetessége, hogy bizonyos pozíciók bizonyos embereknek pár évre szólnak. És mi ezt szeretjük is. Szóval én nagyon szeretem a hostess lányainkat, akik mellette egyetemet végeznek, teljesen más közegből érkeznek, kreatív megoldásokkal rendelkeznek. Viszont így általánosságban, amit megfigyeltem, az nagyon fontos, hogy a motiváció megmaradjon, és azok a departmentek, azok a munkakörök, ahol a motiváció kérdése tisztázva van, ott sokkal kisebb fluktuációról beszélhetünk. Például nálunk a Félixben nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nálunk dolgozik az ország egyetlen master sommelierje, és mivel nálunk dolgozik Cinki Tamás, ezért elég komoly borlapunk van, és hogyha valakit érdekel a borok világa, akkor neki tudjuk azt garantálni, hogy gyere el, és nálunk meg fogsz tanulni mindent róla, és szabadon fejlesztheted magad ebben az ágban. És itt például a szomeliéknél, mivel megvannak az állandó képzések, van lehetőség arra, hogy nap mint nap szuper borokat kóstoljanak, és mondjuk az ország legjobbjától tanuljanak, ezért kialakul egy olyan szakmai belső klik, ami lehetővé teszi azt, hogy ott nem felvételiztetünk embereket negyed évente, hanem egy szuper zárt közösség. Természetesen ott is van olyan, hogy egy kollega elmegy, de a kollega akkor azért megy el, hogy ő el szeretne menni mondjuk Dániában egy 2 Michelin csillagos étteremben tudást szerezni, és őt pedig nagyon jó szívvel küldjük, és én hiszek abban, hogy sose zárjunk be ajtókat, se akkor, amikor mi megyünk, se amikor más megy, és igyekszünk mindenkinek azt mondani, hogy szuper, menjél, tapasztalj, és ha van lehetőség, nem ciki visszajönni, sőt, sok szeretettel és jó szívvel várunk vissza, és hál' Istennek ezekre vannak példák is, és nagyon jó úgy újra együtt dolgozni egy munkatársal, hogy hoz egy másik szemléletet, egy másik tapasztalást, mert közösen ettől tudunk fejlődni. Ugyanez igaz például bárban is. Most nyitottunk egy speakeasy bárt, ahol egy fiatal brigád van, totál zöld mindenki, de mivel olyan bárvezetőnk van, akinek mondjuk top 50-es báros tapasztalata van, és visszahozza a régi vendéglátós komoly szabályokat és számonkérést és mindennapi oktatást, valahogy ez hatalmas motivációt jelent a munkavállalóknak, és ott is szintúgy történjen bármi, ők stabilan, minden este nagyon precízen nagyon tudják a dolgokat. Szóval, és akkor jön az ellenpélda, hogyha van egy olyan munkakörünk, ami ami mondjuk kicsit ilyen nehézkes, és nem tudunk tökéletesen motiválni, mondjuk egy segédfelszolgáló. Nagy, számomra kihívás, hogy mondjuk ezt a munkakört, hogy tudnánk úgy igazán motiválni, ugyanis bérben úgy megvan, hogy hol tudjuk adni a maximumát, és a munkavégzésben meg nem ő lesz az feltétlen, aki a vendég részéről mindig kapja a Úristen, köszönöm szépen, nagyon szuper volt minden válaszokat. Ezért például ott a fluktuáció az állandóan jelen van. De itt megigyekszünk egy olyan rendszert teremteni, amiben az integrációt fel tudjuk gyorsítani, mondjuk egy jó tréningbook, vagy egy jó tréner, és egy könnyen átlátható, érthető rendszer.
2: Abból, amit elmondtál nálatok, nagyon pezsgő HR élet van, de ezt képest mit figyelsz meg? Maradnak?
3: Szerintem az első komoly probléma, sose fogom elfejteni, ilyen board meetingen ültünk, és akkor egy miért szeretnek nálunk dolgozni a kollégák? És akkor egy tök aranyosok voltak ott az igazgatók, elkezdték mondani, és akkor hülyeség lenne megkérdezni a kollégákat. Tehát, hogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt mindenkinek javaslom, hogy egy hülyenek már le is beszélgessenek a kollégákkal, hogy mi az, amiért szeretnek nálunk dolgozni, és lehet, hogy nem személyesen nekik kell első körben, de hogy vannak azok a fórumok, lehetőségek, ahol ezt el tudják mondani. Tehát nekünk nagyon nehéz például az, hogy van egy Vakvar newsunk, és ott az összes kollégának teszünk fel kérdéseket, és hogy őszinte válaszokat kapjunk, mert mindig attól félnek, hogyha őszinték, akkor ebből kellemetlenség lehet az ő főnökük. Valamilyen módon ezt visszajel ezekkel az információkkal. Tehát ez szerintem egy rendkívül fontos, hogy elinduljon ez. A másik, amit én nagyon-nagyon fontosnak és hasznosnak látom, és elsősorban a tanulóknál az, hogy nincs időnk velük foglalkozni. Tehát nem tudom, hogy érzitek ezt, hogy ugye ott van valaki, bejön az irodába, és igazából mocskosul útban van. Tehát, hogy az a 5 hónap gyakorlat, amíg ott van, 4 hónapig, az könnyebb kikerülnem, de tényleg bármit, de az a legjobb, be se jön, mert akkor foglalkoznom kellene vele. Tehát, hogyha más nem, lehet, hogy nem is ő lesz útba idő után, hanem a lelkiismeretem, hogy ez a szerencsétlen itt ül, én nyomorék feladatokat adok neki, és egyébként hasznos lenne, csak rá kéne szállnom néhány napot, hogy végre értékes dolgokat is teremtsem. És akkor mi most ezen dolgozunk nagyon, hogy egy ilyen mentorprogram legyen, hogy ugye mesterek, ahogy mi időnkben voltak mesterek, nekem is volt egy-két ilyen ember, akire felnézek így a szakmában, hogy ugyan, és azt mindig azt tapasztaltam náluk, hogy ők is időt szántak rám, és energiát, és nekünk ugyanez a fontos, hogy legyenek olyan szakemberek, akiknek legyen idejük, hogy egy picit foglalkozzanak a tanulókkal, és hogy tényleg végre hasznossá váljanak, és ne pedig úgy érezzem, hogy egy fa, amit ki kell kerülgetnem az irodában, hanem hogy tényleg ezek az emberek hatékonnyá tudjanak válni, de lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a dologgal, nem tudom ki az, aki mondjuk van tanuló vagy gyakornok itt, hányan vannak itt, akiknél vannak ilyen? Oké. Okay. Nem sokan. Hát akkor ezt nem élhetik. Lehet, hogy többiek már átélték, és azért nincsenek náluk, ugye? Tehát jó van, megnyugodtam, de egyébként pont ez a legnagyobb bajunk, tehát az onboardingnál is, hogy tudunk szexivé válni. És hogy nem csak a saját kollégáinknál, hanem a tanulóknál. Tehát most gondoljuk végig, a tanulók az első élménye lesz, hogy belép a munka világába. Ugye előtte jó esetben egy McDonald's-ba dolgozott, vagy a Sziget Fesztiválon pultosként, de hogy ez az első élménye, és hogyha mi ezt rosszul csináljuk, akkor úristen, majdnem azt mondtam olyan, mint az első szexuális élménye.
2: Szerencsére csak majdnem.
3: De tényleg ilyen. Tehát, hogy a mi felelősségünk, és kell, hogy ilyenek legyenek most már, a mi felelősségünk az, hogy nekik tényleg azt mutassuk meg, hogy ők szívesen akarjanak a szakmába dolgozni, és én szerintem ezzel tudjuk csökkenteni az elvándorlást, hogyha ezekre elkezdünk odafigyelni. Ez egy mocskos nehéz munka, és hogy szerintem ezzel nagyon sokat kell hangolnunk, de és nem csak a saját új kollégáink területén, hanem a tanulók és gyakornokok irányába is. És a harmadik, így szerintem a képzés, amit mondtál, én szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk belül képezni. És akkor jön az a pillanat, hogy most a tök hülyét miért kezdjem el képezni. Tehát, hogy ez is benne van, ugye? Tehát, hogy megint az időnkkel játszunk, de hogy én meg azért hiszek abban, hogy egy picit a hülyébbeket is lehet képezni, majd úgyis le fog morzsolódni. És a képzésnek meg fontos része az elvárás. Tehát, hogy 150 tanulónk van, de mindig el szoktam mondani, mikor jelentkeznek hozzánk, hogy azok jelentkezzenek csak ide, akik akarnak is valamit elérni. Mert különben ne. Tehát, hogy azzal nincsen semmi baj, és hogy akik viszont akarnak, azokkal lehet lehet feltételeket szabni. Tehát lehet azt mondani, hogy legyenek keretek, és van egy olyan szép mondás, amit mindig használok így a gyereknevelésnél, hogy a gyerekkori korlátok lesznek a felnőttkori kapaszkodók. Tehát, hogy merjünk az ifjúságnak, vagy akár a kollégáinknak szabályokat szabni, és ne ijedjünk meg ettől, hogy ebben a mai világban nem lehet, mert egyébként a kollégák és az ifjúság is szeretik a szabályokat. Mert akkor tudják, hogy meddig tart az ő felelősségi körük. Tehát valamire azt gondoljuk, hogy az mostani generációknak teljes szabad dolgokat kell adni. Akarnak a francokat. Úgy csinálnak, mert hogy egyébként meg nem határozunk meg egyenes korlátokat, ahogy, és tudják, hogy meddig tart az ő feladatuk, munkájuk. És én szerintem ez nekünk nagyon fontos vezetőként, de nem visszaélve. Tehát, hogy én azért küldtem el üzletvezetőt azért, mert ezzel a dologgal visszaért, mert nem tudott tisztességes, normális emberi hangon beszélni kollégákkal, amikor ezeket megszabta. De én szerintem ez fontos, hogy szabályok.
2: Semsei Rudolf, Sári Tibor, hálásan köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsávban rádiózhatunk együtt. Már a jó utat, jó pihenést, hűsölést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset történt a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál. Tart a helyszínelése a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé, a Fehérholló utcánál. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, az Irinyi József utca a Petőfi híd útvonalon, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Lassú az előrejutása a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. A Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon Budára, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani közmű felújítása miatt. Rendezvényt tartanak a Papp László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megszavazta a parlament a védett üzemanyagár kivezetését. A kormány szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt már nincs szükség az intézkedés fenntartására, ugyanakkor válsághelyzet esetén a jövőben is lehetőség lesz arra, hogy a gazdasági miniszter rendeletben újra hatósági árat állapítson meg. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi piaci környezetben a szabad árképzés szolgálja leginkább a fogyasztók és a gazdaság érdekeit. A védett üzemanyagár elsősorban a tehetősebb autósoknak kedvezett, és jelentős költséget rótt a költségvetésre. Erről beszéltek a Magyar Közgazdasági Társaság környezetgazdaságtani szakosztálya és a levegő munkacsoport által szervezett beszélgetésen. A résztvevők szerint a hatósági ára nagyobb fogyasztókat támogatta, miközben havi mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentett az államnak. A szakértők úgy vélik, a rászorulókat célzott támogatásokkal érdemes segíteni, nem általános árkorlátozással. Hangsúlyozták azt is, hogy a közlekedés jelentős környezeti terhelést okoz, ezért hosszú távon a közösségi közlekedés fejlesztésére és az autó használat csökkentésére lenne szükség. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az elektromos autók terjedése önmagában nem oldja meg a közlekedés fenntarthatósági problémáit. 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek száma, miután hivatalosan is fogadták a flotta két újabb, svéd gyártmányú repülőgépét a kecskeméti repülőbázison. A gépekkel teljessé vált a hazai flotta, amely a tervek szerint legalább 2036-ig szolgálatban marad. Újabb kormányalakítási egyeztetéseket kezdett Nikus Ordán román államfő, miután a parlament hétfő éjjel elutasította az Adrián Vesteha vezette kormány beiktatását. Az elnök észszerű magatartásra és a nyugatbarát irányvonalat megőrző parlamenti többség kialakítására szólította fel a pártokat. A legnagyobb frakcióval rendelkező szociáldemokrata párt kész magára vállalni a kisebbségi kormányzást, a Nemzeti Liberális Párt pedig egy évvégéig szóló gazdasági reformokat garantáló paktumhoz kötni a szociáldemokraták külső támogatását.

0: kell, hogy Moszkva reagálna rá. Putyin emellett hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll bármilyen külső vagy belső fenyegetés gyors elhárítására, és azzal vádolta a nyugati országokat, hogy az Oroszországtól való félelemre hivatkozva fokozzák katonai felkészülésüket. Oroszország katonai segítséget nyújt Fehér Oroszországnak külső agresszió esetén a szövetségi szerződés értelmében, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tárcavezető Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ultimátumára reagált, amelyben Kijev az ukrán határ menti orosz katonai berendezések eltávolítását követelte Minsktől. Lavrov szerint a Nyugat és Ukrajna közvetlenül be akarja vonni Fehér Oroszországot a konfliktusba. Moszkva ugyanakkor megerősítette, hogy készen áll az ukrajnai rendezés célzó tárgyalásokra, és mind az Egyesült Államokkal, mind az Európai Unióval nyitott a párbeszéd újraindítására.
1: Tőzsde hírek.
0: Többségében estek a vezető tőzsdeindexek. A frankfurti DAX 9%-os, a párizsi Kakaron 7%-os eséssel fejezte be a napot. A milánói index 0,5%-kal gyengült, a madridi 0,5%-kal. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profitrealizálás befolyásolta. A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os minusszal 139.301 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző záráshoz képest. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt megugrott. Az OTP és a Richter érdemben nem változott, a MOL részvények ára az olajár csökkenése miatt esett. A MOL 1,8%-kal 3750 forintra csökkent, az OTP 9%-kal 45300 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2754 forintra, és a Richter 6%-kal 11930 forintra nőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban akár melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Ola Andrea vagyok. Mai témánk az, miképpen lehet a tudományos eredményeket közel vinni az emberekhez, azokhoz is, akiknek hétköznapjaiban talán nincsen benne egyik tudományterület sem. Beszélünk arról, miért fontos kritikával kezelni a hozzánk érkező információkat, és miért kell tudnunk, hogy az agyunk megtéveszthet bennünket, és hogy mennyit számítanak az érzelmeink, és az, milyen hitrendszerrel élünk. Olyan vendéget hívtam ma, akinek a könyve a matematika egy sokak számára nem igazán kedvelt területéhez, a valószínűség számításhoz kapcsolódik, azonban a könyv a megjelenése óta a figyelem középpontjában áll. Szerzője a hazai tudománykommunikáció egyik ismert alakja, Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa. A könyve címe Milyen színű a valószínű. Keszthelyi Gabriella előadásai korábban is nagyon népszerűek voltak, és most a kötettel kapcsolatban számos programon is nagyszámú közönség vesz részt, ezért is kérdezem először a tapasztalatairól.
3: Nekem nagyon kellemes meglepetés volt, amikor elkezdtem előadásokat tartani, meg odajöttek emberek, mert én ezt azért csináltam, mert én fontosnak tartom, és én ezt egy missziónak tartom, de őszintén nem gondoltam volna, hogy ekkora felvevő közönség van itt Magyarországon, főleg matekos ismeretterjesztésre. Tehát engem ez még mindig egy döbbenettel, meg ámulattal tölt el, és nagyon, nagyon jó érzés. Tehát jönnek oda emberek, és akkor mondják, hogy hú, hát hogy így nem szerették a matekot, de hogy így látták valahol valami interjúmat, és akkor ez így az tök érdekes volt, és akkor megvették a könyvet, és hogy értik.

0: nagyjából, ami a könyvben van, és így látom rajtuk, hogy ez egy akkora élmény nekik, szóval szerintem így ez a legjobb, amit vissza lehet kapni közönségtől.
1: De az élmény nekik, hogy értik, vagy úgy érzik, hogy közük van hozzá,
0: mert
1: fontos, hogy a te könyvedben annyi emberközeli példa van, hogy el is hiszem, hogy éreznek valami közösséget vele, meg az előadásaidat is úgy épített föl, hogy rengeteg olyan példát hozol, amivel találkozunk a hétköznapi életben, ha akár csak a valószínűségszámításról beszélsz. Szóval ez a titok?
0: Igen, szerintem ez a titoknak a nagy része. Tehát a matematikusok, meg úgy a felsőbb matematika nagyon gyakran a tanításban, akár az egyetemen tanításban nagyon sokszor azt a hibát követi el, hogy az általánostól haladunk a konkrét felé, ami persze matematikában egyszerűbb, hogy kimondunk egy nagyon-nagyon általános tételt, és akkor abból már ugye következnek az egyszerűbb dolgok. De ugye az ember agya meg nem így működik, ezt én valahogy egyetemen is nagyon nehezményeztem, hogy miért nem lehet ezt fordítva csinálni, hogy az egyszerűbbtől megyünk a bonyolultig, hogy nézzünk egyszerűbb példákat, és akkor egyre absztraktabb lesz, és akkor a végén összeáll egy általános elmélet, vagy tétel, vagy bármi. Persze tisztelt a kivételnek, van, aki így csinálta, de azért nagyon gyakran szerintem ez a hiba szokott lenni, és akár még középiskolában is simán előfordulhat, hogy túl hamar belemegyünk a nagyon-nagyon általánosba, nagyon absztraktba, és akkor ott elveszítjük gyakorlatilag az embereket, és onnantól már nagyon nehéz visszajönni, meg igazából nem csoda, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez így semmi közük nincs.
1: Uh-huh. Mi az oka annak, hogy egyáltalán erre a területre indultál, a tudománykommunikáció felé indultál? Tehát még mielőtt a múlt év őszén, ha jól emlékszem, megjelent a Milyen színű a valószínű című könyved, ami azóta már 3 kiadást ért meg, és tényleg óriási siker, de hogy már előtte is ezzel foglalkoztál.
0: Igen, azt hiszem, hogy mindig is nagy hatást szerettem volna gyakorolni. És a matematikában azért többnyire az van, hogyha elméleti matekat csinál az ember, akkor nagyon sokáig szenved egy cikkel, az nagy nehezen megjelenik, és akkor azt a szó szerint elolvassák 3-an, tehát hogy ez így nem túlzás.
1: Akik pont ahhoz a területhez értenek,
0: és én ezzel sosem voltam elégedett. Tehát ez nagyon sok matematikusnak oké, és kicsit irigylem is őket, őszintén szólva nekem ez soha nem volt oké. Én mindig szélesebb közönséghez szerettem volna szólni. Tanítani mindig szerettem, és tulajdonképpen ez volt a következő logikus lépés a tanítás után. Mert ez igazából ugyanolyan, mint a tanítás, csak még egyel szélesebb a közönség, tehát egy picit másképp kell csinálni. De igazság szerint ugyanaz. Tehát azt hiszem, én mindig is azt szerettem, és már gimnazista koromban is ilyen voltam, hogy így szerettem a többieknek elmagyarázni, hogyha valamit nem értettek. Egyszerűen én szeretek tudást átadni, ez talán így a... Hát a legnagyobb szenvedélyem is, meg talán ez az egyik legnagyobb erősségem.
1: Azért érdekel ez engem különösen, mert azt olvastam egy interjútban, hogy azt mondtad, hogy doktori hallgatóknak is tartasz tudománykommunikációval kapcsolatban kurzusokat. Tehát nem csak egyik irányba végzed ezt a munkát, hanem a másik irányba is. Ott milyen kihívások előtt állsz, amikor ezzel foglalkozol?
0: Azt nagyon szeretem. Most már egy ideje nem is volt rá időm, de majd szeretném újra csinálni. Ott arról van szó, hogy tulajdonképpen a matematikus doktorandusz hallgatókat összegyűjtöm, akiket érdekel a dolog, és azt próbáljuk elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, ami legalább a matekosok szélesebb körében érthető. Mert még ezt talán az emberek nem tudják, de hogy még két matematikus sem feltétlenül érti egymást, hogyha ők külön területről vannak, tehát én beülök valami teljesen más területnek meghallgatni az előadását, akkor jó eséllyel mondjuk az első szlájdot fogom még érteni, és akkor onnantól kezdve meg sokat nem. És engem ez is zavar, hogy tulajdonképpen már a matematika is annyira széttöredezett, úgyhogy ilyenkor azt próbálom elérni, hogy tudjanak egy olyan előadást csinálni, meg úgy beszélni a saját témájukról, hogy legalább így a matekosok, vagy így a szélesebb tudományos körben érthető legyen. Ez ugye azért is nagyon-nagyon fontos, mert hát nekünk nagyon gyakran kell pályáznunk, nagyon sok emberrel meg kell értetnünk, hogy mit csinálunk, hogy azt értsék, hogy az fontos, hogy arra adjanak pénzt, adjanak támogatást, és én ezt nagyon-nagyon élveztem ilyenkor, ugye ez egy ilyen kis csoportos foglalkozás, és akkor mindenkivel tudok egy kicsit one-on-one foglalkozni, és nagyon szeretem, úgyhogy jó is, hogy mondod, mert valamikor jó lenne ezt majd újra csinálni.
1: És mindig nyitott ajtókat találsz, tehát nem érzik úgy a kutatók akár, vagy valamilyen tudományi képviselői, hogy az presztízs romboló lehet, hogyha ő neki el kell mondani egy laikus nyelvén, vagy meg kell értetni egy laikussal, amit ő csinál.
0: Dehogy nem, de ez nem is való mindenkinek. Tehát én azt nem vallom, hogy minden tudósnak ezt kellene csinálni. hanem minden területen kellene lennie legalább pár embernek, azért minél több, annál jobb, akik ezt szívesen csinálják. Tehát annak semmi értelme nincs, hogy olyas valaki, aki nem akar tudományi kommunikációt csinálni, annál ezt így erőltessük, mert abból semmi jó nem fog kijönni. Az ember nem fogja tudni lelkesen átadni ezt. Tehát ide olyan emberek kellnek, akik ebben hisznek, és egy általában egy olyan hozzáállás kellene a tudomány, meg a tudomány politika részéről, ami ezt támogatja.
1: Arról beszélhetünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként te most mit tudsz ebben lépni azon túl, amit eddig is csináltál?
0: Igen, ez, szóval ennek nagyon örültem, ennek a felkérésnek. Az MTE, Könyvtár és Információs Központ, Tudományi Politikai és Tudományelemzési Osztályán dolgozom most, aminek pontosan ez lenne a feladata, tehát ugye benne is van a nevében, hogy tudománypolitika. Tehát ők, mikor felkértek engem, akkor nagyon örültek is ennek, tehát ők így számítottak is erre, meg mondták is, hogy ezt a tudománykommunikációt csinálják, mert pontosan erre van szükségük. Úgyhogy azért jó ez nekem, mert úgy érzem, hogy most már van egy ilyen háttérországom, tehát eddig is csináltam, de kicsit olyan, hogy mondjam, olyan freelancerként csináltam ezt, és most meg van mögöttem egy intézmény, ami sokat segít, meg természetesen itt támogatnak is, úgyhogy így egyszerűbb, meg ezt az emberek azért rögtön érték. Tehát, hogyha azt mondom, hogy Magyar Tudományos Akadémia, azt szinte mindenki azért szokta tudni, hogy az micsoda.
1: A matematika, ugye mondtad, hogy mennyire absztrakt, és amikor mondjuk előadásokat tartasz, szerinted a vizualitásnak, vagy a kézzelfoghatóságnak, szóval, hogy minek van itt ilyen megtartó ereje? Mert azért, hogyha valaki elkezd beszélni a matematikáról, ott is elvesztheti a közönséget néhány perc után.
0: Igen, a vizualitásnak nagyon nagy szerepe van. Nagyon sokszor én egyszerűen csak magamból indulok ki, én is nagyon szeretem. Tehát, hogyha én megyek egy előadásra, én is szeretném, hogy így minél színesebb, meg szagosabb legyen. Persze úgy, hogy azért tartalom is van mögötte. Úgyhogy ez fontos, hogy megtartsuk az embereknek a figyelmét, főleg, hogy az azért ilyen elég rövid szokott lenni a mai világban. Szóval ez az egyik fele, a másik fele az, amiről már beszéltünk, hogy jó példák legyenek, tehát tényleg olyanok, amihez valahogy tudnak kapcsolódni. És a harmadik az szerintem az egyszerűen az előadásmód, tehát valahogy annak át kell jönnie, hogy én lelkes vagyok. Szerint is akkor az egyszerűen az ragadós.
1: Nemrég beszéltem egy kutatóval, egy matematikussal, aki mondta, hogy ott veszett el a feladatban, amikor YouTube csatornát szeretett volna létrehozni, de annyira bonyolult volt ez a matematikai téma, amit föl kellett volna dolgozni, hogy egyszerűen elengedte, mert rájött, hogy nincs az, amivel meg tudja mutatni.
0: Igen, ez tényleg nagyon nehéz, és a matematikánál különösen nehéz. Tehát, hogy az nekem is azért el szokott tartani egy ideig, hogy hogyan bontsam le, hogy mivel lehetne megfogni, és én sem tudok mindent, tehát azért nem az van, hogy tetszőleges témát el tudok vinni így a közhöz. Tehát, hogy azért én megválogatom, hogy mik azok a témák, amiket lehet. De ez, szerintem ez egy ilyen külön tehetség, aki ezt megtudja. Ott volt például, akit én nagyon szerettem, megolvastam is mindig, ugye például Richard Feynman, neki volt egy ilyen nagyon különleges képessége erre, de azt hiszem ezt tudják az igazán jó tudománykommunikátorok.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy milyen ennek a tudománykommunikációnak a története, tehát hogy hová egy vissza valaki, aki ezzel akar foglalkozni, vagy pedig tényleg vannak fantasztikus tehetségű tanárok, akik ezt tudják, és akkor ők azok, akik ezt az utat kikövezik.
0: Ez jó kérdés, nyilván mind a kettő. Én már gyerekkoromban szerettem ilyeneket olvasni, szóval nekem valahogy én ezt ilyen nagyon természetesen szívtam magamba, és például a Tipotek kiadó könyveit is mindig imádtam, nem soha nem is álmodtam róla, hogy majd egyszer a Tipoteknél lesz saját könyvem, de hogy én így azokon nőttem fel, tehát én valahogy ezt így önkéntelenül, anélkül, hogy bármilyen tervem lett volna, mert ez így gyerekkoromban inkább tudós akartam lenni, tehát azért az volt, hogy én egy olyan tudós leszek, aki nem tudom, így feltalál dolgokat. Az sokkal később alakult ki bennem, hogy én igazából valójában így tudást megosztani szeretek.
1: Ugye kutatóként indultál, vagy hát kutatással is foglalkoztál a pályád elején.
0: Ez nehéz, tehát az absztrakt matematika az mindig is lenyűgözött, és az mindig én nagy örömmel töltöttem, mikor valamit megértettem, és valaminek így megláttam a szépségét. De elméleti matekban kutatni, azt nem annyira szerettem valójában. Én alkalmazott matematikus vagyok eredetileg, de a doktorimat azt elméleti matekból csináltam, és ott úgy kötöttem ki, hogy tulajdonképpen a téma, ami engem érdekelt, a dinamikai rendszerek, ahhoz, akit találtam témavezetőt, vagy hát nem túl sok ember csinál ilyet az ELTE-n, a Bucolics Zoltánt, ő közölte, hogy ő ilyen elméleti dolgokat csinál, úgyhogy ha így nála akarok doktorozni, akkor az egy elméleti matematikus doktori lesz, és akkor én még nem igazán tudtam, hogy ez mit jelent, vagy ez miből áll. Úgyhogy így kerültem az elméleti matek közelébe, és aztán egyszerűen az volt, hogy ezt szinte mindenki ezt mondta nekem, hogy ezt kell csinálni. De azért én inkább, én jobban szerettem mindig is, hogyha van a dolgoknak valamilyen, vagy olyan gyakorlati haszna, hogy ténylegesen alkalmazva van ez a dolog, amit csinálunk, vagy pedig olyan haszna, hogy valahogy el lehet juttatni az emberekhez, és attól az embereknek így jobb lesz, hogy tudnak ezekről a dolgokról. Tehát azt hiszem, engem mindig is ez érdekel, csak hagytam magam nagyon sokáig lebeszélni erről. Vagy hát én is lebeszéltem így kicsit magamat.
1: De akkor ezek szerint az időtényező számodra nagyon fontos, mert ugye az alkalmazott matematikában ez elég rövid időn belül megy át, ugye az eredmény, vagy hát sokkal rövidebb időn belül, mint mondjuk az elméleti matematikusok igen. kutatásainál, ahol akár évtizedeket is kell tehát, várni. Ami...
0: Igen, tehát egyszerűen egyébként csak arról van szó, hogy nagyon türelmetlen vagyok, úgy általában. Aha. És azt én nem bírom kivárni, hogy akkor na majd egyszer, nem tudom, 30 év múlva lehet, hogy valaki fogja ezt egy sort használni, amit én itt kiokumáltam. Ez az én személyiségemmel sajnos így nem passzol.
1: Amikor kutató voltál, akkor maga a kreatív folyamat az hogyan történt? Mert ugye erről sokszor esik ebben a műsorban, hogy a kreativitásra azt gondolja az ember, hogy valaki vagy kreatívnak születik, vagy nem. És azért a kutatás esetében ott az nem kérdés, hogy szükség van egyfajta probléma megoldó kreativitásra. Tehát nem is az alkotó kreativitásra feltétlenül, hanem a probléma megoldóra talán.
0: Hát nagyon sokféleképpen jelenik meg a kreativitás, mert szerintem már az is igényel egy kreativitást, sőt, az igényli talán az legtöbb kreativitást, hogy valaki jó kérdést tegyen fel. Mert hogy nagyon sok kérdést fel lehet tenni, de egyáltalán nem biztos, hogy azokat meg lehet válaszolni. Úgyhogy a jó kérdésfelvetés ahhoz eleve szükséges, nem is tudom, jó képzelőerő, meg természetesen egy erős háttér. Tehát kicsit úgy kell elképzelni a matematikai kutatást, hogy nagyon sok tudást kell hozzá szerezni, tehát erős alapok kellenek hozzá, viszont ha az egyszer megvan, akkor a kreativitás ott jön be, hogy hogyan tudod elkezdeni kombinálni ezeket az elemeket. Tehát igazából én szeretem nagyon a művészetekhez hasonlítani, bár nem vagyok művész, de nagy kedvelője vagyok a művészeteknek, de valahogy hasonlóan képzelem el, hogy ott is az van, hogy elmész a tudom, képzőművészeti egyetemre, vagy a MOMÉ-re, vagy akárhova, és akkor nem tudom, kell rajzolnod 1000 darab kockát. És akkor az még mindig nem jó, ilyen szögből, olyan szögből már így mindenki nagyon unja, de hogy ez az alapja, tehát hogy az kell, hogy nagyon jól kell ismerni a technikát, meg különböző technikákat, tehát nyilván nem csak kockával van ez, hanem akármi mással, mindenféle technikát megtan az ember, és akkor ott jön be a kreatív processz, hogy hogyan kezdi el ezeket utána kombinálni, hogyan használja ezeket a megszerzett eszközöket, hogyan kapcsol össze különböző területeket, különböző témákat. Tehát engem mindig az nyűgöz le a legjobban, mikor olyan új eredmény születik, ami tartozik egy valamilyen matematikai területhez, és végső soron mégis olyan eredményeket használ föl, amik más területekre számítanak, és amire senki nem gondolt. Ez volt a Fermat tételnél is, ugye, amit azt hiszem 90-valahányban bizonyított be Andrew Wiles, és ugye nagyon-nagyon sokáig az megoldatlan volt, tehát Fermat sejtés néven volt ismert, és mindenkit lebeszéltek róla, hogy egyáltalán hozzányúljon. Tehát ő is így titokban dolgozott, mert félt, hogy így egyszerűen őrültnek fogják gondolni, és aztán most már nem emlékszem a részleteket, de azt tudom, hogy ezt jegyeztem meg, amikor olvastam a könyvet erről, hogy más területekről, tehát olyan tételeket hozott be, és végül olyan tételek segítségével bizonyította be, amire senki nem gondolt korábban. Tehát valahogy ez a kreativitás, hogy legyen egy nagyon nagy tudás, és azt jól tudja az ember kombinálni, jól tudja ide-oda tenni különböző részeket. És ez most egyébként nagyon meg fog változni az AI miatt, sőt, ez már változik is, tehát most már ugye sorra jönnek ki olyan cikkek, ahol már valamilyen AI-os segítség volt igénybevéve. Ami egyébként szerintem egyáltalán nem baj, tehát egyelőre ezt úgy kell elképzelni egy ilyen cikket jelenleg, hogy tulajdonképpen a matematikusok, vagy a matematikus egy karmester, és akkor ő megfelelően megint kreatívan használja a különböző AI-okat. Mert hogy különböző AI-oknak különböző erősségeik vannak. Tehát van olyan, amelyik pont arra jó, hogy megfelelő kérdést generáljon, tehát hogyha valakinek még nincsen semmilyen ötlete, akkor vannak olyan AI-ok, amik fel tudnak tenni olyan kérdéseket, amiket mondjuk realisztikus, meg érdemes megválaszolni. Akkor vannak olyanok, amik pont az ilyen technikai dolgokban jók, hogy ilyen kisebb technikai dolgokon így átmennek, és akkor nem nekünk kell kézzel így, nem tudom, napokig vagy hónapokig azzal szöszmötölni. És akkor végső soron itt is az történik, ez is egy nagyon kreatív folyamat, hogy ezeket hogyan kombinálja össze, és aztán mennyi az, amit viszont tényleg emberileg meg kell csinálni. Úgyhogy láttam nemrég egy ilyet, és ott szépen az is le volt írva, és hát én az előadást láttam a PPT-t hozzá, hogy hogyan voltak beavatva tulajdonképpen ezek az AI-ok, és hogy zajlott az egész folyamat. Elképesztő kreatív volt. Tehát szerintem ez így nem fog levenni a matematika értékéből, meg a matematikusok értékéből, hogy AI-okat kezdünk használni.
1: Én néhány héttel ezelőtt megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol arról, hogy utolérje matematikai területen az emberi kreativitást, az AI kreativitása, és azt mondta, hogy nem. És akkor egyrészt az intuíciót említette a ChatGPT, hogy az nincs a gépnek. És például a matematika szépségét, tehát hogy azt mondja, hogy azt, hogy szép egy matematikai feladat, vagy egy bizonyítás, azt is csak az ember tudja.
0: Hát szerintem azért megkérdezzük pár hónap múlva, mert nem biztos, hogy ezt
1: igen,
0: fogja mondani.
1: Igen, lehet.
0: Mert egyébként nekem nagyon meglepő, hogy nagyon ilyen emberi kezd lenni ez ilyen kicsit ijesztő is, hogy pont ez az, hogy vannak ilyen jó, hát nem tudom, hogy akkor nem biztos, hogy hívhatjuk intuíciónak, de annak jó ötletei, ami nagyon hasonlít az ember által generált ötletekhez.
1: Meg hát nyilván több ismeretanyag lehet az ő
0: igen.
1: fejében, vagy hát az
0: hát
1: ő
0: központ
1: raktárában.
0: Hát azért fog lekörözni minket, mert egy emberi agynak soha nem lesz módja ennyi ismeretet magába tömni. Tehát ezzel nem lehet versenyezni.
1: A Kobit az évemberének szavazott téged tavaly a könyved miatt is, és a tudománykommunikációs munkád miatt is, és készült veled annak apropóján egy interjú, és akkor az AI-jal kapcsolatban azt mondtad, hogy most fejlődik az az AI, ami majd, hogy is mondtad, hogy az ükunokánk fölött fog uralkodni?
0: Igen.
1: Hogy
0: ezt
1: ez
0: most
1: nagyon érdekel.
0: Igen. Hát az van, ez azért az AI-os körökben egy elég jól ismert szenárió, hogy lesz úgymond egy ilyen szingularitás, ami annyit jelent igazából legegyszerűbben megfogalmazva, hogy amikor már olyan AI-ok lesznek, amik képesek maguknál jobb AI-okat létrehozni. És ugye az van, hogy ott mi így kicsit kiesünk az egyenletből, mert mi azt már nem fogjuk tudni igazából így követni. Azért most még mindig az van, hogy csinál valamit az AI, tehát mondjuk akár még csinál egy új matematikai bizonyítást, és akkor azt mi szépen le tudjuk ellenőrizni azért, hogy ez így jó-e. Tehát az van, hogy gyorsabb nálunk, de azért még így be tudjuk érni, meg még mindig csinál hülyeségeket, és akkor azt még így fülön tudjuk csípni, de eljön egy pont, ahol onnantól kezdve nem fogjuk tudni igazából követni, mert tehát nem fogjuk tudni leellenőrizni. Tehát az lesz, hogy az AI így mond valamit, és akkor ezt így el kell dönteni, hogy erre hogy készülünk fel erre az időszakra, amikor már, hát nem tudom, hogy mennyire fogjuk rábízni magunkat, pontosan ezt kellene még most kitalálni, mielőtt felfejlődik erre a szintre, hogy mennyire akarjuk, hogy ilyen univerzális legyen, és mennyire akarjuk, hogy tényleg ez döntsön el mindent helyettünk, vagy majdnem mindent.
2: Keszthelyi Gabriella matematikus, tudománykommunikációs szakember a vendégem, aki az MTA Könyvtár és Információs Központ tudománypolitikai és tudományelemzési osztályának munkatársa és a BME Matematika Intézetének adjunktusa. Tartunk most néhány perc szünetet, azután egy nagyon izgalmas témával térünk vissza.
3: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A kormány prioritásként kezeli az alulfinanszírozott egészségügy rendbetételét, amelynek fókuszába a betegeket helyezik. Ezt jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. A tárcavezető bejelentette, hogy a minisztériumtól független új egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot Nemes Balázs Áron sebész vezeti majd. A szervezet feladata a minőségfejlesztés, a minimumfeltételek ellenőrzése és a betegpanaszok kezelése lesz. Ezzel párhuzamosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kalóz Zoltán irányításával valódi biztosítóvá alakul. Hegedűs Zsolt megerősítette, a kormány által ígért első 500 milliárd forintos forrás egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fordítják. A Magyar Nemzeti Bank ma 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ezzel február után másodszor lazított a monetáris kondíciókon. A kamatfolyosó két széle is hasonló mértékben mérséklődött, az egynapos betéti kamat 5%, míg az egynapos hitelkamat 7% lett. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, és az infláció lassulása, valamint a forint választások óta tartó erősödése is támogatta a kamatvágást. Az MNB szerint a javuló befektetői bizalom és az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kamatok mérséklését annak ellenére, hogy a nemzetközi jegybankok többsége inkább szigorításban gondolkodik. A lépéstől a kormány és az exportőrök azt remélik, hogy mérséklődik a túl erős forint okozta nyomás, ugyanakkor elemzők szerint a befektetői érdeklődés továbbra is olyan erős, hogy az euró árfolyama inkább a jelenlegi szint közelében stabilizálódhat. Izraelnek csökkentenie kell az Egyesült Államoktól való függőségét, és önálló fegyvergyártást kell kiépítenie, jelentette ki Benjamin Netanyahu. Az izraeli miniszterelnök ezzel J.D. Vance amerikai alelnök múlt heti nyilatkozatára válaszolt, amely szerint az Izraelt védő fegyverrendszerek kétharmadát az amerikai adófizetők finanszírozták az elmúlt hónapokban. Netanyahu hangsúlyozta, hogy a kapott támogatás elismerése mellett a független hazai hadiipar és az új technológiák bevezetése határozza meg az ország jövőjét. Ma kezdődött az izraeli-libanoni tárgyalások 5. fordulója Washingtonban a konfliktus lezárására, mégis tovább folytak a harcok a térségben. Izraeli katonák ma két otthonába visszatérő libanoni civilt lőttek le Dél-Libanonban. A fegyveres incidens, amelyben két másik civil is megsebesült, és amely során egy temetésen résztvevő csoportra is tüzet nyitottak, azonnali diplomáciai feszültséget szült. Irán genfi ENSZ képviselete közölte, ha Izrael megsérti a múlt heti amerikai-iráni memorandumot, megtorolják a libanoni támadásokat. Az izraeli vezetés a washingtoni egyeztetések előtt egyértelművé tette, a hadsereg nem vonul ki Dél-Libanonból és fenntartja az áprilisban kialakított biztonsági övezetet a Hezbollah-hal szemben. Eközben a libanoni elnök jelezte, nem engedi, hogy Irán vagy bármely más külső fél tárgyaljon a nevükben. Legalább 800-an váltak szexuális erőszak áldozatává a több mint 3 éve tartó szudáni polgárháborúban az ENSZ Emberi Jogi Főbizottságának legfrissebb jelentése szerint. A szervezet hangsúlyozza, hogy a regisztrált eset szám csupán a jéghegy csúcsa, és a valós adatok vélhetően jóval magasabbak. A tanúvallomások alapján az elkövetők többsége a reguláris hadsereggel szemben álló gyors reagálású támogató erők és a velük szövetséges arab milíciák egyenruháját viselte, de több esetben a szudáni hadsereg uniformisában követték el a támadásokat.
0: Tőzsde hírek.
4: Többségében estek a vezető tőzsdeindexek, a frankfurti DAX 9%-os, a párizsi CAC 7%-os eséssel fejezte be a napot. A milánói index 0,5%-kal gyengült, a madridi 0,5%-kal. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profitrealizálás befolyásolta. A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os mínusszal 139.301 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző záráshoz képest. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt megugrott. Az OTP és a Richter érdemben nem változott, a MOL részvények ára az olajár csökkenése miatt esett. A MOL 1,8%-kal 3750 forintra csökkent, az OTP 9%-kal 45300 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2754 forintra, és a Richter 6%-kal 11930 forintra nőtt.
0: Időjárás jelentés.
4: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban akár melegebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
5: Ola Andrea vagyok, ez a Creative Survivor, vendégem pedig Keszthelyi Gabriella matematikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Matematika Intézetének adjunktusa, tudománykommunikációs szakember, akinek rendkívül sikeres Milyen színű a valószínű című könyvéről is beszélünk most, miközben szóba kerül a kreativitás fejlesztésének kikerülhetetlen témája, és az is, hogy miért van nagyobb hatása a tényeknél, az érzelmeinknek és a hiedelmeinknek akkor, amikor a hozzánk érkező információkat felfogjuk, feldolgozzuk. Folytatom most tehát a beszélgetést Keszthelyi Gabriellával.
6: Creative Survivor.
7: Ugye a Milyen színű a valószínű című könyvedben egy külön részben a kötet hátulján felsorolod azokat a tévhiteket, vagy azokat a...
8: Kognitív torzítások.
7: Igen, a kognitív torzításokat, amelyek jellemzőek ránk, és amelyek a valószínűség számítással összefüggésben egyébként fontosak lennének, hogy tudjunk róluk. Egyrészt emeljünk ki ebből néhányat, másrészt pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy a világban a tudománnyal összefüggésben észlelhető vagy megismerhető konteók, összeesküvés elméletek, álhírek mennyiben függnek ezektől.
8: Tulajdonképpen a konteók, azok az én szememben, azok egészen így a falig eltolt ilyen kognitív torzításokból jönnek ki szerintem. Tehát, hogy a konteók általában elég szélsőségesek, és mindig elgondolkozom, hogy tulajdonképpen mi lehet annak az embernek a fejében, aki kitalál, hát nem kitalálja, tehát ők úgy gondolják, hogy ezek ugye valósak, és ezek általában az a durva, hogy tök részletesen fel is vannak építve, tehát hogy ezek sokszor nem ilyen elnagyolt dolgok ezek a konteók, hanem nagyon-nagyon részletet, például akár mondjuk az egyik kedvencem az abszolút a lapos föld, és ott is egy ilyen komoly, hát fizika föl van rá építve, tehát hogy nem egyszerűen annyi van, hogy így azt mondják, hogy jaj, lapos a föld. Ők ezt tényleg próbálják én nagyon erőteljesen alátámasztani. És ugye van itt egy nagyon erős torzítás ebben, hogy tulajdonképpen ugye azokat az információkat veszik figyelembe, amikről úgy gondolják, hogy alátámasztják az ő elméletüket, és akkor minden mást arról csak így elfeledkeznek, szóval csak így nem foglalkoznak. Ugye ez egy ilyen confirmation bias-nek szokták ezt hívni, szerintem ez az egyik legerősebb, és ezt mi csináljuk minden nap. Tehát valahogy az van, hogy az emberi narratíva az sokkal irracionálisabb, mint azt szerintem bárki gondolná. Tehát, hogy az, hogy nekünk mi az elképzelésünk a világról, az nem attól függ, hogy mennyi tudományt hallottunk, meg mennyi, nem tudom, okos emberrel beszéltünk, az sokkal hamarabb kialakul annak függvényében, hogy hát tulajdonképpen milyen családban nevelkedtünk, ott így mik voltak a hiedelmek, és ezt így szépen öntudatlanul magunkba szívjuk. És akkor erre persze jön rá egy formális oktatás, és nem mondom, hogy az nem csinál semmit, mert az elég durva lenne, ha az nem csinálna semmit, de végső soron azt csináljuk, hogy ezeket a hiedelmeket akarjuk mindig és mindenáron megerősíteni.
7: Igazolást keresünk?
8: És mindig is, mindig igazolást keresünk. És szerintem még ez se lenne önmagában baj, mert ez egy nagyon emberi dolog, de ezt nagyon sokan nem veszik figyelme. Tehát nagyon sokszor az van, hogy akár még tudósoknál is előfordul, hogy elmennek egy tudományos területre, és jól is csinálják azt, de végig van bennük egy ilyen torzítás, hogy tulajdonképpen van valami, amit ők ki akarnak hozni. És akkor önkéntelenül megtörténhet ez, hogy tényleg elvetnek olyan információt, ami az nem támasztja alá, és erősebben számítanak be olyan információkat, ami meg alá támasztja. Ezt a könyvben is nagyon erősen kiírtam, hogy ezt lehet öntudatlanul is csinálni, meg lehet szándékosan is csinálni. Nyilván a szándékosan az a még nagyobb probléma, de ez az öntudatlanul is egy elég nagy probléma. Itt jön be például ugye ez a cherry picking, ez az adatoknak a mazsolázása, ez is ugye pont ez, hogy akkor ugye azokat az adatokat tartom meg, amik így szépek, meg amik így illeszkednek arra, amit én mondok, és akkor a többit azt meg, hát azt így eldobom. Vagy ugye a texasi mesterlövész probléma ez is olyan, hogy ott meg kicsit úgy néz ki, hogy hát az adatok valahogy szépen együtt állnak, de nincs előzetes, ez pont a fordítottja egyébként annak, amit előbb mondtam, hogy nincsen előzetes elképzelésem, de az adatok itt ilyen szépen összeálltak, úgyhogy akkor erre gyártok egy elképzelést. Tehát ez is probléma. Ugye az évek texasi mesterlövész problémának, mert hogy ha texasi mesterlövész így rálő így a pajtának az ajtajára egy sörétessel, és akkor ahol a legjobban sűrűsödnek ezek a találatok, oda rajzol egy céltáblát. És akkor aki oda megy és ugye megnézi, az azt látja, hogy hát hogy milyen jól lő, hogy itt a céltáblát milyen szépen eltalálta, de hát ugye az baj, nem volt a céltábla, hanem előbb voltak ott a találatok, és akkor utána rajzoltunk rá egy céltáblát. Ezek szerintem, amik ilyen nagyon, hát ilyen örökzöldek, és szerintem sokkal jobban kell ezekre figyelni. Tehát szerintem a tudománynak nagyon-nagyon jót tenne, hogyha több önreflexiója lenne. Tehát akár a tudománypolitikában is több önreflexió lenne, és a tudósokban is több önreflexió lenne az ilyen torzításokkal kapcsolatban.
7: De hát nem feltétlenül a tudósoktól, hanem a laikusoktól, vagy a fél információkkal rendelkezőktől jönnek, nem?
8: Ez mind a kettő.
7: Az összeesküvés elméletek.
8: Hát az összeesküvés elméletek, igen, az jó esetben azok nem tudósoktól jönnek. Bár ugye láttunk már furcsa dolgokat, tehát hogy én például így nem tudom felfogni, mikor orvosok között oltástagadók vannak, tehát én az ilyeneknél nekem így, nem, így elfő az agyam. Egyszerűen, tehát hogy igen. És ezért mondom azt, hogy van, amikor így hiába foglalkozik valaki tudománnyal, vagy hiába kap egy formális oktatást, ha van valami alatta lévő mélyebb hiedelme, azt nem feltétlenül fogja ez felülírni. Ezért is lenne szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk.
7: Mi a helyzet a sztereotípiákkal, vagy akár azzal, hogy az agyunk mindig mintázatokat keres? Nekem ez az egyik legnagyobb kedvencem ez a rész a könyvedben, mert hogy döbbenetes ráismerni, hogy tényleg így működik az agyunk, és azért, hogyha álhíreket olvas az ember, most bármilyen tudományterületről, vagy ilyen konteókat, akkor az is igaz, hogy azért tudjuk közel érezni magunkhoz, mert ezek, mint hogyha erre állnának rá.
8: Pontosan, pontosan. Igen, tehát az agyunk az nagyon-nagyon szereti a mintázatokat, és arról is elég önkényesen dönt, hogy mi az, hogy mintázat. Tehát, hogy érdekes ezt megnézni, itt még mindig nekem a születésnap paradoxon az abszolút kedvencem, de az a kérdés, hogy körülbelül hány emberre van szükség, ha egy ilyen random csoportot veszünk, hogy már átlépje az 50%-ot annak a valószínűsége, hogy lesz legalább két ember, akik egy napon születtek. És ugye itt szinte kivétel nélkül mindig nagy számokat szoktak mondani az emberek, mondjuk tipikusan az év napjainak a felét, plusz egyet, vagy ilyesmit, tehát ilyen 180 valamennyit. Holott így a megoldás, ez ugye 23, ami nevetségesen kevésnek tűnik. És itt az alatta lévő gondolkodási mechanizmus, az tipikusan azt szokott lenni, hogy ugye valahogy azt feltételezik az emberek, hogyha van egy véletlenszerű csoport, akkor a születésnapoknak ilyen szépen egyenletesen kell elterülniük, és azt veszik mintázatnak, hogyha ezek mégiscsak csomósodnak, tehát mégiscsak ugye lesz kettő vagy akár több ember is, akik egy napon születtek. Pedig a valóság az pontosan ennek az ellentéte, tehát az egy nagyon erős mintázat, hogyha ilyen tök egyenletesen terülnek el. Nagyon ritkán keletkezik véletlenből ilyesmi. De a fejünkben meg az van, hogy az valahogy így a természetes, vagy ezt hiszük véletlennek, és az a mintázat, hogy csomósodnak. És pont az van, hogy a csomósodás az pont nem feltétlenül egy mintázat, hanem az a tök természetes előfordulása a dolgoknak.
7: Az álhírekkel kapcsolatban ugye beszélnünk kell arról is, hogy a könyvedben ugye sokszor esik a kritikai gondolkodásról, és ez az egyik legfontosabb üzenet, amit nagyon jó lenne, hogyha mindenki így fejben tartana, hogy egyrészt miért is fontos a matematika az életünkben, tehát hogy amikor azt mondjuk, hogy hol fogom én használni a logaritmust, tehát nem ez a fontos, hanem valami egészen más, hogy erről egy kicsit beszélj, hogy ez neked miért olyan különlegesen lényeges dolog, másrészt pedig, hogy tényleg, hogyha álhírekkel találkozunk, és nincs meg bennünk ez a reflex, hogy elgondolkodjunk egy picit is, hogy az valóságos lehet-e, akkor ugye nem nagyon javul ez a mostani helyzet.
8: Szóval nagyon sokszor az álhírek is, meg a konteók is igazából az érzelmeinkre appellálnak. És ez is valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy tulajdonképpen mennyire ki vagyunk téve mindenféle érzelemnek, és azt, amikor erre próbál valaki appellálni. És a kritikai gondolkodás az pedig valahogy azt mondja ki, hogy ettől kicsit el kell szakadni, és meg kell nézni, hogy mi van mögötte, tehát hogy van-e itt valami valódi mintázat, vannak-e itt valódi következtetések, lehetségesek-e ezek a következtetések. Ugye, ha módunkban el látni az adatokat mögötte, akkor az még szerencsésebb, mert akkor rá lehet nézni. Ugye az a nehéz, hogy a világban most már egyre elterjedtebb, hogy könnyű hamis információt terjeszteni, mert hogy most már nagyon könnyű hamis vizuális információt készíteni AI segítségével, vagy akár ugye deepfake-eket, tehát hogy az emberek egyre jobban belesüppednek abba, hogy már inkább nem, tehát vagy az van, hogy nem hisznek el semmit, ami az interneten van, tehát azt se hiszik el, ami ténylegesen igaz, vagy mindent elhisznek. Ez a két véglet szokott sajnálatos módon lenni, és akkor a kritikai gondolkodás valahogy arról szól, hogy kicsit így mögé nézünk, vagy kicsit így megpróbálunk a tényekhez ragaszkodni, és tulajdonképpen a logika segítségével leellenőrizni, hogy tényleg ezek a következtetések lehetségesek-e, plauzibilisek-e, és így tovább. Én ezt mindig úgy mondom, hogy ez egy ilyen igényesség a gondolkozásban. És ez abszolút nem csak a matematikáról szól, tehát hogyha én olyan pozícióban lennék, hogy mondjuk létrehozhatnék egy ilyen órát az iskolában, ami ezt akarná, hogy kritikai gondolkodás, annak egy része lenne a matematika, egy nagyon erős része lenne így a magyar nyelv.
7: Tényleg?
8: Persze, és az érvelés technika. Tehát amit nem tudnak általában az emberek, hogy a nyelvtan, főleg egyébként a magyar nyelvtan, az tök erős párhuzamba állítható a matematikával. Tehát egy mondat szerkezet, azt egy ilyen fa struktúrába föl lehet rajzolni. Ugye van ez a predikatív szerkezet, az alanyállítmány, és akkor hogy hogyan jönnek rá az ilyen jelzői, határozói struktúrák. Én ilyen zsolnai módszerrel tanultam általános iskolában, és ott ezen iszonyatosan nagy hangsúly volt, és én így imádtam, tehát én ezt nagyon szerettem, és akkor még nem is tudtam, hogy ennek mondjuk bármi köze lenne a matematikához. De ez nagyon fontos a szövegértésben. Tehát sokszor az emberek már ott vesznek, a nulladik lépésnél vesznek, hogy nem értik egyszerűen, amit olvasnak. Hogy nem tudnak jól szöveget értelmezni. Tehát még akkor is, hogyha nem egy konteó van, meg nem egy elhír van, hanem egy teljesen normális szöveg van, nem értik, hogy mi van benne. És úgy nagyon nehéz bármilyen kritikai gondolkodást eszközölni, hogyha nincsen szövegértés. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos része lenne. És az érvelés technika, egyrészt ott is nagyon sok ilyen torzítás van, tehát hogy erre is legyenek igazából figyelmesek az emberek, hogy amikor olvasnak egy valamilyen szöveget, vagy egy valamilyen kritikát, hogy ott tényleges érvek hangzanak el, vagy pedig jó kis ilyen érvelési hibák, tehát akár nem tudom, szalmabáb, vagy csúszós lejtő, bármi. Ezt szoktam még észrevenni, mikor akár valami tudományos, vagy valami féltudományos dologról, mondjuk nekiállok valakivel vitatkozni, vagy valaki nekiáll mondjuk velem vitatkozni, hogy sokszor nem az van, hogy mondjuk intelligenciabeli hiány van, vagy bármi ilyesmi, hanem nagyon sok ilyen érvelési hiba kerül bele abba, amit mondanék, hogy észrevenni. És tipikusan az, hogy az emberek tényleg érzelmi emberek, és amint előkerülnek ezek az érzelmek, úgy jönnek az ilyen mindenféle logikai hibák, kognitív torzítások. Tehát sokszor még csak nem is arról van szó, hogy valaki mondjuk így szándékosan félre akar vezetni, vagy szándékosan valami rossz indulatú dolgot akar, hanem ilyen dolgokon csúszik el. És ez egy abszolút tanulható dolog, és szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, főleg mostanában, amit lehetne iskolában tanítani.
7: Ha visszatérünk a kiinduló ponthoz, a tudományi kommunikációhoz, szerinted milyen felületei lennének üdvözítőek ennek? Tehát mondjuk a munkádat hogyan képzeld el, hogy mi mindent kellene meghódítania ennek a területnek még, hogy tényleg minél több információ eljuthasson az emberekhez?
8: A legerősebb az teljesen egyértelműen a social media, és ezt én így érzem magamon is, mert még mindig nincs egy tisztességes social media felületem, amin nem tudom, dolgozom az ügyen, de egyébként ezért is csodálkozom, hogy a könyv maga ekkora siker, mert hogy nem volt igazán így social médián sem terjesztve, nincsenek hozzá videók, ilyesmi, és így megdöbbentett, hogy még ennyien is szeretik a könyveket, meg olvasnak könyveket, ami nagyon jó, de abszolút ez az ilyen videós felületek, ebből fogyasztanak szerintem a legtöbbet az emberek. Ebből kellene több, meg nekem is e felé kellene elmennem, hogy ilyen nem túl hosszú, gondolatébresztő videók. Nagyon sok ember nem fog ilyen egy-másfél órás előadásokat végighallgatni, tehát hogy szerintem valahol ilyen 20 perc, fél óra, 3-4 óra max ilyesmiben érdemes belőni az ilyen tartalmakat.
7: Szerinted könyvek terén a tudománykommunikáció már elérte az optimális...
8: Nem.
7: Nem?
8: Nem. Hát nagyon kevés magyar van, aki tudománykommunikációt csinál, akár bármilyen tudományterületről. Magyar nyelven azért még lehetne sokkal több tudományos ismeretterjesztő könyv elérhető. Felnőtteknek azért már egész jó a piac, meg ugye nagyon sok felnőtt azért tud angolul olvasni, tehát úgy azért végtelen a piac, ha az angol nyelvűt is belevesszük. A gyerekeknek szerintem kevés jó van. Tehát például, amin én teljesen megdöbbentem, van a Mimi Csoda sorozat, és amikor még én voltam gyerek, én nekem is volt egy csomó Mimi Csoda könyv, és nagyon-nagyon imádtam, és most belenéztem valahogy egy könyvesboltba, vagy valamiben, és hogy alig van benne szöveg. Persze nagyon szép színes képek vannak benne, meg szépen illusztrálva, de hogy most így alig van benne szöveg. És
7: tehát az új kiadásban
8: az új
7: már
8: látványra megy rá, igen, meg hogy így ugye nem olvasnak, de hát mondjuk így nem is fognak olvasni, tehát hogy ebbe az irányba indulunk el, hogy akkor ezt szolgáljuk ki, hogy minden minél látványosabb legyen, azért kell mögé content. Pont így lehet rávenni őket, hogy olvassanak. Ezt gondolom legalábbis.
7: Meg akartam az előbb kérdezni, hogy a valószínűségszámításon túl van még a matematikának olyan területe, ami ennyire ember közelbe hozható? Szerinted? Mert ugye ehhez nagy közünk van, bár nem tudjuk. Amikor a könyvedről beszélsz, mindig elmondod, hogy ez tulajdonképpen az emberiség történetével egyidős, és az ember túléléséhez is ezek a latolgatások, a döntési helyzetek hozzájárultak. Szóval hogy ez velünk él lényegében.
8: Hát ugye, ami az én eredeti területem, a dinamikai rendszerek, ott is szerintem sok mindent közel lehetne hozni a nagy közönséghez.
7: Mert ez mi? Aztán kevesen tudja.
8: A dinamikai rendszerek azok olyan rendszerek, amik általában eléggé determinisztikusak, tehát jól leírhatók valami konkrét egyenlettel. Ilyen például mondjuk a bolygóknak a pályája, amit több száz éve tudunk, hogy hogy van. De vannak olyan dinamikai rendszerek is, amik szintén ugyanígy jól leírhatók, de nagyon érzékenyek, tehát nagyon könnyen válnak kaotikussá. Ilyen például az időjárás előrejelzés, hogy ott is tök exakt egyeneteink vannak, de amiatt, hogy nem tudunk végtelen pontosággal mérni, ezért ezek így nagyon könnyen kisiklanak, és kaotikussá válnak, de nem véletlenszerűen, tehát semmi köze nincs a valószínűségekhez a dolognak, hanem ez így a rendszernek a sajátossága. Tehát a fizikai világunkban még ilyenből van nagyon sok, és ezek is nagyon nehezen előrejelezhetők, de nem a véletlen miatt. És én valahogy úgy látom, hogy a mi világunkat ennek a két dolognak a keveréke mozgatja, hogy vannak ténylegesen véletlenszerű dolgok, és vannak ilyen dinamikai rendszeres kaotikus dolgok, amik más miatt nehezen előrejelezhetők. Úgyhogy még az is lehet, ugye nagyon sokan megkérdezték a könyvétel is, hogy mikor lesz második könyv, és egyébként nagyon szeretnék egy második könyvet, és ott szerintem e felé fogok kicsit elindulni ebbe az irányba, úgyhogy erről fogok majd írni.
7: Bár mind a két téma szembe megy az emberek alapvető igen. elvárásaival, vagy gondolkodásmódjával, mert a véletlennel sem vagyunk túl jóban, szeretjük azt gondolni, hogy van egyfajta determinisztikusság.
8: De én pont ezt szeretem. Azt hiszem, hogy engem ez az, ami vonz, hogy kicsit felébreszteni az embereket, meg engem is ezek érdekelnek, hogy mi van tulajdonképpen így, mire épül a valóság. És akkor erre szerintem jó felhívni mások figyelmét is.
5: Keszthelyi Gabriella, matematikus tudománykommunikációs szakember, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztályának munkatársa, a BME Matematika Intézetének adjunktusa volt a vendégem ebben a műsorban, akivel tehát a tudománykommunikációról, a kreativitásról, a kritikai gondolkodásról beszélgettünk, és a Milyen színű a valószínű című könyvében szereplő különösen érdekes listáról, amely a kognitív torzításokat tartalmazza, és amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy nem látunk tisztán, amikor álhírekkel vagy esetleg összeesküvés elméletekkel találkozunk. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az adás is újra hallgatható a Spotify-on. A műsor saját csatornáján találkozunk egy hét múlva, Olá Andrát hallottátok.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megszavazta a parlament a védett üzemanyagár kivezetését. A kormány szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt már nincs szükség az intézkedés fenntartására, ugyanakkor válsághelyzet esetén a jövőben is lehetőség lesz arra, hogy a gazdasági miniszter rendeletben újra hatósági árat állapítson meg. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi piaci környezetben a szabad árképzés szolgálja leginkább a fogyasztók és a gazdaság érdekeit. A védett üzemanyagár elsősorban a tehetősebb autósoknak kedvezett, és jelentős költséget rótt a költségvetésre. Erről beszéltek a Magyar Közgazdasági Társaság környezetgazdaságtani szakosztálya és a levegő munkacsoport által szervezett beszélgetésen. A résztvevők szerint a hatósági ára nagyobb fogyasztókat támogatta, miközben havi mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentett az államnak. A szakértők úgy vélik, a rászorulókat célzott támogatásokkal érdemes segíteni, nem általános árkorlátozással. Hangsúlyozták azt is, hogy a közlekedés jelentős környezeti terhelést okoz, ezért hosszú távon a közösségi közlekedés fejlesztésére és az autó használat csökkentésére lenne szükség. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az elektromos autók terjedése önmagában nem oldja meg a közlekedés fenntarthatósági problémáit. 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek száma, miután hivatalosan is fogadták a flotta két újabb, svéd gyártmányú repülőgépét a kecskeméti repülőbázison. A gépekkel teljessé vált a hazai flotta, amely a tervek szerint legalább 2036-ig szolgálatban marad. Újabb kormányalakítási egyeztetéseket kezdett Nikusz Ordán román államfő, miután a parlament hétfő éjjel elutasította az Adrián Veszteha vezette kormány beiktatását. Az elnök észszerű magatartásra és a nyugatbarát irányvonalat megőrző parlamenti többség kialakítására szólította fel a pártokat. A legnagyobb frakcióval rendelkező szociáldemokrata párt kész magára vállalni a kisebbségi kormányzást, a Nemzeti Liberális Párt pedig egy évvégéig szóló gazdasági reformokat garantáló paktumhoz kötni a szociáldemokraták külső támogatását. Amennyiben a parlament a következő kormányfőjelöltet is elutasítja, Romániában feloszlathatják a törvényhozást. Vlagyimir Putyin szerint a nyugati országok tisztában vannak azzal, hogy ha területükről közvetlen támadás indulna Oroszország ellen, azonnal válaszcsapást mérne rájuk. Az orosz elnök katonai egyetemek végzősei előtt beszélve azt mondta, egyelőre nem történt ilyen lépés, de minden érintettnek tudnia kell, hogy Moszkva reagálna rá. Putyin emellett hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll bármilyen külső vagy belső fenyegetés gyors elhárítására, és azzal vádolta a nyugati országokat, hogy az Oroszországtól való félelemre hivatkozva fokozzák katonai felkészülésüket. Oroszország katonai segítséget nyújt Fehér Oroszországnak külső agresszió esetén a szövetségi szerződés értelmében, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tárcavezető Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ultimátumára reagált, amelyben Kijev az ukrán határ menti orosz katonai berendezések

0: indexek. A frankfurti DAX 9%-os, a párizsi CAC-on 7%-os eséssel fejezte be a napot. A milánói index 1,5%-kal gyengült, a madridi 0,5%-kal. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profit realizálás befolyásolta. A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os mínusszal 139.301 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző záráshoz képest. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt megugrott. Az OTP és a Richter érdemben nem változott, a MOL részvények ára az olajár csökkenése miatt esett. A MOL 1,8%-kal 3750 forintra csökkent, az OTP 9%-kal 45300 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2754 forintra, és a Richter 6%-kal 11930 forintra nőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban akár melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött, itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges Zenei Válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A szőlő bubis arca, avagy Isten hozott a pezsgő italok világában. Magyarországon 2021-ben lépett hatályba a legújabb szőlő- és portermelés részletes szabályairól szóló rendelet, amely meghatározza, hogy mit lehet pétnapnak, naturbornak, vagy éppen termelői pezsgőnek hívni. A Prosecco a világ legnagyobb mennyiségében előállított buborékos borfajtája. Az ital neve egyben földrajzi megjelölést is jelent, ugyanis Prosecco-t csakis Olaszországban, a Prosecco borvidéken egy meghatározott szőlőfajtából, a glérából lehet készíteni. A végeredmény egy könnyű, illatos, alacsony alkoholtartalmú, jellemzően édesített üzemi termék. A spanyolok pezsgője a káva is érdemel társult, ha a szénsavas alkoholos italokról beszélünk. Ahogy a Prosecco-nál, a káva esetében is jellemzően saját helyi szőlőfajtából, method tradicionál módszerrel, palackos erjesztéssel, hosszabb éleléssel készül az ital. Végül, de nem utolsó sorban, a pezsgőkészítés élén járó franciákat sem szabad kihagynunk. A champagne-t hosszas éleléssel, hatalmas pezsgőházakban több száz éves hagyománnyal készítik három szőlőfajtából. Chardonnay, Pinot Noir és Pinot Meunier. Nem véletlen, hogy a világ egyik legikonikusabb alkoholos itala a franciáké.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A kormány prioritásként kezeli az alulfinanszírozott egészségügy rendbetételét, amelynek fókuszába a betegeket helyezik. Ezt jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. A tárcavezető bejelentette, hogy a minisztériumtól független új egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot Nemes Balázs Áron sebész vezeti majd. A szervezet feladata a minőségfejlesztés, a minimumfeltételek ellenőrzése és a betegpanaszok kezelése lesz. Ezzel párhuzamosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kalóz Zoltán irányításával valódi biztosítóvá alakul. Hegedűs Zsolt megerősítette, a kormány által ígért első 500 milliárd forintos forrás egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fordítják. A Magyar Nemzeti Bank ma 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ezzel február után másodszor lazított a monetáris kondíciókon. A kamatfolyosó két széle is hasonló mértékben mérséklődött, az egynapos betéti kamat 5%, míg az egynapos hitelkamat 7% lett. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, és az infláció lassulása, valamint a forint választások óta tartó erősödése is támogatta a kamatvágást. Az MNB szerint a javuló befektetői bizalom és az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kamatok mérséklését annak ellenére, hogy a nemzetközi jegybankok többsége inkább szigorításban gondolkodik. A lépéstől a kormány és az exportőrök azt remélik, hogy mérséklődik a túl erős forint okozta nyomás, ugyanakkor elemzők szerint a befektetői érdeklődés továbbra is olyan erős, hogy az euró árfolyama inkább a jelenlegi szint közelében stabilizálódhat. Izraelnek csökkentenie kell az Egyesült Államoktól való függőségét és önálló fegyvergyártást kell kiépítenie, jelentette ki Benjamin Netanyahu. Az izraeli miniszterelnök ezzel J.D. Vance amerikai alelnök múlt heti nyilatkozatára válaszolt, amely szerint az Izraelt védő fegyverrendszerek kétharmadát az amerikai adófizetők finanszírozták az elmúlt hónapokban. Netanyahu hangsúlyozta, hogy a kapott támogatás elismerése mellett a független hazai hadiipar és az új technológiák bevezetése határozza meg az ország jövőjét. Ma kezdődött az izraeli-libanoni tárgyalások 5. fordulója Washingtonban a konfliktus lezárására, mégis tovább folytak a harcok a térségben. Izraeli katonák ma két otthonába visszatérő libanoni civilt lőttek le Dél-Libanonban. A fegyveres incidens, amelyben két másik civil is megsebesült, és amely során egy temetésen résztvevő csoportra is tüzet nyitottak, azonnali diplomáciai feszültséget szült. Irán genfi ENSZ képviselete közölte, ha Izrael megsérti a múlt heti amerikai-iráni memorandumot, megtorolják a libanoni támadásokat. Az izraeli vezetés a washingtoni egyeztetések előtt egyértelművé tette, a hadsereg nem vonul ki Dél-Libanonból és fenntartja az áprilisban kialakított biztonsági övezetet a Hezbollah-hal szemben. Eközben a libanoni elnök jelezte, nem engedi, hogy Irán vagy bármely más külső fél tárgyaljon a nevükben. Legalább 800-an váltak szexuális erőszak áldozatává a több mint 3 éve tartó szudáni polgárháborúban az ENSZ Emberi Jogi Főbizottságának legfrissebb jelentése szerint. A szervezet hangsúlyozza, hogy a regisztrált eset szám csupán a jéghegy csúcsa, és a valós adatok vélhetően jóval magasabbak. A

0: fejezte be a napot. A milánói index 1,5%-kal gyengült, a madridi 0,5%-kal. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profit realizálás befolyásolta. A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os minusszal 139.301 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző záráshoz képest. A Magyar Telekom forgalma a saját részvény visszavásárlási programja miatt megugrott. Az OTP és a Richter érdemben nem változott, a MOL részvények ára az olajár csökkenése miatt esett. A MOL 1,8%-kal 3750 forintra csökkent, az OTP 9%-kal 45300 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2754 forintra, és a Richter 6%-kal 11930 forintra nőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban akár melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Mi a szép, ha a fények kiúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

különleges zenei válogatása 94.2-n, és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zeneivel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Megszavazta a parlament a védett üzemanyagár kivezetését. A kormány szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása miatt már nincs szükség az intézkedés fenntartására. Ugyanakkor válsághelyzet esetén a jövőben is lehetőség lesz arra, hogy a gazdasági miniszter rendeletben újra hatósági árat állapítson meg. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi piaci környezetben a szabad árképzés szolgálja leginkább a fogyasztók és a gazdaság érdekeit. A védett üzemanyagár elsősorban a tehetősebb autósoknak kedvezett, és jelentős költséget rótt a költségvetésre. Erről beszéltek a Magyar Közgazdasági Társaság környezetgazdaságtani szakosztálya és a levegő munkacsoport által szervezett beszélgetésen. A résztvevők szerint a hatósági ára nagyobb fogyasztókat támogatta, miközben havi mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentett az államnak. A szakértők úgy vélik, a rászorulókat célzott támogatásokkal érdemes segíteni, nem általános árkorlátozással. Hangsúlyozták azt is, hogy a közlekedés jelentős környezeti terhelést okoz, ezért hosszú távon a közösségi közlekedés fejlesztésére és az autó használat csökkentésére lenne szükség. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az elektromos autók terjedése önmagában nem oldja meg a közlekedés fenntarthatósági problémáit. 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripen vadászgépeinek száma, miután hivatalosan is fogadták a flotta két újabb, svéd gyártmányú repülőgépét a kecskeméti repülőbázison. A gépekkel teljessé vált a hazai flotta, amely a tervek szerint legalább 2036-ig szolgálatban marad. Újabb kormányalakítási egyeztetéseket kezdett Nikus Ordán román államfő, miután a parlament hétfő éjjel elutasította az Adrián Veszteha vezette kormány beiktatását. Az elnök észszerű magatartásra és a nyugatbarát irányvonalat megőrző parlamenti többség kialakítására szólította fel a pártokat. A legnagyobb frakcióval rendelkező szociáldemokrata párt kész magára vállalni a kisebbségi kormányzást, a Nemzeti Liberális Párt pedig egy évvégéig szóló gazdasági reformokat garantáló paktumhoz kötni a szociáldemokraták külső támogatását. Amennyiben a parlament a következő kormányfőjelöltet is elutasítja, Romániában feloszlathatják a törvényhozást. Vlagyimir Putyin szerint a nyugati országok tisztában vannak azzal, hogy ha területükről közvetlen támadás indulna Oroszország ellen, azonnal válaszcsapást mérne rájuk. Az orosz elnök katonai egyetemek végzősei előtt beszélve azt mondta, egyelőre nem történt ilyen lépés, de minden érintettnek tudnia kell, hogy Moszkva reagálna rá. Putyin emellett hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll bármilyen külső vagy belső fenyegetés gyors elhárítására, és azzal vádolta a nyugati országokat, hogy az Oroszországtól való félelemre hivatkozva fokozzák katonai felkészülésüket. Oroszország katonai segítséget nyújt Fehér-Oroszországnak külső agresszió esetén a szövetségi szerződés értelmében, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A tárcavezető Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ultimátumára reagált, amelyben Kijev az ukrán határ menti orosz katonai berendezések eltávolítását követelte Minsktől. Lavrov szerint a Nyugat és Ukrajna közvetlenül be akarja vonni Fehér-Oroszországot a konfliktusba. Moszkva ugyanakkor megerősítette, hogy készen áll az ukrajnai rendezés célzó tárgyalásokra, és mind az Egyesült Államokkal, mind az Európai Unióval nyitott a párbeszéd újraindítására.
0: Tőzsde hírek.
2: Többségében estek a vezető tőzsdeindexek, a frankfurti DAX 9%-os, a párizsi CAC-on 7%-os eséssel fejezte be a napot. A milánói index 1,5%-kal gyengült, a madridi 0,5%-kal. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezető ipari részvényekben jelentkező profit realizálás befolyásolta. A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-kal

0: esett. A MOL 1,8%-kal 3750 forintra csökkent, az OTP 9%-kal 45300 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2754 forintra, és a Richter 6%-kal 11930 forintra nőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban akár melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Jazz.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
2: Trend Night.
3: Már is a Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxel 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: stop, the video stop.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A kormány prioritásként kezeli az alulfinanszírozott egészségügy rendbetételét, amelynek fókuszába a betegeket helyezik. Ezt jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. A tárcavezető bejelentette, hogy a minisztériumtól független új egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot Nemes Balázs Áron sebész vezeti majd. A szervezet feladata a minőségfejlesztés, a minimumfeltételek ellenőrzése és a betegpanaszok kezelése lesz. Ezzel párhuzamosan az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kalóz Zoltán irányításával valódi biztosítóvá alakul. Hegedűs Zsolt megerősítette, a kormány által ígért első 500 milliárd forintos forrás egy részét a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére fordítják. A Magyar Nemzeti Bank ma 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ezzel február után másodszor lazított a monetáris kondíciókon. A kamatfolyosó két széle is hasonló mértékben mérséklődött, az egynapos betéti kamat 5%, míg az egynapos hitelkamat 7% lett. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak, és az infláció lassulása, valamint a forint választások óta tartó erősödése is támogatta a kamatvágást. Az MNB szerint a javuló befektetői bizalom és az uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a kamatok mérséklését annak ellenére, hogy a nemzetközi jegybankok többsége inkább szigorításban gondolkodik. A lépéstől a kormány és az exportőrök azt remélik, hogy mérséklődik a túl erős forint okozta nyomás, ugyanakkor elemzők szerint a befektetői érdeklődés továbbra is olyan erős, hogy az euró árfolyama inkább a jelenlegi szint közelében stabilizálódhat. Izraelnek csökkentenie kell az Egyesült Államoktól való függőségét és önálló fegyvergyártást kell kiépítenie, jelentette ki Benjamin Netanyahu. Az izraeli miniszterelnök ezzel J.D. Vance amerikai alelnök múlt heti nyilatkozatára válaszolt, amely szerint az Izraelt védő fegyverrendszerek kétharmadát az amerikai adófizetők finanszírozták az elmúlt hónapokban. Netanyahu hangsúlyozta, hogy a kapott támogatás elismerése mellett a független hazai hadiipar és az új technológiák bevezetése határozza meg az ország jövőjét. Ma kezdődött az izraeli-libanoni tárgyalások 5. fordulója Washingtonban a konfliktus lezárására, mégis tovább folytak a harcok a térségben. Izraeli katonák ma két otthonába visszatérő libanoni civilt lőttek le Dél-Libanonban. A fegyveres incidens, amelyben két másik civil is megsebesült, és amely során egy temetésen résztvevő csoportra is tüzet nyitottak, azonnali diplomáciai feszültséget szült. Irán genfi ENSZ képviselete közölte, ha Izrael megsérti a múlt heti amerikai-iráni memorandumot, megtorolják a libanoni támadásokat. Az izraeli vezetés a washingtoni egyeztetések előtt egyértelművé tette, a hadsereg nem vonul ki Dél-Libanonból és fenntartja az áprilisban kialakított biztonsági övezetet a Hezbollah-hal szemben. Eközben a libanoni elnök jelezte, nem engedi, hogy Irán vagy bármely más külső fél tárgyaljon a nevükben. Legalább 800-an váltak szexuális erőszak áldozatává a több mint 3 éve tartó szudáni polgárháborúban az ENSZ Emberi Jogi Főbizottságának legfrissebb jelentése szerint. A szervezet hangsúlyozza, hogy a regisztrált eset szám csupán a jéghegy csúcsa, és a valós adatok vélhetően jóval magasabbak. A tanúvallomások alapján az elkövetők többsége a reguláris hadsereggel szemben álló gyors reagálású támogató erők és a velük szövetséges arab milíciák egyenruháját viselte, de több esetben a szudáni hadsereg uniformisában követték el a támadásokat.
0: Tőzsde hírek.
1: Többségében estek a vezető tőzsdeindexek, a frankfurti DAX 9%-os, a párizsi CAC-on 7%-os eséssel fejezte be a napot. A milánói index 0,5%-kal gyengült, a madridi 0,5%-kal. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnált. A kereskedést elsősorban a technológiai és félvezetőipari részvényekben jelentkező profit realizálás befolyásolta. A romló nemzetközi hangulat miatt csökkent a BUX is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os minusszal 139.301 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző záráshoz képest. A Magyar Telekom

0: és a Richter 6,1%-kal 11.930 forintra nőtt.
1: Időjárás jelentés.
0: A záporos gócok megszűnését követően csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a középső tájakon még hajnalban is több lehet a felhő. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban akár melegebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet Nice című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít a szkavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mind egyetlenek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

0: Listen to the bassman. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2. Trend FM.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, hord és le a fejem. Kérlek szépen, húzz egy kicsit arrébb, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimby-ben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Bass egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevez zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Bass zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.